Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal kapcsolatban, adj elég időt, és ne nézz rám gúnyos mosollyal. Ha néha nem emlékszem dolgokra, vagy elvesztem beszélgetésünk fonalát, adj gondolkodási időt, hogy eszembe jusson. És ha mégsem sikerül megtennem, ne légy ideges. A legfontosabb, hogy veled legyek és figyelj rám. Ha valaha nem akarok enni, ne erőltesd. Jól tudom, hogy mikor kell ennem és mikor nem. Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni, nyújtsd a kezed ugyanúgy, ahogy azt én tettem, amikor te tanultál járni. És amikor egy napon azt mondom neked, hogy nem akarok tovább élni, hogy meg akarok halni, ne légy dühös. Egyszer ezt is meg fogod érteni.

tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrizői, támolyognak az erős férfiak. Megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. Por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.

tiszteljük az öregeket, mert tovább éltek, mint mi. Ha megállunk egy kicsit gondolkozni ezen, és megpróbáljuk az ő útjukat járni, rájövünk, hogy mennyi tiszteletet érdemelnek. Az élet nehéz. Legyünk türelemmel és tekintéllyel az időre, amit már eltöltöttek a földön. Tiszteljük az öregeket, mert többet tudnak, mint gondolnánk. Üljünk le beszélgetni a nagyszüleinkkel, vagy az idő szomszédainkkal, kérdezzük őket. Tiszteljük a világot, amit átéltek, a történelmet, amit túléltek. Egy élethossznyi tudás lakozik bennünk. Tiszteljük az öregeket, mert ők a mi családunk. A nagyszülők döntéseinek eredménye mi magunk vagyunk. Ha ők nincsenek, sem a szüleink, sem mi nem lennénk. Legyünk hát türelemmel és tisztelettel az életük és a tapasztalataik iránt.

Kosztolányi Dezső intés az öregebbek tiszteletére. Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek. Nem oly tiszteletet prédikálok én ti nektek, mint a papok s az iskolai olvasókönyvek. De vegyétek számba, mély nehezen mentitek át ti is évek veszedelmén törékeny szívveréseteket ezen az embernek ellenséges földgolyón. S ők, kik 40, 50, 60 évet éltek, hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel, s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon, míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva, mint a csodák, mint akik háborúból jönnek, egyenesen, mint a zászlórudak, s egyszerre kibontják, hogy ámuljatok, viharcsapott, de visszahozott életüknek méltóságosan lebegő, békét hirdető diadalmi lobogóját.

megfontolandó jó tanácsok az öregek iránti megbecsülésünk jegyében. Ne legyünk velük türelmetlenek. Ők sem voltak velünk, amikor még kicsik voltunk. Fogadjuk el, hogy ők mindent azonnal akarnak, hiszen nem tudhatják, vajon mire elég még az idő. Becsüljük meg a tőlük kapott apró dolgokat is, mert ők már megtanulták, hogy a kis dolgok is boldoggá tehetnek. Örömmel fogadjunk mindent, amit csak nekünk szántak, mert nem az adott tárgy a fontos, hanem a szeretet, ami megőrizte azokat a számunkra. Higgyük el, hogy a sok év, az átélt események tényleg bölcsebbé tették őket nálunk. Ezért nézzük el nekik, hogy néme észrevételük viszont a gyorsan változó, rohanó világban már nem igazán helytálló. Mindig tartsuk szem előtt, hogy számukra mi vagyunk a legfontosabbak, minket nem pótol semmi, és senki sem. Lehetőségeink szerint olyan időskort teremtsünk a számukra, amilyet majd mi is szeretnénk magunk.

Uram, vigyázz rám, hogy öreg koromban is szerethető legyek. Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodó. Legyek mindig kész a szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam fogadni. Ajándékozzál meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek. Ajándékozz nekem azt a derű szabadságot, hogy sok jót tudjak mondani a fiatalokról. Töltsd be úgy a te szereteteddel, hogy vénségemben és szívesen szóba álljanak velem az emberek. Uram, köszönöm. Köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem. Több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent tudás látszatától és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit. Uram, adj nekem bölcs szívet és kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam. Egyre inkább másokra szorulok. Uram, adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és árasszam szereteted melegét. Tartsd meg, és növeld hitemet.

Hóbecsei István, szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszketőkezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik

0: szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, s mindazt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket. Szeressétek az öregeket.
1: Az őszember előtt kelj fel, és a vénember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.

Páskújné Kovács Erzsébet, Csak átlépsz. Mikor csendesedik bennünk már az élet, zárójelben maradnak a szavak. Az elme meggondolja kétszer is, mit a szájnak kimondani szabad. Mikor halványulnak már a fények, a szilaj láb óvatosan lépt el. A völgyben szürke kötfátylakat rongyokra tép az őszi szél széllyel. A szíved megfáradt, nehéz, mint beton gerendák súlya, s egy messze hangzó trombita az utolsó takarodót fújja. Készül is minden benned a végtelen nagy útra, s milyen nagy áldás, ha nincs, mi visszahúzna. Csak átlépsz egy vonalon, könnyedén, megnyugodva. Boldogan mész el innen, tudod, hogy kezet fogja, aki adta életed, aki adta halálod, aki látta küzdelmed, aki vérén megváltott.

Elhangzott az öregség melódiája. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Balázs László, Nyári István és Török Attila. A műsort készítette Sipos Lajos.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, Ézsaiás könyvében, 55. fejezet 6. versétől a 11. versig terjedően a következőképpen. Keressétek az Urat, ami megtalálható. Hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem végéhez viszi, amit akarok, elérje a célját, amiért küldtem.

0: Mennyei édesatyánk, arra gondolni, hogy a te igéd nem tér vissza üresen, mindig nagy reménységet is jelent, és hogy eléri a célt, amiért küldted, az is azt jelenti, hogy nem szól a te igéd hiába. Bárcsak ez így lenne ma is, és segíts, hogy mi, akik beszélgetünk a te igédről, ne úgy beszéljünk róla, mint akik kívül állnak ezen a beszélgetésen, hanem úgy, mint akinek az élet eleméről, a mindennapi kenyeréről van szó. Köszönöm, hogy nem arra hívtál bennünket, hogy tanácsokat adjunk, hanem hogy tanítványként éljünk, és ezt a tanítványi létet mutassuk be másoknak. Segíts, hogy ez ma is igaz legyen az Úr Jézusért. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az 5. tanulmánynál tartunk, hogyan tanulmányozzuk a Bibliát. A Biblia tanulmányozásának több lehetséges módja van, de itt szeretném a tanulmányozást kiemelni. Nem arról van szó, hogy hogyan olvassuk, annak is vannak különböző módjai, de az olvasásból lesz tanulmányozás, amikor az összefüggéseket felfedezzük, amikor megértjük az üzenetét, amikor a szavaktól eljutunk a mondani valóig, a lényegig. Többféle lehetőség van, és a Biblia tanulmányozásának nincs rossz útja. Mert ez úgy kezdődik, hogy elkezdem olvasni a Bibliát, és ezt el lehet kezdeni az elejétől, a legelejétől, ez egy nehézkes és fárasztó út, el lehet kezdeni a könnyebb bibliai könyvekkel, például az Ószövetségből a Zsoltárok könyve a legkedveltebb, vagy az Új Szövetségből János evangéliuma a legolvasottabb, de ugyanakkor vehetjük a lépésről lépésre, fejezetről fejezetre, egy a lényeg, olvassuk. És ha most önkritikusan nézek saját generációmra, akkor azt tudom mondani, hogy a szüleink sokkal többet tanulmányozták a Bibliát, és a szüleink szülei pedig ebből éltek. Ez volt nekik a mindennapi lelki kenyerük. Sajnos a mostani generáció már ebben sokat romlott, változott. Soha nem volt akkora nagy lehetőség Bibliát olvasni, mint ma. Én emlékszem, hogy legalább 3-4 évig vártam, mire az első Bibliámat megkaptam, valamikor a 60-as éveknek a közepén, mert egyszerűen nem lehetett Bibliát vásárolni. Most pedig legalább egy tucat jó fordítás, magyar nyelvű fordítás áll a rendelkezésünkre. Soha nem adtunk el ennyi Bibliát, mint pont napjainkban. És talán azt mondanám, hogy soha nem volt annyira a Biblia ismeretlen, mint napjainkban. Ez a kis tanulmány segítséget jelent számunkra, hogy milyen módszereket, milyen lehetőségeket találhatunk a Biblia tanulmányozása kapcsán. A vasárnapi gondolatsor az időt jelzi, az időről szól. Apostolok cselekedete 17. fejezet 10. versétől a 12. verséig. Székely Marika.
2: A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pált Szilással együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görögasszonyok és férfiak közül sem kevesen.
1: Köszönöm szépen. Anikó, aztán Marika, Tibor.
3: Én azon gondolkodtam éppen a bevezető gondolatok kapcsán, hogy tényleg mekkora kincs az, hogy tudjuk olvasni az Isten igéjét, és mennyire nem értékeljük. Egy nagyon régi riport beszélgetés jut eszembe, Erdélybe készítettem, és roma asszonyokkal. És nagy részük analfabéta a mai napig, mert hát olyan környezetben nevelkedtek. A férfiakat úgymond kötelezték az írás olvasásra, a felnőtt férfiakat is, hogy megtanulják, miután megtértek, de az asszonyoknak inkább háztartási ismereteket tanítottak az ott szolgáló testvérek, hogy hát egészen alapvető háztartási ismeretet, hogy mosás, mosogatás, főzés, stb. Viszont az egyik asszony, ahogy mesélte az ő élettörténetét és megtérését, egyszer csak felcsillant a szeme, így most is előttem van az arca, és mosolyogva annyit mondott, hogy de az én kislányom az már nem analfabéta, ő már iskolába jár rendesen, és minden este olvassa nekem a Bibliát. Most már otthon is van Biblia, mert a kislányom tud olvasni. És én ezt annyira, hát mélyen érintett, hogy beszélgetünk itt úgymond egy asztalnál, és két világ tulajdonképpen. Én akkor olvasom az igét, amikor akarom, és olyan fordítást, és még ha nagyon kell bizonyos, megnézem úgymond más nyelven is, hogy jól értem-e. Persze nem olyan magas a tudásom, de azért utána tudok valaminek nézni. És itt van egy asszony, aki pedig úgy említi azt, hogy az ő kislánya most már tud olvasni, és tud neki esténként Bibliát felolvasni, mintha valami hihetetlen kincset talált volna. És úgy összefacsarodott a szívem, hogy vajon értékeljük mi ennyire, mint ahogy ő értékelte azt, hogy de most már otthon is szól az ige. Hát ezt hívják éhségnek, azt hiszem, és ebben van most problémánk itt Európában, meg itt Magyarországon.
1: Köszönöm szépen, Tibor és Marika.
0: Eszembe jutott, hogy amikor kisfiú voltam az utcasarkon, tőlünk egy pár száz méterre volt egy pékség. Annál a péknél minden nap friss pékáru készült, és én oda jártam gyerekként rendszeresen vásárolni. A választék a következő volt, volt 2 kilós fehér kenyér, volt félbarna kenyérből, talán kilós. Egy idő után megjelent valami cipőféle, egyféle kalács, zsömle, kifli, slussz. És mindenki nagyon boldog volt, és képesek voltunk sorban állni érte, mert hogy jó a kenyér. Ha ma egy pékség előrukkolna egy ilyen választékkal, szerintem mindenki kinevetné, hiszen minimum 30-40-50 féle kenyér meg péksütemény legyen, és abból is mindenféle ilyen-olyan-amolyan ízesítéssel, mert mi már kicsit más igényeket képviselünk. És emellé eszembe jutott egy asszony. Kárpátaljáról költöztek át Magyarországra, mégpedig a régi határtól egészen közel laktak a vereckei hágóhoz, eredetileg. Hónapszán nem láttak igehirdetőt. Hogyha azt akarták, hogy igehirdetés legyen, akkor elmentek 30-40 kilométerre, ahol ruszin nyelven prédikált valaki, de hát a gyülekezetben viszont volt egy darab Biblia, úgyhogy minden család föliratkozott, hogy melyik héten kinél van a Biblia. És kézzel másolták maguknak, azért, hogy legyen, és legyen otthon is belőle valami, és minden héten nem csak elhangzott egy alapige, hanem ez is, az is, amaz is fölállt, és hosszabb bibliai szakaszokat fölmondtak a gyülekezetben, hogy a gyülekezet ismerete bővüljön. Amikor meglátogattam, ki volt téve elé egy román nyelvű, egy orosz nyelvű és egy magyar nyelvű biblia, plusz még egy új fordítás, és olvasta össze is. Az jutott eszembe, hogy vajon hány teológussal lehetne úgy találkozni, nem hívő testvérrel, hány teológussal, aki képes órákon keresztül ülni és összevetni a fordításokat, és látszott rajta, hogy újjong azon, hogy milyen jó ízű dolgokat talált. Na, hogy rövidre fogjam, mert ez így hosszú lesz. Tehát mennyire más a mi lehetőségünk, de a sokkal több lehetőség nem jelent sokkal több nyereséget. Ez csak lehetőség. És sokszor a lehetőség csapdájába esünk, ha akarnám, tenném. Tessék akkor megkérdezni, hogy miért igaz, amit az előbb hallottunk, hogy sokkal kevésbé ismerjük a Bibliát, mint amikor nem is állt rendelkezésre.
1: Köszönjük, Marika.
4: A Biblia a legértékesebb könyv számomra is. A Zsoltár író is azt mondja, hogy mécses a te igéd, mert világosságot mutat, utat mutat számunkra. Emlékszem én is, amikor a legelső Bibliámat megkaptam kislánykoromban, olyan boldog voltam, olyan kincset jelentett számomra, ma is az, és nagyon örülök, hogy olvashatom minden nap.
1: Köszönjük szépen. László?
5: A Biblia tanulmányozásának az egyik óriási akadálya, még azok számára is, akik szeretnénk és szeretnék ezt csinálni, az az idő. valahogy nehezen találjuk meg a napba azt az időszakot, azt az időt, amikor azt tudjuk mondani, hogy most arra szánok időt. Azok, akik nem ismerik, azoktól elnézést szeretnék kérni, a nézőnk hallgatóink, akik nem ismerik a Biblia tizeddel kapcsolatos rendszerét vagy tanítását, hát azok, akik megismerjük ezt, azoknak meg figyelmébe szeretném ajánlani, hogy ha egy nap 24 órából áll, és azt mondom, hogy ennek a napnak a 24 órának a tized részét visszaadom Istennek, akkor az bő 2 óra, ugye? Tehát több, mint 2 óra. És hogyha ezt úgy gondolnám, hogy nem csak pénzben akarnám, vagy valamilyen más formában kifejezni Isten felé, hanem azt mondanám, hogy Uram, minden napnak a tizedét én visszaadom neked időbe. Oda borulok eléd, lábaidhoz, és veled együtt szeretném eltölteni ezt az időt. Hát ez csodálatos lenne, én azt gondolom, és ajánlom magamnak is, meg mindannyiunknak.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula, aztán Marika.
6: Az én mondandom is Lacihoz fűződik. Ha az idő kontextusát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy olyan történelemben élünk, és fokozatosan tornyosulnak a fekete viharfelhők a kereszténység egén. Ez megint egy más aspektus, és élünk-e a lehetőséggel, hogy, és felismerjük-e az időnek a komolyságát, és tudunk-e alkalmazkodni. Mert ez nagyon, de nagyon fontos. Az is, amit Laci mond, hogy nyilván a gonosz gondoskodik arról, hogy elvegye a kedvedet, meg ne legyen időt, de figyelembe kell vegyük az időnek, a maga időnek a komolyságát. Hisz láthatjuk a történelmi időszakot, azt a komor felhőt, ami tornyosul a kereszténység egén, és szemtanúi vagyunk nap, mint nap mindezeknek. És hát megint Jenő bácsi szokta mindig mondani, mi lesz veled kereszténység?
1: Köszönjük szépen.
0: Egy mondat csak ahhoz. Én a tizeddel kapcsolatban is azt szoktam mindenkinek tanácsolni, hogy tessék a másik oldalról nézni. Nem arról van szó, hogy oda kell adni a tizedet, hanem hogy én élhetek a 90%-ból nyugodtan. És az időnél pedig egy megjegyzés, nem biztos, hogy az az Istennel töltött idő, amikor bevonultam valahova. Mert erre könnyen azt mondhatom, hogy ezt nem tudom megtenni. De rengeteg olyan időm van, amit erre is tudok fordítani. Például vezetés közben kiválóan lehet imádkozni. Ha telefonálni lehet, imádkozni is. És még, de hagyd legyen csak ilyen.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Én is azon meditáltam, hogy hogy olvassuk a Bibliát, hogy futtában, és már valahogy a gondolatod túlhaladja azt, hogy ráfigyelj az igére. Az is fontos, hogy csend vegyen körül bennünket, mert mindenféle zaj egy pillanat alatt eltereli már a figyelmünket. A másik, hogyha oly fáradt vagy, hogy 2 sor között is elalszol, akkor inkább tedd le, és pihenj egyet, és utána vedd elő. Mert a minőségi idő az, amit nekünk a Biblia tanulmányozásra kell fordítani. És én is Tiborhoz csatlakoznék, hogyha várakozni kell valahol, vagy valamilyen program elmarad, akkor azt az időt mindjárt elő lehet venni, és az Úrral és az ő igéjével tölteni. A másik, hogy nagyon sok szép ének van, aminek a szövege valahogy eszünkbe jut. És ha odafigyelünk arra, hogy mit is mond az az ének, akkor általa az Úr is üzenni tud nekünk, és felhívja a figyelmünket sok mindenre.
1: Köszönjük szépen, Drábik László testvér.
7: Tibor erről beszél, de nem mondta ki, hogy végül is milyen szemlélettel közeledünk a Bibliához, és egyáltalán minek tekintjük. Ugye én többször utaltam arra, hogy lehet irodalmi alkotásként is olvasni, meg az Isten szavaként is. De nekem mi a belső igényem? Mert ez fogja eldönteni a dolgokat, hogy egyáltalán akarok-e foglalkozni, hogy megszületik-e bennem. Az időről meg csak annyit mondanék, hogy ontológiailag, tehát lételméletileg nem tudják megmondani, hogy mi az idő. Hívő ember szempontjából, mert nem akarok itt tudoskodni, a hívő ember szempontjából szerintem azt kell megegyezni, hogy az idő teremtmény, és amikor azt mondta az Úr, hogy megteremti az eget és a földet, akkor a térrel együtt teremtette meg az időt is. Szent Ágoston meg azt mondta, ha nem kérdezik, akkor tudom, mi az idő. Ha kérdezik, akkor nem tudom.
1: Köszönjük szépen. István, Sziget István.
8: Én csak egy mondatot szeretnék aláhúzni, amit a felolvasott igében is volt, úgyhogy két nagyon fontos gondolat volt benne. Egyrészt, hogy naponta tanulmányozták az igét. És van egy motivációs tényező is, mert azt olvastuk, hogy arra volt a kíváncsiak, úgy vannak ezeket, amit Pál mondott. Tehát volt egy készség, kontroll, volt egy kíváncsiskodás, vagy egy vonzódás az igének a tanulmányozása, annak a megtapasztalásához, átéléséhez. Tehát ez nagyon fontos, hogy milyen lelkülettel fogunk az ige tanulmányozásához.
1: Köszönjük szépen, menjünk a következő gondolatsorhoz. Előbb arról volt szó, hogy az idő, most egy hely. Itt két biblia vers lesz felolvasva, Márk evangélium első fejezet 35. verse, Tokics Marika.
4: Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félre vonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.
1: A másik Lukács evangélium 10. fejezet 38-tól 42. versek.
4: Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
1: Köszönöm szépen. Az első Jézus imádságáról volt szó, hogy még sötétedett, még éppen, hogy csak kelt a nap, és már ő szükségét látta, hogy az atyával imádságban megbeszélje az aznapi feladatokat. Figyeljétek meg, hogy az a nap, amit imádságban kezdünk, és imádsággal indítunk, mennyivel hatékonyabb, mennyivel több áldást kapunk belőle, mint amikor csak rohanunk, mert olyan sokat teendünk, hogy még imádkozni sincs időnk, Bibliát olvasni sem. Anikó?
3: Úgy gondolom, hogy muszáj erre egy picit reflektálni, mert a Mária és Márta történet az egy nagyon kedvelt történet, akár női alkalmakon is, vagy konferenciákon, és hát én hosszú ideig foglalkoztam kismamákkal is, tehát ilyen kismamakört tartottunk a gyülekezetbe, és hát ez az igen, el kell, hogy áruljam, hogy nem volt a kedvencük, mert úgy érezték, hogy nincs elég bajunk a kisgyerekek mellett, még alig érünk egyik feladatról a másikig, és még Isten is elégedetlen velünk. És mondtam, hogy nem erről van szó, és nem így kell látni, mert Isten mindig pontosan tudja, hogy ki milyen élethelyzetben van. Itt inkább azt kéne eldöntenünk, hogy ugye a lónak van egyik oldala, meg másik oldala, de valahogy egyensúlyba kéne maradni. Tehát mindig az adott élethelyzethez kell megtalálnunk azt a lehetőséget, hogy időt töltsünk az Úrral. Mert Lehet, hogy amikor három gyerek sír egyszerre, mert mondjuk mind beteg, nem akkor van a fő ideje a Biblia tanulmányozásnak, ezt el kell fogadni. De azért vannak olyan élethelyzetek, meg olyan néha 5 perc, vagy 3 perc, amit ki tudunk szakítani. Én úgy gondolom, hogy itt is a lelkület számít, hogy én akarok-e időt tölteni az Úrral, akarok-e figyelni rá, akarok-e imádkozni, és Isten meghallgatja a sóhajt is, amikor éppen semmi ideje nincs az embernek, és azt is tudja, amikor lenne ideje, csak mondjuk megnézem gyorsan a Facebookot, meg gyorsan megnézem, hogy az e-mailben mi érkezett, és minden gyorsan megcsinálok, és ez a média világ, ez nagyon sok mindent fölkínál. Beszippant, igen. Tehát azt is tudja, amikor tulajdonképpen lenne időm akár Bibliát olvasni is, csak hát más volt a fontosabb. Tehát nem gondolom, hogy Isten olyat kér tőlünk, akár egy kisgyermekes anyukától, aki, vagy egy olyan valakitől, aki éppen beteget ápol, vagy sorolhatnám azokat az élethelyzeteket, amikor valóban nem tudja megoldani azt, hogy leül és csöndben elvonulva igét tanulmányoz, de akár lehet a gyereknek is felolvasni egy igeverset, és akkor lehet azon elmélkedni. Tehát meg kell találnunk azokat az alkalmakat, amikor az Úrral töltünk időt. Ez lehet, hogy nem a hajnali óra, lehet, hogy nem, mit tudom én mi, de ha soha nem találom meg, azért az a lélek sorvadásához vezet. Ha én nem eszek tartósan, akkor rosszul leszek, és meghalok, mármint fizikailag. Ha lelkileg nem eszek tartósan, akkor lelkileg is éhen fogok halni.
1: Köszönjük szépen, Jakó testvér, aztán Tibor.
6: Én Teréz anyáról hallottam egy történetet. Egyik apáca fiatal hölgyemény azt kifogásolta, hogy igen sok időt töltenek a reggeli áhítattal, bezzeg ahelyett azt az időt, amit eltöltenek a reggeli áhítattal, azt megint a szociális munkára tölthetnék. És Teréz anya azt válaszolta a fiatal hölgyeménynek, hogy majd este megkérdezem a főnököt. És hát reggel megy a fiatal hölgyemény, na, beszéltél a főnökkel? Igen, azt mondja. A főnök azt mondta, hogy változatlanul legyen meg a reggeli áhítat, mert úgyse tudtak többet csinálni, mint amit eddig csináltatok.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Két dologra szeretnék reflektálni. Egyrészt, hogyha az Úr Jézusnak nagyon nagy szüksége volt arra, hogy ő időt töltsön az atyával, mennyivel inkább nekünk. Ezt nagyon rövidre lehet zárni. A másikat kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert rengeteg ige hirdetőtől hallottam már a Mária és Márta történet magyarázatát. Zömmel férfiak voltak valamiért, és nagyon nagy elánnal tudják magyarázni. Nekem ehhez van egy javaslatom. A gyülekezeti konferenciákon vezessük be a vajas kenyeret, hogy a Márta és Mária kiválóan ott tudjon lenni, és otthon pedig irány a konyha, kedves férfi testvérek, hogy Mártának, Máriának ne kelljen a dolgokkal vesződni, tehát elő lehet készíteni, segíteni lehet előkészíteni, krumplit pucolni például mindenki tud, nem? Hogyha nem akarom, hogy Márta és Mária ne vegyen részt az Isten tiszteletben, ne tudjon figyelni az igére, akkor segítsek megteremteni a lehetőségét. Lehet, hogy sokan fognak ezért szeretni, de azért szeretném mondani, meg lehet kérdezni a feleségemtől, hogy beszállok-e a konyhába.
3: Szuper, úgy.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Én egy másik oldalát akarnám megvilágítani, hogy ugye a hely, ahol imádkozunk. Tehát ha valaki látja, hogy a másik imádkozik, akkor nem biztos, hogy abba hagyja a másik felé való közeledést. De akkor meg kell kérni, hogy most nem érek rá, és majd később. És hát a gyülekezetünkbe is, hogy megteremtjük-e azt a csendet, azt a minden zavaró körülmény mentes rákoncentrálást az ige hallgatására, mert hát elég zajosak szoktak lenni nálunk a gyülekezetbe, pláne az Isten tisztelet előtti percek, mert mindenki üdvözli a másikat, szervezés folyik, pedig kéne csendben várni az Úrnak a felénk való szólását. És nem véletlenül, hogy a Jelenések könyvébe azt mondja, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek. De ha olyan hangzavar van, akkor a lélek hangját se halljuk.
1: Így van. Sziget István.
8: Tibor testvére nagyon érdekes dolgot mondott, és el szeretnék én is egy más aspektushoz kapcsolódni. Engem foglalkoztat az a probléma, hogy tulajdonképpen a kérdésre csak Jézusi választ olvasunk a Bibliába. És Márta mit válaszolhatott volna Máriának erre a kérdésére, és én nekem a Máté evangéliumában jutott eszembe az az ige, hogy keresitek először az Isten országát, és a többi ráadásként megadatik néktek. Tehát a helyes sorrendet én is nagyon fontosnak tartom ebbe a vonatkozásba. Tehát időt kell szállni, erről szól a történet, és időt és hely ez a két gondolat, amit most foglalkozunk. Tehát időt és helyet kell ráfoglalkozni, és erre rá lehet készülni szerintem, de ez tudatosság kell arra, hogy időt is szálljak rá, meg megfelelő helyre.
1: Köszönjük szépen, László.
7: Én csak annyival egészíteném ki a Marika által elmondottakat, hogy nem csak zajosak vagyunk időnként a gyülekezetekben, hanem olyan témákkal is foglalkozunk, amelyek valójában nem odavalók.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A Szentírás elmélyült tanulmányozása. Zsoltárok 119. részének 15-16. verse, Kulcsár Anikó.
3: Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.
1: Köszönöm szépen. László?
5: Amikor a leckét tanultam ezen a héten, ez volt számomra az a nap, ami a legjobban elgondolkoztatott, és nagyon-nagyon megfogott, hiszen szeretem a Bibliát olvasni, szeretem a kezembe venni, és elgondolkodtam azon, hogy hogyan tanulmányozom a Bibliát, tehát mennyire mélyen. És engedjétek meg, hogy eszembe jutott egy példa, hogy ha bármelyikünket, mondjuk a családjával bezárnának egy házba, és azt mondanák, hogy a ház pincébe van egy bomba, ami fel fog robbanni. Lehet, hogy egy óra múlva, lehet, hogy két nap múlva, lehet, hogy egy hét múlva. De előbb-utóbb fel fog robbanni. És azt mondanák nekünk, hogy itt van egy könyv, és ebben a könyvben benne van, hogy hogyan lehet ezt a bombát hatástalanítani a pincébe. Semmi más nem kell csinálni, kezedbe kell venni, át kell tanulmányozni, és ha áttanulmányoztad, lemehetsz, és meg tudod oldani a feladatot. Na most el tudjátok azt képzelni, hogy elmegy az illető, utána fogom a könyvet, és azt mondom, nagy kis családom, akkor nézzük meg, mi a műsor a tévébe. Hát mit mondanának a gyerekeim? Hát azonnal, hát ne azt nézzük meg, hogy mi van a tévében, hanem hogy mit írnak a könyvbe, hogy tudjuk megoldani a feladatot, ugye? Most gondoljátok végig, hogy a világunk egy lépésre van az összeomlástól. Egyetlen lépésre. És ahhoz, hogy meg tudjunk menekülni az összeomlásba való belezúdulástól, ezt a könyvet kéne a kezünkbe venni. Ezt a könyvet kéne a kezünkbe venni. Ezt kéne áttanulmányozni. Most ezzel szemben mit csinálunk vele? És engedjétek meg, hogy még egy példát elhozzak, hogy miért nem tanulmányozzuk a Bibliát, miért tesszük félre a Bibliát. 5-6 éves gyerek lehettem, amikor egy éjszaka arra ébredtem, hogy édesanyám a nővéremmel együtt kirángat a házból, és kilök az ajtón kívül, mert hogy ég a ház. És az édesapámat is megpróbálta édesanyám kiráncigálni az ágyból gyorsan, mert hogy ég a ház. És az apám az nem értette, hogy az anyám azt most mit csinál, hogy miért akarja őt kirángatni az ágyból, és mondta, hagyjál már békét nekem, és mi van? És anyám mondja, hogy ég a ház. És apám azt mondta neki, hogy hagyd égjen. Mi gondoltok, hogy miért mondta ezt? Mert részeg volt. mert apukám szerette az italt, és hazajött éjszaka berúgva, az égő cigarettát eldobta, kigyulladt az ágy, és égett. És égett a ház. És ő azt mondta, hogy hagyd égjen. Most, ha a Jelenések könyvét fellapozzuk, a Jelenések könyvében a végidővel kapcsolatban azt mondja a Szentírás, hogy a föld népeivel mi fog történni? Azt mondja, megittasodnak. Megittasodnak, megrészegednek a föld népei attól az italtól, attól a koktéltól, amit Sátán kever a föld népeinek. És az emberek ezt isszák, és ma ennek a részegségnek vagyunk a tanúi, kedves nézők, és mi itt, akik ülünk, ennek vagyunk a tanúi. Azt látjuk, hogy az emberek, mintha meg lennének ittasodva, kezükbe vesszük a Szentírást, de ha nem vagyunk józanok, akkor nem fogjuk tudni megérteni. Akkor azt mondjuk, hogy lehet látni, hadd égjen, elpusztul a világ. Mondjuk, hadd pusztuljon, éljük meg még a mát, aludjunk, ugye, és tragikus. Köszönöm.
1: Igen, Tibor.
0: Bocsánat, lehet egy gyors reflekció? Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy amit most László testvérem elmondott, az teljesen elrugaszkodott az élettől, ilyen nincsen. Amikor teológiai szempontból tesszük ugyanezt, és a szerető Istenről beszélünk, aki úgy is meggondolja magát, úgyhogy érdemes a jövőre optimistán nézni. Az optimistán nézünk a jövőre, az azt jelenti, hogy felülírjuk Isten igéjét. Mert Isten igéjében nincs ilyen, hogy optimista. A teljes bizonyossággal reménykedjetek a kegyelem felől, amit kapni fogtok Krisztus megjelenésekor. Ez nem optimizmus, hanem keresztény realizmus. De aki optimistán próbálja Istent is megközelíteni, az olyan, mintha azt mondta volna, hogy hadd égjen. Majd Isten meggondolja magát. Nem fogja.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Kétszeres áldás. Ézsaiás könyve 50. fejezet, és ott a 4. verse. Mit mond számunkra az ige, Varga Gyöngyike?
9: Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradottaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.
1: Köszönöm szépen. Itt nagyon fontos a tanítvány. És azt gondoljuk, hogy csak az új szövetségnek egy nyomatékos kifejezése, pedig már itt van az Ószövetségben, Ézsaiásnál, hogy ő is mint tanítvány, és kiemelkedik annak a generációnak a sorából, amelyben ő élt, de mi volt ennek a feladata, feltétele, hogy az Úrra figyeljen. És én egyet tudok mondani, ha az Úrra figyelünk, és az Úr szavát olvassuk, akkor elkerülhetjük azokat a nagy-nagy csapdákat, amelyek ott ketyegnek a pincében, amelyek bármikor robbanthatják életünket. Tibor?
0: Bocsánat, csak egy megjegyzés. A tanítvány nem tanuló. Tanuló lehet valaki úgy, hogy kötelezték arra, hogyha kirobbantani se tudják az iskolából, mert iskola köteles, az tanuló, ha tanul, ha nem. A tanítvány az, aki olyan akar lenni, mint a mestere.
1: Köszönöm szépen.
3: Nekem eszembe jut egy kedves testvérnő, aki hát saját bevallása szerint nagyon-nagyon rosszul alszik, nem fiatal már, de azt mondta, hogy mindig is rosszul alud, de ez idősödő korában ez egyre rosszabb lett. És hogy ne mindenféle butaságon járjon az agya, megbeszélte a fiával, kevésbé használta, most már egész jól használja az internetet, de akkor még kevésbé használta, hogy ige hirdetéseket töltsön le neki ilyen kis magnóra, és ott volt mindig az ágya mellett, és amikor ő éjszaka fölébredt, akkor vagy a Biblia,

0: ez bevezette gyakorlatnak.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Az ige tanulmányozását ugye a teológusok, tudósok mélyen tanulmányozzák, de mindenki kap valamilyen készséget, talentumot arra, hogy saját maga is tanulja és megértse az igét. És ahogy sátán is dolgozik, mindent el akar venni, időt, barátságot, lelki tisztánlátást, és nekünk nagy szükségünk van Isten igéire, mert ez ad nekünk reményt, kapaszkodót, és mások életébe is így tudunk egy pozitív dolgot vinni.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér, röviden.
3: Én egy picit az igéhez fordulnak, minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ez azt is jelenti, hogy ha elaludnék, ő akkor is gondoskodik arról, hogy fölébresszen, és én erre a fölébresztésre reagálok. Nagyon, de nagyon szellemes és érthető a Zsoltár írónak a szavai.
1: Köszönjük szépen, László.
4: Tibor utalt arra, hogy a tanítvány nem tanuló, hanem az, aki olyan akar lenni, mint a mester. Na most ugye a pedagógus dicséretének azt tartják, hogyha a tanítvány a többre viszi, mint a mestere. De a Krisztussal való kapcsolatunkban ez soha nem következhet be. Mi mindig csak tanítványok lehetünk, soha nem szárnyalhatjuk túl a mesterünket.
1: Köszönjük szépen. Isten édes igéje. A 119. Zsoltár 103. 104. verse mit mond számunkra, apa László?
5: Milyen édesek inyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Utasításait értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.
1: Köszönöm szépen. Tehát a Zsoltáros felfedezi nem csupán a testi, hanem a lelki örömöket, édességet is az Úrral való kapcsolatában, és ez így van. Sokan ezt nem értik, és olyan jó látni, amikor egy távollevő közellevővé válik, és nem azért, mert kötelező, hanem azért jön, mert örömét leli, és az Úrral való kapcsolatát elmélyíti. Ez így van ma is. Igen?
6: Egy idézetet szeretnék felolvasni Ellen White-tól. A Biblia önmagát magyarázza, ezt mondja, és tudjuk azt, hogy a bibliai szöveg különbözik minden más irodalmi műtől, és mi úgy fogadjuk el, hogy ez a jó Istentől ihletett. Egy szerzője van, de több írója. És Ellen White azt mondja, hogy az igaz szakaszokat össze kell vetnünk egymással. A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az igére, mint egységes egészre tekintsen, észrevéve a szakaszok közötti összefüggéseket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye örök szövetség Istennel az, hogy a Biblia ott van a kezünkbe. És ugye a Bibliából tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével. Tehát ez egy éltető erő. És addig kell választani Isten igéjét, hinni az evangéliumba, amíg lehet. Mert életünk elrohan, a Szentlélek visszavonatik a földről, és lemaradunk arról a nagy ajándékról, kegyelemről, amit Isten készít nekünk. Tanulni kell a Bibliát, de soha nem mondhatjuk azt, hogy most már minden igazságát ismerjük. Tehát ilyen szempontból mindig van valami feladat, ami ott van nekünk.
1: Köszönöm. Tibor, utoljára.
7: Az a legfontosabb kérdés, hogy az az ige nekem mit jelent. Mert addig, amíg az nem az életemnek a része, éltető eleme, addig sose fogom átélni azt, hogy gyönyörködtet. Hogy valóban átélem, hogy energiát kapok belőle, hogy a mindennapokra útmutatást kapok.
1: Laci bácsi, egy szót.
4: Ugye mi Isten szeretnénk megismerni, és mi az örök élet, hogy megismerjük.

0: megismerjenek téged, tehát soha nem fogunk a végére érni.
1: Köszönjük szépen. Rózsika, összefoglalás, honnan hallhatjuk?
2: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, és ott a 430. oldal. A Biblia csodája abban van, hogy nem enged belesüllyedni a magányba. Isten megszólít, beszél hozzám. Nem csak mond nekem valamit, hanem a válaszomat várja, és egy felelősségteljes beszélgetést kezdeményez. A Biblia első lapján így olvassuk az első parancsot. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Isten úgy akar barátságba fogadni, hogy először ad. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. Olyan ez, mint egy csodálatos birtoklevél, amely a tulajdonossát tesz Isten remek csodái felett. Isten ezzel az ajándékkal kötelezi el magát az ember mellett. Ő mindent ránk bízott, mindent nekünk ad, pedig ő az erősebb. Ő alkotott minket. Hűségünknek csak annyi a próbája, hogy a mindenből egy keveset, az édenből egy fát visszaadok azért, hogy ennek az egynek a tiszteletben tartásával, visszaadásával valljuk meg azt, hogy mindent az ő kezéből veszünk el. Nem kényszer ez, hanem a döntés lehetősége.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A hozzászólásokat, a gondolatokat mindenkit hívunk és várunk jövő héten. Folytatjuk Biblia tanulmányunkat az Ima Harcosok címmel. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönetet és hálát mondunk te néked a te igédért. Azért a könyvért, amelyet Szentírásnak, Bibliának nevezünk, köszönetet és hálát mondunk az Ó és az Új Szövetségi tanításokért, de legfőképpen azért, hogy a te fiadon keresztül megszólítottál bennünket, tanítvánnyá hívtál, hogy mi is tanítványokat tudjunk nevelni, Urunk, a te nagy szőlőskertedbe. Add, hogy azzal a bizalommal fogadjuk az írásokat, amely bizalommal te adod a mi szívünknek. Ahogy a Zsoltáros mondta, hogy édesebb a méznél, Urunk, a te szavad. Add ezt az örömet, ezt a frissességet a mi szívünkbe. Jézus Krisztus által. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az úrládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az úrládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölibe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kérte egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük. Rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istálóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik, miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén. Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése, az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsömesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Biblióra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem a múltkor, néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Bibliaórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a rézkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a rézkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a rézkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a rézkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen ővi az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelentkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domitianus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a Fridláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból, de tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betonítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezve a Bálán szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az új szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy ó, nem, hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni az, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból Gátba, Ekronba, aztán Bécsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Béci is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, kinyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy Isten tiszteleten vehettek részt, végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt...

0: Pihenés.
1: Egészséges élet. Ő pedig ezt mondta nekik. Jertek el csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Márk evangéliuma 6.31. Gondolatok az ígéről. Habár az idő rövid, és nagy munkát kell végeznünk, Isten mégsem akarja, hogy minden időnket munkáljunk.

Magával töltsük, s ne legyen alkalmunk a pihenésre, a Biblia tanulmányozására és a Teremtőnkkel való kapcsolattartásra. Mind erre szükségünk van lelkünk megerősítésére. Így kerülhetünk olyan állapotba, hogy bölcsességet nyerhessünk Istentől, és talentumainkat a legnagyobb mértékben felhasználhassuk az Úr szolgálatára. Amikor Jézus kijelentette, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, nem a szüntelen munka szükségességét hangoztatta. Kijelentette tanítványainak, hogy túlságosan kimerítették az erejüket, így alkalmatlanná válnak a jövőben rájuk váró munka elvégzésére, ha nem pihennek egy keveset. Szívleljétek meg Jézus tanácsát. Takarékoskodjatok az erőtökkel, hogy pihenés által felüdülve több és jobb munkát végezhessetek. A keresztényi élet nem áll szüntelen tevékenységből, sem állandó elmélkedésből. Ma is hallgatnunk kell Krisztus parancsára, hogy időnként vonuljunk el, és pihenjünk meg egy keveset.

0: hagyd abba a zsúfoltságot.
1: Ezek azok az igék, amelyekről azt parancsolta az Úr, hogy meg kell tennetek. 6 napon át végezzétek munkátokat, de a 7. napot tartsátok szentnek. Az Úrnak szentelt nyugalom nagy napja legyen az. Mózes 2. könyve 35. fejezet, 1. és 2. vers. Túl sokunk számára a szombat egy elfoglalt nap, egy másik fajta elfoglalt üzlet. Sietünk felöltözni, sietünk, hogy időben odaérjünk a gyülekezetbe, és sietünk haza, hogy elkészítsük az ételt a vendégeknek. Talán aggódunk a lecke miatt, vagy hogy mit fognak gondolni az emberek az új frizuránkról, hogy a gyerekeink jól fognak-e viselkedni, vagy hogy az ebédre meghívott vendégek egész délután maradnak-e, és mi nem tudunk majd aludni. Ha a hét folyamán ritkán jut időnk pihenni a zsúfolt napi rend miatt, ha egyik tevékenységről a másikra rohanunk, anélkül, hogy időt szakítanánk az élvezetekre, akkor kétszeresen is fontos, hogy szombaton abba hagyjuk a munkát. A szombat szó gyökere azt jelenti, hogy megállni, pihenni, abba hagyni. A pihenés Isten teremtő aktusára utal, miután megteremtette a világot, Isten megállt, de nem azért, mert elfáradt, hanem mert befejezte a munkát, ami a szombat megtartásának parancs mögött álló érv. Isten azt akarta, hogy 6 nap alatt fejezzük be a munkánkat, hogy vele együtt ünnepelhessük a szombatot. De a legtöbbünk számára a munka soha nem fejeződik be. Így, amikor péntek este lenyugszik a nap, Isten engedélyt adott nekünk, hogy félretegyük az egész heti munkát, hogy kivegyünk egy 24 órás szabadságot. Lehet, hogy azt gondolod, hogy nincs rá időd, de mivel elfoglaltabb vagy, annál fontosabbá válik a szombat. Egy pihenő nap után felfrissülsz, és készen állsz majd arra, hogy új érdeklődéssel és energiával térj vissza a munkádhoz, így hatékonyabban tudsz dolgozni, ahelyett, hogy többet dolgoznál. A munka befejezése a 7. napon nem önkényes parancs. Isten megszentelte, azaz elkülönítette ezt a napot az emberiség javára. Rád gondolt, amikor abbahagyta a munkát, és minden 7. napját ünnepnapnak nyilvánította az ő tiszteletére. Milyen dolgokat teszel szombaton, amelyek megfosztanak a szombat áldásainak megtapasztalásától? Mit fogsz tenni a következő szombaton?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 9-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Zakariás könyvének 8. fejezetében, a 13. versben találjuk. Én megsegítelek benneteket, úgy, hogy áldássá lesztek. Az Újszövetségi igét Pál apostol Korintusiakhoz írt 2. levelének 1. fejezetében, a 4. versben találhatjuk. Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Segítség és áldás. Ízlelgettem e szavakat. Mint a örökre elválaszthatatlanul összefonódtak volna az idők kezdetén. Bátorít, biztat, vigasztal, hozzám szól. A mindenható tesz ígéretet nekem, a teremtménynek, az embernek, megsegítelek. Hűségéről biztosít engem, aki oly sokszor vagyok hűtlen. Gondoskodását nyújtja felém, amikor kihívások és próbák ideje alatt elakadok. Felemel, ha elestem. Hányszor átéltem már, hogy nélküle elveszett vagyok. Pedig szüntelenül érezhetem, itt van velem, hogy segítse lépteimet, fogja a kezemet, belenyúljon az életembe, amikor szükséges. Erőt ad a megszólaláshoz, vagy éppen a hallgatáshoz. Olykor belekiáltanék a világba, érezzétek, emberek, itt van, de kellek én is hozzá. Kell a nyitott szív, hogy be tudjam fogadni a közeledését, hogy megértsem, azért van itt, hogy a bizalmat áldásra váltsa. Így támogat. Így jutok túl a nehézségeken. Így járhatom az általa kijelölt utat. Hála tölt el, mert tudom, hogy soha nem vagyok egyedül. De a feladatom, hogy áldás legyek, és hogy a sok jót ne magamnak tartsam meg, hanem továbbadjam. Ez erőt és bölcsességet kell kérnem. Mert a jót megtartani jó és könnyű, meglátni, hogy áldásból élni, és az áldást továbbadni, még több áldás jelent ugyan, de ez nehéz. Elengedni görcsös ragaszkodásomat csak Isten ölelésében lehetséges. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, és segítségeddel életemben áldás fakadhat. Kérlek add, hogy a szívem bizalma irántad soha meg ne inogjon, de ha ez mégis megtörténne, akkor hadd találjak vissza hozzád. Hadd érezzem minden pillanatban ígéreted erejét, a meg nem szégyenítő reményt, átölelő, végtelen szeretetedet. Amen. Az áhítatot Vladika Zsófia írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Én megsegítelek benneteket, úgy, hogy áldássá lesztek. Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.

Néhány évvel ezelőtt a tél vége felé lányunk azt mondta, hogy itt az ideje egyszerűsíteni. Volt egy háza, amelyik készen állt a beköltözésre. Akkoriban a feleségem 65 éves volt, én pedig 2 évvel kevesebb, mint 70. Kegyesen elfogadtam az ajánlatát, és eladásra kínáltam a házunkat. Nem telt bele sok idő, és már is elkeseredtem a gondolattól, hogy el kell hagynom a virágos kertemet, a gyümölcsfáimat, és hát az elegáns házat, melyben felneveltük a gyermekeinket. 26 éven át ez volt az otthonunk. Egyik nap a reggelinél az ablakkal szemben ültem, és láttam a teljes virágzásban pompázó baraszkfákat. A magnóliafák is rügyeztek, és hamarosan azok is tele lesznek virágokkal. Azonnal ezt mondtam. Uram, lehangoltnak érzem magam, amikor visszatekintek, de te jobb reményt adsz nekem a jövőre nézve. Most van itt az ideje, hogy testvéreink csökkentsék, ne pedig gyarapítsák vagyonukat. Még a nem keresztény vallások is hasonló hiteket vallanak. Buddha azt tanította, hogy az anyagi dolgokhoz való ragaszkodásunk szenvedést okoz. Inkább fel kellene hagynunk az ezekhez és a múlthoz való ragaszkodással, helyette pedig örülnünk kellene. Az elengedés a válasz. Egy muszlim professzor azt mondta, hogy az élet leépítése vagy egyszerűsítése a lelki megtisztulás egy formája. Meglágyítja a szívet, és hálával tölti el, érzékenyé tesz mások szükségletei iránt, ezáltal pedig jobbá teszi a világot. Az életünk tele van olyan dolgokkal, melyeket értékesnek tartunk. Házak, autók, ruhák, kényelmi eszközök, és ezek gyakran elvonják figyelmünket a valódi örök értékekről. Az emberek túl gyakran olyan dolgokat tartanak fontosnak, melyek elmúlnak, miközben figyelmen kívül hagyják a lelki dolgok értékét. Krisztus követői számára azonban világos az út. Minden földi kincset alá kell rendelni a mennyei értékeknek. A bőségben való biztonságérzet csupán illúzió. Az igazi biztonság Krisztusban van.

A vagyon mulandó. És ha ebben bízunk, elveszítjük a mennyei örökség reménységét. Krisztusban megvan minden, amire szükségünk van. Minden vágyat betölt, minden reményt meghalad. Csak ő tudja a lelket megelégíteni. Ezért Jézus ma arra hív minket, hogy elengedjük azt, amitől megszoktuk, hogy függünk. A földi javak és kényelmek cserélendők arra az örök kapcsolatra, amelyben Jézus a mi biztos támaszunk. Amikor őhozzá ragaszkodunk, nem csak egy jövőbeni reménységet kapunk, hanem már most, itt, a jelenben is békét, örömet és célt kapunk az életünkben. A mennyei világ polgáraivá kell válnunk már e földön. Isten lelke arra vezet, hogy egyre kevésbé kötődjünk-e világhoz, és egyre inkább vágyakozzunk arra az örök hazára, amelyet Krisztus készített az őt szeretőknek. Most van itt az ideje az egyszerűsítésnek. Engedjük el hát a sok vagyontárgyat, amitől megszoktuk, hogy függünk, és ragaszkodjunk helyette Jézushoz, az ő ígéretéhez, amit a jövő jobb reménységéről tartogat számunkra.

Uram, taníts meg arra, hogy el tudjam engedni mindazt, ami csak e világ múló fényét tükrözi. Segíts, hogy ne a vagyomban, hanem benned bízzak. Ragaszkodjam hozzád, mert te vagy az én jövőm és reménységem. Amen.

ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 19. és 20. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Találkozó veled. Az Északi Egyházkerület missziói napja. Az Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete az idén, ma, május 9-én szombaton a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyében Nyíregyházán rendezi a Találkozó veled elnevezésű egyházkerületi napját. A házigazda egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális események, a személyes találkozások is hangsúlyt kapnak. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség temploma és gyülekezeti terei, valamint az evangélikus intézmények által körülvett Luther Márton tér ideális helyszíne lesz az eseménynek. A szervezők igei hívószava ez alkalommal a 98. Zsoltár egy sora, mert csodákat tett. Plenáris és szekcióbeszélgetések boncolgatják majd a nap mottójának témáját. A nap úrvacsorai istentisztelettel zárul, amelyen Keckó Pál, az egyházkerület püspöke végzi az ige hirdetés szolgálatát. Magyarországi Metodista Egyház, Methodist Church in Hungary. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Karad László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepihes beiktató istentisztelete holnap, május 10-én lesz a Kiscelli utca 73 szám alatti budapesti metodista egyházközpontban. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Megjelent az őszi lelkész képesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatályban tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-17-én tartják. Erre azok jelentkezését várják, akik lelkészképző intézményben oklevelet szereztek, de a vizsgát még nem tették le. A számonkérés feltétele annak, hogy valaki a Magyarországi Református Egyházban önálló lelkészként szolgálhasson. Majd október 7-én tartják a különbözeti és honosítási vizsgát, valamint azokat az elbeszélgetéseket is, amelyek a lelkészi képesítés hatályban tartásához vagy visszaállításához kapcsolódnak. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób istenének orcáját keresik. 24. Zsoltár 3-tól 6-ig.

0: Tárd ki az ajtót.
1: A Jer tárjunk ajtót egyik az első adventi daloknak, amiket gyermekkoromban megtanultam. Régi ének ez, és több részletét hosszú ideig nem értettem. Most azonban nem tudtam megállni, hogy ezt a dalt közelebbről is meg ne nézzem. George Weissel 1623-ban írta. Ebben az évben, 33 éves korában kezdte lelkipásztori szolgálatát, miután addig tanárként dolgozott. Az ének a Zsoltárok 24. fejezet 3-tól 6. versein alapul. A költő azonban más igeverseket és teológiai meglátásokat is beleszőtt ebbe a dalba. Például a hozzánk eljövő Úrról szóló adventi üzenetet szinte magától értetődően Isten szent háromságával köti össze. Én alkotó Uram, megváltó Jézusom, vigasztaló. De mindenek előtt az örömről szól, ami azért tölt el bennünket, amit Isten értünk tett. Ez az öröm, mint egy aranyfonál, végig húzódik az összes verszakon. És boldog hajlék, boldog szív, mely ő előtte már kinyílt. Isten kedvessége különleges módon csendül meg az adventi és a karácsonyi énekekben. Az ő közelsége az, ami világosságot és melegséget ad. Én is hivatalos vagyok, már várnak rám, és örömmel fogadnak.

A zsoltárok, a mi atyánk és a régi énekek is tanítanak imádkozni. Néha könnyebb ezek szavaival imádkozni, mint a sajátjaimmal.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk.

Édes jó Uram, ma reggel a hála érzete tölt el egész valómban, hogy gyermeked lehetek. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden a megváltás nyomán az irgalom, a szeretet és az élet. A reggel friss várakozásában köszönöm az örömöket, amelyekben részünk lehet, hogy járhatjuk az erdőt, érezhetjük titokzatos gazdag életét, és megmerülhetünk a rétek áradó illataiban, hogy gyönyörködhetünk a virágok színpompájában, a pillangók lengeröptében, a madarak szárnyalásában, hogy hallhatjuk a vizek zúgását, érezhetjük a szél tisztító leheletét. Köszönöm a ritmust és a dallamot, hogy táncolhatunk és énekelhetünk, hogy szívből nevethetünk, hogy elmerülhetünk műalkotások tőled eredő mély üzeneteiben. Hálát adok az ünnepek nyugalmáért, a jelekért, melyek hétköznapjainkat irányítják. Hálát adok küldetésemért, szerető embertársaimért. Kérlek, add, hogy minden napunkon érezhessünk reményt és elégedettséget Szent Fiad nevében. Ámen.

0: Közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 9-e.
2: Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a II. Világháború véget ért, így ez a nap Európában a béke napja. Köszöntsük Gyurkovics Tibor szavaival. Még egyszer fölrepülni az ismeretlen égre, s a lengő madarakkal azt kiáltani, béke! 1985-ben határozták el az uniós kormányfők, hogy május 9-e legyen Európa napja is.
1: 1763-ban látta meg a napvilágot Bacsányi János költő, aki 22 évesen már egyetemi diplomás és 4 nyelven versel. Magyarul, latinul, németül és franciául. Baróti Szabó Dáviddal és Kazinci Ferenccel 1787-ben megalapították az első honi irodalmi társaságot Kassai Magyar Társaság néven, és elindították a Magyar Múzeum című első magyar irodalmi folyóiratot. A franciaországi változásokra című verséért följelentették. Lírájában a felvilágosodás után legnemesebb törekvéseinek megvalósulását a forradalommal véli elérhetőnek. Eszméit a Látó című költeményében összegzi. Álljon föl az erkölcs, imádandó széki, nemzetek, országok, hódoljatok néki, uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság, törvény s egyenlőség, s te áldott szabadság. Megvádolták a Martinovics mozgalomban való részvétellel, és a budai majd a kufsteini börtönbe került. Szabadulása után Bécsben vállalt hivatalt, később Linzbe száműzték. Arszpoétikája Adit is megihlette. A ritmus csak szolga, szolgálata dolga. Ez a vers szerzés titka, melyet, aki tudna, ritka.
2: 1805-ben e napon hunyt el Friedrich von Schiller, a német klasszika költője, kiemelkedő dráma és balladaíró, filozófus és történész. Goethe jó barátja, alkotótársa. Egy gondolata. A percet lásd meg, míg el nem repül, mert életünkben ritka pillanat kínál nagyot, jelentőst. Az Örömóda című költeménye Beethoven megzenésítésében a humanizmus világhimnusza lett. Jeles művei: Ármány és szerelem, Don Carlos, Stuart Mária, Wallenstein trilógia, az orleáni szűz, Tell Vilmos.
1: E napon született 1764-ben Katona Mihály református lelkész, földrajztudós. Togátus diák Debrecenben, majd a grammatisták, a rétorok és logikusok tanítója. Később főiskolai könyvtárnok és szeniorságot is viselt. A jénai és erlangeni egyetemi tanulmányai után a komáromi református egyház meghívta tanárának, mely tisztét 1803-ban papi hivatallal váltotta föl. Majd egyházkerületi tanácsbírónak, azután aljegyzőnek is választották. Prédikáció kötete mellett saját korában a legtartalmasabb magyar természetföldrajzi munkák szerzője. Ezek: A Föld matematikai leírása a világ alkotmányával együtt, rajzolatokkal, valamint a közönséges természeti föld leírás.
2: 1922-ben e nap születte Ferdinand Monnoé, francia szemész, Lyoni professzor, aki bevezette a dioptria fogalmát, és ma is használatos szemvizsgálati táblát. Kidolgozta a Monoyé diagramot, mellyel mindmáig a látásélességet vizsgálják.
1: 1912-es születésű Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író, műfordító, a magyar intellektuális próza képviselője. Első írásai 1931-ben jelentek meg a Napkeletben. Egyetemi évei alatt az Új Nemzedék munkatársa, majd a Nyugat is közölte írásait. A háború alatt légoltalmi szolgálatra osztották be, és üldözötteket mentett. 1946-ig a Magyar Rádió dramaturgiaként dolgozott. Írásaiban a nézőpontok és a megközelítési módok váltakoznak, az időszerkezet is bonyolult. Az elbeszélések mellett emlékezetes regényei, Hajnali háztetők, Iskola a határon, Buda. Idézzük egy gondolatát. Nem lehet kihagyni életed egyetlen pillanatát sem, egyetlen fűszálat sem, ami az utadba akadt, mert akkor más lesz az ábra. Nem hiányos, hézagos, azaz kiegészíthető, hanem más, visszacsinálhatatlanul más.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál. A jó indulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Példabeszédek könyve, 22. fejezet, első vers.

A jó hírű orvosokat országszerte ismerik, és egymásnak ajánlják az emberek. Mikor valakinek komoly betegsége támad, és műtét előtt áll, összegyűjti az ismerősöktől, vagy az internetes weboldalak fórumairól a véleményeket, hogy ki kit ajánl. Akiről sok megnyugtató információt olvas vagy hall, azt fogja választani. Ha pedig meg van elégedve, akkor ő is tovább ajánlja majd másoknak. De ugyanígy van ez a mesteremberekkel is. Nehéz jó szakembert találni, ezért nagy kincs, ha rábukkanunk egyre. Megnézzük a munkáját a barátainknál, akikben megbízunk, és ha tetszik, akkor mi is mellette döntünk, ha felújításról vagy szerelésről van szó. Az ilyeneknek nem kell az éhenhalástól félni.

Salamon azt írja, hogy nem mindegy, mit mondanak rólunk. Ahogy élünk, viselkedünk, végezzük a feladatunkat, képet formál rólunk más számára. Az én édesapám nagyon bölcs férfi. Már gyermekkoromtól kezdve arra tanított, hogy amit kiadok a kezemből, bármi legyen is az, de engem minősít. Megmutatja, milyen vagyok. A belsőmet tükrözi. Ha elmégy majd felvételizni, vagy később állásinterjúra, ahogy felöltözöl, ahogy belépsz az ajtón, köszönsz, bemutatkozol, állsz, válaszolsz a kérdésekre, ezzel már sokat elárulsz magadról. A Jóisten ma arra tanít, hogy úgy szólj, cselekedj és élj, hogy jó hírneved legyen, és jó indulattal legyenek irántad,

0: Isten fiai és leányai. Közösségben Istennel.
1: A mai íge Máté 14:23. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. Gondolatok az ígéről. Krisztus ereje az imádságban volt. Krisztus visszavonult a világtól a ligetekbe és hegyekbe, kizárva maga elől minden mást, egyedül volt atyával. Erős buzgósággal öntötte ki lelkéből könyörgéseit, és lelke minden erejével a végtelen kezébe kapaszkodott. Amikor újabb, nagy próbatételek környékezték meg, visszavonult a hegyek magányába, és az egész éjszakát imádságban töltötte mennyei atyával. Mivel Krisztus mindenben a példaképünk, ezért ha követjük példáját a buzgó álhatatos imában, kérve Istentől, hogy adja nekünk az ő erejét, aki sohasem engedett Sátán kísértéseinek, és ellenállunk a gonosz ellenség gondolatainak, akkor nem fog legyőzni bennünket. Ezen vészterhes utolsó napokban a fiatalok egyetlen biztonságát a folyton erősödő éberség és imádság jelenti. Azt a fiatalt, aki örömét leli Isten igéje olvasásában és az imádság alkalmaiban, folytonosan felfrissítik az élet forrásának folyamai. Magas szintű erkölcsi kiválóságra és olyan széleskörű gondolkodásra tesz szert, melyet mások nem érthetnek. Az Istennel való kapcsolat helyes gondolatokat, nemes szándékokat, az igazság tiszta megértését és magas célkitűzéseket von maga után. Akik ilyen kapcsolatot ápolnak Istennel, azokat az Úr fiainak és leányainak ismeri el. Egyre magasabbra és magasabbra jutnak, egyre tisztábban látják Isten és az örökkévalóság dolgait, még nem az Úr a világosság és bölcsesség közvetítőivé teszi őket a világ számára. Az Istenhez való imádkozás ereje felkészít minket napi feladataink elvégzésére. Hatalmas erő rejlik az imádságban. A nagy ellenség folyton azon munkálkodik, hogy távol tartsa a bajba jutott lelket Istentől. A legalázatosabb szent sóhajtása a menny felé nagyobb félelmet kelt Sátánban, mint kormányzatok és királyok rendeletei.

0: iránytű.
1: Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Péter első levele 4. fejezet, 13. vers, valamint 15. és 16. vers. Azokról, akik Istent szeretik, akik az ő végzése szerint elhívottak, Róma 8:28, a Biblia feltárja szenvedéseik jó szolgálatának egy magasabb fokú következményét. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. És a Jász 43:12. Tanúi annak, hogy ő jó, hogy az ő jósága mindenek felett áll. Látványossága lettünk a világnak, mind az angyaloknak, mind az embereknek. 1 Korintus 4:9. Isten országának alapelve az önzetlenség, amelyet Sátán gyűlöl, sőt, létezését is tagadja. A nagy küzdelem kezdetétől fogva azt igyekezett bebizonyítani, hogy Isten cselekedeteinek az indítórugói önzőek. Krisztusnak és mindazoknak, akik az ő nevét viselik, az a feladatuk, hogy megcáfolják Sátánnak ezt az állítását. Jézus azért jött le a mennyből emberi testben, hogy a saját életével szemléltesse az önzetlenséget.

Mindazoknak, akik elfogadják ezt az alapelvet, Isten munkatársaivá kell lenniük, hogy a gyakorlati életükkel mutassák meg az önzetlenség és az önfeláldozás elvét. Az igazságot önmagáért kell választanunk. Helyt kell állnunk az igazságért, szenvedés és áldozat árán is. Mert ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van. Így szól az Úr. Ésaiás 54. fejezet 17.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Hátsó szándék. Akik rosszat mondanak rólad, azoknak a szándékaik rosszak. Akkor is, ha ez nem tudatosult bennük, és azt hiszik magukról, hogy őszinték. Nem azok. Müller Péter. Néhány ember megpróbál rávilágítani a gyöngeségeidre, de csak azért, mert az erősségeiddel nem tudnak mit kezdeni. Popper Péter.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Helyes hozzáállás. Második rész. Minden lehetséges annak, aki hisz. Márk evangéliuma 9. fejezet 23. vers. Démoszthenész, aki az ókori Görögország legnagyobb szónokaként volt ismert, súlyos beszédhibával küzdött. A legenda szerint úgy kerekedett felül fogyatékosságán, hogy kavicsokkal a szájában a tenger hullámait túlkiabálva verseket szavalt. Luther Márton Wartburg várában raboskodva kihasználta az időt arra, hogy németre fordítsa az Új Szövetséget. Beethoven legnagyszerűbb szimfonikus mesterműveit azután alkotta, hogy elveszítette a hallását. John Bunyan a börtönben jegyezte le a zarándok útját. Daniel Defoe ugyancsak börtönben írta meg a Robinson Crusoe-t. Abraham Lincoln-t sokan az Egyesült Államok legkiválóbb elnökének tartják, de valószínűleg sosem híresült volna el nagy vezetőként, ha nem neki kellett volna vezetnie az országot a polgárháború idején. Úgy tűnik, a nagy vezetők és gondolkodók gyakran nehéz helyzetek közben válnak naggyá, ám ez csak akkor történik így, ha megfelelő a hozzáállásuk. A megpróbáltatások alatt nagy diplomaták, üzletemberek, tudósok, tanárok, lelkészek és mások születnek. Minden kihívás lehetőség és minden lehetőségben van kihívás, de a kimenetel jelentős mértékben attól függ, hogy miként állsz a problémához. Amikor egy ember arra kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg siket néma fiát, Jézus így felelt. Minden lehetséges annak, aki hisz. Hiszek, segíts a hitetlenségemen, válaszolta a férfi. Márk evangéliuma 9. fejezet 23-tól a 24. versig. Jézus pedig így is tett, sőt, a fiút is meggyógyította. Ha segítségre van szükséged a hozzáállásoddal kapcsolatban, beszélj az Úrral még ma!

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: a bizalom örömet ad. A mai ige 33. Zsoltár 21. vers. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. Gondolatok az ígéről. A hit gyökeréből nő ki a szívbéli öröm virága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz. A zsoltáros itt kifejezett meggyőződése tulajdonképpen egy ígéret, amelyet a bizalommal kinyújtott kezünkbe tesz az Úr. Bárcsak megbecsülnénk, ha e pillanatban nem is örvendezünk, hamarosan örvendezni fogunk. Ez olyan bizonyos, mint ahogy Dávid istene a mi istenünk is. Gondolkodjunk csak el az Úr szent nevét, hogy még jobban tudjunk bízni benne, és bizonyosabb legyen az örömünk. Az Úr szent, igaz, kegyelmes, hűséges és megváltozhatatlan. Bízhatunk az ilyen Istenben. Ő bölcs, mindenható és mindenütt jelen való, támaszkodjunk rá örömmel. Tegyük ezt azonnal és fenntartás nélkül. Kelenföldi barokk esték. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő rendezvény ma, május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamara hangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor. Ekkor Alföldi Borús Eszter fuvola művész hangversenye lesz hallható. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület ma, május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Megkezdődött Hamburgban az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hamburgban megkezdődött az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hazánkat Durkó István missziói alelnök és Téglási Lajos külmissziós szaktitkár képviseli. Új főtitkár a protestáns egyházak európai közössége élén. A bécsi Luther evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten iktatták be a protestáns egyházak európai közössége új főtitkárát, Susan Schenket, április 27-én egyúttal búcsút véve elődjétől, Mario Fischertől. Az alkalmon több mint 100 egyházi vezető volt jelen Európa különböző részeiből. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Mit teszel, ha Jézus miatt bántanak?

Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Mivel nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyűlöl benneteket a világ.

Ne csodálkozz azon, ha gyűlöl téged a világ amiatt, hogy életeddel és szavaiddal tanúságot teszel Krisztusról. Nem téged utasít el, hanem azt, akit képviselsz. Ezért ne vedd ezt magadra. Jusson ilyenkor eszedbe az apostolok esete, akiknek a következő volt a reakciójuk, amikor egy alkalommal megvesszőztették őket, majd rájuk parancsoltak, hogy ne beszéljenek többet Jézus nevében. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért.

Nehéz elhinni, hogy az apostolok nemhogy háborogtak volna, hanem éppen ellenkezőleg. Örültek annak, hogy Jézus nevéért bántották őket. Nem csak szavakkal, nem csak kiközösítéssel, hanem fizikailag is. Úrrá lehetett volna rajtuk a felháborodás, az önsajnálat, netán a harag vagy a bosszú. De ők nem engedték, hogy ezek a negatív érzések elhatalmasodjanak fölöttük.

Benned milyen érzések vannak, amikor a Krisztus követés miatt leszólnak, megvetnek, netán háttérbe szorítanak? Valószínű, hogy nem újjongsz ezek miatt. Lehet, hogy ilyenkor visszahúzódsz, elbizonytalanodsz. Ne engedd, hogy a sértődöttség, a harag, a félelem, vagy az önsajnálat eluralkodjon rajtad. Inkább válaszd a megbocsájtást, és ha szükséges, menj tovább. Jussanak eszedbe a Szentírás szavai. Ha valahol nem fogadnak be benneteket, hagyjátok ott a várost, és még a port is rázzátok le lábatokról ellenük tanúságul.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 9-e, Jelenések könyve, 4. fejezet. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a kárneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek. A negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta, Szent, Szent, Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Az imádat a lélek elragadottsága Isten iránt. A lélek az imádatban egyszerre beletemetkezik Istenbe, és egyszerre megtelik vele. Az imádatban teljesen egyé akarunk válni ő vele. Rajongásig csodáljuk. Ámolunk a gyönyörködéstől, hogy valamit is enged látni magából. Csak nézzük, de akarjuk is őt mindennél jobban. És az imádóban mindez egyre fokozódik. Valami ilyen viszonyulás, ilyen attitűd keríti hatalmába azt, aki imádja az Urat. Földi létünk még nem engedi, hogy végleg csak imádók legyünk, de valamit megkóstolhatunk itt is az imádó lelkületből, az Úrral való mély kapcsolatban. A pátmoszi jeleneteket látó apostol az örök imádás mennyei közösségét megpillantva nekünk is leírja a lélek elragadtatásának felfoghatatlan csodáját. Bárcsak mindannyian földi életünkben legalább egyszer megtapasztalnánk, bárcsak legalább egyszer megadná számunkra a lélek az imádás elragadtatott és megindító lelkületét, amely 2 karral akarja megragadni megváltóját, hogy örökre arra a pillanatra vágyjunk, amikor többé már semmi sem akadályoz bennünket az Úr imádásában. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Louis Alarcón írta Argentínából, helyreállítva. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Jelenések könyvének 15. fejezetének 3. verse. Amikor a tektonikus lemezek egymásnak ütköznek, és a föld kérgében olyan feszültség alakul ki, hogy a kőzet megreped, az így keletkező törésvonalat vetődésnek, a szó hétköznapi jelentése hiba, nevezik a szakemberek. Ez történt Paraguay, Brazília és Argentína határvidékének találkozásánál. Ezen a ponton az erózió és az idő hatására alakult ki a híres és gyönyörű Iguazú vízesés. Ellentmondásosnak tűnik azt mondani, hogy egy természeti csoda egy hiba eredménye lenne. Istenhez fűződő kapcsolatunkban valami hasonló történik. Elszakadhatunk Istentől, törést szenvedhet az életünk, vagy eltévedhetünk, de ebben a megtöretett állapotban Isten nagy és csodálatos dolgokat teremt. Krisztus által visszanyerjük azt a célt, amelyre teremtettünk. Krisztus kegyelméből meggyógyulunk. Ez akkor lehetséges, amikor Isten közbelép, és kiszabadít minket a káoszból, amelybe belekerültünk, hogy békességet és új célt adjon az életünknek. Teremtő Istenünk, a káoszból helyreállítottál minket megmentő és megtartó szereteteddel. Tiéd legyen minden dicsőség és hála. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Napi gondolat. Isten szeretete és irgalma helyreállíthatja összetörtségemet. Imádkozunk azokért, akik mélyebb kapcsolatra vágynak Istennel.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1763. május 9-én született, és 1845. május 12-én halt meg a klasszicista költő Bacsányi János. Ma emlékezzünk reája, folyirat alapító szerkesztő, a Jakobinus per elítéltje, ezt követően aztán száműzetésben élt.

Bacsányi János, serkentő ének. Donec Virenti, Canicies, Albest Morosa, Horatius.

Szedjük életünk virágit most, mikor még illatoznak, s a tavasz vidám szellői lengedezve játszadoznak. Kert az élet, de rózsáit óva kell, s vigyázva szednünk, s a tövistől, hogy kezünket meg ne szúrja, őrizkednünk. Szedjük, óvas őrizkedve, szedjük hát, míg illatoznak, míg a végtavasz szellői fürteinkben játszadoznak. Így lehet még szívepesztő bánatinkban csendesednünk, s bal szerencsénk ellenére jobb reményre élemednünk. Így lehet, bajunk felejtve, még örömben részesednünk, s kertünk édes illatjától néha szinte részegednünk. Szedjük életünk virágit, szedjük hát, míg illatoznak, míg a víg tavasz szellői fürteinkben játszadoznak.

0: Pihenés.
1: Egészséges élet. Ő pedig ezt mondta nekik. Jertek el csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Márk evangéliuma 6.31. Gondolatok az ígéről. Habár az idő rövid, és nagy munkát kell végeznünk, Isten mégsem akarja, hogy minden időnket munkával töltsük, s ne legyen alkalmunk a pihenésre, a Biblia tanulmányozására és a Teremtőnkkel való kapcsolattartásra. Mind erre szükségünk van,

lelkünk megerősítésére. Így kerülhetünk olyan állapotba, hogy bölcsességet nyerhessünk Istentől, és talentumainkat a legnagyobb mértékben felhasználhassuk az Úr szolgálatára. Amikor Jézus kijelentette, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, nem a szüntelen munka szükségességét hangoztatta. Kijelentette tanítványainak, hogy túlságosan kimerítették az erejüket. Így alkalmatlanná válnak a jövőben rájuk váró munka elvégzésére, ha nem pihennek egy keveset. Szívleljétek meg Jézus tanácsát. Takarékoskodjatok az erőtökkel, hogy pihenés által felüdülve több és jobb munkát végezhessetek. A keresztényi élet nem áll szüntelen tevékenységből, sem állandó elmélkedésből. Ma is hallgatnunk kell Krisztus parancsára, hogy időnként vonuljunk el, és pihenjünk meg egy keveset.

0: hagyd abba a zsúfoltságot.
1: Ezek azok az igék, amelyekről azt parancsolta az Úr, hogy meg kell tennetek. 6 napon át végezzétek munkátokat, de a 7. napot tartsátok szentnek. Az Úrnak szentelt nyugalom nagy napja legyen az. Mózes 2. könyve 35. fejezet, 1. és 2. vers. Túl sokunk számára a szombat egy elfoglalt nap, egy másik fajta elfoglalt üzlet. Sietünk felöltözni, sietünk, hogy időben odaérjünk a gyülekezetbe, és sietünk haza, hogy elkészítsük az ételt a vendégeknek. Talán aggódunk a lecke miatt, vagy hogy mit fognak gondolni az emberek az új frizuránkról, hogy a gyerekeink jól fognak-e viselkedni, vagy hogy az ebédre meghívott vendégek egész délután maradnak-e, és mi nem tudunk majd aludni. Ha a hét folyamán ritkán jut időnk pihenni a zsúfolt napi rend miatt, ha egyik tevékenységről a másikra rohanunk, anélkül, hogy időt szakítanánk az élvezetekre, akkor kétszeresen is fontos, hogy szombaton abba hagyjuk a munkát. A szombat szó gyökere azt jelenti, hogy megállni, pihenni, abba hagyni. A pihenés Isten teremtő aktusára utal, miután megteremtette a világot, Isten megállt, de nem azért, mert elfáradt, hanem mert befejezte a munkát, ami a szombat megtartásának parancs mögött álló érv. Isten azt akarta, hogy 6 nap alatt fejezzük be a munkánkat, hogy vele együtt ünnepelhessük a szombatot. De a legtöbbünk számára a munka soha nem fejeződik be. Így, amikor péntek este lenyugszik a nap, Isten engedélyt adott nekünk, hogy félretegyük az egész heti munkát, hogy kivegyünk egy 24 órás szabadságot. Lehet, hogy azt gondolod, hogy nincs rá időd, de mivel elfoglaltabb vagy, annál fontosabbá válik a szombat. Egy pihenő nap után felfrissülsz, és készen állsz majd arra, hogy új érdeklődéssel és energiával térj vissza a munkádhoz, így hatékonyabban tudsz dolgozni, ahelyett, hogy többet dolgoznál. A munka befejezése a 7. napon nem önkényes parancs. Isten megszentelte, azaz elkülönítette ezt a napot az emberiség javára. Rád gondolt, amikor abbahagyta a munkát, és minden 7. napját ünnepnapnak nyilvánította az ő tiszteletére. Milyen dolgokat teszel szombaton, amelyek megfosztanak a szombat áldásainak megtapasztalásától? Mit fogsz tenni a következő szombaton?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 9-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Zakariás könyvének 8. fejezetében, a 13. versben találjuk. Én megsegítelek benneteket, úgy, hogy áldássá lesztek. Az Újszövetségi igét Pál apostol Korintusiakhoz írt 2. levelének 1. fejezetében, a 4. versben találhatjuk. Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Segítség és áldás. Ízlelgettem e szavakat. Mint ha örökre elválaszthatatlanul összefonódtak volna az idők kezdetén. Bátorít, bíztat, vigasztal, hozzám szól. A mindenható tesz ígéretet nekem, a teremtménynek, az embernek, megsegítelek. Hűségéről biztosít engem, aki oly sokszor vagyok hűtlen. Gondoskodását nyújtja felém, amikor kihívások és próbák ideje alatt elakadok. Felemel, ha elestem. Hányszor átéltem már, hogy nélküle elveszett vagyok. Pedig szüntelenül érezhetem, itt van velem, hogy segítse lépteimet, fogja a kezemet, belenyúljon az életembe, amikor szükséges. Erőt ad a megszólaláshoz, vagy éppen a hallgatáshoz. Olykor belekiáltanék a világba, érezzétek, emberek, itt van, de kellek én is hozzá. Kell a nyitott szív, hogy be tudjam fogadni a közeledését, hogy megértsem, azért van itt, hogy a bizalmat áldásra váltsa. Így támogat. Így jutok túl a nehézségeken. Így járhatom az általa kijelölt utat. Hála tölt el, mert tudom, hogy soha nem vagyok egyedül. De a feladatom, hogy áldás legyek, és hogy a sok jót ne magamnak tartsam meg, hanem továbbadjam. Ez erőt és bölcsességet kell kérnem. Mert a jót megtartani jó és könnyű, meglátni, hogy áldásból élni és az áldást továbbadni, még több áldás jelent ugyan, de ez nehéz. Elengedni görcsös ragaszkodásomat csak Isten ölelésében lehetséges. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, és segítségeddel életemben áldás fakadhat. Kérlek add, hogy a szívem bizalma irántad soha meg ne inogjon, de ha ez mégis megtörténne, akkor hadd találjak vissza hozzád. Hadd érezzem minden pillanatban ígéreted erejét, a meg nem szégyenítő reményt, átölelő, végtelen szeretetedet. Amen. Az áhítatot Vladika Zsófia írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Én megsegítelek benneteket, úgy, hogy áldássá lesztek. Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.

Néhány évvel ezelőtt a tél vége felé lányunk azt mondta, hogy itt az ideje egyszerűsíteni. Volt egy háza, amelyik készen állt a beköltözésre. Akkoriban a feleségem 65 éves volt, én pedig 2 évvel kevesebb, mint 70. Kegyesen elfogadtam az ajánlatát, és eladásra kínáltam a házunkat. Nem telt bele sok idő, és már is elkeseredtem a gondolattól, hogy el kell hagynom a virágos kertemet, a gyümölcsfáimat, és hát az elegáns házat, melyben felneveltük a gyermekeinket. 26 éven át ez volt az otthonunk. Egyik nap a reggelinél az ablakkal szemben ültem, és láttam a teljes virágzásban pompázó baraszkfákat. A magnóliafák is rügyeztek, és hamarosan azok is tele lesznek virágokkal. Azonnal ezt mondtam. Uram, lehangoltnak érzem magam, amikor visszatekintek, de te jobb reményt adsz nekem a jövőre nézve. Most van itt az ideje, hogy testvéreink csökkentsék, ne pedig gyarapítsák vagyonukat. Még a nem keresztény vallások is hasonló hiteket vallanak. Buddha azt tanította, hogy az anyagi dolgokhoz való ragaszkodásunk szenvedést okoz. Inkább fel kellene hagynunk az ezekhez és a múlthoz való ragaszkodással, helyette pedig örülnünk kellene. Az elengedés a válasz. Egy muszlim professzor azt mondta, hogy az élet leépítése vagy egyszerűsítése a lelki megtisztulás egy formája. Meglágyítja a szívet, és hálával tölti el, érzékenyé tesz mások szükségletei iránt, ezáltal pedig jobbá teszi a világot. Az életünk tele van olyan dolgokkal, melyeket értékesnek tartunk. Házak, autók, ruhák, kényelmi eszközök, és ezek gyakran elvonják figyelmünket a valódi örökértékekről. Az emberek túl gyakran olyan dolgokat tartanak fontosnak, melyek elmúlnak, miközben figyelmen kívül hagyják a lelki dolgok értékét. Krisztus követői számára azonban világos az út. Minden földi kincset alá kell rendelni a mennyei értékeknek. A bőségben való biztonságérzet csupán illúzió. Az igazi biztonság Krisztusban van.

A vagyon mulandó. És ha ebben bízunk, elveszítjük a mennyei örökség reménységét. Krisztusban megvan minden, amire szükségünk van. Minden vágyat betölt, minden reményt meghalad. Csak ő tudja a lelket megelégíteni. Ezért Jézus ma arra hív minket, hogy elengedjük azt, amitől megszoktuk, hogy függünk. A földi javak és kényelmek cserélendők arra az örök kapcsolatra, amelyben Jézus a mi biztos támaszunk. Amikor őhozzá ragaszkodunk, nem csak egy jövőbeni reménységet kapunk, hanem már most, itt, a jelenben is békét, örömet és célt kapunk az életünkben. A mennyei világ polgáraivá kell válnunk már e földön. Isten lelke arra vezet, hogy egyre kevésbé kötődjünk-e világhoz, és egyre inkább vágyakozzunk arra az örök hazára, amelyet Krisztus készített az őt szeretőknek. Most van itt az ideje az egyszerűsítésnek. Engedjük el hát a sok vagyontárgyat, amitől megszoktuk, hogy függünk, és ragaszkodjunk helyette Jézushoz, az ő ígéretéhez, amit a jövő jobb reménységéről tartogat számunkra.

Uram, taníts meg arra, hogy el tudjam engedni mindazt, ami csak e világ múló fényét tükrözi. Segíts, hogy ne a vagyomban, hanem benned bízzak. Ragaszkodjam hozzád, mert te vagy az én jövőm és reménységem. Amen.

ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 19. és 20. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Európai Unió születésnapja. Az Európa nap, az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon a történelmi jelentőségű Schuman nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban új politikai és gazdasági együttműködést vázolt föl Európa számára, amely révén a kontinens országai közötti háború elképzelhetetlenné válna. Ezt a Schuman nyilatkozat néven ismert javaslatot tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezető első lépésnek. Szimbólumai az EU zászló, himnusz és az egységes valuta az euró, amely az Európai Unió politikai egységét jelképezi. A II. Világháború befejeződésének emléknapja Európában. Európában ezen a napon ért véget a II. Világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a II. Világháború véget ért, amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Május 9-én így a fasizmus fölött aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is. Ünnepi orgonaszó. Pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva, a Pannonhalmi Főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett föllépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, amelynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot, és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz a színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy akár több napos kulturális hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen alakítható színpaddá, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi rendezvény is helyet kaphat egy ilyen programon. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok, és így tovább. A misszió előkészítése már folyamatban van. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél, és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Advent. Várakozás. Van, ahol egyszerűen csak az Úr érkezéseként beszélnek róla. Iszonyatos fájdalom az, hogy a keresztény Európában már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok évtizede egyre inkább a karácsony előtti vásárlás, vásárok, a különböző ilyen-olyan-amolyan exkluzív dolgoknak az ideje. De hát mit is lehet ehhez hozzáfűzni, vagy hogy lehetne ez másképp, hogyha a karácsony szép csendesen a szeretet ünnepévé degradálódott, és már egyre több helyen megilleti a legnagyobb ünnepe a szeretetnek, miközben alig esik szó a szeretetnek a lényegéről, a szeretetnek a megtestesüléséről, Krisztus Jézusról. Az az igazság, hogy egyáltalában nem csodálható, hogy szép csendesen kikopik az emberek tudatából, hogy az advent az nem egyenlő bevásárló turizmus, nem egyenlő valami felfokozott ajándék, kapási és adási láz, valami egészen más lenne. Ráadásul mi most a második adventben vagyunk. Valaki lehet, hogy nem is érti, amit mondok. Hiszen az első advent az az időszak volt, mielőtt Krisztus idejött erre a világra. A második advent Krisztus visszavárása, hogy ígérete szerint visszajön. Ezen az adventi alkalmon most az elsőre szeretnék visszagondolni, de a következő alkalommal, ha Isten élni enged, természetesen a másodikra fogunk elsősorban koncentrálni, Krisztus visszajövetelére. Mi is volt az első adventnek a lényege? Tessenek csak arra gondolni, él egy nép a földközi tengernek a partján, körbevéve teljesen ellenséges indulatú és ellenséges hozzáállású népekkel, ezt a népet Izraelnek hívják, és ez a nép hordozza magában az Isten ígéretét évszázadok, sőt nyugodtan lehet mondani egy idő után, majd két évezrede, Ábrahám óta, és abban a bizonyosságban él, hogy amikor eljön majd az idő, Isten elküldi a Mesiást. Jönnek a proféták. Mondhatnám, hogy egymás után, de ez egymás után egy picit a buszmegálló érzés kelti az ember szívében, hogy az egyik busz most ment, de már itt is jön a másik. Hát ezek a jönnek a proféták egymás után, azért sokszor eltelik 20-30, néha 50 év, máskor több mint 100 esztendő, amíg jön a következő proféta, aki által Isten megerősíti ezt az ígéretet, és lehet, hogy erre nézve sokan azt mondják, hogy hát amit már Isten egy 1000 éve ígérget, és eddig nem teljesedett be, nem is fog beteljesedni soha. Mégis, mielőtt idejött Krisztus erre a világra, nagy Heródes idejében, amikor éppen templom épült, az igaz, hogy Heródes büszkeségéből fakadt az elhatározás, hogy újraépíti a salamoni templomot, csak egy kicsit nagyobbra, dicsőségesebbre, szebbre, valami elképesztő szinten fölfokozott várakozás jellemezte az embereket. Ez az idő volt az, amikor egy Zakariás nevű pap ígéretet kapott Istentől arra nézve, hogy gyermeke fog születni, pedig már ő is és a felesége is rég túl volt azon az időszakon, amikor ez a gyermek születés időszerűnek volt mondható, nem is igen akarta elhinni, és azt ígérte neki a hírt hozó angyal a jeruzsálemi templomban, hogy ez a gyermek a Mesiás előhírnöke lesz, előtte fog járni Illés lelkével és erejével. Aztán szem elől tévesztette az egész világ, sőt szerintem még a családi kör is ezt a bizonyos Jánost, aki ebbe a családba született, és körülbelül úgy 30 tájékán az időszámításunk szerint egyszer csak megjelent Júdea pusztájában egy ember, aki teljesen természetellenes módon élt és prédikált. A természetellenes az természetesen a hétköznapi ember szempontjából, vagy Izrael vezetői szempontjából volt természetellenes. Tessenek csak hallgatni, hogy számol be erről Máté evangélium a 3. fejezete. Azokban a napokban kezdett keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János teveszőruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadméz. Hát abban az időben sem volt természetes, hogy valaki teveszőruhát visel egy bőrövel a derekán. Bár ha valaki visszamegy a prófétákhoz, akkor egy Illés nevű prófétának az öltözékére, amikor valakinek elmondják, hogy hogy volt öltözve az az ember, erről ismernek rá. János nem valószínű, hogy szándékosan, hanem egyszerűen csak abból adódóan, hogy szülei elvesztése után minden bizonnyal az eszéneusok közé került, amit akkoriban szektának tartottak, és a Holtenger környékén éltek, teljesen önálló kolóniákat képviselve, de nagyon akartak ragaszkodni Isten igéjéhez, és az volt a fő tevékenységük, hogy Isten igéjét tanulmányozzák, és rengeteg iratuk, rengeteg bibliamagyarázatuk készült. Csak egy zárójeles megjegyzés azoknak, akiket ez különösen érdekel, a holtengeri tekercsek az ő munkáik voltak, amiket megtaláltak a II. Világháború után nem sokkal, ott a pusztaságban, a holtenger mellett. Szóval egészen biztosan közöttük nevelkedett, élt. Ezt onnan gondoljuk, mert őrájuk volt az jellemző, hogyha elhagyták a területüket, akkor senkitől nem fogadtak el semmit. Se öltözéket, se ételt, se italt. Tehát inkább sáskát ettek, meg vadmézet, amit útközben meg lehetett találni, de nem fogadtak el semmit, mert nem akarták magukat Isten előtt, azaz kultikus szempontból tisztátalanná tenni. János ezt a szokást megőrizte, de elkezdett prédikálni. Hogy is hangzik ez a prédikáció? Hát lehet, hogy egyszerűbb, hogyha egy nagyot lapozunk a Szentírásban, és ahonnan az idézetet veszi János, Ézsaiás könyve 40. fejezetéhez lapozunk, mert a 3. verstől így szólt Ézsaiás próféta. Nem sokkal korábban keresztelő Jánosnál teljesen világos, ugye Ézsaiás 720 körül élt Krisztus előtt. Én ismerem a különböző ilyen-olyan-amolyan elvéleteket, hogy de volt második, meg harmadik Ézsaiás, amit beleszerkesztettek Ézsaiás könyvébe. Ha ezeket komolyan vennénk, akkor is sokkal 500 előtt vagyunk mindegyik Ézsaiás esetében. Tehát ez körülbelül olyan, mintha valaki olyan állna a munkába, akiről beszéltek Mátyás király idejében. Tehát, hogy egy kis összehasonlítási alapunk legyen. Így hangzik az ézsaiási profécia. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Készítsetek utat az Úrnak. Azt állítja János, hogy térjetek meg, mert egészen közel van az Isten országa. És ez a megtérés, ez nem valami humbuk, ne haragudjanak a szóért, kedves hallgatóim, de manapság én nekem az az érzésem, hogy ahogy a hit szó teljesen kiüresedett, a megtérés szó is kezdi elveszíteni a lényegét. A megtérés az nem azt jelenti, hogy most már hiszegetek valamibe, ami eddig olyan távol esett tőlem. A megtérés egy olyan életváltozást jelent, ami gyökeresen átír minden korábbi értékrendet, ami nem közelít az Isten értékrendjéhez egy picit jobban, mint eddig, hanem elfogadja azt, és megfellebbezhetetlen módon kiáll ezért az értékrendért, és a saját életében igazolni akarja, és vágyik azt beteljesedni. Ha ez nem így van, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, akkor nem készült út az Úrnak. Mert hogy amiről itt Ézsaiás beszél, és amit átvett keresztelő János. Ez az útkészítés. Ez egyébként nem volt ismeretlen a kortársai előtt. Tessenek csak arra gondolni, amit nem biztos, hogy mindenki tud a történelemből, Kleopátra meglátogatta egyszer a júdeai tartományt. Tetszik tudni, hogy hogy érkezett? Hogy még mielőtt érkezett Egyiptom királynéja, hát azt nem mondhatom, hogy eldózeroltak előtte hegyeket, meg föltöltöttek völgyeket, mert dózer nem volt, de elkuliszták. Annak rendje módja szerint igyekeztek lehetőleg egyenes, viszonylag egyenes útat építeni, mert a nagy királynő jön. Na hát itt erről van szó. Hogy lehet utat készíteni az Úrnak? Ez a megtérés. Ez azt jelenti, hogy a szívünkben levő ilyen-olyan szakadékokat, meg ilyen-amolyan hegyeket szépen elsimítjuk. Tessék csak arra gondolni, hogy a faji előítéleteink. Vannak nekünk olyanok? Félek tőle, hogy sokan azt fogják mondani, hogy nincsenek is fajok. Egyetértek, de ettől még faji előítéletek bőven vannak, nem? Tessenek csak arra gondolni, hogy a rég-rég húzó mindenféle ilyen-olyan-amolyan emberi ösztönök, amik kényszerítenek bennünket, amik célt jelentenek, a meggazdagodásnak a vágya, a szexuális késztetések, a különböző ilyen-olyan-amolyan családi kötelékek. Vajon átjárható az Úr számára? Mert hogy nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy egyébként nem. És nem azért, mert az Úr nem tudna átlépni rajta, hanem egyszerűen azért, mert az Úr nem akar átlépni rajta. Nagyon sokan elfelejtik, hogy a térjetek meg az azt jelenti, hogy leteszem a fegyvert Isten előtt. Nem harcolok ellene, nem vitatkozom vele, nem cáfolom, nem érvelek, nem próbálom megmagyarázni az életem alakulását, hanem elfogadom azt a tényt, hogy bűnös ember vagyok, kegyelemre szoruló ember vagyok, aki, ha meg nem menti az Isten, vége van. És az első érkezése a Mesiásnak erre a világba pontosan arról szólt, hogy azért jött az ember fia, így fogja később fogalmazni maga Jézus Krisztus, hogy az ördög munkáját lerontsa, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett, mert úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogy aki csak hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. A felfokozott várakozás az nem csak annyit jelentett ebben az időszakban, hogy az emberek pusmogtak egymás között. Ezt ismerjük, hiszen ha a mai korban élünk, szerintem igen sok a pusmogás meg a sustorgás egymás között, hiszen annyi minden történik, és annyira szeretnénk megoldást találni. Akkor kimentek az emberek a Jordán partra. És János, aki azt mondta, hogy készítsetek utat az Úrnak, egy olyan útszakaszt mondott, azáltal, hogy ott bemerítette az embereket, ami egyébként egy héber számára vérlázító volt. Hiszen tessenek csak arra gondolni, hogy ők a körülmetélésükkel úgy gondolták, hogy egyszer és mindenkor betagozódtak Istennek a népébe. Ez a szertartás, amit János gyakorolt, ez azoknak volt korábban föltartva, akik pogányok közül érkeztek az Isten népe közé. És nyilvánvalóan most azt kérdezhették maguktól, hogy hát minek néz, kinek néz bennünket ez a János? Hát miért kéne nekünk, akik már bele is születtünk Isten népébe, valami más tenni? Itt most kénytelen vagyok megállni, mert nagyon-nagyon sokszor találkozom azzal a monológgal, már elnézést a szóért, hogy sokan azzal indokolják, hogy nekik nincs szükségük megtérésre, hogy már a dédnagyapám, meg annak az ükapja is valamelyik vallásfelekezethez tartozott, és mivel hogy az evangéliumi közösségek, az úgynevezett evangéliumi közösségek is most már igencsak hosszú időre néznek vissza, nem áll meg az az érv, hogy ez a népegyházakra igaz. Most már gyakorlatilag az környezetünkben levő minden felekezetben megjelent az az érvelés, hogy hát nekem már ha, és akkor lehet mondani, hogy a dédnagyapám nagypapája is, készítsetek utat az Úrnak. János akkor, nyilván héberek álltak előtte, tehát magától értetődően, azt mondta, hogy Ne mondogassátok magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert ha ezt mondogatjuk, nem fog eljönni Krisztus? Nem. Csak Krisztus érkezése nekünk semmit nem használ. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor Krisztus aztán megérkezett a világra, akkor Isten tudta mozgósítani a pogány származású bölcseket, hogy elinduljanak, tudta mozgósítani az elesett, lenézett, gyenge szívű pásztorokat, hogy elinduljanak, tudott mozgósítani sok-sokféle embert, még Egyiptomba is befogadták a menekülő Máriát, Józsefet és a kisdet Jézust, és elrejtették az emberek Herodes kutatói elől. De tessenek mondani, volt-e Krisztus születésénél bárki, aki odaállt volna a papság, vagy a vezető réteg köréből, és azt mondta volna, hogy megérkezett a Mesiás. Pedig Aksimeon a templomban is elmondta, hogy megjött. Anna, Fánuel lánya, aki már tömi 80 éve özvegyként élt, elmondta, hogy megérkezett a Mesiás. Voltak proféciák, voltak kijelentések, lettek volna minden elképzelést felülmúló jelek is, amik ezt megerősítették. És 30 évvel később, amikor János megszólalt, ugyanez a réteg ugyanolyan érintetlen szívvel hallgatta az ige hirdetést. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy azért egy kicsit lehet, hogy elveti ez az ige hirdető a súlykot, hát honnan lehet ezt tudni? Örülök, hogy megkérdezték. Akkor nézzük meg Máté evangéliumát. Tessenek csak hallgatni? Amikor látta János, hogy farizeusok, szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk, ti viperafajzatok, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy azt mondogathatjátok magatokban, ami atyánk Ábrahám. Mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már ott van a fák gyökerén. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, megtisztítja szérűjét, csűrbe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Készítsetek utat az Úrnak. Attól tartok, legalábbis az elmúlt évek, évtizedek Biblia oktatása azt bizonyította, hogy a legtöbb mai ember egy szót se ért abból, amit én az előbb elolvastam. Legalábbis a gyerekek nem tudták soha megmondani még egyszer se, hogy mi az, hogy szérű. Mi az, hogy szórólapát? Mi az, hogy pejva? És mi az, hogy megtisztítja? Hát a szérű az egy döngölt agyakkör volt a gazdaságokban. Azért döngölt agyak, hogy az kemény legyen. Arra hordták a gabonát, mégpedig úgy, hogy befele legyen a kéve a fejjel, a gabonával, aztán vagy cséphadaróval, na most megint mondok valamit, amit nem fognak érteni sokan, az egy láncos, buzogányszerű valami volt, amivel püfölték, vagy állatokkal nyomatták ki, ami azt jelenti, hogy tapostatták, hogy a mag kihújjon belőle. Igen, ám, de tessenek elképzelni, mi lett utána ebből. Hát ott volt kiperegve a gabona, meg egy csomó szemét, amit egyébként töreknek hívunk, és hát azt valahogy szét kellett választani. És ez a készítsetek utat az Úrnak azt is jelentette, és jelenti, amit annak idején szelelésnek hívták a gazdák, hogy jött a szórólapát, amit belemerített ebbe a gazda, és csendes szélben, ami nem viharos szél, mert akkor ez nem jól működik, földobta a lapáton levő keveréket, amiben gabona, meg szalma, meg mindenféle volt, és a szél kifúta a nehéz, vagy nehezebb gabonaszemek közül a mindenféle vackot. És abból egy külön kupac lett. És az a külön kupac, amikor elkészült a gabona tisztítása, hát majdnem azt mondtam, hogy kapott egy gyufát, de ez nem igaz, mert abban az időben nem igen volt még gyufa. Szóval fölgyújtották és elégették, mert az semmire nem volt jó, nem lehetett megetetni az állatokkal, nem lehetett alárakni az állatoknak. Hát maximum ki lehetett volna visszavinni a földre, ha is komposztálni, ahogy ma mondani szokták. És azt mondja János, hogy most ez az időszak van, kedveseim. És amikor idáig eljutottam, az jutott eszembe, hogy meg kéne itt egy kicsit állni. Hiszen nem az első advent, ami következik, hanem a második. Krisztus visszajövetele. De ha végignézek Európán, meg a történelmen, ha bekapcsolom a híreket, elolvasom a híreket, ilyen-olyan hírportálokon akár, nem az üvölt mindenünnen, hogy a fák gyökerén ott a fejsze. Ott a fejsze, és hogyha Isten azt a fejszét fölemeli, mi lesz a következmény? És azt mondja itt János, hogy nincsen mese, amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt. Ami nem azt jelenti, hogy mindenféle vakarccsal ki lehet szúrni a mindenható Isten szemét, amelyik nem nemes, Isten által elvárt, Isten által megvizsgált gyümölcsöt terem, az kivágattik. És nem azt ígéri Isten, hogy stilbútor készül belőle, amit mutogatni fognak utána évszázadokig mindenféle palotákban vagy múzeumokban, hanem azt mondja, hogy tűzre vettetik. Úgy tűnik, hogy Isten azt akarta megértetni az emberekkel, hogy ki alapra került a dolgok. Most vagy A vagy B, vagy Krisztus mellett, vagy Krisztus ellen. És a mai időben, kedves hallgatóim, úgy tűnik, ki alapra kerülnek a dolgok. Vagy Krisztus ellen, vagy Krisztus mellett. Miért? Mert közel van ő az ajtó előtt. Valaki azt mondta,

0: Isten minden ígérete beteljesedett az érkezésében? Igen. Megmondta, hogy szűztől fog születni, megmondta, hol fog születni, megmondta még azt is, hogy Názáretinek fogják nevezni, azt is megmondta, hogy egyiptomi menekült lesz, azt is megmondta, hogy az életét fogja áldozni, mindent megmondott vele kapcsolatban, és ugyanez igaz az ő második jövetelére is. Akkor, amikor először érkezett, néhány év leforgása alatt, mintha ezer éveknek az eseménye torlódott volna össze, és hirtelen beteljesedett minden. Pontosan így lesz az, amikor visszajön. Csak nem biztos, hogy néhány év leforgása alatt, mert azt mondja a Szentírás, hogy egyszer fölharsan a trombita hangja, az arkangyal harsonája. Hát ahhoz nem kell néhány esztendő, az azt jelenti, hogy valahol a földön éppen éjszaka lesz, akkor más üt meg fényes nappal, de egyszer csak mindent betölt majd az egész földgolyón az a harsona, ami után az hangzik, jön a király, és jöjjetek az ítélet elé. Ettől nem félni kell, hanem készülni kell. Advent. Mit is jelent ez? Várakozás. Az Úr érkezése. Ha megengedik, és jó lenne, ha megengednék, hadd legyen a mai üzenetnek az az üzenete, hogy készítsetek utat az Úrnak. Nem kell aszfaltozni, de a szíveket ki kéne nyitni. Helyrehozni azokat a dolgokat Istennel és nem Isten nélkül, amit még helyre lehet. Miért? Mert föl kell készülnünk, hogy jön a mi Urunk, és ezt nem lehet elkerülni, nem lehet kikerülni, bele fogunk kerülni, de azért jött az ember fia, hogy aki hisz ő benne, annak ne kelljen ítéletre menni, mert az már átment a halálból az életbe. Ez az evangélium. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Olvasósarok. Könyvbemutató Turci Árpáddal.
1: Kedves hallgatóim, szeretnék ajánlani egy nagyon izgalmas könyvet, amely most tanság ebbe az évben jelent meg, a Harmat és a Kia könyvkiadó közös gondozásában. Eugene H. Peterson Kitartó követés, tanítványság egy türelmetlen társadalomban. Az Arándok Zsoltárok magyarázata. Ez a könyv egy olyan könyv, amely lassú, de biztos fényt gyújt az úton. Vannak könyvek, amelyek zajosan kopogtatnak be a világ ajtaján, és vannak, amelyek alig hallható léptekkel érkeznek. Mégis hosszú időre velünk maradnak. Peterson műve, a Kitartó követés az utóbbiak közé tartozik. Mint egy régi, sokat látott szolgáló, nem harsány szóval, hanem szelíd, de kitartó bizonyságtétellel hív, kövessük a hosszú engedelmesség útját, amely lassú, de biztos irányban vezet Krisztus felé. Ez az engedelmesség nem kényszer, hanem szabadító ritmus. Nem rövid ideig tartó fellángolás, hanem életet formáló hűség. A könyv egyszerre vigasz és kihívás, vigasz a rohanó világ kimerültségében, és kihívás mindazoknak, akik nem érik be felszínes válaszokkal, hanem életük egészét Istenhez akarják igazítani. Peterson ebben a könyvben a zarándok énekek, ugye a Zsoltárok 120-tól a 134. Zsoltárig sorozatát választja utitársnak. A jeruzsálemi ünnepre vonuló éneklő nép szavaiba kapaszkodik bele, hogy minket,

0: türelmetlenül görgető, hamar csalódó, azonnal frissülő társadalom tagjait, megtanítson újra lassan élni és hosszan engedelmeskedni. Nem nosztalgiából, nem aszketikus pózból, hanem azért, mert a lélek izomzata csak így épül. Ismétlésben, ritmusban, közösségben, Isten szavára hangolt kitartásban. Miért most? Miért nekünk? Felmerülhet a kérdés. Hiszem, hogy a kötet 2025-ös megjelentetése nem véletlen időzítése ez a két kiadónak. El- és kifáradtak vagyunk. Rohannak a hírek, peregnek a katasztrófák, gyűlnek a teendők, a közösségek pedig sokszor csak projektként léteznek. A hívő ember is könnyen sodródik. Imádság helyett reflexek, szentírás helyett felületes idézetfolyam, szolgálat helyett kiégés. A kitartó követés erre a szellemi légszomra kínál tágas teret, levegőt. Nem gyors tanfolyam, nem 5 szabály a szentebb élethez, hanem kísérés. 15 zsoltár állomásain át a hit egyszerű, de nem könnyű gyakorlataihoz tér vissza, a hűséghez, amely nem látszik azonnal, de gyümölcse megmarad. A könyvüzenetek különösen fontos a szolgálóknak. Peterson nem csupán teológus volt, hanem presbiteriánus lelkész, tudós, író és költő is. Tudja, hogy a lelkészi és gyülekezeti életritmusa olykor megakad a sietség és a méricskélés okán. A siker számai helyett az érettség gyümölcseiről beszél, arról, hogyan formál közösséget a felfelé tartó ének, miként gyógyítja az önsajnálatot a dicsőítés, és hogyan tesz tartóssá, munkabíróvá a reménység, ha nem a hangunkat, hanem a lépteinket hangoljuk Istenhez. Aki Pepitában ugyanazt a gondot hordja, széthúzó testület, kiégő diakónus, elfáradó presbitérium, elnéptelenedő bibliaóra, annak Peterson nem elméletet, hanem liturgikus gyakorlatot ad a kezébe, és egyben imádsággal átszőtt járást. Ez a léptek teológiája. Peterson stílusa szelíd és következetes. Nem csalogat szenzációval, inkább megmutatja, hogy az engedelmesség maga a szabadság. A hűségben nem bezárul, hanem kitárul az élet. A zsoltárok nyelvén megtanít különbséget tenni a hangulat és a reménység között, a pillanatnyi elégedetlenség és a tartós öröm között. Aki a hegy felé megy, annak van iránya, s ez az irány Jézus Krisztus felé tart. A zarándok énekekben sorra kerül a szabadulás, a védelem és őrzés, a közösség öröme, a munka és az áldás rendje, a büszkeség helyett alázat, s a szolgálatból fakadó áldás. Nem tételes kommentár ez, hanem spirituális katekizmus, imádságra hívó elmélkedéssor, amely a hívő gondolkodását és érzésvilágát egyaránt formálja. Időtálló, mert időt kér. Kortársaink nagy kísértése a pillanat szentség. Ha valami ma nem működik, holnap lecseréljük. Peterson ezzel szemben visszavezeti a tanítványságot időhöz kötött gyakorlattá. A hűség nem érzelem, hanem fegyelmezett figyelem. Odafigyelés Istenre a hétköznapokban, a munkában, a családban, a városban. A könyv kicsi, hordozható, de nem zsebspirál. Inkább zsebliturgia. Aki reggel pár percet rászán egy-egy fejezetre, estére másfajta kérdésekkel néz szembe. Aki közösségben olvassa, bibliaórán, házi csoportokban mondjuk, azt tapasztalja, hogy a közös út gyógyítja a széthúzást. És akik szolgálnak, megtanulják újra, hogy a program csak akkor szül életet, ha imádsággá válik. És hogy kinek szól? Peterson könyve különös sajátosságát abban rejti, hogy nem szűk közönséget keres, hanem mindazokat megszólítja, akik érzik az ürességet a lélekben, a szomjúságot a szívben és a fáradtságot a közösségben. Ezért sokak számára ajánlom olvasásra. Így a ma gondjaiban élő embernek, hiszen a modern világ lakója gyakran érzi, hogy élete apró darabokra hullott. A hírek, a közösségi média, a rohanó munka és a megélhetés gondja felőrlik a figyelmét. A könyv őt hívja vissza a belső egységhez, ahol a hit nem hétvégi epizód, hanem az egész életet átszövő ritmus. A hétköznapi ember megtanulhatja újra, hogy az engedelmesség nem megnyomorít, hanem felszabadít. A hűség rendet teremt az űrzavarban. Aztán szól a szolgálónak, a lelkipásztornak és a gyülekezeti vezetőnek. A könyv számunkra különösen aktuális. A szolgálók túlterheltsége, a siker nyomása, a statisztikák kényszere könnyen eltorzítja a lelkipásztori helytállást. Peterson, aki maga is hosszú évtizedeket töltött a gyülekezeti szolgálatban, belső társuk lesz, figyelmezteti őket, hogy a lelkipásztori munka nem kampány, hanem kísérés, nem eredmények számszerűsítése, hanem zarándok út a közösségben. Ez felszabadító erő újra megengedi a szolgálónak, hogy ő maga is tanítvány legyen. Aztán szól a keresőnek és kétkedőnek. A kiadvány hangneme nem dogmatikus, hanem szelíd és megbízható. Aki eddig idegenkedett a harsány vallási szólamoktól, itt emberi hangot hall, olyan lelkész szavát, aki nem harsog, hanem kísér. A kereső ember számára a kötet ablakot nyit, megmutatja, hogyan lehet lassan lépésről lépésre beépíteni az életbe az Isten kapcsolat valóságát. És szól a közösségépítőknek, a presbitereknek, ifjúsági vezetőknek, diakónusoknak, tanítóknak, akik gyakran a szétesés, az apátia vagy a közöny ellen küzdenek. A könyv számukra liturgikus kovászt kínál, közös éneket, közös imádságot, közös irányt. Ha egy közösség együtt olvassa a könyvet, az a széthúzásból képes újra egységet formálni. És a gondolkodónak is szól, és ínyenc olvasónak. Vannak, akik nem elégszenek meg a felszínes magyarázatukkal, ők Petersonben társat találnak, mert itt a teológiai mélység nem hideg rendszer, hanem élő hitvallás, amelyet átsző a lelkészi tapasztalat. A könyv intellektuális igényességgel, de érthető nyelven szól. Egyszerre szólítja meg a szívet és a gondolkodást. A szerző műve nem elméleti traktátus, hanem életvezető társ. Ajándékai sokrétűek, irányt mutat. A szétszórtság korában mindenki útjelzőket keres. A könyv megmutatja, hogy az irány nem csupán előre, hanem felfelé vezet. Az irány Krisztus felé mutat, aki a zarándoklat célja és kísérője egyben. Az olvasó megtanul különbséget tenni ideiglenes kitérők és tartós cél között. A kötet ritmust ad, a modern ember kimerült, mert ritmusát a technika és a piac diktálja. A könyv a zsoltárok ismétlődő dallamát kínálja, olyan ritmust, amely pihentet, s mégis előre visz. A lelki ritmus helyreállítása nem csak hitbeli, hanem testi és pszichológiai gyógyulást is hozhat. A kötet közösséget formál, korunk egyik legnagyobb járványa a magány. A zarándok énekek azonban mindig többes számban szólalnak meg. Mi éneklünk, nem én dúdolok magamban. A könyv felébreszti a közösség iránti vágyat, és arra bátorít, hogy a hitet ne magánprojektként, hanem közös útként éljük meg. A kötet reményt ad. A cinizmus ma gyakori válasz. Úgysem változik semmi. Peterson könyve szelíd, de megingathatatlan bizonyság arra, hogy a hűségben rejlő apró lépések hosszú távon valódi változást szülnek. Az emberi engedelmesség találkozik Isten hűségével. Ebből fakad a remény. A kötet békességet kínál. Sokszor érezzük, hogy haladnunk kell mindenáron előre, gyorsabban, látványosabban. A könyv megmutatja, a békesség nem a teljesítményben, hanem az Istenhez való igazodásban születik meg. Aki megtalálja a lépteit a zarándok énekek ritmusában, az békésebben él önmagával, másokkal és a világgal. Hogyan olvassuk? A könyv értéke nem abban rejlik, hogy gyorsan elfogyasszuk, hanem abban, hogy lassan megemésszük. Peterson írása zarándokút, akkor válik igazán hatékonnyá, ha nem csak olvassuk, hanem járjuk is. Ajánlom, olvassuk lassú olvasással. Ajánlatos naponta egy-egy fejezetet kézbe venni, nem többet, hogy a gondolat leülepedjen. Olvassuk hozzá megfelelő zsoltárt is, és hagyjuk, hogy a szöveg imádságá váljon bennünk. Aztán alá is húzhatjuk a szöveget, jegyzetelhetünk is. A könyv nem dísztárgy, hanem munkatárs. Írjunk bele, húzzuk alá, amit fontosnak érzünk, jegyezzük fel mellé a saját tapasztalatunkat. Így válik személyes kísérővé. És imádságként is használhatjuk, minden fejezet végén érdemes megállni egy rövid fohásszal. Így a könyv nem csak gondolatokat ad, hanem lelki gyakorlatot is. A könyv különösen alkalmas csoportos feldolgozásra, bibliaórán, ifjúsági körben, családi áhítaton. A közös beszélgetés felerősíti az üzenetet, mert a zarándoklat nem magányos vállalkozás, hanem közös ének, életgyakorlattal kiegészítve. Ajánlatos, hogy minden olvasás mellé társítsunk egy konkrét cselekedetet. Például a közösségről szóló fejezethez kapcsolódhat egy kiengesztelő lépés valaki felé. A reményről szólóhoz egy imádság a kétségbe esettekért. Az áldásról szólóhoz egy apró szolgáló gesztus. Így az olvasás életté válik. A kitartó követés nem hős történet, hanem emberség történet. Olyan élet, amelyben Isten hosszú türelme találkozik az ember hosszú engedelmességével. Peterson könyve találkozás eszköze kinyitja a zsoltárok ősi ablakszárnyát, hogy a friss levegő beáradjon a kimerült szobákba. Aki belelapoz, nem azonnal tapasztal látványos, lassan kibontakozó tartós változást. Fokról fokra tisztul a tekintet, szilárdul a lépés, mélyül az öröm. Aki pedig szolgál, megtanulja újra, hogy a szolgálat nem kampány, hanem zarándoklat, s a zarándoklat lényege nem a tempó, hanem az irány. Ha ma összeszorul a szívünk a világ hírei okán, ha bizonytalan a jövő, ha fárad a lélek, ez a könyv nem megoldás, hanem út. És az út a zarándok énekek tanúsága szerint mindig fölfelé vezet. Lassan, biztosan, ugyanabba az irányba. A hűség dallama. Peterson könyve nem egy gyors recept, nem is egy hangos manifestum. Inkább olyan, mint egy halk, de kitartó dallam, amely beleszövődik az ember mindennapjaiba. S lassan áthangolja a szívet. Aki megnyitja, nem pillanatnyi csodát talál, hanem a hűség mélységét, azt az igazságot, hogy az engedelmesség nem rövid távú erőfeszítés, hanem hosszú utazás, ugyanabba az irányba. Ez az irány pedig Jézus Krisztushoz vezet. És amikor az ember belefáradna a rohanásba, amikor elbizontalanodik, akkor a könyv szelíd hangja újra és újra emlékeztet, az arándok út soha nem volt könnyű, de mindig áldott. Aki elindul rajta, az előbb-utóbb rátalál arra a békességre, amelyet a világ nem adhat meg. Aki pedig másokat itt vezet, annak ez a könyv emlékeztető lesz arra, hogy a szolgálat nem zajos menet, hanem lassú, biztos kísérés. Együtt, Isten felé. Így válik a kitartó követés nem csupán olvasmánnyá, hanem életformáló társá, egy utitárs, amely csendben, de hűségesen velünk marad, míg a lépteink lassan, de biztosan elérnek a hegy csúcsára. Soli Deo Gloria. Kedves hallgatóink, Eugene H. Peterson Kitartó követés című kötetét ajánlottam elolvasásra, amely 2025-ben jelent meg a Harmat és a Kia kiadó közös könyvkiadásának keretében.
1: Olvasó sarok. Ez volt a könyvbemutató Turci Árpáddal. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány. napi áhítata.
2: Helyes hozzáállás. Második rész. Minden lehetséges annak, aki hisz. Márk evangéliuma 9. fejezet 23. vers. Démosztenész, aki az ókori Görögország legnagyobb szúnokaként volt ismert, súlyos beszédhibával küzdött. A legenda szerint úgy kerekedett felül fogyatékosságán, hogy kavicsokkal a szájában a tenger hullámait túlkiabálva verseket szavalt. Luther Márton Wartburg várában raboskodva kihasználta az időt arra, hogy németre fordítsa az Új Szövetséget. Beethoven legnagyszerűbb szimfonikus mesterműveit azután alkotta, hogy elveszítette a hallását. John Bunyan a börtönben jegyezte le a zarándok útját. Daniel Defoe ugyancsak börtönben írta meg a Robinson Crusoe-t. Abraham Lincoln-t sokan az Egyesült Államok legkiválóbb elnökének tartják, de valószínűleg sosem híresült volna el nagy vezetőként, ha nem neki kellett volna vezetnie az országot a polgárháború idején. Úgy tűnik, a nagy vezetők és gondolkodók gyakran nehéz helyzetek közben válnak naggyá, ám ez csak akkor történik így, ha megfelelő a hozzáállásuk. A megpróbáltatások alatt nagy diplomaták, üzletemberek, tudósok, tanárok, lelkészek és mások születnek. Minden kihívás lehetőség, és minden lehetőségben van kihívás, de a kimenetel jelentős mértékben attól függ, hogy miként állsz a problémához. Amikor egy ember arra kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg siket néma fiát, Jézus így felelt: minden lehetséges annak, aki hisz. Hiszek, segíts a hitetlenségemen, válaszolta a férfi. Márk evangéliuma 9. fejezet 23-tól a 24. versig. Jézus pedig így is tett, sőt, a fiút is meggyógyította. Ha segítségre van szükséged a hozzáállásoddal kapcsolatban, beszélj az Úrral még ma.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm, kedves hallgatóim! Azon gondolkozom, hogy miért van, hogy általában a legtöbb ember, és mi hívők sem vagyunk ez alól kivétel, nagyon-nagyon szeretné az egalizmust érvényre juttatni az életben. Mire gondolok? Talán legegyszerűbb, ha egy bibliai példával fogom ezt illusztrálni. Amikor a genezáreti tónál az Úr Jézus Krisztus megkérdezte Simon Pétertől, hogy szereti-e, és ezt megismételte háromszor, amíg Péter megértette, hogy ez nagyon-nagyon komoly kérdés, és közben háromszor is világos és egyértelmű útmutatást adott, hogy mi lesz Simon Péternek a dolga, legeltetni, őrizni az egyházat, a bárányokat, azokat az embereket, akit Krisztus rábízott, akikre nézve eredetileg elhívta, és azt mondta, hogy emberhalásszá teszi őket. De amikor befejezte ezt Jézus, azt mondta Simonnak. Bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Isten. Miután így szólt hozzá, azt mondta, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát ezzel mi lesz? Milyen érdekes. Éppen most beszélgetett Jézus arról Péterrel, hogy szereti-e őt. És most, amikor rátör a sejtés, hogy eljön a pillanat majd az életében, amikor mártírságot kell vállalnia Jézusért, és meglátja Jánost, akkor egyszeriben valami furcsa dolog kandikál ki a szívéből. Irítség? Nem tudom. Féltékenység? Nem tudom. Kíváncsiság? Nem tudom. Egy biztos. Amikor ránézett Jánosra, akkor rátört az, hogy egyforma lesz vajon a sorsunk? Vagy neki könnyebb lesz, mint nekem? Vagy neki más utat rendel az Isten, mint nekem? És tessék mondani, nem így van ez velünk a legtöbbször? Hát ezzel mi lesz? Miért pont én? És miért nem ő? Vagy ha én igen, akkor ő miért nem, és legalább akkor ő is. Tetszik ismerni ezt az érzést belülről? Hányszor hajt bennünket valamiféle ilyen érzelem? Vállalok én mindent Krisztusért? Na de! Nehogy már többet kelljen, mint másnak. Nehogy már másként kelljen, mint másnak. Nehogy mélyebben kelljen, mint másnak. Nehogy több szenvedés jusson, mint másnak. Ezzel mi lesz? És egyébként is. Nincs joga Péternek megkérdezni? Hát nem neki mondta Jézushoz, hogy te Péter vagy? És én ezen a kősziklán építem fel az Anya Szent Egyházat? És neked adom a mennyek országainak kulcsait, és amit te megnyitsz a földön, az nyitva lesz a mennyben, és amit bezársz a földön, zárva lesz a mennyben is? Nem lehet, hogy most Simon úgy érzi, hogy hát akkor hadd vegyük már elő egy kicsit azt a kulcsomót. Tessék csak nézni, hogy válaszol Jézus. Jézus így szólt hozzá. Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik ez te rád? Ez egy rendkívül kellemetlen és éles válasz. Tehát akkor kié is a kulcs? Ugye tetszenek emlékezni? Te Péter vagy. Kődarab, A kősziklára épült kő. A kősziklából való kő. És épül az egyház. De a mennyek országában a döntő szó a Krisztusért. És tessék mondani, vajon a mások sorsának igazgatása valóban a mi dolgunk lenne? Hogy is folytatja Jézus? Te kövess engem. Nem egyszerű ez a válasz, de azt hiszem, hogy elgondolkoztató. És ami a legszebb, hogy hiányzik mögüle egy fogadkozás. Arra már Péternek volt némi tapasztalata, hogy mit is jelent, amikor ő fogadkozni kezd. Ellenben eljött az óra, amikor Rómából Néró üldözése elől menekülőre fogta. És úgy maradt fönt a történet, hogy egyszer csak szembe jött vele Jézus az úton. És Simon Péter többenten állt meg, és föltette azt a híres kérdést, Quo vadis, Domine? Hová mégy, Ura? És a történet szerint Jézus azt válaszolta neki, hogy Rómába, hogy meghalljak helyetted. És akkor Simon Péter megszégyelte magát, és rádöbbent arra, hogy ő most éppen mit is akar. És visszament, és vállalta. És azóta is az egyház azokon épül, akik vállalják a Krisztust. Nem mindenkinek kell vértanúvá lenni. De hitvallóvá igen. És ma egy olyan időszakban élünk, kedves hallgatóim, amikor nagyon szívesen tesszük fel azt a kérdést. Hát a többiek, miért pont én? Vajon eljuthat-e a szívünkig? Te, kövess engem. Imádkozzunk. Úr Jézus, te tudod, hogy hagyd bennünket a kíváncsiság, néha a féltékenység, és bizony sokszor az irítség. És azért imádkozunk, Uram, hogy segíts, hogy az élet mindenféle forgataga ne sodorjon el tőled. És segíts rajtad tartani a tekintetünket, hogy megértsük, hogy mit jelent a te követődnek lenni. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Isten iránt való hűség jutalmas. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 46 perckor volt. Az ünnep kimenetele ma, szombaton este 21 óra 1 perc. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Bőhár és a Bőhukotáj heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése a hegyen, mármint Színáj hegyén, és a törvényeimet, Mózes 3. könyve 25.1-től 27.34-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mezőfája is megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Mózes 3. könyve 26.3-5-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Jövevények és lakosok, életünk bérlete. Elgondolkodtál már azon, milyen hirtelen tűnik a váltás a két heti szakaszunk a Bőhár és a Bőhukotáj között? Kérdezi Ferenc Kuna Valéria a két heti szakasz kapcsán. Az egyik pillanatban még nagyon konkrét, földhöz kötött törvényekről olvasunk, a föld pihentetéséről, az adóságok elengedéséről és a jobbélévről. A következő pedig a Tóra egy monumentális, kozmikus költeménybe vált át, hatalmas áldásokba, az engedelmességért, és félelmetes átokokba, az engedetlenségért. Mi köze van a szombatévi törvényeknek ahhoz, hogy a föld terem egy gyümölcsöt, vagy hogy kard üldöze bennünket? Elsőre távolinak tűnhet az összefüggés, mégis van egyetlen erőteljes vers a Beárból, amely föltárja az egész kapcsolat lényegét. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártír istentiszteleteket. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik. Nézzük a májusiak helyszíneit. 10. vasárnap Érd a temetőben. 12. kedden Poroszló zsinagógájának falán emléktábla avatás. Majd a temetőben. 17. vasárnap Pásztó temető. 19. kedden Szikszó temető, volt zsinagógai emléktábla avatás. 26. kedd Szent István temető, városháza emléktábla avatás. 28. csütörtök Nemesvéd temető. 31. vasárnap Nagykanizsa zsinagóga. Baja, Ady Endre könyvtár és Szentendre kis zsinagóga. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy ezt írva találjuk Jakab levelében, az 5. fejezet 15. versétől kezdődően a következőképpen. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg ezért egymástak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

0: Uram, olyan világos és egyértelmű az útmutatás a te igédből, hogy mit kell tenni bizonyos nehéz élethelyzetekben, és te tudod azt, hogy lelkünk ellensége pont ezekben a helyzetekben akar bennünket némaságra kárhoztatni. Akár a lelki-testi problémáinknak az előhozásával, hiszen szégyeljük sokszor, hogy ezek a dolgok velünk történnek, és még inkább, hogyha a bűneinkről van szó, hiszen kiderülhet, hogy kik is vagyunk valójában, és nagyon sokszor éppen ezért hiányzik a gyógyulás. Uram, könyörülj rajtunk, hogy a te munkádat ne tudja bennünk meghiúsítani az ördög és az általa gerjesztett hamis énkép vagy hamis szemérmérzet. Segíts úgy élni, ahogy a te igéd mondja, azért, hogy valóban egész és egészséges életet, lelki életet élhessünk. Köszönjük, hogy most is így kezdhetjük a Biblia tanulmányt, hogy az a vágy van bennünk, hogy mindazok az igék, amelyek előkerülnek, formálhassák a lelkünket, a szívünket, a gondolatainkat, az élethez való hozzáállásunkat az Úr Jézusért. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket ismételten, és azokat is, akik rádió vagy egyéb módon velünk vannak hétről hétre, köszönjük az ő támogatásukat. Most a 6. tanulmánynál tartunk, az ima harcosok. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben az imádság az egy nagyon fontos, kiemelkedő jelentőségű volt. És nagyon sokszor az imán keresztül tapasztalták meg Isten jelenlétét. A legelső imádkozás kifejezés az Ószövetségben valahogy így fordítható, és segítségül hívták az Úrnak a nevét. Mert az ima az nem más, mint segítség. Az ima az nem más, mint valami mennyei harangok kötelékének a meghúzása. Az imádság az Isten közelébe emel föl bennünket. Az imádság az a segítő, isteni segítő szándéknak a megtapasztalása. Nem csak megérzése, hanem látható megtapasztalása. És amikor most végig fogjuk tallózni a Biblia egy-egy ima harc, akkor mindenkinek ez jó inspiráció lehet, hogy az élet nehéz pillanataiban ne feledkezzünk meg hálát adni, kérni és megköszönni Isten segítségét. A hűséges Dániel a bevezető gondolatunk, Dániel könyve 2. fejezet, 20. versétől 23. verséig. Székely Marika.
2: Ezt mondta Dániel. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat. Tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát.
1: Köszönöm szépen. Ez egyfajta bölcsesség, egy fiatal embernek a kijelentése, nem egy nagyon nagy tapasztalatokon átjutott idősebb bölcsember, hanem egy fiatal, aki ennek ellenére bölcs, és meglátja az összefüggéseket a problémák és Isten jelenléte között. Meglátja az áldásoknak a lehetőségét, és az emberi élet előmenetelének a lehetőségét, és mindent Istenben talál meg. Ő a megoldás, ő az igazi gyök ennek a képletének. Anikó?
3: Én azon gondolkodtam, hogy ez a Istent magasztaló, háladó imádság még akkor hangzott el Dániel szájából, amikor igazából véve ki volt még hirdetve a halálos ítélet a bölcsek felett, mert hogy hát nem tudták megmondani azt, hogy mit álmodott a király, csak a megfejtését akarták mindenképpen elmondani nekik. És Dánielnek és társainak Isten imádság után kijelentette ezt az álmot, de a király még nem vonta vissza a halálos ítéletet, és Dániel annyira bízott, és annyira tudta, hogy itt Isten már cselekedett, hogy már hálát ad azért, ami majd be fog következni, hogy valóban a király is azt mondja, hogy valóban ezt álmodtam, és akkor a ti istenetek az Isten, de még ez nem történt meg. Ez egy úgymond előzetes hálaadás. De milyen kapcsolatba kellett Dánielnek és társainak lenni Istennel, hogy ő teljes bizonyossággal hálát tudott adni azért, hogy Isten már mindent megmondott neki. Nem várta meg úgymond a tesztet, a királynak a visszajelzését, hanem ő tudta, mert Isten kijelentette neki. Ő ismerte az élő Istent, ismerte a szavát, és tudta, hogy aki vele beszélt, az az volt, az az Isten, akit ő szolgál, és akit imád.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: Köszönöm, a szövegre figyelünk, Dániel egyszer hálát ad, úgy kezdődik a szöveg, utána meg bemutatja mindenható Istent, hogy igazán kicsoda ő. Tehát olyan gyönyörűen fölépíti ezt az egész imádkozást, hogy élvezett hallgatni és élvezett olvasni, ahogy Dániel fölépíti, és hát igazi hithős, aki közvetlenül, tehát a nagy-nagy hithősök közé kell soroljuk, mint Mózes, mint az elődök, mert elképesztő nagyságban, és hát Tokis testvér jut eszembe, mikor tanította a Ószövetséget, hogy Dániel könyve az, ami először a világtörténelem fogalmát itt fogalmazódik meg a Dániel könyvébe. Nagyon sok szerte ágazása van a Dániel könyvének, lehet ajánlani mindenkinek, hogy tanulmányozza nagyon, de nagyon mélyen.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Ugye Dánielt és társait elvitték fogságba, és mi volt jellemző rájuk, hogy nemesi származásúak voltak, fogékonyak a bölcsességre, műveltek, fogyatkozás nélküliek voltak. És miért vitték el őket, hogy a Nabukodonozort szolgálják, és káldeussá akarták átnevelni őket. És a 16 éves, ha jól tudom, Dániel azt mondja, hogy elejétől fogva, hogy ő nem szennyezi be magát a király étkével. Tehát ő már akkor elhatározta, hogy hűséges lesz az Istenhez, és mindig az első helyen Isten áll. És amikor ugye jött ez a probléma, hogy a király tudni akarta az álmát, és hát minden bölcset, álomfejtőt a kivégzés veszélye fenyegette, akkor nem egyedül Dániel, hanem mind a négy ifjú együttesen imádkozott, és bölcsességet kértek, és a titokra, amikor fény derült, akkor ugye Istennek tulajdonítják a megoldást, nem az ő bölcsességüknek vagy tudásuknak. És amikor kitartóan imádkozunk együtt a többiekkel, nem kifogást kell keresni, kibúvót találni, hogy miért nem tudom követni az Úr parancsát. És az ember és Isten közé nem állhat földi hatalom.
1: Köszönjük szépen, István, Sziget István.
5: Hát, úgy gondolhatnák, hogy itt véget ért a történet, hogy tulajdonképpen az imája meghallgatásra talált, és ez a meghallgatás, még, ahogy Anikó is mondta, egy hálába, nagyon fontos hála imájába fejeződött ki, de a történet folytatódik, és érdekes ez a féltékenységi momentum, ami azután jön, ugye, mert a többiek, a társai elérték azt, hogy egy rendelet tiltotta meg, hogy lehessen bárki ez a királyon kívül, és aki ezt tette, az oroszlának vermébe kellett, hogy dobják, de ennek ellenére a féltékenységgel mellett ott van ez a kitartás, az ima életben való kitartás a Dánielnek, meg erre is ő imádkozott. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt, hogy imájának nagyon konzekvens volt, és nagyon fontos momentum volt az életében, és meghitt és a személyes, és titkon elmondott imája, amit senki sem vallatta meg, csak az jó Isten. Tulajdonképpen az Isten vele bizalomnak egy nagyon klasszikus, tipikus példáját mutatja itt Dániel számunkra.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Itt az imádságnál egy alapkérdés az, hogy ki van a másik oldalon? Amikor Nabukodonozornak a parancsa elhangzik, akkor a bölcsek rendkívüli módon fölháborodnak. A mai szóval érve azt is mondhatnánk nyugodtan, hogy kiakadnak a királyon, és a képébe vágják Nabukodonozornak, hogy ostobaságot kér. És azt mondják neki, az, amit a király kérdez, igen néhéz, és nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt az emberi testben élőkkel. Ami azt jelenti, hogy kizárt. Na, ehhez a kizárthoz képest megy Dániel, kéri a három társát, hogy akkor most menjenek az élő Istenhez, aki tud beszélni a testben élőkkel, és amikor elmondja majd a királynak a magyarázatot, akkor azt fogja mondani, hogy ezt valóban nem tudják a varázslók és a mindenféle ilyen-olyan mágusok elmondani, de van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat, ő azt tudatta Nabukodonozor királlyal, hogy mi fog történni, és hogy Nabukodonozorban véletlenül se legyen félreértés, gyorsan elmondja, hogy előttem pedig ez a titok nem azért tárul föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak a tudtára jusson magyarul. Én most itt Isten elől jövök, és mondom el azt, amit Isten a királynak akart üzenni, csak a király magától nem értette. És ez azért nagyon fontos, mert ebben a világban, ahol élünk, nekünk hívőknek lehet egy üzenetünk, vagy lehetne. De ha az imádsághoz körülbelül a babiloni mágusok és bölcsek szintjén állunk, mert bocsánat, valaki úgy mondta, hogy ha nem használ, nem is árt. Hát, hogyha ezzel a szinttel állunk az imádsághoz, akkor nem sok köze lesz a valósághoz. Ha beszélhet velünk Isten, akkor minden bizonnyal nekünk a saját életünkben, de talán még a társadalomnak is lesz a javára, mint ahogy akkor pont a királynak kellett elmondani, hogy mi az Isten üzenete.
1: Köszönjük szépen, Drábik László.
6: Dániel azért kapott rendkívüli bölcsességet, mert nem fertőztette meg magát a király ételével, és feketén-fehérre le van írva. Amire én szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csak étellel fertőztetheti meg magát az ember, hanem szellemi, intellektuális dolgokkal is. És addig, amíg a testi fertőzésből viszonylag könnyen kiszokták gyógyítani az embert, a szellemi fertőzésekből szinte lehetetlen, mert ha az megrögzül, akkor utána az illetőnek mondhat az ember bármit, annak semmi hatása nem lesz. Tehát a hívőknek nagyon-nagyon fontos, hogy mivel töltik meg az elméjüket ahhoz, hogy hülyek tudjanak maradni az Isten igéjéhez.
1: Köszönjük szépen, Apa László, és aztán megyünk tovább.
7: Nagyon érdekes, mert mi emberek sokszor feltesszük az imával kapcsolatban azt a kérdést, hogy ha az Isten mindentudó, előre lát mindent, akkor nekem mi szükség van arra, hogy én neki el kelljen, hogy mondjam? És szeretném a kedves nézők, hallgatók és a mi figyelmünkbe ajánlani, hogy nagyon érdekes, hogy az ima az a lehetőségek tárháza. Az ima által Istennek lehetőséget adok. Ez egy furcsa szó, mert hát Istennél nincsenek korlátok, és azt mondjuk, hogy Istent nem lehet bekorlátozni, és ez valójában így van, csupán az én szabad akaratom tudja korlátozni a mindenható nagy Istennek a hatalmát. De azt tudja. Most gondoljatok bele, hogyha Dániel nem imádkozik naponta háromszor Jeruzsálem fele kinyitva az ablakot. Lett volna lehetősége Istennek, hogy azt a csodát végbe vigye, hogy Dánielt az orosztánok verméből kihozza? Nem. Hiszen nem történt volna meg. Hiszen Dániel azt mondta volna, hogy nem imádkozok, rendben van, nem megy végbe. Valami kimarad. Tehát amikor imádkozok, akkor jusson eszembe mindig az, hogy felhatalmazom az Istent, hogy cselekedjen, értem? Felhatalmazom. Hiszen én a szabad akaratommal kinyilvánítom, hogy igényt tartok az Isten jelenlétére, az ő vezetésére, és lehetőséget adok neki arra, hogy cselekedjen az életembe.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Testtartás az imádkozáskor. Két biblia szöveg lesz, az egyik Apostolok cselekedete, 20. fejezet, 35 és 36. vers, Apa László.
7: Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtelenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindannyiukkal együtt térdre borulva imádkozott.
1: Köszönöm szépen. A másik biblia vers, Lukács evangélium 18. fejezet, 10 és 11. vers.
7: Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.
1: Köszönöm szépen. Tehát az alap dolog, hogy milyen testtartással imádkozunk. Tokics Marika.
3: Igen, az, hogy milyen testtartással imádkozunk, a tanulmányunk olyan szépen összefoglalja ezt, és az imádság, ugye tudjuk, hogy a léleknek a lélegzetvétele, és Ellen White azt mondja, hogy az ima azt jelenti, hogy szívünket feltárjuk Istennek, mint egy barátnak. És azt mondja, hogy ha letérdelünk Isten előtt, azt mutatjuk ki vele, hogy teljes szívvel készek vagyunk szolgálni őt. Szavainkkal elmondjuk, hogy Isten a mindenható Úr, mi pedig csupán teremtett gyermekei vagyunk. Az álva imádkozás rendszeres gyakorlat volt a bibliai időkben.

0: emelkedett az imához, inkább a földi hatalmak előtti alávetettséget fejezték ki. Egyesek nem tudnak térdelni, így végül is a szív állapota számít leginkább ebben a kérdésben. Ha képes vagy letérdelni Isten előtt, de általában nem teszed, miért ne próbálnád ki legközelebb, amikor imádkozol, hogy lásd, ez miként hat számodra az Istennel töltött időre?
1: Köszönöm szépen. Még nagyon fontos a kéz, amiről talán tanulmányunk nem beszél. Az imádság során a keresztények mindig összekulcsolták a kezüket, és ez nagyon fontos ma is. Sajnos a mai modern világban látok zsebretett kézzel lelkészeket, lelkipásztorokat, vezetőket. Mindig megborzong benne a lelkem, és mondom, nem, ezt így nem kell csinálni, hanem hajtsuk össze hajtsuk egymásba a kezünket, hajtsuk meg fejünket, a külvilágot szüntessük meg, zárjuk be a szemünket, és Istenre koncentráljunk. Anikó.
2: Én két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, a Marika említette már azt, hogy az imádság a lélek levegővétele. Hát levegőt is tulajdonképpen bármilyen pozba veszünk, mert ha nem veszünk, elég nagy baj van. Tehát imádkozni én úgy gondolom, hogy mivel ott van az igében is, hogy szüntelen imádkozzatok, jó, ha megtanuljuk, meg gyakoroljuk magunkat, hogy az élet minden helyzetében fohászkodjunk Istenhez. Természetesen vannak speciális imaidők, de legyen ez olyan, mint a levegővétel valóban. Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy a farizeus és a vámszedő imádságából látjuk, hogy Isten a szíveket vizsgálja, és a szív testtartása sokkal fontosabb, hogy megyünk Isten elé. Önelégülten, nagyon tudva, hogy mennyi érdemünk van, vagy pedig úgy, ahogy vagyunk, őszintén feltárjuk magunkat Isten előtt, kiöntjük a szívünket, mert ő pontosan tudja, hogy mikor mondunk igazat, és mikor vagyunk őszinték vele, vagy mikor akarunk úgymond hát jó képet mutatni magunkról.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Tulajdonképpen elég fontos dolog, hogy kifejezi az imádságom az Isten és köztem lévő viszonyt. Tisztelem-e az Istent? Ez nem úgy van, hogy időnként letérdelek, akkor tisztelem, és egyébként pedig nem. Itt az előbb megemlítetted ezt a zsebredugott kézzel való imádkozást. Én úgy gondolom, hogy önmagában, legalábbis a mi kultúrkörünkben, alapvetően egy teljes tiszteletlenséget fejez ki. Tehát, hogyha én oda lépek egy akár egy polgármester elé zsebre gudogott kézzel fogok valamit elmondani, akkor üzenem neki, hogy én mennyire becsülöm őt. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes erre is odafigyelni, de a legeslegfontosabb még egyszer, hogy a mondani valomban kifejeződik-e az, hogy én tudatában vagyok, hogy én most a mennyei király széke elé lépek. Ezt bármilyen testtartásban is teszem, akkor is ez az igény van bennem, és ekkor is ez történik. Ha nem akarom, hogy Isten annullálja az imádságomat, ugye ezt gyerekkoromban mindig úgy mondták, hogy a plafonig megy, és onnan nem tovább, akkor a tiszteletem az mindenképpen szükséges. Mert hogy a farizeus és a vámszedőnél se az volt a különbség, hogy a farizeus állt, bezzeg a vámszedő térdelt, hanem az volt a különbség, hogy a farizeus állt, de úgy, olyan gőggel, amivel, és a farizeus pedig ott állt, de összetört lélekkel, tudva nagyon jól, hogy ő kegyelemre szorult. És azt hiszem, ez döntő különbség.
1: Köszönöm. László testvér és Marika.
4: Én csak annyit mondanék, hogy az nagyon nagy baj, ha csak akkor imádkozunk, amikor valamilyen problémánk van, és az Istenre úgy tekintünk, mint egy Jolly Jokerre, akit bármikor elő lehet hívni, hogy oldja meg a gondjainkat. Mert ez az ima valójában nem ima.
1: Köszönjük szépen. Székely Marika.
5: Az imában összpontosítani kell Istenre, és ne csak a magadét mond, hanem hallgass meg a választ is. És olyan név adatik Jézusnak, hogy meghajoljon minden térd ő előtte. Ki előtt hajolsz meg?

0: Jézus kísértése a pusztában, az ördög neki is azt mondta, hogy hajójál meg, és néked adom a föld minden kincsét. De nekünk tudni kell, hogy ki előtt hódolunk. A Biblia nem kívánja, hogy ilyen vagy olyan pozícióban, tehát legyünk imádkozáskor, de tiszteletünket mutatjuk ki belső érzéseinkre, valamint arra vágyunkra mutatunk, hogy alá akarjuk vetni magunkat Istennek. Az ördög, ha komoly imádkozásban vagyunk, nem fér hozzánk, hiszen összeköttetésben vagyunk Istennel.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
2: És nagyon, de nagyon fontos, hogy az imádság, bocsánat a kifejezés, nem egy kívánságműsor, hogy nekem van egy kívánságom, és szeretném, ha mindenható ezt teljesíteni, hanem tisztában vagyok azzal, hogy nekem a legjobbat akarja, annak ellenére, hogy nem válaszol azonnal az imára, vagy másképpen válaszol. Tehát ennek a tudatában is ott kell legyünk. Láthassuk Dánieléket, komoly problémákkal állt az Úr el, és az Úr nyitott volt, és azonnal választ adott. De nekünk is erre bizonyos válaszadásra ki kell várni, nem kell sürgetni, mert a mindenható mérlegel, és tudja, hogy mi a legjobb nekünk.
1: Nagyon szépen köszönjük. A következő gondolatsorunk Énokról szól. Énok Istennel járt és beszélt. Mózes első könyve 5. fejezet 22. versétől a 24. verséig. Varga Gyöngyike.
3: Énok az Istennel járt. Metusále születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy igen, egy egész életen át lehet. Nem csupán életünk végén, amikor bajok történnek, betegségek, nyomorúság, magunkra maradunk, egyedül vagyunk, akkor sem késő megtérni, gyorsan aláhúzom, de mennyivel szebb példa Énok élete, aki az Istennel járt, és Isten kiemelte őt ebből a világból, magához vette, mint egy különleges, hadd mondjam így, drága ékszert, mint egy értéket. És ha mi is folyamatosan az Istennel járunk, egészen más lesz az életünk. Nem fogunk egy kicsit jobbra sántikálni, nem fogunk egy kicsit balra sántikálni, hanem az Úr fele fogunk sántikálni, és az ő irányába fogunk menni. Jakó Gyula testvér?
2: Fogalmazta meg, hogy Énok a nagy fáklya, abban a sötétségben, abban a korban, amikor élt, és tisztában volt azzal is Énok, hogy mi az ő feladata, és ez sziklaszilárdan példát tudott mutatni az akkori kor emberének, ahogy nekünk is ma példát kell mutatni.
1: Köszönjük szépen, Marika.
0: Ugye Énok fiatalon nemzette Metusálemet, majd Lámek is itt van az igébe, őt 182 évesen, és Lámek fia volt Noé. Énoknak biztos, hogy hatása volt Noéra, és megmaradni Istenben, állandó kapcsolatban lenni vele, tanácsát hallgatni. Tehát nekünk is ez a cél, és Énok körül is ott volt a gonoszság, és nekünk az a célunk, hogy ne vegyük fel a világ mocskát, hanem Isten jellemét sugározzuk. És ugye azt mondjuk, hogy rövid ideig élt, ugye a 365 év, az abban az időben rövid időnek számított, mert Matuzsálem meg 960, elképzelni se tudjuk, de hogy hány generáció találkozott, és milyen hatással volt Énok a többiekre, hát gondolom, hogy ennek hatása volt, hogy Noé hűséges volt az Úrhoz.
1: Köszönjük, Apa László.
4: Isten egy végtelenül szerető és érző lény. Nincsen hozzáfogható ebben. És ő nagyon vágyik arra, hogy amikor nekünk kapcsolatunk van egymással, mint ahogy Énoknak kapcsolata volt vele folyamatosan, akkor ebben a kapcsolatban ne csak én legyek a fontos, hanem ő is kapjon szerepet. Figyeljétek meg, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nagyon sokszor az imáink csak magunkról szólnak. Csak rólunk szólnak. Uram, annyi teendőm van, missziózni megyek, szeretném őt megmenteni, azt is szeretném, hogyha ebben is tudná segíteni, olyan jó lenne, hogyha a gyülekezet fejlődne, épülne, Uram, abban is segítsél, és egy csomó dolgot odaviszünk, és mondjuk, hogy Uram, ezek mind a te rólad, és nagyon fontosak, és aztán egyszer csak az kapjuk magunkat, hogy az Úr megkérdezi, hogy és én hol maradok? Én mikor kapok szeretetet tőled? Te mikor adsz nekem szeretetet felém? Szeretnék ajánlani nektek egy érdekes ima, biztos, hogy van, aki már megpróbálta, és akik megpróbálták, én megpróbáltam, hogy próbáljátok meg egy imát úgy elmondani, hogy az imába egyetlen egyszer se legyen benne az, hogy kérek. Egyszer se. Ne forduljon el bele az a só. Semmilyen formában ne legyen benne az, hogy kérlek, kérem. Ne legyen ez benne. Próbáljátok ki összerakni egy 5 perces imát ebből. Nézzétek meg, hogy milyen érdekes lesz ez az ima. Köszönöm.
1: És talán ennek a gondolatát folytatva, minden imádságban kell legyen hálaadás és Isten dicsőítés. Enélkül az imák nem teljesek, hanem enélkül az imák egyoldalúak, mert Isten dicsőíteni és Istennek hálát adni, az nagyon-nagyon fontos. Menjünk tovább, és egy következő imaharcoshoz fogunk átlapozni. Mózes az Isten félő vezető. Mózes 2. könyve, 33. fejezet, 15. versétől a 23. verséig terjedő szakasz. Mit mond számunkra Tokics Marika?
5: Mózes erre mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a földszínén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakallak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.
1: Köszönöm szépen. Ez nem véletlen, hogy Mózessel történik, mert Mózes alkalmas volt arra, hogy az Úr egészen közelébe engedje. És nyilván az ókori kelet formájai, szabályai szerint odállítja egy sziklahasadékba, és hátulról megláthatja az Úr dicsőségét és fenségét. Egyáltalán nagy kérdés, akarjuk-e mi látni? Vágyakozunk, vagy csak betelünk ezzel a Biblia szöveggel? Milyen szép volt Mózesnek, látta az Urat hátulról, hát jó volt neki. Anikó?
6: Én azon gondolkodok itt már jó ideje, hogy az imádságot, amikor az ajkunkra veszük, vagy a szívünkben fogalmazzuk, tisztában vagyunk-e azzal, hogy a világ mindenség teremtőjének, fenntartójának a színe elé lépünk, mert hogy imádni és ez foglalkoztat nagyon, a ma embere rengeteg dolgot imád, és nem is tudja, hogy ezek között az úgymond földi imádom dolgok között, mögött ugyancsak van egy szellemi hatalom. És hogyha nem Isten elé járulok, és nem ő előtte borulok le, akkor kiszolgáltatom magam egy másik szellemi hatalomnak, és mondjuk ki az ördögnek. És vannak, akik egész egyszerűen meg is fogalmazzák, hogy ők a sátánt imádják. Mások nem tudják, hogy a sátánt imádják, de mégis őt imádják, mert emberi dolgokat, személyeket, tárgyakat tekintenek mindenhatónak. Nagyon fontos, hogy amikor imádságról beszélünk, akkor tudatosítsuk magunkban, hogy mi a mindenható Isten színe elé megyünk, mert más előtt, más szellemi hatalom előtt is kinyithatjuk magunkat, és akkor annak a befolyása alá kerülünk, és az fog uralkodni rajtunk, és én úgy gondolom, hogy ennek a jeleit látjuk magunk körül, hogy nagyon-nagyon sok ember akarva vagy akaratlanul, de nem Isten befolyása és Isten uralma alatt él, mert más hatalomnak szolgáltatta ki magát.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula.
2: Sokszor odafigyeltem, mert Szentírásban tényleg vannak olyan pici mazsola című édességek, amiket az ember sokszor figyelmen kívül, hogy itt a Marika, hogy felolvasta, hogy az Úr így szól, megteszem azt, ezt is. Az Úr mondta Mózesnek, hogy megteszem ezt is. Az ezt is két kis szócskába, messze menne több van, nem vagyok nyelvész, mintha így simán elmondanám. Mert ez azt is üzeni, hogy amit eddig kérte, azt is megtettem, és ezt is meg fogom tenni, és azt is meg fogom tenni, amit ezután fogsz kérni. És azt tapasztalhatjuk, hogy itt már Mózes és a Jóisten között olyan mély kapcsolat van, hogy az Isten hajlandó mindenre. És hát a többi, de mondom, a két kis szócskának is messze menne nagyobb az üzenete, mint maga a szócska.
1: Tibor, László.
7: Gyula testvére mondott, hogy Isten hajlandó mindenre. Tulajdonképpen majdnem, mert itt éppen azt mondja Mózesnek, hogy azért az nem megy, amit most kérsz, hogy még az arcomat is lásd. Bár itt volt egy kérdés, hogy vágynánk-e arra, hogy lássuk Isten dicsőségét. Mi keresztények nagy bajban vagyunk, hogy erre nem tudunk igennel felelni. A korintusi levélben Pál azt úgy magyarázza, hogy az Isten lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mi pedig miközben fedetlen arccal visszatükrözzük, mint egy tükör által Krisztus dicsőségét, és itt jön a lényeg, ugyanarra a képre formálódunk át. Mert ha nem tudunk Krisztus képére formálódni, akkor mire fogunk? Vagy a világ elvárásai szerint, és most senki ne bántódjon meg, vagy valami felekezeti képre, amire gyúrjuk magunkat, mert egy rendes akármista az így néz ki, meg így viselkedik, meg így beszél. Vagy pedig a családi elvárásoknak, a tradíciónknak a képére, esetleg a magyarságunkból következő vallásosságunk képére. Mire formálódunk? Miközben fedetlen arccal visszatikrözzük Krisztus dicsőségét, olyanra formálódunk. És ez azért lényeges, mert úgy emlékszem, de segítsétek, ha rosszul emlékszem, hogy a világ sóvárogva nem a felekezetek önmegvalósítását várja, hanem az Isten fiainak a megjelenését.
1: Köszönöm. László?
8: Én a mózesi imának egyetlen gondolatára hívnám föl a figyelmet, mert úgy érzem, hogy ez közvetlenül bennünket is érint. Ugye azt mondja Mózes, hogy azt különbözteti meg a te népedet a többi néptől, hogy te vele vagy. Mi mai keresztények elmondhatjuk azt, hogy az Isten velünk van, mert ő akar velünk lenni, de mi igényeljük, hogy velünk legyen.
1: Köszönöm szépen. Marika.
0: Isten ugye elpusztítaná a népet, és Mózest külön nagy néppé akarja tenni, és Mózes könyörög a népért, hogy inkább ő is velük együtt a pusztulást választja. Isten megkönyörül a népen, de megbünteti a vétkezőket, tehát több ezer ember halt meg. és eszembe jutott, hogy a mai vezetők, akármilyen területet vesszük, a rábízott embereket, a feladatokat látják fontosnak, vagy saját felemelkedésüket, dicsőségüket, előbbre menetelüket, és nem érdekli őket, hogy veszélybe sodorják azokat, akiket rájuk bízták.
1: Igen, Mózes közben jár a népért. Mózes második könyve, 32. fejezet, 31-32. verse, Kulcsár Anikó.
9: Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta. Ó, jaj, nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból Isten csinált magának. Mégis, bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál.
1: Köszönjük, Sziget István.
10: Hát nekem a Mózesnek ezen a közbenjáró funkciójának két aspektusát emelném ki. Egyrészt, hogy a családtagjaiért is közben járt, ugye, mert Áron, hát ugye az aranyborjú készítésével azért elég nagy hibát követett el, és azt olvasjuk az igébe, hogy Áronra is nagyon megharagudott az Úr, őt is el akarta pusztítani, így Mózes Áronért is imádkozott. De ott van a testvére, Miriam, aki tulajdonképpen Mózes ellen beszélt mind a ketten az etióp asszony miatt, a feleség miatt. És itt párhuzamba tenném itt a Jobb esetét is. Ugye, mert Jobb milyen tanácsot kapott a feleségétől? Azt mondja, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Ezzel szemben mózesi tulajdonság az, hogy könyörgött a hogy gyógyuljon meg, és a megbocsátása is közben járt. Tehát ezek a jellem tulajdonság, ezek a magatartási minták nagyon fontosak számomra az igében, de jó-jobb teljesen más utat járt, más iskolát járt, mint Jobb feleség, és nem beszélve a Jobb barátairól is, mert hasonló összefüggéseket lehet itt felfedezni.
1: Köszönöm szépen. Rózsika.
11: Dr. Szigeti Jenő, Életsorsok, Bibliai emberek című könyvének az 55. oldaláról hoztam az összefoglalót. Mózes neve, mint a legtöbb bibliai név, üzenetet hordoz. A héber MSH többől származik, aminek jelentése húzni, kihúzni. Ez a név egyaránt utal születésre, hiszen a fáraó leányának szolgái a vízből húzták ki. Így mentették meg az életét. Másrészt küldetésére. Isten általa húzta ki, vezette ki, szabadította Mózes, aki népéért feláldozta egyéni karrierjét, meg népét az egyiptomi rabszolgaságból. Mózes lelki életének fejlődése abban foglalható össze, hogy élete során ezt a nevében rejlő kettős küldetést és ezzel járó lelki tanulságokat fedezte fel. Ami történt vele és általa, mindezt a célt szolgálta. Isten ma is így vezet minket. Életünk különböző körülményei között a terve mindig úgy valósul meg, hogy az ő ítélő és kegyelmező szeretetével találkozunk. A megváltás terve mindig értünk és bennünk valósul meg.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat is. Mindenkit várunk, jövő héten folytatjuk Biblia tanulmányunkat. Immár majd a 7. fog érkezni, a gyakorlatias imádságról fogunk szólni, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos és jó lesz a mindennapi keresztény élet kialakításához. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk, köszönjük azt, hogy mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben olyan harci, imaharcosoknak a jellemét figyelhettük meg, akik az élet nehéz és könnyűnek látszó pillanataiban mindig hozzád fordultak, tőled kértek segítséget, téged dicsértek és magasztaltak. Add, hogy mi is tanuljunk meg imádkozni. Tanuljunk meg imádkozni Jézustól, és tanuljunk meg téged dicsérni és magasztalni. Add, hogy kérések helyett téged dicsőítsünk, és hozzád forduljunk. Várjuk az áldásokat, és várjuk az imádság lehetőségeit. Add, hogy jó például tudjunk szolgálni, példaként tudjunk szolgálni az utánunk jövő generációnak és nemzetségnek. Áld meg életünket Jézus nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Találkozó veled. Az Északi Egyházkerület missziói napja. Az Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete az idén, ma, május 9-én szombaton a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyében Nyíregyházán rendezi a Találkozó veled elnevezésű egyházkerületi napját. A házigazda egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális események, a személyes találkozások is hangsúlyt kapnak. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség temploma és gyülekezeti terei, valamint az evangélikus intézmények által körülvett Luther Márton tér ideális helyszíne lesz az eseménynek. A szervezők igei hívószava ez alkalommal a 98. Zsoltár egy sora, mert csodákat tett. Plenáris és szekcióbeszélgetések boncolgatják majd a nap mottójának témáját. A nap úrvacsorai istentisztelettel zárul, amelyen Keckó Pál, az egyházkerület püspöke végzi az ige hirdetés szolgálatát. Magyarországi Metodista Egyház, Methodist Church in Hungary. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Suhanszky Tamás lelkész látta vendégül Karad László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktató istentisztelete holnap, május 10-én lesz a Kiscelli utca 73 szám alatti budapesti metodista egyházközpontban. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Megjelent az őszi lelkész képesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatályban tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-17-én tartják. Erre azok jelentkezését várják, akik lelkész képző intézményben oklevelet szereztek, de a vizsgát még nem tették le. A számonkérés feltétele annak, hogy valaki a Magyarországi Református Egyházban önálló lelkészként szolgálhasson. Majd október 7-én tartják a különbözeti és honosítási vizsgát, valamint azokat az elbeszélgetéseket is, amelyek a lelkészi képesítés hatályban tartásához vagy visszaállításához kapcsolódnak. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

szívből ismételgesd, Isten, aki engemet szeret, mindig jelen van. Szüntelenül törekedj arra, hogy a jó oldalukat lásd az embereknek.

szunnyadó képességekkel születtél, jósággal és bizalommal születtél, eszményekkel és álmokkal születtél, nagysággal születtél, szárnyakkal születtél, nem csúszni, mászni születtél, hát ne tedd azt. Szárnyaid vannak, tanuld meg használni őket, és repülj.

A szegény halász. Szalim, a földhöz ragadt halász, a Ganges partján lakott. Egy sikertelen halászat után bánatosan ment haza, és azon gondolkozott, hogy mit is csinálna, ha gazdag lenne. Egy zacskóba rugott, amelyben érzése szerint kavicsok voltak. Fölvette, és szórakozottan egyiket a másik után dobálta a vízbe. Ha gazdag lennék, vennék magamnak egy házat. És bedobta az első kavicsot. Szolgákat is alkalmaznék. És a második kavics is elrepült. Bővelkednék minden finomságba. Utána a harmadik, és a többiek. Amikor az utolsó kavicsot tartotta a kezébe, megforgatta ujjai között, és látta, hogy drága kőről van szó. Álmai gazdagságát dobálta el.

0: Lukácsi Vilma, szavaink számadása. A kiejtett szó lehet kenyér is, kő is, ütés, simogatás, és a hallgatás lehet csend, amely zeng, de lehet mélyre rántó örvény. Törvény ellene nincsen, rád és rám bízta Isten, hogy szöges szavakat fogunk-e korbácsba, vagy szívünket ötvözzük-e láncba. Abba, amely tökéletesen összefog mindent, s érintésében érezzük Istent.
1: Szigeti Jenő, a reketje bokor alatt. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Talán a tisbei Illés a legmaibb próféta. Nem azért, mert halomra ölte a Baál prófétákat, hanem azért, mert a győzelmeinek másnapján keseredett el, mint mi, mai depressziósok. A királyi udvar fegyvereseitől nem félt, de mégis egy hiúságában megsértett királynő bosszújától félve több mint 100 kilométert rohant, hogy elmeneküljön a pusztában. Meghalni egy reketje bokor alatt. Nem sikerült neki, mert Istennek terve volt vele. Ezért pogácsát meg friss vizet hozott neki az angyal. Illés nem írt könyvet, nem épített magának templomot, de még rendes háza sem lehetett. Csak egy parástya volt itt a földön, ami megvédte őt minden vihartól és az éjszaka hidegétől. De Isten volt a társa, aki élete végén tüzes szekéren ragadta magához a mennyben. Rohanásaim között sokszor eszembe jut az öregedő, holdfáradt Illés a reketje bokor alatt. Amikor kénytelen, kelletlen én is rohanok, és úgy érzem, hogy a lelkem is kiszakad, a szívem is keserű. Lázadok a tennivalóim sivatagában, és nincs más vágyam, mint egy komfortos reketje bokor, ahol csendesen el lehet aludni, örökre. Ekkor a csendben mindig angyal jön, pogácsával meg friss vízzel, mert ő nem akarja, hogy semmibe hulljon az életem. Tudom, ezzel a 21. századi életérzéssel nem vagyok egyedül. Talán minden embernek van egy reketje bokra, ahol szeretne kipihenni ebből a világból. De azt is hiszem, hogy ma itt is járnak közöttünk az ébresztő angyalok, akik nem hagyják, hogy a szívünk is elaludjon. Ma sem fogyott el Isten életet, erőt adó pogácsája. Ma is kezdeni akar velünk valamit Isten. A pogácsák versek és rövid meditációk. Bennük az angyaltól kapott túlélő csomagomat osztom meg. Van közöttük édesség és savanyúság. Van szívet melengető, és van hitet próbáló kemény eledel. Ahhoz, hogy a bűn világának értelmetlenségeit túléljük, elég egy pogácsa, meg egy pohár víz Isten angyalának kezéből.

0: A szeretetről.
1: Tudod, arra gondoltam, mennyire fontos az embernek a visszajelzés. Nem az elismerésre gondolok.
0: Az más.
1: A visszasimogatásra.
0: Arra, ha valaki meggyógyít egy beteg madarat, nem vár érte köszönömöt, se fizetséget.
1: Aki szeret, azt szeretné adni, amit maga is a legtöbbre tart.
0: A madár a repülést.
1: Mit adhatna mást?
0: Aki szeret, azt, amit legszebbnek, legjobbnak tart a világon. Simogat, akit boldoggá tesz, ha szeretetből megsimogatják.
1: Betakar, aki arra vágyik, egy szerető kéz betakarja.
0: Nem azért, hogy visszakapja, az igazi szeretet nem ismeri az üzletet.
1: Csak mert aki szeret, azt adja, ami számára a legkedvesebb.
0: Ha tehetné, a szívét adná.
1: De mert nem teheti, hát azt, ami nagyon fontos.
0: Neki.
1: Aki adja, annak.
0: Szeretettel adni csak a legfontosabbat lehet.
1: A legmelegebb szót.
0: A legszebb mosolyt. A legkülönlegesebb kavicsot.
1: A legkedvesebb mozdulatot. A legforróbb fohászt.
0: Annak, akit szeretünk.

0: Az árva kislány. Egyik este, akárcsak a többi napon, a kicsi árva leányka az utcasarkon állt, és ételt, pénzt koldult, vagy bármi más egyebet, amivel az emberek megszánják. A kislány ócska ruhát viselt, piszkos volt, és kócos a haja. Egy gazdag ember sétált el a kislány mellett, anélkül, hogy egy pillantásra is méltatta volna. De amikor hazatért a drága otthonába, boldog és jó módban élő családjához, a gazdagon terített asztalhoz, gondolatai visszatértek az árva kislányhoz. Nagyon megharagudott Istenre, amiért engedi, hogy ilyen körülmények között éljenek emberek. Szemrehányást tett Istennek, mondván, hogy engedheted, hogy ez megtörténjen? Miért nem teszel valamit, hogy segíts ezen a kislányon? Aztán lénye legmélyéről meghallotta Isten válaszát. Már tettem. Megteremtettelek téged.
1: Bölcsesség kosár.

A mosoly, a nevetés és az érintés is olyan fajtája az emberi közléseknek, amely beszédesebb a szavaknál.

Az emberi szívnek nincs nagyobb boldogsága, mint boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk.

A kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg.

hogy egünk nem sokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie.

Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyásolt gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. Legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink.

életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik. Ha az életben mindig ugyanazt csinálod, akkor az élettől mindig ugyanaz az eredmény.

semmi sem képes olyan gátlástalanul megalkuvóvá tenni, mint az a vágy, hogy mindenki szeressen minket.

a legpihentetőbb megújító erők. Legyen hited Istenben, sajátítsd el a nyugtató pihenést, szeresd a jó zenét, nézd az élet derűs oldalát.

A patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki győztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása miatt.

Azok érzik magukat a legjobban, akik megtanulják kezelni, és a legjobbat kihozni a nehéz helyzetekből. Mert senkinek sem tökéletes az élete. Ez a különbség az emberek között, hogy hogyan kezelik a helyzeteket.

Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.

azzal, hogy falat húzol a szíved köré, nem véded meg magad, csak kizársz másokat, akik fontosak lehetnének.

Az Isten iránti szeretet akkor tiszta, ha az öröm és a szenvedés egyenlő hálára indít.

ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.

nem az szennyezi be az embert, ami kívülről, hanem ami a saját szívéből ered. A gonosz gondolatok, a gonosz vágyak, az alantas érzések, a rossz, a negatív, a gonosz belül van. Megszabadulni tőle csak is önismerettel. Más szóval önmagunkkal való szembesüléssel lehet.

Isten adjon neked erőt, hogy megragadhasd azokat a dolgokat, amelyeken változtatni tudsz. Isten adjon neked belátást, hogy elfogadd azokat a dolgokat, amelyeken nem változtathatsz. És Isten adjon neked bölcsességet, hogy egyiket a másiktól meg tud különböztetni.

0: Bondi István, Füstként távozom. Én is csak elszállok majd, mint a füst. Alkony fényszivárvány színén tovelebben ő pillangó, őszi avar mélyén tovamorajlás, tavasz álom rejtekén pitypang bólintás. Talán rebbenésnyi változás a mindenség tövén, bizonytalan fodor a lé tavának tükrén. Napfény villanása egy kőszobor kontúrján, holtsugár siklása a pókháló fonalán. Szívek melegének apró rezdülése, mi utánam maradhat magamból másokban. A teljesség parányi örvényforrás mélye, csillagfény halkulás az égbolt fényrengetegében.
1: Érdekességek a Bibliában. Pásztor. Ma lassan már szótár kell, hogy megértsük, mit jelent ez a szó. A bibliai időben a leggyakoribb foglalkozás volt. Akiknek kevés jószáguk volt, azok maguk őrizték, vagy fiaikkal oldották meg ezt a feladatot. Az is előfordult, ha valakinek nem volt fia, a lányokra hárult ez a munka. Cippóra, Mózes felesége az egyik példa, aki apja nyáját őrizte. A másik személy Ráhel, akit úgy talál Jákob, hogy nyájat őriz. Nagyobb nyáj esetén a gazda pásztort fogadott. A pásztor fizetsége a nyáj egy része, vagy pénz volt. Feladatai közé tartozott legelőt keresni, és az itatáshoz vizet találni. Meg kellett védenie a nyájat a vadakkal és a tolvajokkal szemben. Eszközei a bot és a paritja volt. Az elveszett, elhullott állatokért felelősséggel tartozott. Többször fordult elő, hogy a pásztorból fontos ember lett. Elég, ha Mózest és Dávidot említjük meg. A pásztor szó a Bibliában átvitt jelentést is kap. Az Ószövetségben Isten úgy bánik népével, ahogy egy pásztor anyájával. Gondoskodik róla, vezeti, oltalmazza. Jézus jó pásztornak nevezi magát. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Péter Jézust fő pásztornak nevezi, akinek majd elszámolással tartozunk. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei anyáinak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Pásztor kemény munkája és kötelességei példa lehet számunkra.
2: Reményik Sándor, az ismeretlen Istennek. Nem hódításra indultunk mi el a végtelenből, csak találkozásra. Testvér, a mi testvérségünk azért oly ritka, szép és drága. Nem hajtottuk a lelkünket igába. Egymás lelkét prédának sose néztük, szemmel nem vertük, szóval nem igéztük. Maradtunk szabadok a szeretetben. Maradtunk egyenlők a szeretetben. Maradtunk testvérek a szeretetben. egymás lelkében tiszteltük a törvényt, s a végzetet, mint napsugárt és örvényt. A törvény betűje, ha összevágott, újjongva hirdettük a rokonságot, s ha egymás lelke tájait bejárva, rábukkantunk egy nekünk idegen, ismeretlen istenség templomára, oltárát virággal szórtuk tele, és szóltunk csendesen, bár nem enyém, szenteltessék meg mégis a neve.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a bizalom örömet ad. A mai ige 33. Zsoltár 21. vers. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Gondolatok az ígéről. A hit gyökeréből nő ki a szívbéli öröm virága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz. A zsoltáros itt kifejezett meggyőződése tulajdonképpen egy ígéret, amelyet a bizalommal kinyújtott kezünkbe tesz az Úr. Bárcsak megbecsülnénk, ha e pillanatban nem is örvendezünk, hamarosan örvendezni fogunk. Ez olyan bizonyos, mint ahogy Dávid istene a mi istenünk is. Gondolkodjunk csak el az Úr szent nevét, hogy még jobban tudjunk bízni benne, és bizonyosabb legyen az örömünk. Az Úr szent, igaz, kegyelmes, hűséges és megváltozhatatlan. Bízhatunk az ilyen Istenben. Ő bölcs, mindenható és mindenütt jelen való, támaszkodjunk rá örömmel. Tegyük ezt azonnal és fenntartás nélkül. Kelenföldi barokk esték. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő rendezvény ma, május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamara hangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor. Ekkor Alföldi Borús Eszter Fuvola művész hangversenye lesz hallható. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület ma, május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Megkezdődött Hamburgban az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hamburgban megkezdődött az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hazánkat Durkó István missziói alelnök és Téglási Lajos külmissziós szaktitkár képviseli. Új főtitkár a protestáns egyházak európai közössége élén. A bécsi Luther evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten iktatták be a protestáns egyházak európai közössége új főtitkárát, Susan Schenket április 27-én egyúttal búcsút véve elődjétől, Mario Fischertől. Az alkalmon több mint 100 egyházi vezető volt jelen Európa különböző részeiből. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szombat délelőtti Isten tiszteletünk kezdetéül énekeljük a 253-as énekünk első, második, harmadik versét, amely így kezdődik, velünk Immanuel, ég és föld Ura.

Imádkozzunk. Jó Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás a mi szívünk, hogy ismét eljöhettünk a te szent házadba. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is felénk voltál, megőriztél, megtartottál bennünket, és ismét itt lehetünk. Arra kérünk, hogy áld meg az igét, amit küldesz a mai napon számunkra, és áld meg az igének szólóját. Segíts minket abban, hogy igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk, hogy az emberek megláthassák rajtunk, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Jó Istenünk, köszönjük az imádkozás lehetőségét. Imádkozunk azon testvéreinkért, akik most nem lehetnek közöttünk. Szombatnapi áldásoddal te keresd meg őket. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk egységeért, azért, hogy egyre szorosabban zárkozva, egymás kezét megfogva végighaladhassunk azon a keskeny és nehéz úton, amely tele van problémákkal, nehézségekkel, örömökkel is, amelyeket nem veszünk észre, de egy biztos, hogy ez az út az, ami hozzád vezet. Ezért imádkozunk gyülekezetünk minden egyes tagjáért, fiatal és idős testvérünkért egyaránt. Te légy velünk, te őrizzél meg bennünket ezen az úton. Imádkozunk betegeinkért, akiket szombatnapi áldásoddal te keresd meg, de imádkozunk azon testvéreinkért, akik lelkileg megfáradtak. Jó Istenünk, arra kérünk, hogy te segíts bennünket arra, hogy sok szeretettel, türelemmel és megértéssel körülvéve őket, ismét együtt dicsérhessük a te szent nevedet, és végezhessük azt a munkát, amelyik ránk bíztál. Most, mikor leülünk lábaidhoz, arra kérünk, hogy nyisd meg szívünket igéd befogadására, légy velünk, és jöjj közénk a te szent lelked által, ezt kérjük tőled, most és mindörökké. Amen.

Először csendben jött, mint gyermek, egy szép, csillagfényes éjszakán, s távoli öreg fejedelmek mendegéltek a csillag nyomán. Jött, mert Isten megígérte. Várta őt egy kicsiny árva nép, tengernyi sóhaj szállott érte, s jöttét jelezte a csillagkép. De az adventvárók nem tudták, s ez a keserű tragédia, hogy fényűzés helyett az utcák vándora lesz az Isten fia. Eljött a békességes éjben, a béke illatát szórta szét, kard villant Heródes kezében, mikor hallotta érkezését. Övéihez jött, s nem fogadták. Egyszerű volt, nem volt otthona, vérpatak szántotta az arcát, s fején fény lett, tövis korona. Kik nem várták őt Betlehemben, mikor az ős ige testé lett, gúnyolták, űzték, s kékre verten adták rá a véres keresztet. Ez volt az első advent. Mielőtt égbe szállt a Mester, új, dicsőbb ígéretet hagyott, hogy eljön glóriás sereggel, de órát nem mondott, sem napot. Egy új advent küszöbén állunk, hirdetik a föld s a csillagok. Jön Jézus Krisztus, akit várunk, kinek fején dicsőség ragyog. Övéi itt, mint hajdan Izrael, csillagok járását nem látják. Új gyilkosok tűnnek ma is fel, új Golgoták, új kálvárják. A békesség égi hírnöke süket botorfülekre talál, pedig szól a nyomor özöne, sír a fájdalom, búg a halál. A pásztor lelkek száma kevés, kik hittel kémlelik a mennyet, s kiket nem csüggeszt szenvedés, hanem új advent felé mennek. Ó, eljön Urunk, akit várunk, hirdeti a nap, a föld, az ég. Angyali karral jön utánunk, s lesz boldogság, örök békesség.

0: Alapigénket Lukács evangéliuma 18. fejezetéből olvasom. Jézus ezeket hallva mondané ki, még egy fogyatkozás van benned. Add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban. És jel, kövess engem!
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Jézus egy majdnem tökéletes vezetővel találkozik. Hiszen ez a gazdag ifjú, ha végigolvasuk az egész történetet, nem is volt már olyan ifjú. Vezető ember volt. Fő ember, hiszen így kezdődik a 18. versben. És megkérdi őt egy fő ember mondván. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? És akkor Jézus elmondja, hogy ismered a parancsolatokat. Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Ez a főember azt mondta, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Tudjátok, amikor olvastam a Bibliát, külön kérdés, hogy miért ebben a sorrendben mondja a parancsolatokat. Az általunk ismert parancsolatok sorrendje eltér a Jézus által idézett sorrendtől. Nem azért, mintha alapvető baj lenne ebből kifolyólag, és nem is sorolja föl a 10 parancsolatot, hanem csak a 10 parancsolatból néhány fontosnak látszót kiemel. Az is lehet, hogy a felsorolással kapcsolatosan jelentett ez problémát akkor és ott Izrael társadalmában. Lehet, hogy a legfontosabb kérdés, ahol a legnagyobb disszonancia volt, azaz a ne paráználkodj parancsa körül volt. És akkor ezután Jézus azt mondja, ezt ne tedd. És ez a főember azt mondja, ifjúságomtól fogva tiszteltem a parancsolatokat. Akkor add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között. Még egy fogyatkozásod van. Jézus nem azt mondja, hogy tökéletes vagy, még egy. A még egy, az pedig feltételezi az alapvető hiányt. Vagyonához erősebben kötődött, mint az Istenhez. Vannak ma is majdnem hívő emberek. Vannak ma is majdnem adventista fiatalok. Vannak ma is majdnem adventista vezetők. Vannak ma is, akik kívülről tökéletesnek látszanak. És az emberek azt mondják, hogy na ilyennek szeretnénk lenni, mint ezek. Betartják a parancsolatokat. A ne paráználkodj, a ne ölj, a hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Csak nem veszik észre a fogyatkozást. Jézus pedig azonnal megérezte ebben az emberben a vonzódást és a hezitálást. Azonnal megérezte a tétovázást. Ennek a történetnek van egy paralel története, nem arra utalok, hogy ez Máté evangéliumában és Márk evangéliumában is megtalálható ez a történet, hanem arra gondoltam, hogy Pál apostol életében is van egy hasonló helyzet és szituáció. Amikor a harmadik misszió útja alkalmából, ezt befejezve visszatér Jeruzsálembe. És a jeruzsálemi zsidók fellázadnak ellene, és meg akarják lincselni. Még szerencse, hogy egy arra járó római katonai osztag kimenti Pált a lincselők kezéből. Pál börtönbe kerül. A római helytartó ekkor Festus. Festusnak pedig egy nagyon különleges vendége volt ebben az időben, amikor Pál pere napirendre került. Agrippa, a zsidók negyedes fejedelme, vagy ahogy másképpen mondják, alkirálya. Látogatóban volt Festusnál. És nagyon jól ismerjük a római jog azon vonatkozását, hogy mielőtt ítéletet tartanak, ítéletet hoznak, a vádlott, a terhelt egy védőbeszédet tarthatott. És ebben a védőbeszédben a védelem felhozhatta mind azokat a fontos szempontokat, ami tisztázhatta őt, ami a vád alól felmenthette. És Pál is nagyon készült erre a védőbeszédre. Sőt, meghallja azt, hogy nem csupán Festus és néhány bíra lesz a kihallgató teremben, hanem ott lesz a zsidók alkirálya, Agrippa király is. És Pál apostol elkezdi a maga beszédét, és nagyon érdekes, hogy nem a rómaiaknak célozza, nem a rómaiaknak irányítja a beszédének a súlyát és lényegét, hanem a zsidók királyának, Agrippának. És azt mondja, ismered a prófétákat, tudom, hogy ismered őket, és hiszel nekik, hiszel bennük. Én is zsidó vagyok, te is zsidó vagy. És megtartja csodálatos védőbeszédét. Túl jóra sikerült. És a végén feláll Agrippa, és azt mondja, majdnem ráveszel arra, hogy keresztény legyek. Majdnem ráveszel arra, hogy elfogadjam Jézust Messiásnak. Olyan jó volt a beszédet felépítve. Annyira tökéletesen ecsetelted a zsidó-júdai gondolkodás szerint a te megtérésedet, a te hitedet, Jézus prófétai, messiási voltát, hogy elkezdtem bizonytalankodni, és majdnem keresztényé váltam. Pál pedig azt mondta, én kívánom, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is. És ne csak te, Agrippa király, hanem mindazok, akik hallották ezt a beszédet. Néha találkozunk olyan emberekkel, akik majdnem keresztényé válnak, akik nem vitatkoznak, akik nem argumentálnak, akik nem hoznak fel érveket a kereszténység ellen, akik úgy néz ki, hogy mindent elfogadnak, akik azonosulnak az üzenettel, és valami történik. Szépen végigmennek egy úton, és az utolsó pillanatban a célegyenes előtt vagy megbotlanak, vagy megállnak. Majdnem tanítványokká válnak. Agrippa király és ez a főember majdnem keresztényé válik. Majdnem elfogadták a názáreti Jézust Messiásnak. Vajon hol vétették el? Az egyik mindenféleképpen valami tartogatott a szívében. Egy kis bálványt, teráfimot, ami fontosabb volt számára minden másnál, a vagyon. A másik pedig a hatalmat. Sátánnak két nagy csalása van az életünkben. A vagyon szeretete és a hatalom akarása, a hatalom utáni vágy. És ha megnézzük, hogy emberek mi mindent megtesznek azért, hogy a hatalmat birtokolják vagy birtokolhassák,

Igen. Emlékeztek még keresztelő Jánosra, különösen Jézus idejében. Bár amikor Pál beszél, a harmadik misszió útja végén ez évtizedekkel, 3 évtizeddel Jézus kereszt halála után van. Eddigre már nem divatos megtérni. És testvéreim, mi hogy állunk adventisták? Mi szeretjük a megtérést? Én 4. generációs adventista vagyok. És ha erre gondolok, egyrészt büszkeséggel tölt el, másrészt óriási felelősséggel. Vajon nem megszokásból járunk-e ide? Nem megszokásból jövünk-e szombaton? Nem megszokásból hallgatjuk-e az Isten igéjét? Vajon nem állunk-e még mi is nagyon sokszor félúton, az igazság félútján? Ez a főember, akit nevezzünk gazdag ifjúnak, nagyon sokat hallott a názáreti Jézusról, ezért azt mondja, hogy jó mester. Az eredetiben ez így hangzik, hogy jó rabbi. A mester az a rabbi az új szövetségben. Te jó vagy rabbi. Abban a pillanatban ki is kéri Jézus. És azt mondja, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy az Isten. Megadja az alapvető tanítást. De mégis ő egy érdeklődő, egy barátkozó főember, akire talán mi adventisták azonnal rávetettük volna magunkat. Éltünk volna a lehetőséggel. Egy befolyásos főember, aki az adventista képet tovább tudja hordozni a világban. Ja, hogy nem hiszel mindent, nem baj. Csak legyen barátkozó. Csak tolja a zsidóság szekerét. Csak tolja az adventisták szekerét. És figyeljük meg, milyen radikálisan Jézus eljut a legkényesebb pontig. Nem kerüli ki. Nem tartja, hogy évekig járjon utána. Most dönts. Vagy igen, vagy nem. És Jézus azt mondja számára 2 dolgot. 1. Szabadulj meg a vagyonodtól. Szó szerint azt mondta, add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek. És ezután is lesz vagyonod, mennyei vagyonod. Másodiknak pedig azt mondta, jár, kövess engem. Azt is el kell mondjuk, hogy Jézus nem minden utcasarkon mondta azt az embereknek, hogy kövess engem. Ahhoz, hogy Jézus valakinek azt mondja, hogy kövess engem, oda már egy minőség kellett. Oda már az emberi tökéletesség egyfajta fokára el kellett, hogy jusson. Ott nagyon sok őszintességet kellett, hogy Jézus lásson. Nagyon sok becsületességet, tisztességet. Ő lett volna a 12. tanítvány. Hiszen a 12-ből 11-et Jézus maga hívott el szó szerint, valóságban. Egyet nem hívott el, Iskáriótes Júdást. Őt a környezete tuszkolta be. És Jézus azt mondta, hogy tessék, lássék, hát ha annyira akarjátok, hát jöjjön. Úgy is rá lehet nézni erre a főemberre, mint a potenciális 12. tanítványra. Végigolvashatjátok az evangéliumot. Megszámolhatjátok, hogy Jézus hány embernek mondta azt, hogy jár és kövess. Hányan akarták követni? Emlékszeltek a gadarénus vidékén megszállt emberre, aki azt mondta, hogy követlek. És Jézus azt mondta, nem. Menj haza, és mondd el, hogy mit tett veled Isten. Ne kövess engem. Ennek az embernek pedig azt mondta, ha ettől a fogyatkozástól meg tudsz szabadulni, akkor jár, kövess engem. Nem fordítva mondta. Fordítva mennyire észszerűbb lenne. Mennyi sok kompromisszum lenne. Ha azt mondta volna, kövess engem, és majd add el a vagyonodat. Ebbe lehet, hogy bele is ment volna ez a főember. Szétosztott volna minden.

0: mindenét, de csak később. Jézus pedig azt mondta, előbb. A főember pedig azt mondta, később. Jézus azt mondta, előbb. Ő azt mondta, később. Hogy állunk mi Krisztus követésével? Mit mond Jézus? Mit mondunk mi? Hol van a hangsúly? Hol van a lényeg? Van-e kompromisszum ilyenkor és ekkor? Jézus egy kompromisszum nélküli rabbi volt? Nem. Jézus látta azt, ami az embereknek a legnagyobb gátja, és nem lépett túl rajta. Nem hintett port a szemébe. Nem mondta azt, hogy kövess engem, és majd lesz valami. Ha ezt meg tudod tenni, akkor kincsed lesz a mennyeknek országában. A majdnem maradékhoz tartozó adventista olyan, mint ez a főember. A majdnem maradékhoz tartozó adventista olyan, mint Agrippa. Azt kell kérdezzem. Hitte a gazdag ifjú? Jézus különleges voltában is messiásnak tartotta-e őt? Igen. Különben nem ment volna hozzá. Különben nem azt mondta volna, jó mester. Különben csapdát állított volna, ahogy a farizeusok és írástudók oly sokszor csapdát állítottak neki. Tudott ez a főember szépen imádkozni? Tudott. Adakozó volt ez a főembere. Adott-e a vagyonából? Igen, de csak annyit, amennyi elő volt írva. Pontosan eljárt-e a zsinagógába ez a főember? Igen. Érdekelte-e ezt a főembert az igazság? Igen. A válaszunk igen, igen, igen. De most jön a legnehezebb kérdés. Megtérte ez a főember? Nem. Ott lesz-e az Isten országában ez a főember? Legalábbis eddig a képig. És nem tudjuk, hogy életének utolsó időszakában mi következett, vagy következhetett. De eddig a képig, amikor azt olvastuk róla, hogy szomorúan elment, akkor azt mondhatjuk, hogy nem. Igen, igen, igen, igen, és nem. És tudod, nem az számít, hogy az életedben hány igent kapsz. Tudod, mi a legfontosabb? Hogy a legutolsó kérdésre mi lesz a válasz? A legutolsó és legfontosabb kérdésre vajon igen lesz-e a válasz? Ez itt a kérdés. A majdnem megtért tanítványnak a gondolataiban ott van Jézus, a megtért tanítványnak pedig Jézus ott van a szívében. Hadd kérdezzem, hol van Jézus? Az eszünkben, az eszedben, vagy a szívedben? Krisztus ismeretünk van. Krisztus élményünk már egyre kevesebb. Figyeljük meg a másik nagy bizonyságtevőt, Pált. Szinte provokálja a környezetet. Annyira tud beszélni Jézusról, a feltámadásról. Annyira tud beszélni a damaszkuszi útjáról, a megtéréséről. Ja, hogy halálra ítélnek. Na és? Szinte az apostol barátai és tanítványai fogják vissza. Pál, egy picit finomabban, szükségünk van még, ne menj most Jeruzsálembe. Hát ha meg kell halnom, akkor megyek. Vajon hol van Jézus a mi életünkben? Az eszünkben, vagy a szívünkben? Agrippa a védőbeszéd hatása alá került, és amikor Festus visszavonul ítélethozatalra a bírákkal együtt, Agrippát is magukkal viszik, és megkérdezik, mint királyt, hogy mi a véleménye Paulusról, erről a zsidó emberről, az alattvalójáról. Bűnösnek tartja, vagy nem? És azt mondja a zsidó királya Agrippa, semmi halálra való dolgot nem tapasztaltam nála. Semmi olyat nem tett, ami méltóvá tenni őt a halálra. Ennyi, semmi több. Csupán, kizárólag ennyi. A gazdag ifjú, a főember csodálja Jézust, és azt mondja, milyen jó lenne, ha én is a követői közé tartoznék. Milyen jó lenne félretenni a napi gondokat, és csak az Isten országával foglalkozni. De a csodálkozáson kívül az utolsó lépést nem tudta megtenni. Hallgatta Jézus üzenetét, de nem tudta követni. Tudjátok, nagyon sokszor azon gondolkodom, hogy a legmegrázó prédikáció is csak az ajtóig tart. Aztán az ajtón kívül, ott a járdán, olyan hamar elfeledkezünk. És most nem a prédikátor panaszát kell, hogy meghalljátok. Nem a lelkész panaszkodik most. A Szentlélek nagyon sokszor érzem, hogy a szívünkben van a prédikáció alatt. Nagy elhatározások születnek. És amikor az ajtót becsukjuk magunk mögött, akkor abban a pillanatban minden véget ér. Úgy élünk, úgy megyünk, mintha Jézus csupán az eszünkbe akarna ott lenni. Pedig, testvéreim, ma is vannak Agrippák. És ezeknek az Agrippáknak, ha Pál nem fogja elmondani az ő üzenetét, vajon kiktől fogják meghallani? Festustól? Festustól soha nem fogják meghallani az üzenetet. És néha azért kerülünk kellemetlen helyzetbe, hogy elmondjuk Agrippának, hogy mit üzen számára az Isten. És ez az Agrippa oda megy Pálhoz, megveregeti a vállát, és azt mondja, jól csináltad, okos zsidó ember vagy, bölcs vagy, te nagyon jól megmondtad a rómaiaknak. Hát gratulálok, tényleg nagyon jól megmondtad. Ne félj! Paulus, ne félj! Megmentelek a haláltól! Csak önmagamat nem tudom megmenteni. Agrippa megmentette Pált. Persze Pálnak volt egy esetlen mondása. Talán rosszul fogalmaztam, helyesbitek. Jogász nyelven nem egy helyén való bölcs indoklása. Ugyanis Pál a császárra appellált az ő beszédének a végén. Ha nem appellált volna a császárra, ott is akkor azonnal el lehetett volna bocsátani. És biztos vagyok benne, hogy el is bocsátották volna. Ezután Pált hajóra rakják, Rómába küldik, a hajó egy hatalmas viharba kerül, a katonák mindent ledobálnak a hajóról, hogy mentsék a hajót, az emberek életét. Több mint 200 fogoly van, akiket a római arénákba és cirkuszi játékokhoz fogják felhasználni, akiknek az életük annyit nem jelent, mintha kimész a parkba és egy fűszált leszakítasz. És közöttük van Pál, és Pál az utolsó estén, az utolsó éjszakán, amikor több mint 10 napig azt sem tudják, hogy merre van észak és dél, merre van lent és fönt, hiszen a hajó imbolyog, recseg, ropog. És akkor azt mondja Pál, ne féljetek, egy ember sem fog meghalni. Végül is zátonynak ütköznek. A katonák el akarnak menekülni a hajóról. Pál észreveszi. A római századosnak azt mondja is a kapitánynak, ha ezek az emberek elmennek, mi mindannyian meghalunk. Ne engedjétek őket a mentőcsónakon. Álca! Be akarnak csapni! Málta szigetére jutnak el. A máltaiak kihúzzák a fulladozó embereket a tengerből. Késő ősz van, egy hatalmas nagy tüzet tesznek. És amikor a legjobban ég a tűz, és mindenki melegszik, akkor a venyigék alól és a gajak elől egy vipera bújt elő, egy mérges kígyó. Megharapja Pált, és ahogy kapja a kezét, lehet látni a viperát, amint marja, és beleereszti a mérgét. És az emberek azt mondják, na, ennek az embernek már annyi. Pál elmegy egy ilyen szedett-vetett sátorba, amit a menekülteknek állítottak fel, lefekszik, másnap reggel felkel, semmi baja. Hiába marta meg a vipera. És az emberek azt mondták, tegnap este ez az ember nagyon bűnös. Másnap pedig csodálkoztak, hogy az Isten megmentette. Rómába kerül. 2 évig börtönben van. 2 évig az ügye nem megy előrébb. És 2 év után Néró, miután fölgyújtatja Rómát, halálra ítéli Pál apostolt. Ez itt a vég. De Pál halála előtt a császár házában levőknek is elmondja az üzenetét. Hétről hétre hangzik az üzenet, ezen a szószéken is. Teszünk-e valamit Istenért, Jézusért? Teszünk-e valamit azért, hogy a maradékhoz tartozzunk? Teszünk-e azért valamit, hogy majd elhangozzon azon a napon, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Nekünk fog-e szólni majd azon a napon, jól vagyon jó és hű szolgám. Majdnem feladjuk-e bálványainkat, majdnem a választott néphez tartozunk, majdnem a maradékhoz tartozunk, majdnem az üdvösséget elnyerjük, vagy nem? Hadd kérdezzem, mi a különbség aközött az ember között, aki csak 20 másodperccel kési le az induló vonatot, és aközött az ember között, aki 1 órát késik a vonat indulásához képest? Semmi különbség. Tudjátok, ilyenkor az angolok azt szokták megjegyezni egy kicsit furcsán, amikor látják, hogy az emberek futnak a vonathoz, és a vonat szép lassan elindul, és az emberek lihegve megálltak, akkor azt mondják, hogy uram vagy hölgyem, ön időben érkezett a következő vonat indulásához. De van egy rossz hírem, még egy vonat nem fog indulni. Csak egyetlen egy vonat fog indulni az Isten országába. Ha ezt lekéssük, tökéletesen mindegy, mennyit késünk. Tökéletesen mindegy, milyen messze vagyunk az Isten országától. Lesznek, akik eljutnak egészen a küszöbig. Akik dörömbölni fognak majd az Isten országának kapujain, és azt mondják, uram, uram, hát nem a te nevedben hirdettük a 3 angyali üzenetet? Hát nem a te nevedben evangélizáltunk? Hát uram, nem a te nevedben prédikáltunk? És azt mondja majd, az a názáreti Jézus, aki ennek a főembernek azt mondta, hogy még egy fogyatkozásod van. Azt mondja majd ezeknek a késő jövő embereknek, nem ismerlek benneteket. Így pazaroljuk el a mi lehetőségünket hétről hétre, ha nem változunk meg. Szombatról szombatra, és mindegyikünknek fel kell tegyük a kérdést, a pontos kérdést. Mit tettem azért, hogy az üdvösséget megkapjam? Mert ha semmit nem teszünk, ha éveken keresztül a semmit tesszük, akkor a jutalom is a semmi lesz. Én arra szeretnélek ma kérni benneteket, testvéreim, tegyél valamit Isten országáért. Nem kell nagy dolgokat. Ha most a Szentlélek a te gondolatodban valamit kért tőled, csak pici dolgot, akkor ezt a kis dolgot tedd meg az Úrért. Úgy érzem, hogy sokszor nem úgy szolgáljuk az Urat, ahogy a tehetségünk által szolgálnunk kellene. A gazdag ifjú sem úgy szolgálta az urat, ahogy az ő tehetsége adta volna. Agrippa király is többre hivatott. Lehet, hogy a budapesti Terézvárosi gyülekezetben vannak gazdag ifjak, és vannak agrippák. Milyen félelmetesen hangzik. Majdnem bejutni az Isten országába, majdnem üdvözülni, majdnem a Szentlélek vezetése alá kerülni, majdnem követni Jézust, majdnem elfogadni az ő tanítását. Kívánom, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is az ő kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, szóltál hozzánk igédből. Figyelmeztettél bennünket, hogy lehetünk tanítványaid, és lehetünk majdnem tanítványaid. Lehetünk olyanok, akiket kiválasztottál, és azt mondtad, kövessetek engem. És lehetünk olyanokká is, akiknek majd ez hangzik a nagy ítéletkor. Nem ismerlek benneteket. Urunk, érezzünk, hogy a szívünkbe a Szent Lelked által megszólítottál. Nem szeretnénk nagy, hatalmas fogadalmakat tenni, de hisszük, hogy Isten országába a folyamatos menetelés, a folyamatos hozzád való közelítés, a megtérés nélkülözhetetlen érzése előfeltétel. Urunk, köszönjük, hogy te a szívünket kéred. Mi nagyon sokszor csak az eszünket adjuk helyette. Most éreztük, hogy ismét a szívünket kéred. És most hadd mondjuk így közösen, fogadd el szívünket. Alakítsd át gondolkodásunkat. Tegyél bennünket igazi tanítványaiddá. Kegyelmedből. Amen.
1: A 320-as ének mind a négy versét énekeljük, amely így kezdődik. Hadd lássuk Jézust!

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 9-e, 12 óra 1 perc. Az Isten iránt való hűség jutalmas. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 46 perckor volt. Az ünnep kimenetele ma, szombaton este, 21 óra 1 perc. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Bőhár és a Bőhukotáj heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése a hegyen, mármint Színáj hegyén, és a törvényeimet, Mózes 3. könyve 25.1-től 27.34-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mezőfája is megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Mózes 3. könyve 26, 3-tól 5-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Jövevények és lakosok, életünk bérlete. Elgondolkodtál már azon, milyen hirtelen tűnik a váltás a két heti szakaszunk a Bőhár és a Bőhukotáj között? Kérdezi Ferenc Kuna Valéria a két heti szakasz kapcsán. Az egyik pillanatban még nagyon konkrét, földhöz kötött törvényekről olvasunk, a föld pihentetéséről, az adóságok elengedéséről, és a jobb élévről. A következő pedig a Tóra egy monumentális, kozmikus költeménybe vált át, hatalmas áldásokba az engedelmességért, és félelmetes átokokba az engedetlenségért. Mi köze van a szombatévi törvényeknek ahhoz, hogy a föld terem egy gyümölcsöt, vagy hogy kard üldöze bennünket? Elsőre távolinak tűnhet az összefüggés, mégis van egyetlen erőteljes vers a Bőhárból, amely föltárja az egész kapcsolat lényegét. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület ma, május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Találkozó veled, az Északi Egyházkerület missziói napja. Az Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete az idén, ma, május 9-én szombaton a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyében Nyíregyházán rendezi a Találkozó veled elnevezésű egyházkerületi napját. A házigazda egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális események, a személyes találkozások is hangsúlyt kapnak. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség temploma és gyülekezeti terei, valamint az evangélikus intézmények által körülvett Luther Márton tér ideális helyszíne lesz az eseménynek. A szervezők igei hívószava ez alkalommal a 98. Zsoltár egy sora, mert csodákat tett. Plenáris és szekció beszélgetések boncolgatják majd a nap mottójának témáját. A nap úrvacsorai istentisztelettel zárul, amelyen Keckó Pál, az egyházkerület püspöke végzi az ige hirdetés szolgálatát. Magyarországi Metodista Egyház, Methodist Church in Hungary. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszki Tamás lelkész látta vendégül Karad László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepihes beiktató istentisztelete holnap, május 10-én lesz a Kiscelli utca 73 szám alatti budapesti metodista egyházközpontban. Megkezdődött Hamburgban az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hamburgban megkezdődött az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hazánkat Durkó István missziói alelnök és Téglási Lajos külmissziós szaktitkár képviseli. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, amelynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot, és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz a színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy akár több napos kulturális hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen alakítható színpaddá, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi rendezvény is helyet kaphat egy ilyen programon: kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok, és így tovább. A misszió előkészítése már folyamatban van. Ennek egyik fontos része a kamion beszerzése, amire az egyház az idei pünkösdi célgyűjtést is meghirdette. Új főtitkár a protestáns egyházak európai közössége élén. A bécsi Luther evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten iktatták be a protestáns egyházak európai közössége új főtitkárát, Susan Schenket, április 27-én egyúttal búcsút véve elődjétől, Mario Fischertől. Az alkalmon több mint 100 egyházi vezető volt jelen Európa különböző részeiből.
1: Kulturális programajánló.
2: Kelenföldi barokk esték. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő rendezvény ma, május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamara hangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor. Ekkor Alföldi Borús Eszter Fuvola művész hangversenye lesz hallható. Ünnepi orgona szó. Pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló Orgonák Éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a Pannonhalmi Főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett föllépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült föl a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Mártéristen tiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártéristen tiszteleteket. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik. Nézzük a májusiak helyszíneit. 10-e vasárnap Érd a temetőben, 12-én kedden Poroszló zsinagógájának falán emléktábla avatás, majd a temetőben. 17-én vasárnap Pásztó temető, 19-én kedden Szikszó temető, volt zsinagógai emléktábla avatás. 26-a kedd Szent István temető, Városháza emléktábla avatás. 28-a csütörtök Nemesvéd temető. 31-e vasárnap Nagy Kanizsa zsinagóga, Baja, Ady Endre könyvtár és Szentendre kés zsinagóga. A II. Világháború befejeződésének emléknapja Európában. Európában ezen a napon ért véget a II. Világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a II. Világháború véget ért, amely milliókat tett földön futóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Május 9-én így a fasizmus fölött aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Kora nyárias idő némi változékonysággal fűszerezve. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet. A jövő hét elején egy ciklon közelítheti meg térségünket, a frontjai által pedig már több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Hír összeállításunk következik.
1: Az Európai Unió születésnapja. Az Európa nap az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon a történelmi jelentőségű Schuman nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban új politikai és gazdasági együttműködést vázolt föl Európa számára, amely révén a kontinens országai közötti háború elképzelhetetlenné válna. Ezt a Schuman nyilatkozat néven ismert javaslatot tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezető első lépésnek. Szimbólumai az EU zászló, himnusz és az egységes valuta az euró, amely az Európai Unió politikai egységét jelképezi. A II. Világháború befejeződésének emléknapja Európában. Európában ezen a napon ért véget a II. Világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a II. Világháború véget ért, amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Május 9-én így a fasizmus fölött aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is. Ünnepi orgonaszó. Pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva, a Pannonhalmi Főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett föllépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, amelynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz a színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy akár több napos kulturális hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen alakítható színpaddá, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi rendezvény is helyet kaphat egy ilyen programon. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok, és így tovább. A misszió előkészítése már folyamatban van. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél, és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban bevezetőt mond Szabó János, az előadó Theodor Lefterov, és az előadásának címe az Egyház prófétai ajándéka. Az előadót Fenyvesi Péter mutatja be.
1: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és az előadókat egyaránt. Amen.
2: Tisztelt gyülekezet, szeretném nektek a következő előadónkat, Theodor Lefterov testvért bemutatni. Bulgáriából származik, és egészen fiatalon került Angliába. Kalandos volt ez az odautazás, mert egy szót nem tudott angolul, de megtanult szépen, és a Newbold College-ban végezte az alapképzést, aztán az Andrews Egyetemen a mesterdiplomáját, illetve a doktori fokozatát ott szerezte. A doktori értekezésének a témája Ellen White prófétai ajándékával kapcsolatos hetednapi adventista felfogást vizsgálta 1844 és az 1889 év közötti időszakban. Ő a Loma Linda Egyetem Ellen White intézetének az igazgatója, illetve a vallástudományi kar lelkészi tisztségét is betölti. Nekem volt szerencsém ő tegnap előtt hallgatni a lelkészeknek tartott előadásában, egy rendkívül dinamikus előadó. Ő pont az, akinek az előadásán nem fogunk sem elaludni, sem elkalandozni, és érdeklődéssel várom is az ő újabb előadását. Ted, please.
3: Good morning and happy Sabbath.
4: Szép jó reggelt, boldog szombatot mindenkinek.
3: Come on, are you guys awake?
4: Happy Sabbath. Felébredtetek már?
3: All right. I mean, it's Sabbath, you have to smile.
4: Most legalábbis mosolyogni kell.
3: Okay, because Sabbath reminds us of heaven.
4: Mert mennyire emlékeztet minket a szombat.
3: Where we're gonna meet all kinds of people.
4: Ahol rengeteg fajta ember lesz.
3: So Sabbath is a day to smile and to enjoy.
4: Szombat az a nap, amikor nevetnünk, mosolyognunk kell és élvezni kell a napot.
3: It has been a privilege to visit your beautiful country and the beautiful Budapest.
4: Nagyszerű megáldásnak számomra, hogy itt Budapesten lehetek és meglátogathatlak titeket.
3: It's my first time here, but I was telling Peter, you guys like to eat.
4: Itt vagyok első alkalommal Magyarországon, de mondtam Péternek, hogy ti nagyon szerettek enni.
3: We went around the town and anywhere you turn there's a restaurant and oh my goodness.
4: Amikor mentünk a városba, akkor itt is étterem, ott is étterem.
3: So they took us to a place and we decided to order something.
4: Elvittek bennünket egy helyre és elgondoltuk, hogy rendelünk valamit.
3: And the waiter said it's for two people.
4: Azt mondta az pincér, hogy ez két személyes.
3: And the plate was, I'm not exaggerating, that big.
4: Ekkora volt az a tál, amit kihoztak.
3: Two people, six people could eat from that.
4: Hogy tudja két ember ezt elfogyasztani?
3: I was telling my wife, I have to take it to Budapest. That's
4: mondtam
3: amazing.
4: Mondtam a feleségemnek, hogy el kell hívjalak ide Budapestre.
3: And then you have this the chimney cake.
4: Chimney cake, yeah.
3: Ooh, yeah
4: a kürtös kalács, hát az aztán.
3: I'm coming back, I'm telling you.
4: Ezért vissza kell jöjjek.
3: But I'm really happy to be here.
4: Igazán nagyon örülök, hogy itt lehetek.
3: And to talk about a very special gift that we have as Seventh-day Adventists.
4: És arról a különös ajándékról tudok beszélni, amivel mi adventisták rendelkezünk.
3: You know that not many churches have the gift of prophecy.
4: Tudjátok, hogy nem sok egyháznak van prófétai ajándéka.
3: So in my presentation I want to challenge you to think of an important question.
4: Szeretnék nektek egy nagyon fontos kérdést fölvetni.
3: How do you know personally that Ellen White had the true prophetic gift.
4: Honnan tudott te személyesen, hogy Ellen White tényleg prófétai ajándékot kapott?
3: Now to answer this question we're going to go through three parts.
4: Most három részre osztjuk a kérdést.
3: Don't worry, I'm gonna make it spiritual, pastor, okay?
4: Nagyon rövidre fogom ezt tenni, ne aggódjál.
3: But I want to talk about giving the context. Why God gave the gift of prophecy in the first place?
4: Miért adta Isten egyáltalán a prófétai ajándékot?
3: And then we'll focus to Ellen White's prophetic gift.
4: Aztán rá koncentrálunk Ellen White-nak a prófétai ajándékára.
3: And then we'll go to the question, to the dilemma, is she a true prophet or not?
4: És utána a valóságos kérdést fogjuk megvizsgálni.
3: You okay with that? All right.
4: Egyet értetek vele?
3: Let's go with the first part.
4: Menjünk az első részre.
3: What was the primary purpose of the gift of prophecy?
4: Mi volt az elsődleges célja a prófétaság ajándékának?
3: And I want us to go to the very beginning of scripture, Genesis 1.
4: Szeretnék visszamenni a Mózes első könyve első verseihez.
3: You remember the creation story, right?
4: Emlékeztek, ismeritek a teremtési leírást?
3: You're good Adventists, right? God
4: jó adventisták vagytok, ismeritek?
3: The sun and the skies and the birds.
4: Nap, meg az ég, meg a madarak.
3: And then he creates
4: aztán
3: Adam.
4: Ádám történetét olvassuk.
3: But it was different.
4: De ez most más.
3: Because God said, I'm gonna make man in my own image. You remember
4: that? Mert akkor Isten azt mondta, hogy én az embert az én képmásomra akarom megalkotni.
3: By the way, Peter, do you know why God created first Adam and then Eve? Do you know
4: that? Tudjátok, Péter, hogy miért teremtette meg Isten elsőnek Ádámot?
3: Now, I'm gonna give you my mom's theology.
4: Elmondom a mamámnak a teológiai értelmezését.
3: Okay. I think Krista is gonna like that.
4: Krista nagyon fogja szeretni.
3: My mom said when God created Adam,
4: amikor a mamám azt mondta, hogy amikor Ádámot teremtette az Úr,
3: he looked at him,
4: ránézett,
3: and he said, Jesus, I think I can do it better.
4: Aztán azt mondta az Úr, hogy hát ezt egy kicsit jobban is meg tudnám csinálni.
3: Now, my wife likes that too.
4: A feleségem is szereti ezt a variációt.
3: But I think that God created Eve at the very last.
4: De az biztos, hogy Évát utólag teremtett.
3: Because she would mess up with creation.
4: Mert akkor a...
3: Messed up with creation.
4: Mert akkor összekavarodott volna minden a teremtésben.
3: She'll tell God, well, put this star here and the moon there. And, you
4: oda tette egyik részt, meg a másikat, a napot, meg a holdat.
3: I mean, I'm joking, okay, but you get the point.
4: Viccelek természetesen, de értitek a poént.
3: God created humanity in his own image.
4: Isten megteremtette a saját képére és hasonlatosságára.
3: And they began to communicate face to face.
4: És akkor szemtől szembe elkezdtek beszélgetni.
3: Do you see?
4: Látod?
3: And then comes Genesis 3.
4: Aztán jön az 1 Mózes 3.
3: What happened in Genesis 3?
4: Mi történt ott?
3: Sin and separation.
4: És az elválás.
3: Now we could not talk to our Creator, to our Father.
4: Na most nem tudunk beszélni a Teremtőnkkel, Atyánkkal.
3: But God loves us so much, and He said, "I want to continue to talk to you." So He gave the gift of prophecy.
4: De Isten azt mondta, én annyira szeretlek benneteket, hogy mindenképpen szeretnék veletek beszélni.
3: In fact, the prophets were His spokespersons.
4: És tulajdonképpen a próféta az egy beszélő személy.
3: And if you go through scripture, you will see that their primary focus was to bring people back to a relationship with God.
4: Ha látod, akkor érted, akkor ez azt jelenti, hogy az elsődleges szándék az, hogy az Isten személyéhez vigyen a próféta közelebb.
3: I give an example, you know that David.
4: Adok nektek egy példát erre.
3: You know the friend of God.
4: Ismered az Isten leheletét?
3: You remember one night he goes on the roof of his house?
4: Ment a házának a tetejére.
3: And he sees this beautiful lady.
4: Ott volt egy gyönyörű szép hölgy.
3: Now she was married. You remember the story?
4: Emlékezel, hogy ott volt egy erre a történetre?
3: And David made a mess up of his life.
4: És aztán Dávid teljesen felkavarta az egész életét.
3: The king, the friend of God.
4: Mindent, amit addig tett.
3: And who did God send to David?
4: Kit küldött Dávidhoz az Úr?
3: You remember?
4: emlékeztek?
3: Prophet.
4: Prófétát.
3: Nathan. Goes and says David.
4: Mondd el Dávidnak.
3: You messed it up, my friend.
4: Te mindent összezavartál.
3: Remember that?
4: Emlékszel?
3: Do you see the primary purpose of the gift of prophecy is to bring us back to a relationship with God?
4: A proféta elsődleges feladata, hogy visszavigyen az Istennel való kapcsolatba.
3: I have two verses. We'll go quickly through them, but just see what Joel says. He says, "Turn to me." God talks through the prophet and says, "Turn to me with all of your heart."
4: Látjátok, két idézetet hoztam, amelyben az egyiknél azt mondja, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetetekből.
3: Next verse says, return to me.
4: Azt mondja a következő gondolatban, hogy az én hozzám gyere közel.
3: And then in Matthew you have John the Baptist telling the same thing to people.
4: Máténál ugyanezt látjuk a történet szerint.
3: Please repent. Let's go to a relationship with God.
4: Kérlek, hogy térjetek meg, és újból kapcsolatba kell kerüljetek Istennel.
3: You see the point, right?
4: Látod a pontot?
3: Now,
4: tehát,
3: think about it.
4: Gondolkozz el.
3: If this is the primary purpose of the gift of prophecy,
4: hogyha ez a prófétaság ajándékának az elsődleges célja,
3: if the prophets are to speak from God to the people to bring us to a relationship with him.
4: Hogyha Istentől jövő üzenetet a próféta elmond nekünk, hogy legyünk újból kapcsolatban Istennel.
3: Someone is not happy.
4: Valaki nem boldog.
3: You know that?
4: Ismered, hogy mi ez? Ki ez?
3: The, how do you say devil in Hungarian?
4: Sátán.
3: Satan. Ah, Sátán. That's good, you Bulgarians. Okay, Satan.
4: Sátán.
3: Okay, Sátán, all right.
4: Nyelven is
3: you
4: ugyanez.
3: Made it better, you made it better. But Satan is not happy.
4: De Sátán nem boldog.
3: And throughout biblical history,
4: de a bibliai történet szerint,
3: he tries to take people away from listening to the prophetic voice.
4: Megpróbálja az embereknek a figyelmét a prófétai hangtól elterelni.
3: In fact, we as good Adventists know,
4: és mi, mint jó adventisták, tudjuk.
3: At the end of time he is angry if you listen to the prophetic voice.
4: Hogy az utolsó időkben ő mérges lesz, hogyha hallgatod a prófétai szót.
3: And he has declared a war.
4: És háborút hirdet meg.
3: You know that beautiful, go to the next slide, that beautiful verse.
4: Ismeritek ezt a gyönyörű szép igei verset?
3: You know it? I mean, it's part of our identity. It's an Adventist good verse.
4: Ezt a jó adventista teljesen tudja, ismeri.
3: And you see that, who is the dragon? Who is the dragon?
4: Ki a sárkány?
3: Come on, talk to me.
4: Beszéljetek hozzám,
3: you're like Bulgarians, but talk to me. Who is the dragon?
4: Mondjátok meg nekem, ki a sárkány?
3: Satan, right?
4: Sátán, igaz?
3: And he is angry with people of God.
4: Ő haragszik Isten népére.
3: Who keep the commandments of God.
4: Akik megtartják az Isten parancsolatait.
3: And listen to the prophetic
4: voice. És hallgatnak a prófétai szóra.
3: But there is a word.
4: Van munkája.
3: And the word, it's a war.
4: Az pedig a háború. A harc.
3: How do you say it in Hungarian?
4: Háború.
3: Háború. There is a háború.
4: De van háború.
3: Hey?
4: Igaz?
3: Now, this is not a disagreement, this is not an argument.
4: Ez nem egy vélemény, ez nem csak egy vita kérdés.
3: It's not like, oh, I'm getting upset with you.
4: Ez nem. Csak olyan, hogy hát egy kicsit most ki vagyok ábrándulva belőled.
3: This is a war.
4: Ez egy harc.
3: And you know what happens in a war? I mean, we experience it right now.
4: Tudjátok, hogy mit jelent ez a harc? Megtapasztaljátok minden nap.
3: People die.
4: Az emberek belehalnak.
3: So Satan is really upset.
4: Sátán nagyon kétségbe van esve. Nagyon haragos.
3: War.
4: Ez egy háború.
3: Because he knows.
4: Mert tudja.
3: That the prophetic gift has a purpose.
4: Mert hogy a profétai ajándéknak van egy célja.
3: To bring us back to a relationship with God.
4: Hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk újból.
3: And he says, I don't like that. I'm gonna make a war.
4: És azt mondja magában, hogy én ezt nem szeretem, háborút fogok előidézni.
3: That is the context.
4: Ez a szöveg összefüggés.
3: Now let's focus a little bit on Ellen White, since we are talking
4: most
3: about
4: Koncentráljunk egy kicsikét Ellen White-ra, hiszen őről a beszélünk.
3: Now, I wanted to ask you this question, but I noticed that I gave you the answer here.
4: Föl akartam tenni egy kérdést, de látom, hogy már oda is írtam.
3: Ellen White received her first vision in December of 1844.
4: Ellen White 1844-ben kapta meg az első látomást.
3: You remember that?
4: Emlékeztek rá?
3: Okay, what was the context?
4: Mi volt a tartalma ennek a látomásnak?
3: You remember this was Adventist, Millerite Adventist.
4: Ez volt ugye az adventista milleritáknak a ideje.
3: And they expected Jesus to come.
4: Várták Jézust, hogy eljöjjön.
3: You remember the date?
4: Emlékeztek a napra?
3: You're good Adventist, right? October 22.
4: Október 22.
3: Jesus didn't come.
4: Jézus nem jött.
3: And they were disappointed.
4: Nagy csalódás lett.
3: No. They were greatly disappointed.
4: Nagyon csalódtak.
3: In fact, historians call this day the great disappointment day.
4: A történészek ezt a nagy csalódás napjának hívják.
3: Now let me ask you a question. When are you greatly disappointed? You're not simply disappointed.
4: Hadd kérdezzek egy kérdést. Mikor vagytok ti nagyon kiábrándultak? Most te nem nézel ki nagyon kiábrándultnak.
3: When are you greatly disappointed?
4: Amikor olyan nagyon kiábrándult vagy.
3: Think about it. I mean, I see some young people. When you go to a girl,
4: hogyha odamész, látok egy fiatal embert, ha odamész egy hölgyhöz,
3: and you like her,
4: és te szereted őt,
3: and she says no,
4: és azt mondja, hogy nem,
3: come on, you are greatly disappointed,
4: akkor abban a pillanatban nagyon
3: true false
4: vagy. I mean, igaz vagy nem?
3: It's true.
4: Igaz?
3: Or when Ferencváros beats the Bulgarian champion, you know?
4: Amikor a Ferencváros megveri a bulgár csapatot.
3: It's I'm following soccer, you see that. I was happy for that because that's not my team, so it's okay.
4: So én ennek örültem, mert nem az én csapatom tulajdonképpen.
3: But if Liverpool loses, oh man, I am greatly disappointed.
4: De hogyha Liverpool elveszíti a meccset, akkor aztán nagyon csalódott vagyok.
3: But you see, these people, they believed that Jesus would come and Jesus did not appear, and they were greatly disappointed.
4: De ezek az emberek várták Jézus eljövetelét, és nagyon kiábrándultak lettek.
3: In fact, historians tell us that about 80% of the Millerite Adventists didn't go back to their churches, they lost their faith in God.
4: Even. Azt mondják a történészek, hogy 80% a Millerita követőknek nem csak hogy elhagyták a gyülekezetet, a hitet.
3: They said God, we don't
4: azt mondták,
3: like
4: hogy Isten, mi nem szeretjük.
3: Have you had this type of experiences?
4: Átéltél már ilyen hasonló tapasztalatot?
3: Now this is history, but that's real life. That's why I like history.
4: Ez történelem, de ez igazából a valóságos élet, ezért szeretem a történelmet.
3: You know, when I lived under communism.
4: És a kommunizmus alatt éltem egyébként.
3: And I was expelled, kicked out from school because I didn't go to school on Saturday.
4: Engem kirúgtak az iskolából, mert szombaton nem mentem suliba.
3: And I was greatly disappointed.
4: Nagyon kiábrándult voltam.
3: Because I believed 200% that God will not allow it.
4: Mert hittem teljesen biztosan, hogy Isten az ilyet nem engedi meg.
3: It's a difficult time when you're disappointed with God.
4: Ez egy nagyon nehéz idő, amikor te kiábrándult leszel.
3: When you expect something so much and it doesn't come, you're disappointed, greatly
4: amikor
3: disappointed.
4: Amikor annyira vársz valamit és nem történik meg, nagyon kiábrándulsz.
3: And God saw that need and he sent his gift of prophecy. He said, it's time for a prophet.
4: Isten tudja ezt, és elküld egy prófétát, mert tudja, hogy itt az ideje annak, hogy legyen egy próféta.
3: And in this first vision, next slide, if you read the first vision, it's amazing.
4: Hogyha olvastad ezt az első látomást.
3: Because Ellen White sees a path leading towards heaven.
4: Látott Ellen White egy ösvényen haladni embereket.
3: And she sees the Advent people, believers traveling on this path.
4: És azt látta, hogy ezek az adventisták, akik ezen az ösvényen haladnak
3: and
4: a menny
3: felé. Tells Ellen White, tell these people not to give up on faith on me.
4: És Ellen White-on keresztül azt üzeni az Úr, hogy ne csalódjatok bennem.
3: And this is quote from her vision. She said, God said, Keep your eyes fixed on me. Keep your eyes fixed on Jesus.
4: Azt mondja itt ebben az üzenetben, hogy figyelmesen tekints Jézusra.
3: And this young lady, this shy lady begins and tells people, listen, keep your eyes fixed on Jesus.
4: És gondold el, hogy ez a fiatal lány, ez a szégyenlős kislány, ez azt mondja, hogy figyeljetek Jézusra.
3: Because the primary purpose of the gift of prophecy is to point you to Jesus and his saving
4: Mert
3: grace.
4: Ez a prófétának az elsődleges célja, hogy Jézus felé mutasson.
3: And it is because of this message.
4: És mivel ez az üzenet?
3: Keep your eyes fixed on Jesus.
4: Hogy figyelj Jézusra.
3: That Satan has tried to discredit Ellen White's gift of prophecy.
4: Sátán megpróbálja Ellen White-nak a hitelességét tönkretenni.
3: Now I don't want to make it a lecture, but I'm going to show you how he did it right from the beginning.
4: Megmutatnám nektek, hogy ezt a kezdettől fogva miért is és hogyan teszi.
3: You see, gradually Sabbath-keeping Adventists accepted Ellen White.
4: Tudjátok, hogy általában egy adventista elfogadja Ellen White-ot.
3: They said, yeah, I think she has the true gift of prophecy.
4: És azt mondják, hogy igen, tudjuk, hogy Isten adta a prófétaság ajándékát neki.
3: And right at the same time there came critics.
4: De ugyanakkor jönnek a kritikusok.
3: That began to speak against her claims of gift of prophecy.
4: Akik elkezdenek ez ellen beszélni.
3: And this has not stopped until today.
4: És ez máig nem maradt abba.
3: You can read, I mean, I wrote a little book about this.
4: Egy kis könyvet írtam ebben kapcsolatosan.
3: But let me give you a few examples because my time is right. Just few examples, okay?
4: Csak egy kis példát, mert az időnk szalad.
3: The first organized group against Ellen White came in the 1850s.
4: Az 1850-es években jött az első szervezett csoport.
3: I mean, yesterday you heard Dr. Bird telling us about even in the 1840s there were people, but this was an organized group against Ellen White.
4: De ahogy tegnap hallottuk Dr. Bird-től, hogy az 1840-es években már alakul, de ez igazából kialakulni már 50-ben van.
3: They were the messengers, the messenger party.
4: Ez volt a messenger idő.
3: And they published the first Facebook against Ellen White.
4: Ez volt az első Facebook oldal Ellen White ellen.
3: You know that these people, they had Facebook in the 19th century.
4: Tudjátok,
3: you know that?
4: Hogy az 1800-as években is volt Facebook?
3: I mean, it was a periodical.
4: Ez volt egy ilyen nyomtatvány.
3: I have young boys, I tell them periodicals, just like, Dad, what are you talking about?
4: Amikor a nyomtatványt mondom a fiataloknak, akkor azt mondják, hogy but, miről beszélsz?
3: But this was the most advanced way. That was their Facebook, their Instagram.
4: De ez volt a legfejlettebb formája az akkori Facebooknak.
3: So they began to text and put online and said, she is not a true prophet.
4: Azt kezdték el olvasni ebben, hogy Ellen White nem igazi proféta.
3: And they said, you Sabbath keepers, I mean, there's still no church at that time, okay?
4: Még akkor nem volt egyház, igaz?
3: They said, you have another Bible, another rule of faith.
4: Ti szombat tartók, nektek egy másik Bibliátok.
3: You should not believe this lady.
4: Ti nem hisztek ebben.
3: Then 1860s.
4: Aztán jött a 60-as évek.
3: We organized as a church.
4: Megszerveződött az egyház.
3: You remember when we organized?
4: Tudjátok, hogy mikor szerveződött meg az egyházunk?
3: You remember? What year?
4: Melyik évben?
3: 1860. Okay, very good, very good, very good. Okay, you deserve the chimney cake.
4: Megérdemlitek a kültős kalácsot.
3: But this was another group, and by the way, this was the names that you see are the first pastors, ministers of the church.
4: A neveket, amiket itt olvastok, ez a két első lelkész volt az egyházunknak.
3: They were president and secretary of the Iowa Conference in United States.
4: Amerikában az Iowa területen volt az elnöke meg a titkára.
3: And they wrote the first book against Ellen White.
4: Ők írtak egy könyvet Ellen White ellen.
3: The visions of E.G. White, not of God.
4: Az látomásai Ellen White-nak nem Istentől való.
3: And they began to say, well, she contradicts the Bible, not a true prophet.
4: És elmondták, hogy a Biblia nem igazi
3: prófétája. And then you come to 1880s.
4: Aztán jön a 80-as évek.
3: D.M. Conright, probably you've heard the name.
4: D.M. Conright, I mean, hallottátok a nevét?
3: He was by the way, he was a friend of the White family.
4: Ő egy az Ellen White családnak egy barátja volt.
3: And he first said Ellen White plagiarized. She took something from other books.
4: És ő mondta elsőnek, hogy plagizált Ellen White, mert más könyvekből idézget.
3: You should not believe her.
4: De nem kell, hogy higgyél benne.
3: Do you see the war?
4: Látod a háborút?
3: And I can go on and on. Let me go a little bit further to our time.
4: És egy kicsit továbbra is, mert tovább
3: mehetünk. 1970s, 1980s.
4: 1870-es évek.
3: There were some Adventists who began to write against Ellen White very strongly.
4: Nagyon gyorsan kezdtek írni a adventisták közül
3: Ellen White ellen. Teachers, pastors in the church.
4: Tanárok és

0: My favorite one is the first one, the white estate fraud.
1: Első az én kedvencem, ahol a hamis Ellen White intézetről írnak.
0: You see the war, right?
1: Látod a harcot, a háborút?
0: Because somebody is not happy.
1: Valaki nem boldog.
0: Because the gift of prophecy points us to Jesus.
1: Mert az Isten a prófétai ajándéka Jézusra koncentrál.
0: And the dilemma, the questions, I summarized them in three points.
1: A nagy kérdést, és ezt itt három pontban próbáltam összefoglalni.
0: I mean, there are a lot of things, but if we can summarize it, it's in three points.
1: Sok szempontról beszélhetünk, de össze lehet foglalni akár három pontba is.
0: You Adventists have another Bible.
1: Ti adventisták, nektek valami másik Bibliátok van.
0: Her inspiration is not true, is not real.
1: Az ő inspirációja az nem valóságos.
0: And that supernatural thing, I mean, she had a mental sickness. Come on, let's be honest.
1: Az a természet feletti dolog, ugyan, hát elmélyi problémái voltak.
0: Now I'm going to answer these questions just a little bit, okay?
1: Szeretném megválaszolni ezt egy kicsikét.
0: But then I'm going to go to the fourth point that's really the Adventist dilemma today.
1: Utána lépnék a negyedik pontra, ami igazából az adventista dilemma a mai időkben.
0: How do we respond to these challenges? Let's go to the first
1: hogy
0: one.
1: Hogy megyünk a következő kihívással, hogy nézzünk szembe.
0: And the yesterday lectures by Dr. Burt, by Dr. Kaiser, I mean they kind of answer, touch on some of these
1: points. Tegnapi előadásokban Dr. Kaiser és Dr. Burt megválaszolt valamennyit ebből a kérdésből.
0: But I want you to remember, I don't have time to deal with, I mean this is a whole lecture, but I want you to remember something.
1: Nem tudok egy egész előadást ezzel kapcsolatban megtartani, de valamire emlékeztetnék.
0: Seventh-day Adventists have never considered Ellen White as equal to the Bible. We have to know that.
1: Azt tudnunk kell, hogy a hetednapi adventisták sosem tartották Ellen White írásait egyenértékűnek a Bibliával.
0: In fact, from the very beginning, even before we had a church,
1: a kezdetétől mi nem is voltunk még egy egyház sem.
0: We made a very clear distinction between the scriptures and the writings of Ellen White, the gift of prophecy.
1: Abban az időben a Bibliát teljesen külön tudtuk választani az Ellen White írásoktól.
0: Ellen White is not a Bible. We don't have another Bible like the Mormons.
1: Ellen White írásaiban mi nekünk nincs egy másik Bibliánk, mint mondjuk a mormonoknál.
0: Her prophetic role was to bring us back to God and His scriptures.
1: Az ő feladata az volt, hogy minket visszavezessen a Szentíráshoz.
0: On next slide you're gonna see one of the first Facebook posts.
1: Most látjuk az egyik leghíresebb Facebook oldalt.
0: Where James White gives a theological argument about the relationship between Ellen White and the Bible.
1: Ahol James White megfogalmazza a valóságos kapcsolatot a Biblia és az írásai között.
0: And he begins this article saying.
1: Ebben a cikkben azt kezdi el megfogalmazni.
0: And you can read only the first part.
1: Megfelelő helyet kell kapnia a lélek minden ajándékának, a Biblia örök szikla, a hitünk és gyakorlatunk zsinór mértéke.
0: Did you notice he says that the Bible and the gift of prophecy they should have their proper place.
1: A Bibliának és a proféta írásoknak megfelelő helyet kell találni.
0: And then he goes and explains the scriptures, the role of scriptures for Seventh-day Adventists.
1: És utána meg kell találni az adventistáknak az írások helyét.
0: And he argued that everything that we believe comes from the Bible alone.
1: És arról érvel, hogy minden érvünknek a Bibliából kell fakadnia.
0: And then he says, you know, the gifts, yes, we believe in them.
1: Igen, mi hiszünk az ajándékban.
0: But they have another function.
1: De van annak egy másik funkciója.
0: They are to bring us to God, to His Word.
1: Ez a funkció az, hogy visszavezessen minket az ő szavához.
0: I summarized the article here.
1: Összefoglaltam itt a cikket.
0: But if there are some Thomases here, okay, some who doubt, I also have the part of the article as well.
1: Itt megtalálhatod a cikket is, hogyha valakinek van valami kétsége.
0: And you can read it in Review and Herald, it's online.
1: Olvashatod a Review and Heraldban, ez online megtalálható.
0: But the whole article is in those three parts.
1: De az egész cikk az erről a három dologról szól.
0: The Bible is our rock, that's where we be, that's our doctrines come from.
1: A Biblia az a mi szilárd sziklánk.
0: and we have the gifts, but they have the

0: a proper place.
1: Megkaptuk az ajándékot, de annak van egy megfelelő helye.
0: And then he says the word should be in front, the next light and so forth.
1: És mindig a Bibliának kell lenni az első helyen.
0: I'm not reading it because of time, but you got the point, right?
1: Nem olvasom el az egészet, de értitek a lényeget, ti megolvassátok.
0: Is it clear? Okay.
1: Így van.
0: In fact, the first doctrines that we got,
1: az
0: the very first doctrines,
1: az első tantételek, amiket megfogalmaztunk,
0: they did not come from Ellen White.
1: Nem Ellen White fogalmazta meg azokat.
0: Now if you go on the internet, it amazes me. People think that we believe, for example, in the sanctuary because of Ellen White.
1: Azt mondják néhányan az interneten, hogy azért hiszünk Istenben, mert Ellen White ezt fogalmazza
0: Not
1: meg.
0: Not true.
1: Nem igaz.
0: In fact, the Sabbath, Ellen White got it from Joseph Bates.
1: Lényegében a szombat gondolatát is Joseph Bates-től kapta Ellen White.
0: They began to keep the Sabbath before she even had a vision a year later.
1: Csak sokkal később kapta meg a látomást ezzel kapcsolatban.
0: So all of our doctrines comes from the Bible. I want to make this clear.
1: Ezt szeretném hangsúlyozni és világossá tenni, hogy a tantételeink a Bibliából származnak.
0: Now look what Ellen White says.
1: És nézzük meg, hogy mit mond Ellen White.
0: I recommend to you.
1: Javaslom neked.
0: My own writings. Is that what she says?
1: Az én írásaimat. Ezt
0: what
1: mondja?
0: Does it say?
1: Mit mond?
0: The word of God.
1: Az Isten igéje.
0: His scriptures. This is Ellen White people.
1: Ez az Ellen White-i nép.
0: And then she says, yeah, God promised in scripture, he's gonna give visions.
1: Világos, hogy Isten ad látomásokat az utolsó
0: But you don't use
1: napokban.
0: My gift for rule of faith. No, you go to the Bible.
1: Te menjél a Bibliához vissza, a hit általi megigazuláshoz.
0: When did she write that? Look at the year.
1: Nézd meg az évet, amit ott olvasunk.
0: What is the year?
1: Melyik az? 1851.
0: She is still a young lady, 23-4 years old.
1: Még mindig egy fiatal hölgy. 24 éves, tehát elég fiatal.
0: Now look at the next slide.
1: Nézzük a következő képet.
0: What is the year?
1: Mi az év szám?
0: 1901. I mean, she is getting old.
1: Kezd már idősödni.
0: But she has the same message.
1: De ugyanez az üzenete.
0: The Lord desires you to study
1: az Úr kívánsága az, hogy a Bibliát tanulmányoz.
0: He has not given any additional light to take the place of the
1: Nem
0: Bible.
1: Nem adott más világosságot, aminek igéje helyét el kell foglalnia.
0: And Ellen White dealt with this during her life, pointing people and saying, listen, listen, listen, I am not the scriptures, you go to God.
1: Ez volt az ő egész életének az egyik feladata és küzdelme, hogy a Bibliát figyeljétek, és nem elsősorban az ő írása.
0: You got a point?
1: Megértetted a lényeget?
0: We believe in Ellen White.
1: Hiszünk Ellen White szolgálatában.
0: Her gift, it's true.
1: Az ő ajándéka az valóságos.
0: But it always points us to Jesus.
1: De mindig Jézus Krisztusra világít rá.
0: Now she speaks with prophetic authority.
1: Ő beszél természetesen profétai hatalommal.
0: Because
1: vagy tekintéllyel,
0: God speaks through her.
1: Mert Isten szólt hozzá.
0: But she's not a scripture.
1: De ő nem Szentírás.
0: Let's go to the next point.
1: Nézzük a következő lényeget.
0: What is the nature? How did God talk to her?
1: Hogy beszélt Isten ő hozzá?
0: And Dr. Burt gave a presentation, I think that touched on this.
1: Dr. Burtnek az előadása is érintette ezt a pontot.
0: But for those of you who were not here, I'm gonna simplify it, okay?
1: Itt szeretném azoknak, akik nem hallották, egy kicsikét összefoglalni.
0: Go to the next slide.
1: Menjünk a következő képre.
0: Now, in there are more varieties of inspiration theologically. Theologian speaks of various ways.
1: Teológiai szempontból többféle módja van, ahogy az inspirációt valaki megkaphatja az Úrtól.
0: But if I can simplify, there are two major views.
1: Ha egyszerűsíthetem, akkor van két fő ilyen.
0: One is verbal, or God gave the words, or dictated, or there are different kinds.
1: Amikor szó szerint elmondja az Úr, vagy akár teheted, lediktálja, vagy elmondja.
0: So God gives you the words and everything, it's by him.
1: Tehát egyszerűen leírod Istennek a szavát.
0: No place for authenticity.
1: Nincs egyéb forrásra lehetőség.
0: And then there's a second major view that God inspires the thoughts.
1: A másik ilyen mód, hogy az Isten az a gondolatot inspirálja.
0: Or what Dr. Burke calls incarnational view.
1: Ahogy ezt megfogalmazta Dr. Burke, hogy ez egy inkarnációs vagy inkarnális értelmezés.
0: I like that because God and human work together.
1: Mert ezt azért szeretem, mert itt lényegében Isten és az ember együtt munkálkodik.
0: We as Seventh-day Adventists believe in the second view.
1: Mi adventisták a másodikban hiszünk.
0: And in the next slide you will see. I mean, we believe that God's spirit works through the human person.
1: Az Isten lelke az emberen keresztül munkálkodik.
0: God inspires the thoughts, he gives the
1: Isten
0: message.
1: Munkálkodik a gondolatunkban, ez az ő üzenete.
0: But the prophet describes the message in their own way, their own style.
1: És a proféta a saját stílusa szerint, megértelmezése szerint közvetíti az üzenetet.
0: And so sometimes they'll use some literary sources to describe it.
1: És alkalmanként használhatnak más írott anyagnak
0: sometimes
1: a leírását.
0: Sometimes they'll edit, modify it, make it better.
1: Néha egy kicsikét módosítanak ezen a talált irodalmi anyagon.
0: You understand it's a combination of divine and human.
1: Érted, hogy itt az Isten és az emberinek a kombinációját kell lássuk.
0: I like the next quote that you're gonna see.
1: Ha akarod, nagyon jó, ha elolvasod a következő képet.
0: Don't read the whole quote, but just the first sentence. God has been pleased to communicate his truth to the world by human agencies.
1: Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal.
0: You see that?
1: Látod?
0: The Ellen White says, he God guides the mind.
1: Isten vezeti az embernek a gondolatát.
0: But then at the end of the quote she says, how I do it? I mean, he is doing it through the imperfect language that we have.
1: És azt is érdemes látni benne, hogy egy nem tökéletes nyelven keresztül közli a proféta Isten üzenetét.
0: Now Peter was telling me about the Hungarian language, how beautiful it is.
1: Péter elmondta nekem, hogy milyen gyönyörű a magyar nyelv.
0: But Peter, let me tell you something, it's still imperfect.
1: Hadd mondjam el azért, Péter, ez még mindig tökéletlen.
0: You understand? We are trying to relate God's message to a human language. It's imperfect.
1: Világos, hogy egy a tökéletes üzenetet nem tökéletes emberi nyelven
0: fogalmazzuk. Look at the next slide. I'm just going to illustrate that.
1: Nézzük a következő illusztrációt.
0: This is one of Ellen White's messages, letters.
1: Itt láthatod a képét Ellen White egyik-másik írásának.
0: I was telling the pastors I like this letter because this letter bought us Loma Linda University. You've heard about it.
1: Hallottatok Loma Linda Egyetemről, ez onnan származik ez a fénykép.
0: It is the Adventist largest medical institution, educational
1: institution. Ott van az adventistáknak a legnagyobb egészségügyi intézete.
0: In California. That was the message.
1: Kaliforniában ez az a levél.
0: No, but do you see between the lines?
1: Látod ott a sorok között mi van?
0: Ellen White is reading it and saying, oh, I missed that, let me change it.
1: Ellen White azt mondja, hogy kicsit hadd változtassam meg, mert másképp is meg lehet fogalmazni.
0: So she added some things.
1: Hozzátett néhány dolgot.
0: So that's what we believed in, the incarnational model of inspiration.
1: Tehát ez az egyik módja, hogy az inspirációt hogy kell
0: Let's go to the next point.
1: A következő képhez haladjunk.
0: To the supernatural.
1: A természet felettihez.
0: Now, if you go through the Adventist literature, you will see that early Adventists did not like to use this argument to defend Ellen White.
1: Ha korai adventistákhoz fordulunk, akkor valahogy ők nem annyira szerették ezt az érvet.
0: Because there were other, they called them spiritualizers, like a false prophets and so forth at that time.
1: Abban az időben sokat foglalkoztak a hamis profétákkal.
0: And they also showed these supernatural things.
1: Azok is látták ezt a természet feletti voltát.
0: But in Review and Herald you'll find a lot of articles describing Ellen White while in vision.
1: De ugyanakkor abban az időben nagyon sokat vizsgálták Ellen White-ot, mi alatt látomásban volt.
0: I summarize them here, you'll see.
1: Ezeket láthatod itt egy kicsikét összefoglalva.
0: She was utterly unconscious.
1: Teljesen,
0: what was going around her?
1: Nem volt tudatánál.
0: She did not breathe.
1: Nem vett lélegzetet.
0: Her muscles were rigid, they couldn't move her hands,
1: teljesen,
0: for example.
1: Teljesen megmerevettek az izmai.
0: Her eyes were open, usually looking upwards.
1: Általában a szeme teljesen nyitva volt és felfele tekintett.
0: At times she said things that nobody knew, but God revealed to her.
1: Olyan dolgokat mondott el, amelyet senki nem tudott, mert Isten kijelentette neki.
0: So many people witnessed that.
1: Sokan szemtanúi voltak ennek.
0: Supernatural.
1: Ezek természetfeletti jelenségek.
0: And that's how God worked with the prophets.
1: Ez az, ahogy Isten a prófétával együtt dolgozik.
0: So my point is that we have answers to these questions.
1: Amit akarok aláhúzni, hogy megvan a válaszunk ezekre a szituációkra.
0: But now in the last 10 minutes I want to go to the most challenging dilemma for you and me.
1: Az utolsó 10 percben én szeretnék a legnagyobb kihívásra koncentrálni.
0: And I want you to think about yourself.
1: Szeretném, hogyha magadra gondolnál.
0: And your attitude towards the gift of prophecy.
1: És a prófétaság ajándékának a kérdéskörében.
0: The most critical issue in the 21st century for me.
1: A legkritikusabb szempontja ennek.
0: Is the neglect of Ellen White's prophetic writings.
1: Az, hogyha félretesszük és negligáljuk az Ellen White-i prófétai írásokat.
0: Remember how we began.
1: Emlékezzetek vissza, hogy is kezdődött ez.
0: There is a war.
1: Van egy háború.
0: Satan wants to kill you.
1: Sátán meg akar ölni téged.
0: He wants to make Ellen White's writings irrelevant for you.
1: Sátán azt akarja, hogy neked lényegtelen legyen Ellen White írása.
0: In fact, God speaks to Ellen White and says the very last deception of Satan at the end of time.
1: Azt mondja, hogy legutolsó csalása az Isten lelke bizonyságtételeinek hatástalanítása lesz.
0: Did you read the whole
1: yes.
0: thing? Okay.
1: The blue one.
0: To do the non-effect.
1: Ne legyen rád hatással egyáltalán.
0: Let me show some statistics.
1: Hadd mutassak nektek néhány statisztikát.
0: This is statistics by the General Conference Archives.
1: Ez a generál konferenciai archive-ban van benne.
0: Do you see the percentage people that are reading daily Ellen White, regular Ellen White?
1: Ahogy az emberek általában olvassák Ellen White-ot, látod itt a százalékokat?
0: You see it? 17?
1: Látod a pontokat?
0: Now if we take that, okay, you read Ellen White once a week, it's about 30-something percent.
1: Hogyha mondjuk valaki egyszer olvas egy héten Ellen White-ot, akkor ez egy olyan 17%.
0: Now think about, we are talking about a dilemma.
1: Beszélünk most erről a különböző
0: dilemmáról. How do you know that she is a true prophet?
1: Hogyha onnan tudod, hogy ő egy valóságos proféta.
0: Now next slide is really disturbing.
1: A következő kép az nagyon zavaró.
0: It shows the young people age between 18 and 20, I think 5 or 6, but the young people.
1: A 18 és 25 közötti fiatalokra vonatkozik.
0: Do you see how the percentage goes down?
1: Látod, hogy a százalékok hogy mennek lefele?
0: Only 1.8% read Ellen White.
1: Csak 1.8% olvassa Ellen White-ot.
0: Do you see the greatest challenge, the greatest dilemma?
1: Érzed, hogy mi a legnagyobb kihívásunk, nagy legnagyobb dilemmánk?
0: Next slide. The greatest challenge is the neglect.
1: A legnagyobb kihívás, hogy figyelmen kívül hagyjuk Ellen White-ot.
0: You see the war?
1: Látod a harcot, a háborút?
0: It's not only young people, it's all of us.
1: Ez nem csak a fiatalokra, valamennyiünkre vonatkozik.
0: And it amazes me because we have the writings right here.
1: És ez csodálatos, mert itt van a technikában az ő írása.
0: Now I don't know in Hungarian, but you have it in Hungarian, but I don't know if you can listen to them. In English you can even listen to them.
1: Nem tudom, hogy magyarul így van. Az angolban tudod hallani az ő írását.
0: I have all the books, all the letters right here, one click.
1: Egy klik és már ott olvasol minden levelét.
0: We have cards, by the way.
1: Van egy kártyánk egyébként.
0: This is a card, you just click the code.
1: Itt a kódunk van.
0: By the way, this is the youth version of the great controversy.
1: Ebben például olvashatod az ifjúsági változatát a Nagy Küzdelem című könyvnek.
0: And we don't read.
1: És nem olvasunk.
0: Do you see the war?
1: Látod a háborúnak a természetét?
0: Because Satan knows.
1: Mert Sátán tudja.
0: That reading Ellen White's writings changes your life.
1: Mert ha olvasod Ellen White írásait, megváltoztatja az életedet.
0: You see the dilemma?
1: Érted a dilemmát?
0: And he wants you not to read her because your life will be changed.
1: Azért nem akarja Sátán, hogy olvasod Ellen White-ot, mert tudja, hogy meg fogja változtatni az életedet.
0: In 1985 there was a survey.
1: 1985-ben volt egy felmérés.
0: Worldwide, but a huge survey.
1: Ez egy nagy felmérés volt, világszélesen.
0: More than 20,000, 30,000 people
1: participated. 20-30 ezer ember vett részt ebben a felmérésben.
0: And the survey was, do you read Ellen White or not?
1: Az első kérdés az volt, hogy olvasod Ellen White-ot vagy nem.
0: On every question, people that read Ellen White had a better relationship with God.
1: Mindenki, aki olvasta Ellen White-ot, azoknak jobb kapcsolata volt az Úrral.
0: Look at the first one, ultimate intimate relationship with Jesus, 85-59.
1: 85-től 59%-ig, akiknek belső kapcsolata volt, szoros kapcsolata volt Jézussal.
0: Assurance of salvation.
1: Van üdvbizonyossága.
0: 80-59.
1: 82-től 59%.
0: Daily worship. You see the point?
1: Látod itt, hogy a napi áhítatok hogy állnak?
0: And they concluded, the researchers concluded.
1: Lényegében ez a felmérés azt összegzi.
0: Just read the conclusion.
1: A felmérések ritkán mutatnak ilyen nagy arányú bizonyítékot, amelyek egy következtetésre utalnak. Ebből bizonyosan az következik, hogy Ellen White írásainak olvasása valóban pozitív hatással van a keresztényi életre és a bizonyságtevésre.
0: Do you see why the devil is at war?
1: Látod, hogy miért harcol Sátán?
0: Do you see why the devil wants you not to read the gift of prophecy?
1: Miért van az, hogy Sátánnak az a célja, hogy te ne olvasd Ellen
0: White írásait? In fact, Satan doesn't care if you have the other answers about inspiration and revelation.
1: Hanem inkább azt akarja, hogy az inspirációról vagy kinyilatkoztatásról egész más elképzelésed legyen.
0: He doesn't care if you have all the arguments and answer the critics.
1: Hogy a kritikusoknak adjál helyet az életedben.
0: As long as you stay away and not read her writings.
1: Amennyiben mi távol tartjuk magunkat az ő írásaitól.
0: My time is up, a story.
1: Van egy történetem a végére.
0: I was a pastor in Dallas, Texas.
1: Dallasban, Texasban voltam lelkész.
0: And I had an elder from India.
1: Indiából jött, vagy volt ott egy vén a gyülekezetben, presbiter.
0: Now I like Indian food, so we
1: én
0: became friends.
1: Nagyon szeretem az indián ételt.
0: Okay, I like Hungarian food too, okay?
1: Na, jó, hát a magyart is nagyon szeretem.
0: But so we became friends. His wife was not a member of the church.
1: Barátokká lettünk, de a felesége az nem volt egyháztag.
0: She was a Buddhist.
1: Ő egy buddhista volt.
0: So from time to time she would come to my to the church.
1: Alkalmanként eljött a gyülekezetbe.
0: She was very shy person, very shy.
1: Nagyon szégyenlős hölgy volt.
0: So in the United States on Wednesday evenings we usually have a prayer meeting.
1: Esténként Amerikában mi ilyenkor szoktunk egy ilyen ima alkalmat tartani.
0: So I took the book Steps to Christ by Ellen White.
1: Ellen White-tól elkezdtük tanulmányozni a Jézushoz vezető utat.
0: You know the book, right?
1: Ismeritek.
0: Beautiful igaz? Book. If you haven't read it, talk to the pastor or Peter, they'll give you a free copy, okay?
1: Hogyha nem olvastad, még menj a lelkészethez, és kapsz egy példányt belőle.
0: Or I will give you a card and you can read it in Hungarian for free.
1: Vagy adok neked egy ilyen kártyát, és magyarul tudod olvasni az interneten.
0: So we are reading the book.
1: Olvassuk a könyvet.
0: Every Wednesday.
1: Minden alkal, egy-egy fejezetet.
0: And Shanti came.
1: És jöttek mind a ketten.
0: We didn't go rapidly. I mean, we will stop and discuss and argue and, you know, the good Adventist tradition.
1: Nem sietünk a könyv tanulmányozásával. Megálltunk, beszélgettünk róla.
0: So we finished.
1: Befejeztük.
0: One Sabbath.
1: Egyik szombat.
0: After my sermon, you know, we have the tradition going back to the door there.
1: Nálunk is az a tradíció, hogy a prédikáció végén oda megyünk a hátsó ajtóhoz.
0: So I'm, you know, shaking hands of all people.
1: Kezet fogunk az emberekkel.
0: And my elder comes, switching tea.
1: Shanti oda jött hozzám a végén.
0: And he says, Shanti, tell the pastor, tell the pastor.
1: És azt mondja Shanti a feleségének, mondjad a lelkésznek.
0: And she is very shy. She says, no, please, you tell him.
1: Nagyon szégyenlős volt. Nem, te mondjad el.
0: And he tells me, well, she wants to be baptized.
1: És akkor a férfi meg elmondja, hogy meg akar keresztelkedni.
0: Now for more than 30 years she came to church and never wanted to be baptized.
1: 30 éve jött a gyülekezetbe és egyszer sem mondott ilyet.
0: So being a good Bulgarian, I mean, the first question is, hey, why?
1: Mint jó bulgár ember, első pillanatban megkérdeztem, miért?
0: I'm not exaggerating. At that moment she began to cry.
1: Nem túlzok. Abban a pillanatban sírni kezdett.
0: And she said, pastor, the book.
1: A könyv, lelkész, a könyv.
0: I said, what book?
1: Milyen könyv?
0: Steps to Christ.
1: A Jézushoz vezető út.
0: Do you see?
1: Látod?
0: Satan will do anything possible.
1: Sátán minden lehetséges dolgot megtesz.
0: To take you away from the gift of prophecy.
1: Hogy elvegyen téged az Ellen White-i proféta írásoktól.
0: So the dilemma is, do you know the gift of prophecy for yourself?
1: Tehát azt tudnod kell, hogy a prófétai ajándék az neked adatik is.
0: Satan has declared a war.
1: Sátán harcot hirdetett.
0: He wants you dead.
1: Azt akarja, hogy halljál meg.
0: And the best way to know for yourself is to read Ellen White for you personally.
1: A legjobb dolog, ha azt választod, hogy olvasod személyesen. White írásokat.
0: Then you will able to evaluate.
1: És akkor meglátod ennek az értékét.
0: But I guarantee you one thing.
1: Egy dolgot garantálhatok.
0: You'll be changed.
1: Megváltozol.
0: Because the gift of prophecy ultimately points you to Jesus.
1: Mert a prófétaság ajándéka az Jézusra irányítja a figyelmedet.
0: And when you meet Jesus,
1: amikor találkozol Jézussal,
0: he changes your heart.
1: Megváltoztatja a szívedet.
0: And nobody can do this.
1: Senki más nem tudja ezt
0: megtenni. Not your father,
1: nem a papád,
0: your mother,
1: nem a mamád,
0: your pastor,
1: nem a lelkészed.
0: But God can.
1: Az Úr, Isten tudja ezt megtenni.
0: So I hope.
1: Tehát remélem,
0: that you'll grab a book,
1: hogy olvasni fogod ezeket a könyveket.
0: And you'll get in touch.
1: És megérinti a szívedet.
0: With God himself.
1: Maga az Úr.
0: Through the gift of prophecy.
1: A prófétaság ajándékán keresztül. Isten áldjon meg mindannyiótokat. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az Isten iránt való hűség jutalmas. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 46 perckor volt. Az ünnep kimenetele ma, szombaton este 21 óra 1 perc. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Bőhár és a Bőhukotáj heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése a hegyen, mármint Színáj hegyén, és a törvényeimet, Mózes 3. könyve 25.1-től 27.34-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mezőfája is megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Mózes 3. könyve 26.3-5-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Jövevények és lakosok, életünk bérlete. Elgondolkodtál már azon, milyen hirtelen tűnik a váltás a két heti szakaszunk a Bőhár és a Bőhukotáj között? Kérdezi Ferenc Kuna Valéria a két heti szakasz kapcsán. Az egyik pillanatban még nagyon konkrét, földhöz kötött törvényekről olvasunk, a föld pihentetéséről, az adóságok elengedéséről és a jobbélévről. A következő pedig a Tóra egy monumentális, kozmikus költeménybe vált át, hatalmas áldásokba, az engedelmességért, és félelmetes átokokba, az engedetlenségért. Mi köze van a szombatévi törvényeknek ahhoz, hogy a föld terem egy gyümölcsöt, vagy hogy kard üldöze bennünket? Elsőre távolinak tűnhet az összefüggés. Mégis van egyetlen erőteljes vers a Beárból, amely föltárja az egész kapcsolat lényegét. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártír istentiszteleteket. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik. Nézzük a májusiak helyszíneit. 10. vasárnap Érd a temetőben. 12. kedden Poroszló zsinagógájának falán emléktábla avatás. Majd a temetőben. 17. vasárnap Pásztó temető. 19. kedden Szikszó temető, volt zsinagógai emléktábla avatás. 26. kedd Szent István temető, városháza emléktábla avatás. 28. csütörtök Nemesvéd temető. 31. vasárnap Nagy Kanizsa zsinagóga, Baja, Ady Endre könyvtár és Szentendre kis zsinagóga. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy én már több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban, a rádió hullámain át. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Na, aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is előre. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől, és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak? Mert én igen. Hát akkor kezdünk is!

És akkor ime a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy ígértem. Az 547. kérdésünk volt, mondj pozitív szereplőket húsvét kapcsán. Válasz. Húsvét pozitív szereplője volt az a római százados, aki, látva Jézus kiáradó szeretetét a kereszten, megtért. Persze a jobblator is ide sorolható. Pozitív szereplő volt János, az apostol, aki egyedül volt ott a tanítványok között a keresztnél. A nagy tanács tagjaiból Arimátriai József és Nikodémus, akik nem rettentek meg semmitől, és méltó helyre temették Jézus testét. Aztán azok a zsidók, akik mellüket verve mentek el a kereszt alól. A mellverése, tudjuk, hogy azt jelentette, hogy nagyon mély bűnbánata van valakinek. Pozitív szereplő volt Cirénai Simon, aki a már összeesésig meggyötört Jézus keresztjét vitte, és nem kényszerűségből. Aztán a Jézust mindig követő asszonyok, akik most is ott voltak a keresztnél, bár kissé távolabb álltak, hűségükkel ott is vigaszt nyújtottak a szenvedő úrnak. Na, kutakodj még, hát ha találsz ilyen embereket. Összáznegyvennyolcadik kérdésünk volt. Mondj negatív szereplőket húsvét kapcsán. A válasz. Jézus legfőbb ellensége a főpapok, a zsidó parlament volt, mert nagyon féltek, hogy az igazság beszédével megszólaló Jézushoz átpártolnak az emberek. Így aztán ők meg elveszítik a hatalmukat. Ezért elhatározták, hogy meg kell ölni a Krisztust. Ők fizették le az alja embereket, akik hamisan vallottak Jézus ellen. Ide tartozik a szolga, aki pofon vágta Jézust. Aztán ott volt Pilátus, aki kimondta a halálos ítéletet az Úrra. Júdás pénzért eladta mesterét a főpapoknak. Aztán a fejedelem Heródes. Azt akarta, hogy szórakoztassa őt az Úr mindenféle hókusz-pókusszal. Hát persze, hogy nem. Aztán a római katonák kigúnyolták őt, verték, köpködték, bekötötték a szemét, hogy találja ki, hogy éppen most kigúnyolja. Sajnos Péter apostol is háromszor tagadta meg őt, de egy biztos, aki ezek közül megbánta a tettét és megtért, ő kegyelmet talált az atyánál. Összáznegyvenkilencedik kérdésünk volt, hány napig maradt még a földön Jézus föltámadása után? Válasz. Jézus még 40 napig volt a földön feltámadása után, mert még akkor is elintézendő dolgai voltak. Meg kellett jelennie Máriának, vigye el a feltámadás örömhírét a hitetlenkedő tanítványoknak, külön találkoznia kellett Tamással is, és dolgozni a szívében. Péterrel is elrendezni a vezetői szerepet és a lelkét helyreállítani. Aztán föl kellett támasztani 500 Isten szerető embert a sírokból, hogy menjenek be Jeruzsálembe és hirdessék a feltámadás örömhírét. Aztán ismét ott volt Jézus a galileai tengernél. Most is elhívta az övéit, de már hogy önállóan dolgozzanak a mester mennyei irányításával. Megismételte a nagy halfogás esetét, és még nagyon sok dolgot be kellett mutatni a feltámadása után. Például azt, hogy a teste igazi földi test, hiszen tudott enni, inni is az apostolokkal. Ugyanakkor a föltámadt test mégis más volt, hiszen csak úgy át tudott menni a falon Jézus. Nem kopogott, hanem egyszer csak ott állt előttük.
és még számtalan más dolgot is tett, tudósít a Szentírás. Annyi dolgot tett még Jézus, hogyha azt mind leírnák, akkor a világ minden könyvtára kicsi lenne ahhoz, hogy ezeket tárolja. És gondoljunk mindig az ő csodás ígéretére, az utolsó mondatára. És én veletek maradok mindvégig, amíg csak ez a föld fönnáll, és segítelek benneteket. Nos, ez ma is így van, most is. Adjunk hálát ezért is az Úrnak. És akkor ime itt vannak a kérdések erre a hétre. 550. kérdésünk. Hányszor született meg Jézus? A válasz. Hát, ez aztán különös kérdés. Hát hányszor tud megszületni egy kisbaba? Hát mindenki úgy tudja, hogy egyszer. Olvassuk is a Bibliában ennek a csodaszép leírását, hogy nevelő apukájának, Józsefnek, Betlehembe kellett mennie, mert a császár népszámlálást írt elő, és aztán ott született meg Mária kisbabája, aki Jézus volt, az élő Isten fia. Volt is nagy ünnepség, hiszen a pásztoroknak angyal jelentette be a nagy hírt, és aztán angyalok sokasága jelent meg nekik égi zenét és énekeket énekelve. Minden ragyogott ott a mezőn a báránykák körül. Megtudták, hogy a megváltó megszületett, akit oly nagyon várt a nép, már évezredek óta. Ekkor elindultak a pásztorok, hogy utána járjanak ennek a nagy bejelentésnek. Hát bizony megtalálták Betlehem városa szélén egy állatoknak fenntartott olban, egy kicsinke jászolban a csecsemőt, és Máriát Józseffel. Jaj, de nagy volt az öröm, és igazi jó kívánság hangzott el az angyaloktól is. Azt énekelték, hogy legyen mindig mennyei jó indulat az emberek felé. Aztán felnövekedett az Úr Jézus, és 30 éves korában, mert a zsidó törvények így engedélyezték, elkezdte tanítói szolgálatát a nép körében. Elmagyarázta, hogy az isteni törvények miért a szeretet törvényei, és hogyan kell alkalmazni ezeket a gyakorlati életben. Gyógyított és bizonyította isteni voltát, de mi már nagyon jól tudjuk, hogy népe vezetőinek csak a haragját vívta ki ezzel a tiszta és szent élettel. Ők pedig úgy döntöttek, meg kell ölni, és keresztre feszítették. Na most ismét nagyon figyelj, drága kis hallgatom. Jézus nem azért jött a földre, hogy az elnyomó római hatalmat kiűzze Izraelben, ahogy várták annak idején, hanem azért jött, hogy az elnyomó lelki hatalmat, a sátánt és gonosz démonait kiűzze az emberi lelkekből. Pont olyan jó indulattal és szeretettel, ahogy azt születésekkor az angyal sereg is hirdette. Jézus a kereszten teljes egészében le is győzte a gonoszságot. Ők már csak akkor tehetnek kárt az emberek életében, ha mi erre engedélyt adunk nekik. És akkor nézzük csak, hogy mi történik az emberek szívében. Mindig van választási lehetőségünk. Lusták leszünk-e, vagy nem? Hazudunk, vagy nem? Lopkodunk, vagy nem? Szemtelenkedünk, vagy nem? És így tovább. És csak akkor fog lusta lenni valaki, ha szeretni fogja a lustaságot, a hazugságot, a szemtelenkedést. És így tovább. Ha nem, akkor Jézus ad neki erőt és segítséget, hogy ne kelljen a rosszaságnak engedelmeskednie. Vagyis a szívedből kiűzi a gonoszság szeretetét. És akkor? Hát akkor üres marad a szíved?
Nem. Pontosan ez a lényeg. Akkor Jézus szent lelke beköltözik a te szívedbe, és ott megszületik Jézus lelkülete veled együtt egy új életre. Tehát a kérdésünkre ez a válasz. Jézus Urunk testben egyszer született meg, de szent lelke által minden őt szerető ember szívében megszületik, ami már több milliárd eset lehetett eddig a Földön. Hála érte! Ötszázötvenegyedik kérdés. Mondj olyan embereket, akik nagyon rossz külsővel születtek, mégis Isten tervében hatalmasak voltak. A válasz. Jól van, nem is kell sorolnod, hogy mi minden nem tetszik neked magadon. Van, aki alacsonynak tartja magát, másnak a vörös vagy a göndörhaja nem tetszik, a harmadiknak a bőre színe, másiknak a testsúlya, van, aki utálja, hogy szemüveges, esetleg úgy találja, hogy túl nagy az orra vagy a szája, vagy, na, sorolhatnánk napestig, igaz? De hidd el, figyelj ide! Mert nagyon fontos, ezekért csak a gonosz lelkűek csúfolnak. Isten így teremtett, és neki így tetszel. És hidd el, hogy mindennek célja van az életedben, úgyhogy véletlenül se akard megváltoztatni magadon a jellemzőidet, amiket az Úr adott. Na, akkor nézzük csak, igazat mondok-e? Igazolja az állításomat a Biblia, vagyis Isten szava. Ugye te is olvastál már Zákeusról, a vámszedők nagy főnökéről. Alacsony, kis növésű ember volt, gondolom sokan csúfolták őt ezért gyerekkorában. De éppen ez lett az előnye, mert hallotta, hogy a megváltó éppen arra tart, ahol ő lakik, és látni akarta. Ezért fölmászott egy fára, és Jézus észrevette őt. Lehívta a fáról, és bement hozzá vacsorázni. És ettől a feltétel nélküli igaz szeretetről, melyre Zákeus mindig is vágyakozott, megnyílt a szíve Jézus felé, és megtért. Aztán ott van a híres és neves Pál apostol. Tudjuk, hogy alacsony és zömök testalkat volt. Hát mindent lehetett volna mondani rá, csak azt nem, hogy csinos, vagy hogy daliás. És ez számított az atyánál? Nem, direkt így teremtette. De miért? Hát mert védelmezte. Ugyanis annyi diadat adott neki a szolgálata során, hogy könnyen elszállhatott volna az agya a nagy dicsőségben. De tudta, hogy milyen a termete, és ez is féken tartotta elbizakodottságában, már ha lett volna. Aztán ott koldult a templom kapujában a születésétől sánta ember. Bizonyára őt is sokan csúfolták, és megvetették, lenézték. De Isten teremtette ilyenre. De miért? Hát a választ maga Jézus mondta ki azért, hogy amikor őt meggyógyítja az Úr Jézus, akkor az a gyógyítás Isten dicsőségére legyen, reámutasson, hiszen ezáltal is bebizonyította Jézus isteni voltát. Jaj, sok más ilyen példa is van ám a Bibliában. Keresd csak ki, és látni fogod, hogy a testeden is, ami ma téged nagyon zavar, a mennyei atyának terve van az életedben. Gondolj erre a nagy igazságra, és várd a lehetőséget, amikor ez bebizonyosodik. Gondolkodj Isten szerint, és ne a gonoszok szerint, Isten terve hatalmas lehet veled. Készülj rá boldogan! Ötszázötvenkettedik kérdés. Hogyan ünneplik a húsvétot más-más népeknél? A válasz. Hát
például Lengyelországban a húsvét előtti utolsó vasárnapot, amit mi virágvasárnapnak hívunk, ott pálma vasárnapnak hívják. A pálmákra virágokat és szallagokat aggatnak Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásának emlékéül. Nagy csütörtök az utolsó vacsora napja. Ilyenkor elnémulnak a templomi harangok, és kereplővel helyettesítik. Nagy szombaton az emberek minden fontosabb ételből tesznek egy keveset a kosarukba, ezt magukkal viszik a templomba megszenteltetni. Van benne sütemény, pékárus, speciális lengyel kolbász, egy szelet szalonna, fűszerek, torma, só, na persze hímes tojás is. Aztán. Franciaországban ezt mondják, nagy pénteken a harangok Rómába mennek, azaz elhallgatnak Jézus halálának tiszteletére. Húsvét reggelén szólalnak meg újra jelezvén, hogy Jézus feltámadt. A gyerekek tojáskeresése, szentmiséről hazaérve, természetesen itt is nagy szokás. Aztán Németországban szokás még a húsvéti lovaglás, amikor a településen élő férfiak ünnepi frakba öltözve, ünnepi díszsel fölöltöztetett lovakkal járnak faluról falura, hogy hirdessék a húsvéti üzenetet, a feltámadás örömhírét. Az egyik legismertebb német húsvéti szokás a húsvéti tüzek gyújtása. A tűzzel Jézus feltámadását, az örök életet ünneplik. És akkor íme itt vannak a következő kérdések már a jövő hétre. 553. kérdés. Mit jelent az, hogy Jézusnak nem volt elég jó a messze földön híres jeruzsálemi templom, ő egy szebbre, másikra vágyott. 555. kérdés. Jákob két unokája iker volt. Volt-e még ilyen iker pár a Bibliában? 555. kérdés. Sokan mondják, hogy az Ószövetség, már nem érdekes, csak az Új Szövetség. Igaz ez Isten szemében?

0: Kedves gyerekek, ezen műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na pár percet talán később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis vasárnap 12 óra után 00:30-val. Hát ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni. Ugyanakkor azt se feledjük el, hogy még most is drága pünkösd váró időben élünk. Ezért is kívánom mindnyájunknak, hogy az ünnepet a szívünkben, és ne a munkaszüneti napok sokaságában éljük meg. Így tehát, Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi.

hátfájásom miatt egy időben fizikoterápiára jártam. Még mozogni is fájt, de minden egyes fizikoterápiás kezelés lassacskán megerősített, ahogy a gyenge izmaim kezdték visszanyerni az erejüket.

Isten egy kezelés alatt lelki leckét adott nekem. Az egyik gyakorlat során a hátamra kellett feküdnöm a kezelőágyon. Mondtam is Briannek, a gyógytornászomnak, a segítségére lenne szükségem, hogy felkelhessek, amikor végeztünk. Ő egyetértően bólintott, majd a gyakorlat után odaállt mellém, és azt mondta. Nehezkedj rám, amennyire csak kell. Aztán felém nyújtotta a kezét, én pedig beletettem az övébe.

Brian a kezét az enyémre kulcsolta, amit erősnek és valahogy mégis gyengédnek éreztem. Stabilan és erősen állva, miközben belekapaszkodtam. Küszködtem, hogy felálljak, és végül fel tudtam egyenesedni, a háton fekvésből a két lábamat a padlóra helyezve.

csak kell. Jézus is arra hív, hogy minden terhet őre áhelyezzünk. Ő elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon vele, mert Jézus gondoskodik rólunk.

Meglepett, hogy bármennyire is ránehezettem a gyógytornászomra, bármennyire is rátámaszkodtam, ő akkor is szilárdan megállt. Egy centit sem mozdult el. Képes volt állni, nem hatotta meg a terhelésem súlya. Brian magára vette az egész súlyomat, és mellettem maradt, míg túléltem a küzdelmet, és biztonságosan megálltam mellette. Jézus is pontosan ezt teszi értünk.

minden gondunkat, aggodalmunkat és fájdalmunkat rávethetjük. Ő elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon vele. És nem számít, mennyi fájdalmat hordozunk. Jézus képes kezelni mindennek a súlyát. Azt akarja, hogy ráhárítsuk át a fájdalmunkat. Ő mellettünk áll szilárdan, rendíthetetlenül, elviselve a terheinket, és szeret bennünket.

Krisztus minden helyzetben a mi gyenge kezünket az ő hatalmas kezébe fogja. És ahogy a hitünket gyakoroljuk, egyre erősödik, hiszen Jézus áll mellettünk. Ó, barátaim, hát nem csodálatos az Isten?

minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Péter apostol első levele, 5. fejezet, 7. vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Köszönöm, hogy eszedbe jutottam. Néhány hete egy sorozatba kezdtem, aminek a címe Légy pozitív. Különböző oldalról próbáltam megközelíteni a témát, a pozitív gondolkodás lényegét, ami rendkívül fontos számunkra, és szükséges, hogy gyakoroljuk is, mivel a negatív gondolatok nem jó hatással vannak ránk, és beteggé tehetnek. Egy pszichológus szerint az emberek általában a rossz dolgokról gondolkodnak, és ez egy negatív, eredménytelen, boldogtalan élet felé tereli őket. Az emberi agy a negatív információkat, hiányosságokat nagyobb valószínűséggel találja meg, és tárolja el a memóriájába. Ha például hálásak vagyunk valamiért, és értékelünk mindent, ami velünk történik, az egészen kis dolgoktól kezdve a meglehetősen nagyokig, akkor ez a hála egy pozitív harmóniát teremt meg életünkben és kapcsolatainkban. Egyre többet kapunk azokból a dolgokból, melyekért hálásak lehetünk, hiszen nyitottak vagyunk fogadni a jót, és ettől az életünk teljes és boldog lesz. Igen fontos, hogy értékeljük a körülöttünk lévő embereket, akik jóban rosszban kitartanak mellettünk, ha pedig apró figyelmességben részesítenek, akkor fejezzük ki feléjük köszönetünket. Mondjuk ki hálával a szívünkben. Köszönöm, hogy eszedbe jutottam. De ez ne csak egy sablonos, szokványos, udvarias mondatként hangozzon el, hanem őszinte elismeréssel. Ugyanakkor mi is gyakoroljuk mások felé a kedvességet, aminek különböző formái lehetnek. Bizonyára örömet jelent majd egy régen látott ismerős számára, ha felhívjuk telefonon, köszöntjük esetleg névnapja alkalmából, és egyúttal érdeklődünk, hogy léte felől. Vagy meglátogatunk valakit, amikor meghalljuk róla, hogy beteg, és viszünk neki egy kis gyümölcsöt, vagy magunk készítette süteményt, kifejezve ezzel szeretetünket, barátságunkat. Az ilyen és ehhez hasonló figyelmességek arra utalnak, hogy számunkra fontos az a másik ember, gondolunk rá, és szükségesnek tartjuk ezt ki is fejezni valamilyen módon. Az ilyen jó cselekedetek ránk is pozitívan hatnak vissza. Ez Bölcs Salamon, a Példabeszédek könyve 11. fejezetének 25. versében így fogalmazza meg. A mással jót tevő ember bővölködik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Milyen más lenne ez a világ, ha mindenki ezt tenné, és végig gondolná, mivel lephetné meg, szerezhetne örömet környezetének. Hiszen mosolyt csalni mások arcára nagyszerű dolog, és minket is boldoggá tesz, ha még ki is fejezik felénk hálájukat figyelmességünk érte szavakkal. Köszönöm, hogy eszedbe jutottam. Köszönöm, hogy nem feledkeztél el rólam. Igazán jól esett. De gondoljunk arra is, hogy nem csak mi emberek vágyunk arra, hogy valakinek eszébe jussunk, hanem a mi Teremtő Istenünk is várja, hogy ne feledkezzünk meg róla, hanem fejezzük ki feléje hálánkat és szeretetünket. Jusson eszünkbe mindaz a jó, amit értünk tesz, az ő gondoskodása, oltalma, védelme, irgalma és szeretete. Emlékezzünk mindig Isten ígéreteire, figyelmeztetéseire, cselekedeteire, amit tett értünk Krisztusban. Ezért tanácsolja Ellen White is. Jól tennénk, ha minden nap elmélkednénk Krisztus életéről. Vegyük át pontról pontra, képzeljünk el minden jelenetet, különösen a végsőket. Ha így időzünk értünk hozott nagy áldozatánál, benne való bizalmunk állandósul, szeretetünk elmélyül. Hogyha a tanács szerint járunk el, akkor megtapasztalhatjuk, mennyi áldás származik abból, ha az Úr Jézus életéről gondolkodunk, és nem feledkezünk el az ő végtelen nagy szeretetéről és áldozatáról, hanem hálás szívvel emlékezünk meg róla. De ezt ne csak eszünkben tartsuk,
hanem naponta hálásan köszönjük is meg. Mert aki hisz ő benne, annak örök élete lehet abban a csodálatos országban, amit készít az őt szeretők számára, ahol már nem lesz betegség, fájdalom, halál, szenvedés. Mindazt a jót, amit Isten értünk cselekedett, soha ne felejtsük el, hanem emlékezzünk vissza arra, ahogy munkálkodott életünkben. Mondjuk mi is a Zsoltár írók szavaival, amint a 77. és a 143. Zsoltárban olvashatjuk. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem a hajdani csodáiról. Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, hűséged és igazságod szerint, hallgass meg engemet. Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat. Kezed munkáiról elmélkedem, feléd terjesztgetem kezeimet. Lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad.

0: Hol vagy, kis cica?
1: Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. János evangéliuma, 14. fejezet, 6. vers.

kavicsos vidéki út feltörte a mancsot. Szörnyű ez a nyaralás. 1500 kilométerre vagy az otthonodtól, és egy hete láttad utoljára a gazdit, akit akkor veszítettél el, amikor elhagytad a ketrecedet és vadászatra indultál. Bizonyára rossz döntés volt. Ráadásul elmaradt az áhított lakoma is. Szomorú nyávogásodat senki sem érti, és nem kapsz útbaigazítást sem. Senki sem tudja, hogy ki vagy, honnan jöttél. Ha tovább keresgélsz, talán megtalálod a gazdit, de nincs sok esélyed rá. Csak a mesében történik, hogy a házi kedvenc több ezer kilométer távolságból is hazatalál. A valóság azonban egészen más. Csak az a kis cica kerül vissza az otthonába, akit a gazdi talál meg és visz haza.

Egy napon hová szeretné vinni Jézus az ő követőit? Mi emberek el vagyunk veszve, de nem azért, mert a gazdánk beleunt vigyázni ránk. Nem dobtak ki bennünket egy mozgásban lévő autóból a semmi közepén, és nem is rejtettek zsákba, hogy aztán a tóba dobjanak. Mi menekültünk el Isten elől. Nagyon távol vagyunk tőle. Nem igazán segít, ha emberektől kérünk segítséget. Így nem fogunk hazajutni, mivel az embertársaink is bizony el vannak tévedve. Általában ilyen tanácsokat kapunk. Önmagadban keresd az Istent, törekedj arra, hogy legyél elég jó Isten előtt. Csak a konkrét és tárgyilagos információkban bíz. Fogadd el sorsodat, alakítsd ki a saját hitedet, figyeld a csillagokat és az embereket, addig kínozd a testedet, míg tökéletessé nem válsz. Szabadulj meg a vágyaktól, inkább legyél közömbös.

0: Az emberi gondolkodásmód nem vezethet el az Isten jelenlétében töltendő örök életre. Az emberi célok zavaróak. Az emberi utak sehová sem vezetnek. Jézus viszont tudja, hogyan és hova akar vinni. Ő talált meg téged. Így szól hozzád. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Akarsz-e hazajönni? Egyedül Jézus az út. Meghalt és újra megnyitotta előttünk az utat Isten felé. Egyedül Jézus az igazság. Bemutatja tökéletes módon Istent, és egyedül Jézus az élet. Legyőzte a halált, hogy te örökké élhess. Ő az egyedüli út, amelyen visszatérhetsz oda, ahol a helyed van.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Louis Alarcón írta Argentínából. Helyreállítva. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Jelenések könyvének 15. fejezetének 3. verse. Amikor a tektonikus lemezek egymásnak ütköznek, és a föld kérgében olyan feszültség alakul ki, hogy a kőzet megreped, az így keletkező törésvonalat vetődésnek, a szó hétköznapi jelentése hiba, nevezik a szakemberek. Ez történt Paraguay, Brazília és Argentína határvidékének találkozásánál. Ezen a ponton az erózió és az idő hatására alakult ki a híres és gyönyörű Iguazú vízesés. Ellentmondásosnak tűnik azt mondani, hogy egy természeti csoda egy hiba eredménye lenne. Istenhez fűződő kapcsolatunkban valami hasonló történik. Elszakadhatunk Istentől, törést szenvedhet az életünk, vagy eltévedhetünk, de ebben a megtöretett állapotban Isten nagy és csodálatos dolgokat teremt. Krisztus által visszanyerjük azt a célt, amelyre teremtettünk. Krisztus kegyelméből meggyógyulunk. Ez akkor lehetséges, amikor Isten közbelép, és kiszabadít minket a káoszból, amelybe belekerültünk, hogy békességet és új célt adjon az életünknek. Teremtő Istenünk, a káoszból helyreállítottál minket megmentő és megtartó szereteteddel. Tiéd legyen minden dicsőség és hála. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Napi gondolat. Isten szeretete és irgalma helyreállíthatja összetörtségemet. Imádkozunk azokért, akik mélyebb kapcsolatra vágynak Istennel.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Találkozó veled. Az Északi Egyházkerület missziói napja. Az Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete az idén, ma, május 9-én szombaton a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyében Nyíregyházán rendezi a Találkozó veled elnevezésű egyházkerületi napját. A házigazda egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális események, a személyes találkozások is hangsúlyt kapnak. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség temploma és gyülekezeti terei, valamint az evangélikus intézmények által körülvett Luther Márton tér ideális helyszíne lesz az eseménynek. A szervezők igei hívószava ez alkalommal a 98. Zsoltár egy sora, mert csodákat tett. Plenáris és szekcióbeszélgetések boncolgatják majd a nap mottójának témáját. A nap úrvacsorai istentisztelettel zárul, amelyen Keckó Pál, az egyházkerület püspöke végzi az ige hirdetés szolgálatát. Magyarországi Metodista Egyház, Methodist Church in Hungary. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszki Tamás lelkész látta vendégül Karad László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepihes beiktató istentisztelete holnap, május 10-én lesz a Kiscelli utca 73 szám alatti budapesti metodista egyházközpontban. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai Kis Templomban. Vasárnap pedig az Egyesített Énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Megjelent az őszi lelkész képesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatályban tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-17-én tartják. Erre azok jelentkezését várják, akik lelkész képző intézményben oklevelet szereztek, de a vizsgát még nem tették le. A számonkérés feltétele annak, hogy valaki a Magyarországi Református Egyházban önálló lelkészként szolgálhasson. Majd október 7-én tartják a különbözeti és honosítási vizsgát, valamint azokat az elbeszélgetéseket is, amelyek a lelkészi képesítés hatályban tartásához vagy visszaállításához kapcsolódnak. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Érdi tanoda otthon. Beszélgető társam Hankovszky Béla Jácint, nyugdíjas katolikus tábori lelkész, valamint az Érdi tanoda otthon alapítvány vezetője. A tanoda civil vagy egyházi szervezetek által működtetett intézmény, mely délutáni foglalkozásokkal segíti a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai tanulmányait, elsősorban képességfejlesztő programokkal, de még inkább azzal, hogy a tanuláshoz való pozitívabb viszony kialakulására törekszik. Többen átvették ezt a meghatározást, körülbelül szerintem is az, magam is voltam egy tanoda alapítvány, a Tudor Alapítvány kuratóriumának tagja, és valami hasonlót csináltunk, de a ti tanodátok miben különbözik a többitől, majd erről beszélünk mindjárt, de talán kezdjük a genezissel. Hogyan jött létre? Kinek a fejéből pattant ki? Miből nőtt ki? Mikor?
1: Hát ugye 10 évvel ezelőtt jött létre a maga a tanoda, az ötlet az 11 éves, két barátommal voltam Egerben, és ott egy nap lementében éppen söröztünk és beszélgettünk, és akkoriban úgy tűnt, hogy váltást kell csinálni a saját életemben, és mondtam, hogy csinálok egy tanodát, de a szót nem jártam körül, tehát tulajdonképpen meggondoltam voltam a meghatározással, és az illető, akivel együtt ültem, ilyen régi 30 éves kapcsolat, és mondta, hogy meg fogja támogatni, és így indult el az egész fejben, tehát ilyen igazi idealistának az ötlete volt.
0: Na de akkor álljon meg egy pillanatra. Mit tudtál te a tanodákról?
1: Azt, hogy valami nagyon már, tehát nem iskolát akartam, annyit tudtam, semmit nem tudtam egyébként.
0: Konkrétan nem. Volt azért abban az időben. Hát ez legalább tucatnyi országos
1: biztos, de
0: hírő is volt.
1: Nekem tetszett a szó, és van egy évfolyamtársam, egy régi szemináriumi társam, aki Kapusfőn csinál egy ilyen tanodát, aki pap társam. És én azt tudtam, hogy nem akarok intézményes tanodát, nem akarok valami intézményes oktatást, én azt szerettem volna, vagy az volt az ideám, vagy az ötletem, vagy a vágyam, hogy egy olyan közeg, ahol az emberek hazajönnek, ott tudnak lenni, együtt vannak, beszélgetnek, etetem őket. Tehát egy ilyen otthont szerettem volna. És hát nem ez lett belőle.
0: Már kiket képzeltél oda elsőre?
1: Hát azt nem. Elsőben is a leghátrányosabb helyzetű, és ez azóta is ragaszkodom. Nagyon sok minden megváltozott a tanodával kapcsolatban, de az, hogy a leghátrányosabb helyzetű, akik már senkinek sem kellenek, mert azért a fehér árja, sajnos, bocsánat a kifejezését, de a fehér ária...
0: Nem, sajnos ezt lehet használni.
1: Templomba járó emberek többsége az mindig az illatos, alázatos, megkunyászkodó szegényeket szereti, és nem tud mit kezdeni azokkal, akik durvák, akik közönségesek, akik büdösek, és ennek következtében én kezdettől ezt szerettem volna, a legelesettebbeket, és azóta is ezt csináljuk, és amiben nagyon különbözik minden mástól, tudtom, van az országban nincs is ilyen, hogy sem állami, sem egyházi pénz nincs benne.
0: Ne szaladjunk előre, kezdjük a legelején.
1: Igen, ez volt az ötlet, hogy igen, csinálni igen. Valamit, ami teljesen civil.
0: Na de akkor hogy kezdtetek ehhez hozzá?
1: Hát mivel ugye papként elég sok embert ismertem, és felvetettem az ötletet, és akkor elkezdtünk összejárni, beszélgetni. És ez volt az egy év, tehát azért mondom, hogy 10 éve van a tanoda, mint egyesület, igen. Tehát bejegyezve, és egy év volt az előkészület, amikor összejártunk beszélgetni.
0: Ez nagyon fontos, igen.
1: Tehát, mert kezdettől azt gondoltam, hogy önkéntesekkel kell csinálni, és most is 90%-ban önkéntesek van, vagy 95%-ban.
0: Mi mindenről esett szó ezen a évig tartó beszélgetésen?
1: Hát, mint mondtam az elején, kis öngúnnyal, hogy ilyen igazi idealistáknak a gyülekezete, tehát, hogy megtanítani majd az embereket csekk kitöltésre, ügyintézésre, Én akkor még nem jöttem arra rá, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a bevett kifejezés, hogy valaki funkcionális, analfabéta.
0: Igen.
1: Hát aztán már belefutottam, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy nem, tehát ismeri a betűket, de nem érti azt, amit olvas. Tehát. Szóval ilyenekről beszéltünk, hogy mit kellene csinálni, együtt főzni, együtt, mit tudom, azt már akkor is láttam, amikor elindultunk, hogy nincs víz, de nem tudnak mosni.
0: Milyen korú emberekre gondolkodtatok?
1: Én az elején nem gondolkoztam így életkorban. Tehát, hogy bárki, aki jön. Egy eleve, de én nem voltam, én Érden egy elit közösségben voltam pap, a Tiszta Rapácátnál, tehát egy abszolút elit, még az eliten belül is ilyen elit.
0: Na igen, akkor viszont, ha már ezt említetted, hát ez végül is valamiképpen pedagógiai munka, nagyon tág értelemben, nyilván szociális is egyéb. Neked előzőn eddig milyen fajta, hát mondjuk tágértelmet nevelői tapasztalataid voltak?
1: Hát ugye engem 24 évesen szenteltek, és akkor bekerültem egy ilyen hatalmas nagy közösségbe a Tököli úton, és lelkipásztorként ami volt, az adódott. Aztán tanítottam az iskolás rendszerben a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, hittant katolikusoknak.
0: Jó, megint.
1: Meg tanítottam a főiskolán, lépjünk, de ez igazából semmi.
0: Lépjünk vissza a kettőt. Mit tanult egy lelkész nevelésről?
1: Semmit.
0: Tanításról, hitoktatásról?
1: Semmit. Minket úgy szenteltek föl, hogy gyakorlatilag semmilyen, sem pasztorál, volt ilyen tárgyi pasztorál, de ez nevetséges volt már akkor is. Tanultunk szociológiát, az is nevetséges volt, az Öcsi bácsi tanította, a Lenhardt Vilmos Isten nyugtassa.
0: Igen, Isten nyugosztalja, hát az ugye, valami
1: az szörnyű volt.
0: Pápai enciklikákat elemezte.
1: Szörnyű volt. Na mindegy, tehát semmilyen.
0: Ez nagyon fontos, mert hát lehet, hogy most azért kisarkítottad, de az én vallásszociológusi tapasztalataim papok körébe kutattam, körülbelül hasonló volt.
1: Semmit. De azt se tanították, hogy kell gyóntatni. Tehát tulajdonképpen az, hogy mi az ember hívő emberként volt ott, legalábbis remélem a szemináriumban, rendszeresen gyóntam, mit tudom én, 3 hetente, ennyi volt az összes, amit tanultunk a gyóntatásról, hogy én magam gyóntam.
0: De még az sem, hogy miféle emberek vannak egyáltalán.
1: Semmiért.
0: Mert meglepődött mondjuk egy pesti felszentelt fiatal pap, akit elküldtek Palócföldre.
1: Igen, és azt mondta, hogy minek a klózetben százas így.
0: Első alkalommal ugye találkozott bányászokkal. És akkor úgy gondolt, hogy a bányászokról már tud valamit, de a szomszéd faluban zsellérek éltek, a harmadik faluban pedig kisgazdák. És rájött, hogy ezek tökéletesen más nyelven kell őket megszólítani, tehát egymás után kell sorjában nyelveket tanulni, amire semmi fölkészítést megkapott,
1: semmit.
0: És tulajdonképpen nagyjából csődöt is mondott.
1: De ha már erre rájött, hogy másként kell beszélni, akkor
0: igen,
1: az már ez egy nagy dolog.
0: Igen, igen. És
1: bölcs ember volt.
0: De odáig az is bölcs volt, hogy elismerte, hogy ő csődöt mondott, és igen, valami újat más kell kezdeni.
1: Én azt tudtam mondani, hogy amikor minket fölszentelnek, akkor azt tanítják nekünk, vagy azt várják el tőlünk, hogy az éppen megfogant és az éppen kihűlt mindenkihez értsünk, tehát emberhez értsünk. Tehát a magzatuktól az éppen kihűlt a holttestekig mindenkihez. És ez nem igaz. Tehát,
0: ilyen foglalkozás egyébként nincs is.
1: Nincs is.
0: Hát egy pszichológus is szakosodott, egy tanár, egy tanító.
1: De nekünk
0: is.
1: Erről semmit. Én erről semmit nem hallottam. Szerencsére nagyon sok papot ismertem ilyen egészen közeli kapcsolatban, tehát a nagybátyám pap volt. Tehát ez egy, hogy mondjam, ilyen családi kapcsolatok révén én azért láttam a valóságot, de sose gondoltam volna.
0: Korai idő óta papi pályára készültél?
1: Hát ezt nem tudom, nem gondolom, de hát én is tenyésztett katolikus vagyok, tehát ezt szoktam mondani, tehát hogy édesapám révén, családom, tehát ez egy milyen hívő, gyakorló katolikus család volt, ennek minden nehézségével együtt. Én nemrégi bevezettem be ezt a kifejezést, hogy valaki papi sérült, vagy papi fogyatékos, tehát a papok miatti fogyatékosságot azt
0: is meg. Igen, vallásszociológia használja az ekleziogén ártalmak kifejezést. Egyházsérült.
1: Igen, egyházsérült vagyok én is. Ugyanakkor viszont nem boldogulnék, tehát nem tudnám csinálni ezt, amit most csinálok ebbe a tanodába, hogyha ezt nem éltem volna át.
0: Persze, itt azért legyünk igazságosak. Egy-két pap neveldében azért már viszonylag tűrhetően jó pszichológiát is tanítanak.
1: Olykor
0: szociológiát is, mondjuk Tomka Ferenc.
1: Én régen végeztem, és akkor még nem
0: igen,
1: tanítottak.
0: Persze. Nem, ez amit elmondtál, én is így láttam a kutatásaimban. No, hát szóval nagyjából akkor eléggé üres lapra kellett fölvázolni az elképzeléseket.
1: Teljesen. És minden más volt, mint amit gondoltam. Tehát, hogy először úgy indult el, hogy tanoda, azaz tanítani fogunk. Aztán kiderült, hogy nem akarnak tanulni. És akkor egészült ki
0: a... Na jó, hol derült ki? Na most akkor el kell helyezni időbe, térbe, hogy hol és
1: ez
0: kik
1: Érden,
0: kell
1: Érden, igen, tehát Érden volt egy szegregátum, kerülő utca, amelyik...
0: Te Érden pastoráltál, vagy...
1: Hogy hát ott az apácátnál voltam.
0: Az Érdi tiszteleknél voltál,
1: apácátnál
0: igen. Tehát valamennyire
1: onnan,
0: ismerted.
1: Igen.
0: Már a tiszter apácákhoz az inkább középosztályiak.
1: Hát abszolút. Sőt, annak a felső része.
0: Igen.
1: Tehát semmi. Viszont én nagyon sok, nagyon jó embert megismertem. Most is tulajdonképpen ők tartják el a tanodát. Tehát én végig azt akartam, hogy egy független, tehát sem... állami, sem egyházi függésben ne legyünk, tehát ne járjanak oda se politikusok, se püspökök fotózkodni, gyereket simogatni.
0: Tehát összeállt egy csapat, és ehhez kerestettek pácienseket?
1: Nem. Az teljesen világos volt, hogy itt a kerülő utca, valahogy én kapcsolatba kerültem velük, bár nem emlékszem, hogy hogyan.
0: Igen.
1: Két gyerekkel, most találkoztam az egyikkel, az már 21 éves, komoly két gyerekes apuka. Őket még az elején az utcán tanítottuk. Tehát az egésznek tulajdonképpen ilyen szociális alapja
0: jó,
1: volt.
0: Jó, akkor...
1: Etettük őket.
0: Kik a mi? Ki ez a csapat?
1: Hát kik most van 15 önkéntesünk van. Hát kitalálni én találtam ki,
0: igen.
1: Ilyen mániákus
0: emberként. De kikkel együtt kezdted el a munkát?
1: Hát akik ott volt a Ciszter közösségből, akkor én Tordason voltam kisegítő lelkész a tábori püspökség mellett, akkor az ottani értelmiség, akkor...
0: Na de kik tanárok? Nem, gépészmérnökök?
1: Hát, nem kérdez. Igen, gépészmérnök, kémikus, tehát pedagógus
0: jó,
1: van a legkevesebb.
0: Nagyon fontos.
1: Pedagógus van a legkevesebb.
0: És ezek családos emberek voltak?
1: Család, ez mind.
0: Tehát már láttak már gyereket?
1: Láttak gyereket, és meg is szenvedték, tehát hogy azt szokták mondani, hogy az ember az első házát, az első kertjét, az első gyerekét, és nem
0: igen,
1: tudom, mit az eltolja.
0: Jó, tehát
1: már túl voltak a kudarcok.
0: Találtatok egy terepet, ahol garantáltan halmozottan hátrányos helyzetű.
1: Igen.
0: Gyerekek, vagy fiatalok, vagy felnőttek?
1: Nem, családok. Tehát ezek családok.
0: Aha, eleve családok.
1: Eleve, halmozott a hátrány.
0: Na jó, ez volt a nagy találmány, ugye, mert a legtöbb ilyen kisegítő, fölzárkóztató pedagógiai tevékenység ott akad el, hogy ha bár jól érzi ott magát, és ebben a gyerek, mikor hazamegy, olyan szülőkkel találkozik, akik számára abszolút nem távlati cél a tanulás meg az iskola, minél előbb munkát vállalni, esetleg csak pénzt keresni, esetleg ügyeskedve még több pénzt keresni.
1: Van egy gyerekünk, aki most már 10 éve oda jár, aki hazament, és akkor mondta, hogy egy 10 gyerekes család, mondta, hogy akkor terítsünk meg, és mondták, hogy itt nem fogsz tanodát játszani.
0: Aha.
1: Tehát, hogy még ez is, hogy... Tehát, és egyébként nincs hol megteríteni, tehát ez 70 méterre lakik 18, vagy mint a hány ember. De hogy ő neki lett volna erre vágya, vagy mit, mert ott a tanodában tényleg ez van, hogy akkor megterítünk, hogy leülünk, és akkor...
0: Azt mondod, hogy az utcán kezdtétek szó szerint.
1: Igen, szó szerint. Szó
0: jó, szerint. És akkor mégis milyen fedél alá tudtatok
1: hát
0: jutni?
1: Most egy albérlet, tehát úgy béreljük a közúttól ezt az épületet. A felső utcában van, amit kisajátított az állam, mert lakó épületnek nem alkalmas, mert közvetlenül az autópálya mellett van, és így megkaptuk bérletbe ezt a...
0: A kormányzattól?
1: Nem, az a közúttól, tehát az egy állami cég. Állami cég, valaki szintén ebből a körből, akikkel kezdtünk, ő neki volt a kapcsolata, és ő talált rá erre az épületre, Isten is tanodának teremtette, tehát van egy pici udvarunk, kertel, ott van az autópálya mellett, én már nem hallom meg az autókat, tehát már nem tűnik föl. Aki odajön, az mindenkit zavar, minket már nem zavar.
0: Na de mit szóltak a szomszédok, amikor elkezdődött?
1: Hát az egyik pálya, oldalon az autópálya a szomszéd,
0: igen.
1: A másik oldalon a néni eléggé durcásan viseli, hogy naponta átrúgjuk a labdát, és azt neki vissza kell dobnia, de béke van. Tehát
0: akkor
1: nincs.
0: Még tágabb körbe a környező emberek, érdiek.
1: Én nem nagyon foglalkoztam ezzel. Tehát én nem vagyok fönn a Facebookon sem, semmilyen fórumon nem. Én tudom, hogy, és főleg a vallásos emberek, a templomba járó fehér árja közösség az, amelyik ezt az egészet kifogásolja, hogy miért kell ruhát osztani. Mert ugye ezt azért otthon, és azért családokkal foglalkozunk, mert hogy kiderült, hogy éhesek, hogy ott az érdi pékség, a sós pékség mindig odaadja, ez nem reklám, csak hogy most már 10 éve adja oda a megmaradt péksütit, akkor azt kiosztjuk, ruhát osztunk, a városban egyedül mi osztunk ruhát, mindenhonnan jönnek, 40-45 ember van egy pénteki ruhaosztáson. Tehát, hogy és ezt a vallásos ember nem.
0: Mégis szépen. Akkor ki támogatja, honnan vannak a ruhák?
1: Hát ez a szóbeszéd, tehát hogy a jóborna nem kell cégér, mi nem reklámozzuk magunkat, de az emberek továbbadják, elbeszélik, jönnek a ruhát, és sajnos a ruha az a legkörnyezetszennyezőbb dolog a világon. Mindenki azt hiszi, hogy ha ruhát ad, akkor azzal nem tudom mekkora szolgáltat, tehát iszonyú teher rajtunk a ruha, mint ilyen. Van 2 konténerünk, amiben dobjuk a szemétruhákat, de a tanoda úgy működik, hogy az emberek jók.
0: Igen, csak elolvastam a tanodának a honlapját, ott azért felsoroltak támogatókat, ők tényleges támogatók?
1: Ő tényleg. Hát,
0: és ők kicsodák? Milyen, hát, ezek szervezetek?
1: Ezek cégek, akiket én is, tehát ez mind azon, hogy pap vagyok, így bizonyos értelemben.
0: Jó, de hát az is fontos azért. Nagyon,
1: hát igen, olyan értelemben fontos.
0: Kiket sikerül egy ilyen ügynek megnyerni támogatóknak?
1: Hát akiket régen ismerek, és tudják azt, hogy egy 25 éves autóval járok. Tudják azt, hogy nem, nincs semmi. Tehát én tényleg a szegény Krisztust próbáltam, igen, amióta felszenteltek, azt szolgálni. És ezt így egy idő után, most már 35 éve vagyok pap, azért ez valamennyire látszik, és elhiszik nekem, hogy tényleg nem magamnak gyűjtök.
0: De mégiscsak erősködöm. A hely egy autószerelő műhely, egy pék?
1: Nem. Tordosról van például egy faipari, nem tudom, mi történő vállalkozás. Ők támogatnak, ez évi 4 millió forinttal. Akkor mit tudom én, van egy cég, akivel elkezdtük, akikkel ez az ötlet kirobbant, ők évi 3 millió forinttal. És hát rengeteg ilyen 10-20 ezer forintokat adnak,
0: igen,
1: akkor én ott szoktam misézni, és akkor a persejpénzt, amit összead, ez mind ebbe megy bele.
0: Igen.
1: És ebből etetünk, ebből fizetünk, mit tudom én, ilyen föltöltetős.
0: Van-e vallási vagy egyházi támogatás?
1: Nincs. Arra nagyon, nincs semmi. Tehát én rokkant nyugdíjas vagyok, a járulékon, nem is rokkant nyugdíjas, csak ilyen járulékon vagyok a Honvédségtől.
0: Na, tehát érdem vannak különböző egyházak, plébániák, ciszterapácák. Nem is próbáltatok?
1: Nem is próbáltunk. Tehát én egyrészt nem szeretek, hogy adjon úgy is, ha nem kérem. Én nem kuncsorgok. Én nem gyűjtöttem meg sosem. Az emberek jók is. És minden nagy rendszer, ez egy kis rendszer. Tehát körülbelül olyan 250 ember tartozik hozzánk, ilyen családok, amiknek úgy szoktuk mondani, hogy 3 kör van a szűk kör, ami mit tudom én, az a odajáró 15 gyerek, és annak a családja, aztán egy tágabb kör, amelyik mit tudom én, havonta jön, és akkor van még tágabb kör, akiket mit tudom én, amikor megszorulnak, akkor megkeresnek
0: be. Jó, játszint, azt hiszem most megfelelő módon körüljártuk a tanodát, és akkor egy kis zenehallgatás után belépünk az a kapun.
1: Jó.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Hankovszky Béla Jácinttal az érdi tanoda otthonról. Hát akkor most részletezzük, hogy mit is csináltok a tanodában. Mert úgy gondolom, itt a többes szám nagyon fontos, mert ez csapatmunka.
1: Így van.
0: Mennyiben résztvevők, gondozottak, mennyiben partnerek segítettek?
1: Azt tudtam mondani, hogy a legelején ez volt az élményem, hogy olyanok, mint a bicikli. Ha nem tudja letámasztani, akkor eldől. Mi vagyunk az, aki, mi vagyunk a fal, vagy az oszlop, vagy a nem tudom, aminek neki tud támaszkodni, tehát ilyen értelemben nem partnerek. Tényleg abszolút segítettek, akik nem tudnak rendesen olvasni, nem tudnak írni, nem tudják képviselni a saját maguk érdekeit. Ami azt jelenti, hogy a tanodának egy jelentős feladata, hogy hivatalos fórumokon képviseljük őket, hogy leveleket írunk.
0: Milyen arányban vannak az életkorok?
1: Mivel családokat gondozunk, igen, alapvetően, van 14-15, mikor mennyi gyerekünk. Ezek általános iskolás gyerekek, illetve van két középiskolásunk. Középiskolás az régen
0: lesz. Általánosból inkább a kicsik, vagy a nagyobb?
1: Ez is változik. Most több kicsi van, mint nagy, mert azt látjuk, hogy aki már el van rontva, az nagyon nehéz egyszerűen arra rávenni, hogy tanulni akarjon. Tehát most az, hogy én állandóan idomítsam őket, az ugye nem megy, de kicsik, tehát van most, van négy elsősünk, van három másodikasunk, vannak negyedikeseink, és hát aztán a felső tagozatok, akik hol jönnek, hol nem, és akkor így meg kell küzdeni a hétköznapi
0: hazugságokkal. Ezek a gyerekek hová jönnek? Tanulószobába?
1: Én úgy látom, hazajönnek. Tehát ez legalábbis az én illúzióm, vagy az én vágyam, vagy az önáltatásom, de én úgy látom, hogy hazajönnek.
0: Tehát ez az otthon, kicsikért
1: mi megyünk,
0: tudatos.
1: Mi megyünk értük a kocsikkal, tehát hogy tudjanak jönni, hogy a szülők elmerjék engedni, mert ezek a családok nagyon-nagyon, bármennyi is nyomorúságos körülmények között vannak, de nagyon vigyáznak a gyerekekre.
0: Igen, igen. Ezt
1: nagyon féltik őket.
0: Kutatók ezt igazolhatják.
1: És akkor mi megyünk értük, és amikor beszállnak az autóba, akkor ki van most a tanodában, melyik önkéntes van, akkor, tehát hogy kivel szeretnének tanulni, kit, tehát vannak, ott is van, hogy kit szeretnek jobban, kit kevésbé.
0: Mit tanulnak igazából?
1: Hát a leckét csinálják meg alapvetően.
0: Tehát azt, amit az iskolában.
1: Igen, de például minden nap etetünk, tehát hogy van elmenetel előtt ilyen uzsonáztatás, és akközben például angolozni szokott az egyik kolléganő, aki viszi a hátán az egésznek a terhét, angolozni szokott velük, de itt, ami például zenét is most vettünk, tamburákat, például egy cigány ember, akinek ezzel foglalkozik, csinált tamburát, és akkor vettünk tőle két tamburát, és akkor tanulnak zenélni. Iszonyú érzékük van, fantasztikus érzékük van a zenéhez. Tehát ez is plusz a házi feladathoz képest. Na de én nem tudom, hogy te mennyire ismered a tankönyveket, tehát hogy amikor a Fazekas Mihálynak a Ludas Matyiát eredeti szövegben kell olvasni a gyereknek, annak én sem értem, az egy jelentős
0: igen,
1: részét.
0: Igen.
1: És ilyeneket ma már gyakorlatilag ott tartunk, hogy bármilyen lecke van, akkor is olvassák föl a szöveget, akkor mindig rákérdezem. Múltkor kérdeztem, hogy szerinted mit jelent az, hogy gyér? Mondta az, hogy ilyen fehér. Tehát a dér szót igen, már hallotta, igen, de a gyér az sose. És ott volt a szövegben, egy mesében.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Mint a kifejezetten mániákusan választott volna úgy

0: Én nem, például nem tartom számon, van köztük hát székely, gyerek, apja, anyja székely, van felesben, tehát hogy félig cigány, félig magyar, nem, én nem tartom, és néha vitatkozunk is rajta, hogy szerinted az cigány vagy nem cigány, mert nem rossz jegyei alapján nem cigány, viselkedése vagy kultúrája alapján.
1: Hát igen. Nem mindegy, mert azért cigány se sajátos szubkultúrája van, teljesen. Egészen más egy beás cigány.
0: Így van, és itt nincs is ilyen. Érdenek, azt mondtam, hogy azt szoktam mondani, hogy Érde a legrosszabb hely ilyen szempontból, mert túl nagy, igen. És túl tág, közel van Pest, és akkor, de itt van olyan gyerekünk, akit mi vittünk először föl Pestre. Nem volt Pesten. Igen. Nem volt Érdem,
1: Palóc. Szinte hihetetlen, tehát ez nem Palócföld vagy Szabolcsnak már.
0: Soha nem volt Pest. Soha. A Balaton, azt hiszem, nem tudom hány gyereket ittünk le a Balatonra, abból azt hiszem, talán kettő volt Balatonnál. Tehát semmit. De ez részben zárt közeg. Részben sokkal rasszistább, mint a fehér árja bagás, tehát, hogy utálják a cigányokat. Tehát ez érdekes hallani egy cigány embertől, hogy utálja a cigányokat. Tehát, hogy ha cigányok vannak, akkor ő nem megy. Tehát nagyon, nagyon elképesztő dolgokat tapasztal az ember. Az egyik első élményem volt az első év elején, amikor az egyik ilyen nagyon-nagyon nyomorult cigány gyerek azt mondta, hogy ő utálja a kínaiakat. Tehát, hogy ő is talált valakit,
1: igen.
0: Akit még ő is lenézhet. Tehát ez az önbecsülésnek az egyik, igen. Ilyen fontos forrása, hogy utálhassak valakit.
1: Persze, és azt is tudjuk, hogy a cigányság egy nagyon rétegzett
0: abszolút.
1: De szubkultúra, itt nincs. Ahol hát nagyon vannak első, másod és harmadosztályú cigányok, a cigányok körében, onnan nézve. A korrepetálás, vagyis az iskolai tanulásnak a kisegítése, talán ez a jó kifejezés mellett, említetted, hogy zenélni. Még mi, milyen pluszokat lehet itt tanulni?
0: Hát például Érdem van egy ilyen kertbarátok egyesülete, akik valamiért megtaláltak bennünket, a támogatón vagy segítőm, vagy nem tudom, akivel együtt csináljuk a tanodát, ő kertészmérnök, ő neki mániája a kert. Tehát például tanulnak kertészkedni. Akkor tanulnak, és mindenkinek van, mit tudom, paradicsoma, amit ő öntöz, meg mit ő gondozza, akkor kézműves.
1: Már a saját házatáján.
0: Nem, ott nálunk a tanodában. Ott nem, hát a legtöbbnek nincs udvara, nincs hát semmi. Nincs. Nem, ott nálunk van, igen, hogy igen. Ez az ő... Világos. Ágyása, vagy az ő, mit tudom én, cserepe, amiben
1: igen.
0: Akkor kézműveskedés van, tehát az gyakorlatilag minden héten van valamilyen kézműves foglalkozást, tehát legelképesztőbb, én csak lesek, hogy mi mindenre képesek. Aztán ugye ez az angol, plusz angolt próbálunk, tehát az iskolai angol azt szerintem egy teljesen egy honvába holt van. Tehát itt egy teljes képmutatás vagy önálltatás az oktatásnak, hogy nyelvet tanítani azoknak, akik magyarul sem tudnak. De hát itt azért mégis próbálunk valamennyi ugye plusz angolt tanítani nekik. Főzni, tehát itt tudom én azt, hogy sütemény sütni, mert például mindegyik szeret fiúk, nagy lakli kajla gyerek, fiú az ott konyhában, azt például nagyon szeretik. Ilyesmit. Hát, meg hát tényleg ez, hogy mögéje tenni azt a hiányzó, amit úgy vesz mindenki, hogy ezt úgy is tudja, ezt nem tudja. Tehát amikor egy-egy szó előkerül, akkor én azt kikeresem, megmutatom, illusztrálom, hivatkozom rá.
1: A gyerekek esetében mi a célotok? Meddig tudjátok, akarjátok őket eljuttatni?
0: Nincs ilyen. Az elején volt, de ezek tapasztalathiány és ostobaság volt, amiket én kitűztem célokat.
1: Például?
0: Mit tudom én az, hogy az egyik támogatónk azt mondta, hogy tulajdonképpen ő azért támogatja ezt az egészet, hogy legalább intelligens bűnözők legyenek, tehát egy tanult bűnözők legyenek. Az elején én azt gondoltam, hogy a tanultság az vonzó le, de nem egyáltalán nem érdekli őket a tanultság, semmi abban a közegben, ahol ők élnek, annak nem érték azt, hogy valaki művelt, hogy valaki tanult.
1: Na de ha hozzád ebbe az otthonba töltenek éveket.
0: Hát igen, akkor nem, most már 10 év.
1: Na, de mondjuk egy azonos gyerek 4-5 évig oda jár, akkor nem lehet annyira motiváltá tenni, hogy érdekelje a tanulás?
0: Én úgy látom, hogy nem. Amit el tudok érni, és ezt egymás között, mert tartunk ilyen, én nem szeretem, de

0: de látom, hogy szükség van rá ilyen beszélgetéseket az önkéntesekkel.
1: Én ezt nagyon fontosnak érzem.
0: Tudom, mindenki ezt mondja, és már én is látom. Az egyik alkalommal jött ez elő, hogy ezek a gyerekek már nem mondhatják azt, hogy senki se szerette őket, hogy nem tapasztaltak ingyenes.
1: Jó, én elismerem, hogy ez talán a legfontosabb.
0: Ennyi. Nekem ez a szándékom. És fél mondattal kezdted ezt, hogy a vallásos semmilyen, tehát van kint egy feszület, tehát hogy bejönnek, látják, de nem foglalkoznak vele. Semmilyen vallásos szósz nincsen ezen az egészen. Annyi van, hogy evés előtt és evés után. Tehát leülünk, mindenki kezet, most leülünk, elcsendesedünk, és akkor imádkozunk. De nem kötelező imádkozni, csak kúsban kell lenni, ezt mindig ezt mondom, hogy csöndbe kell lenni. És a végén imádkozunk. És az elején még megkérdezték, hogy ez miért van, és mondtam, hogy azért, hogy megértsétek, hogy az étel az nem magától értetődő, hogy van. Ugye ez nem afrikai típusú szegénység itt, amiben mi benne vagyunk, hanem egyszerűen egy olyan fajta nélkülözés, amikor van, akkor zabálunk, amikor nincs, akkor meg kenyeret eszünk, de az mindig van nagyjából. És ez az egyetlen ilyen keret van, illetve most csatlakozott egy éve egy református tanítónő, aki önkéntesként hetente egyszer jön, és ő nagyon sokszor beszél a Bibliáról, 10 parancsolatról, negyed órát a gyerekeknek. Ennyi az összszósz. De az is református. Tehát.
1: Igen. Mit tapasztaltatok mégis? Persze ez teljesen világos, ez abszolút nem teljesítmény orientált, valami nem érdekelvű, de mégis mit tapasztaltok? A otthonban megsegített gyerekek az iskolában van-e valami nyoma, hogy ide is járnak hozzátok?
0: Hát ez megint
1: olyan... Hogy elvégzik a nem buknak meg ötször.
0: Nem buknak, nem. Tehát az a tanoda javára szól, hogy nem buknak. Tehát akik hozzánk járnak, azok nem buknak.
1: Na, ez egy óriási eredmény.
0: Hát van olyan gyerekünk, aki most negyedikes, akit úgy kaptunk meg, hogy nem tudott olvasni, és meg akarták elsőbe buktatni, és akkor a kolléganő mondta, hogy hát nyáron megtanítja olvasni. Most 4-es tanuló, tehát 4-ben 4-es tanuló, ez az egyik legjobb képességű gyerekünk, akinél nincs víz.
1: De bocsáss meg, akkor mégiscsak sikerült motiváltá tenni.
0: Jó, de ehhez képest például most van egy 16 éves gyerek, aki 7-es, akit például most tanácsoltunk el a tanodából, mert nem hajlandó tanulni. Tehát nem hajlandó, tehát annyi esze nincsen, hogy 16 évesen már ugye nem iskola köteles, az iskola ránk haló tekintettel, tehát a tanodára, mert hogy hozzánk jár most már 10 éve, bent tartotta a rendszerben, nem hajlandó tanulni.
1: Akkor ez mégiscsak valamiféle, hát ha nem is félkitűzés, hogy valamiképpen szeressen tanulni.
0: Nézd, én úgy látom, hogy ugye a feszültség mindig a kisebb ellenállás felé terjed, ezért vitték le 18-ról 16 évre az oktatási küszöböt. Az egy szörnyűség, de ugyanakkor, én megértem, tehát a pedagógusok nulla eszközük van. Tehát nekünk van olyan gyerekünk, képzeld el, hogy most 70-valahány beírása van ebben az évben.
1: Igen.
0: És ezek közül az a legenyhébb az, hogy a ok nélkül bezárta a társát a WC-be. Tehát ez a legenyhébb. És most például ki fogják hozzánk úgy postázni, hogy az iskola minket, tehát hogy a tanodát olyan szinten veszik komolyan, hogy minket partnernek tekintenek, mert ezt a teljesen koordinál. Egyébként egy lakókocsiban laknak. Tehát én temettem az apját, aki ahányszor kijött a sítről, mindig csinált egy gyereket, és már olyan beteg volt, hogy az udvaron, a tanoda udvarán keresztelte, vagy eskedte meg az asszonnyal. Ez a gyerek velünk teljesen normális, az iskolában nem lehet vele mit csinálni, és most mi fogjuk hetente kétszer az iskola által odaadott papírt, tehát nincs magántanulói státusz, ugye?
1: Igen.
0: De gyakorlatilag magántanuló lesz nálunk.
1: Olvastam a tanodát bemutató internetes közleménybe, hogy van felnőtt tagozat is.
0: Az volt, illetve van, csak külön váltunk, nem bírtuk már, tehát a ház kicsi, tehát ez egy 180 négyzetméteres kétszintes épület, és nem tudtuk, úgyhogy ők tulajdonképpen így önállósultak, és ők érdem van a Terézeni nővéreivel szemben volt egy ilyen úgynevezett családok átmeneti otthona, egy csau nevezetű valami, amit a baptisták, és ők most ott vannak, és van, tehát működik, csak nem a tanodához tartoznak szervezetileg.
1: Aha. Igen.
0: Annyit hagyd mondjak még a szociális dologról, hogy az elején én azt gondoltam, hogy hogy tehát ez nem az én ízlésem, ez a dolog. Tehát ott én ruházsákok között kell mászkerálni, hozzák a mindenféle csetreszt, akkor mosnom kell, tehát a benzinkútnál lopom el mindig ezeket a kesztyüket, amik ott vannak a benzinkúton, mert abba fogom meg a ruhát, mert annyira koszos, undorító. Igen. És akkor én mosok rájuk. Az ember nem, én nem gondoltam volna, hogy a nyomorúságnak ilyen körei vannak. Tehát egy, én is ilyen Dickens-i szegénységhez
1: vagyok szokva. Nem lehet ebbe a szülőket bevonni?
0: Nem.
1: Nem is akarjátok? Nem.
0: De hogy is nem. Azt szoktam mondani, hogy van egy család, aki ugyanazzal a rezignációval vette tudomásul, hogy kaptak egy 70 négyzetméteres házat 12-et magukkal, mint amikor összeomlott a fürdőszoba, ami vályokból volt. Ugyanazzal a rezzelen istenen arccal. Tehát nem. Semmi.
1: Igen. És próbálkoztatok?
0: Persze, hát csinálunk ilyent, hogy szülői fórum például.
1: Igen.
0: Mindig újabb és újabb szakemberek, ezek szakemberek, tehát akik értenek is hozzá, nem csak szenvedélyesek, mint mondjuk én, hogy, és jönnek, és kérik, tehát most persze az, hogy szülői fórum, az azt jelenti, hogy van ott, mint tudom én, négy anyuka, vagy öt. Tehát többet nem tud, nem ér rá, dolgozik, tehát értsen meg, beteg, mindig.
1: De aki nem ér rá, szívesen küldi a gyerekét?
0: Persze. Tehát a tanodában szívesen jönnek, a gyerekek is szívesen jönnek. Főleg, amikor kirándul, mi viszünk, havonta egy kirándulás mindig van, amikor elviszük őket kocsikkal ide-oda-oda. Kifejezetten szeretik, és kérik, és van ilyen csoport, hogy szülői csoport, és akkor írják be, most már eljutottunk odáig, hogy beírja, hogyha nincs a gyerek az iskolában. Tehát ez tudod, milyen közel harcolt?
1: Hogyne, persze.
0: Hogy én oda megyek az autóval a gyerekért, azt nincs ott a gyerek az iskolában. Most volt éppen egy ilyen jópofa történet, hogy mondja az anyuka, hogy ezen a héten négy kabátot hagyott ott, ami nyilván miattunk neki, anya otthonban él a család, négy kabátot hagyott ott az iskolában, hogy akkor próbálj meg visszaszerezni. Ugye az iskolában nem lehet bemenni, többféle oknál fogva egy kabátot talált meg a gyerek, de azt még hazavittük.
1: Úgy tűnik, hogy az iskolával nektek nincs komoly kapcsolatot.
0: De van.
1: Akkor erről fontos, hogy szóljál.
0: Igen, tehát az iskolával nagyon jó kapcsolatunk, ez a Bújai, hogy nevezzük néven. Van, majdnem minden évben most éppen nincs búrásunk, és van még egy Batyány is gyerekünk, de a többség az mind a Bújaiba jár, és jó a kapcsolat, tehát abszolút partnernek tekintene bennünket, és ezért mondtam azt, hogy most az igazgató fölhívott bennünket, hogy ezt a gyereket, ezt próbáljunk meg valamit, hogy ne kelljen nála. Tehát ez is milyen ostobaság, nem? Hogy
1: ez egy nagy elismerés.
0: Április azért. Közepén érted, 70-valahány beírása van. Hát ez se normális.
1: Hát jó, hát persze. Ez inkább az oktatás sődje, vagy annak a tanárnak, vagy annak.
0: De például az ő osztályfőnöke volt az egyetlen, aki eljött hozzánk, és megnézte, hogy hol van a gyerek a tanoda, hogy mit jelent a tanoda, őt kivittem, megmutattam neki, hogy hol laknak. Tehát a többi pedagógus nem érdekelte. Ez egyik, nem mondtam, azt mondta, hogy ne haragudjuk, hogy 10 órákat van itt az iskolában, ő neki erre már nincs energiája. És nem ítélem el, tehát én megértem.
1: Vannak-e terveitek?
0: Hát a szerződésünk a közúttal 28-ban jár le.
1: Tehát azt szeretnénk. Lesz.
0: Igen, addig van helyünk, de nagyon sokat investáltunk ebbe bele, tehát gondold el, hogy a vezetékek kicserélése, tehát itt alumínium meg részvezetékek voltak összebütykölve, úgyhogy ki is gyulladt az egyik bojlerünk, a nyilászárók cseréje, tehát minden, amit létezik, rengeteget investáltunk bele. Ráadásul tényleg azt mondom, hogy az Isten is tanodának teremtettem, mert jó helyen van, tehát hogy frekventált helyen van, belebotlik, aki nem
1: most
0: akar az is.
1: Infrastruktúrától eltekintve egyéb terveitek?
0: Úgy, de nem, ezt csak arra mondom, hogy egyelőre szeretnénk, hogy maradjunk.
1: Igen.
0: Tehát, mert nem tudom, hogy mi lesz, tehát hogy mi lesz a közúttal, tehát szeretném maradni, és szeretnénk ezt tovább csinálni, és toljuk lefele a korosztályt. Tehát most is éppen, hogy amikor fölvesszük ezt a beszélgetést, hogy éppen ma jön két új gyerek, akik kicsik.
1: Igen.
0: Tehát, hogy azt látjuk, hogy nincs energiánk arra, és nem is éri meg, hogy mit tudom én, 7.-8.-osokat veszünk be, igen, akik már el vannak rontva, vagy szóval, aki már tulajdonképpen ő tényleg arra játszik, hogy legyen jogosítványa, mert ugye azért kell nekik a 8 osztály, mert hogy legyen jogosítványa. Ez az egyetlen, amivel lehet őket motiválni, hogy ha nincs meg a 8 osztályod, fiam, akkor nem lesz meg a jogsít. És ez hat.
1: Igen.
0: De nem tudod őket igazába véve mondjuk nevelni a szónak a jó értelmében, kicsik felé nyitni.
1: Igen, igen.
0: Kicsik felé nyitni, a szülők felé úgy, hogy most megint talált a kolléganő ilyen embert, aki egy gyógypedagógus, és akkor a szülőket, annyi gondjuk van ezeknek a szülőknek, főleg az asszonyoknak, tehát hogy a férfiak nem járnak hozzánk.
1: Igen,
0: ez
1: igen.
0: Is érdekes, tehát hogy mindent az asszonyok csinálnak, a férfiak ilyen here módjára élnek, és léteznek,
1: igen.
0: És az asszonyokkal csinálunk mindent. És ők szeretnének tanulni.
1: Akkor úgy érzem, hogy te, mint hát ilyen friss, életerős, nyugdíjas, egyébként hát ugye kitűnő teológiai műveket író, elmélettel is foglalkozó lelkész teológus létedre teljes mértékben vagy a énednek, az életmódodnak a döntő része. Ez a tanoda.
0: Így van. Így van. Tehát én napi olyan 10-12 órát vagyok a tanodában.
1: Igen.
0: Tehát most is innen úgy fogok rohanni, mert megyek a gyerekekért, ugye két kocsival hozzuk a gyerekeket. Egyre, mert kérdezted, hogy folyik a tanoda, tehát délelőtt ügyintézés, mosás, mit tudom én, számlák, papírok, adminisztráció, nem tudom mit csinál, és mindig jönnek emberek, hogy most ezt intézzem, azt intézzem, orvos, túl elkezd, minden. És akkor egyre kell menni a gyerekekért, és akkor folyamatosan jönnek, hozzuk, nem tudom mi, és akkor 5-6-ig vagyunk. Akkor még annyit hagyd mondjak, hogy ezt, tehát én a domonkosoknál kezdtem, és a domonkosok rövidítése, az ordo predikátorum, az OP, a rossz nyelvek szerint, ez azt jelenti, hogy óne praxis. Tehát én nem vagyok egy gyakorlati ember, tehát én elméleti ember vagyok, én létrehozó ember vagyok, de nem vagyok fenntartó ember, és hála Istennek olyan kolléganőm van, aki viszont fenntartó alkat, tehát aki fönntartja a rendszert. Tehát én létrehozok, meg kitalálok, meg nem tudom, tényleg minden, de nincs hozzá elég kitartásom, hogy fönn is tartsam. És most már 10 éve működik.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Hankovszky Béla Jácinttal az érdi tanoda otthonról.
2: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A tékozló fiú.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Az elveszett és megkerült drachma folytatásaként Jézus belekezdett egy történetbe. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Itt megállt, és kérdőn nézett tanítványaira. Ez azért pofátlanság, méltatlankodott Tádé. Tudta jól a fiatalember, hogy ami jár, az jár, védte Máté. Remélem, az apja megkérdezi, hogy miért teszi ezt, jegyezte meg Tamás. Jézus így folytatta. A apa szó nélkül szétosztotta vagyonát, és így az idősebb is jól járt, állapította meg Júdás. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba, folytatta Jézus. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát, amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Jézus megint megállt. Aztán rászánta magát, és szégyenkezve, de reménykedve hazament. Reménykedett János. Vagy ha valamihez értett, elszegődött szolgálatba, vélte Jakab, Alfeus fia. Elment és elszegődött egy otthoni gazdához, folytatta Jézus, az kiküldte tanyájára a sertéseket őrizni. Vagyis tisztátalan dögöket, fintorgott Fülöp. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapította volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki, folytatta Jézus. Ekkor magába szállt, apám házába, a sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz, és megvallom, apám vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra, hogy fiadnak nevez, már nem vagyok méltó, csak béreseit közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje futott, a nyakába borult, és megcsókolta. Itt megállt megint Jézus. Belebolondult a bánatba, ezért viselkedett ilyen szégyentelenül, ugyanis egy tisztes apa egyáltalában nem futkozik, főleg nem hálátlan fia elébe, aki ráadásul úgy néz ki, mintha egyenesen a disznóholból érkezne, dohogott Fülöp. Örömében viselkedett ilyen bolondul, ellenkezett János. Úgy örült, mint a drachmáját megtalált asszony, erősítette meg testvére Jakab. Úgy viselkedett, mint a mennyei atya, állapította meg Péter. Jézus így folytatta. Erre a fiú megszólalt. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apa odaszólt a szolgáknak, hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlat borjút, és vágjátok le. Megőrülök, a hizlat borjút, szakadt ki Bertalanból. Jézus mosolyogva folytatta. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Örvendezett az apa. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú kim volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlatborjút, hogy egészségben előkerült, felelte az. És itt Jézus megint megállt. Valahogy nem tudom elképzelni, hogy ő is öccse nyakába borult, jegyezte meg Simon. Sőt, fogta magát és elment a kocsmába, vélte Júdás. Vagy pedig a mennyei atya mennyei fia volt, és bement a lakodalomba. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni, folytatta Jézus. Ekkor az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának, látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hízlat borgyút vágattál le neki. Hát nem volt igaza? Kiáltotta Fülöp. Az apa azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied, és illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcsét halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Ezzel fejezte be Jézus, tanítványai pedig hosszasan tanakodtak, majd így szóltak. Mi viszont, mint a mennyei atya országának építői, ha együtt akarunk vigadni a többiekkel, akkor bizony az idősebb fiúval együtt le kell nyelnünk a békát.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A tékozló fiú.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: a bizalom örömet ad. A mai ige 33. Zsoltár 21. vers. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. Gondolatok az ígéről. A hit gyökeréből nő ki a szívbéli örömvirága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz. A zsoltáros itt kifejezett meggyőződése tulajdonképpen egy ígéret, amelyet a bizalommal kinyújtott kezünkbe tesz az Úr. Bárcsak megbecsülnénk, ha e pillanatban nem is örvendezünk, hamarosan örvendezni fogunk. Ez olyan bizonyos, mint ahogy Dávid istene a mi istenünk is. Gondolkodjunk csak el az Úr szent nevét, hogy még jobban tudjunk bízni benne, és bizonyosabb legyen az örömünk. Az Úr szent, igaz, kegyelmes, hűséges és megváltozhatatlan. Bízhatunk az ilyen Istenben. Ő bölcs, mindenható és mindenütt jelen való, támaszkodjunk rá örömmel. Tegyük ezt azonnal és fenntartás nélkül. Kelenföldi barokk esték. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő rendezvény ma, május 9-én lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamara hangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor. Ekkor Alföldi Borús Eszter fuvola művész hangversenye lesz hallható. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület ma, május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Megkezdődött Hamburgban az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hamburgban megkezdődött az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hazánkat Durkó István missziói alelnök és Téglási Lajos külmissziós szaktitkár képviseli. Új főtitkár a protestáns egyházak európai közössége élén. A bécsi Luther evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten iktatták be a protestáns egyházak európai közössége új főtitkárát, Susan Schenket április 27-én egyúttal búcsút véve elődjétől, Mario Fischertől. Az alkalmon több mint 100 egyházi vezető volt jelen Európa különböző részeiből. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelki látásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Hogyan lehet önmagunknak megbocsátani? A megbocsátás a bűn egyetlen hatásos ellenszere. Mivel a bűn a legalapvetőbb emberi képességünket, a kapcsolatépítésre való alkalmasságunkat teszi tönkre, minden bűnnel önmagunk ellen is vétünk. Rongáljuk Istentől kapott erkölcsi értékeinket. Ezért hát szükséges van önmagunknak is megbocsátani. Ezért a bűnt nem szabad cipelni, hiszen saját bűneink súlya alatt is összeroskadhatunk. A kereszténység nem a lelkiismeret furdalás vallása. Ha felismertem a bűnömet, nem elég azt szánni, bánni. Meg kell tanulni, elfogadni Jézus megbocsátását. Júdás és Péter bűne hasonló volt. Mindketten megtagadták urukat, Jézust. Az egyik a főpapok előtt 30 ezüst pénzért, a másik egy szolgáló lány előtt, aki tulajdonképpen semmilyen veszélyt nem jelentett Péter számára. Rabszolga volt, nő volt, ezért az ókori joggyakorlat szerint nem tanúskodhatott volna a bíróság előtt. Csak a megbocsátáshoz való viszonyuk volt más. Jézus mindkettőnek felajánlotta megbocsátó kegyelmét. Péter elfogadta, Júdás pedig elutasította. Péter elvállalta a bűnét, és a Mester megbocsátó kegyelmére bízta magát. Júdás takorgatta, menekült és belehalt a bűnébe. Amikor már nem tudta hordozni, önkezével vetett véget életének.

Mindketten megbánták bűnüket. Péter, amikor Akakas háromszor megszólalt, keservesen sírt. Júdás pedig visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Amikor a főpapok nem akarták visszafogadni az árulás bérét, szétszórta a templomban. Mégsem kapott bocsánatot. Miért? Nem Péter és Júdás bűne között volt a különbség, hanem Jézus megbocsátó kegyelméhez való viszonyukban. Jézus Júdás árulása után többszörösen felajánlotta kegyelmét. Megmosta lábát, és ezzel láthatóan kifejezte szeretetét. Elmondta először burkoltan, majd nyilvánvalóan, hogy tud árulásáról, és még a Gecsemáné kertben is, amikor fegyveresekkel jött Júdás Jézus elfogatására, így kérdezte őt: barátom, miért jöttél? Júdás azért nem tudta elfogadni Jézus megbocsátó szeretetét, mert bűnével nem tudott szembefordulni. Nem vállalta el azt mestere előtt, csak a látszatok fenntartására törekedett. Amikor Jézus nekiadta a falatot, ami különben az ókori lakomákon a megtiszteltetés jele volt, nem leplezni, megszégyeníteni, hanem segíteni akarta abban, hogy szembeforduljon bűnével.

A megbocsátást nem tudja az elfogadni, aki bűneit a szőnyeg alá söpri. Nem vállalja, hanem tagadja. Az ilyen ember összeroskadt bűneinek súlya alatt. Önmagunknak is csak úgy tudunk megbocsátani, ha elfogadjuk Jézus megbocsátó szeretetét. Péter sem látta sokáig a maga gyarlóságát. Jézus, aki belülről ismer minket, figyelmeztette az ajtó előtt álló bűnre. Bizony, mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter lelkiismeretének figyelmeztető jelet is adott Jézus, de ekkor Péter még biztos volt magában, és így fogadkozott. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. A többi tanítvány sem volt különb, hiszen az írás szerint ugyanígy beszéltek. Még a bűn elkövetése közben sem jutott eszébe Péternek Jézus szava, de a kakas megszólalt, a jel beteljesedett, és Péter keservesen sírt. Másképp, mint Júdás. Neki Jézus visszautasított megbocsátó szeretete miatt fájt a szíve, Júdásnak pedig a bűn szégyene miatt. Megbocsátani önmagunknak csak úgy lehet, ha rádöbbenünk Krisztus szeretetére, mely sok vétket elfedez. Felismerjük bűneinket, de azt Krisztus megbocsátó szeretetének fényében látjuk. Ezért nem csak tudunk róla, hanem fáj is nekünk. Rájövünk arra, hogy nála van az egyetlen megoldás. Ennek elfogadása nem bűneink nagyságától függ, nem is a bánkódástól, hanem Jézus meg nem érdemelt szeretetének felismerésétől. Benne rádöbbenünk arra, hogy mit jelent nekünk Jézus, aki megbocsátó szeretetével adja az új kezdés lehetőségét. Meghagyta a szent asszonyoknak, hogy Pétert is figyelmeztessék arra a lehetőségre, hogy Galileában a hegyen találkozhat tanítványtársaival együtt, a Mesterrel.

Itt kellett többi tanítványtársaival együtt megtanulnia, hogy Jézusé minden hatalom menjen és földön. Itt kellett elfogadnia Jézusnak az egész világra érvényes missziói parancsát. Itt kapta tanítványtársaival Jézus szeretetének azt a nagy ígéretét, hogy velünk marad minden nap a világ végezetéig. Pétert árulása ellenére másodszor is elhívta az Úr. Megismétlődött a csodálatos halfogás, és bár tanítványtársaival együtt ő sem merte megkérdezni, hogy kicsoda ő, aki a fáradt, kudarcot vallott halászokat kenyérrel és sült hallal várta a parton, mégis tudta, hogy ő az Úr. Ezen a csodálatos tóparti beszélgetésen Jézus nem Péter bűneit kérte számon, hanem a szeretetét. A bűn megbocsátása Jézus szeretetének elfogadásától függ. Ezért kérdezte Jézus Pétert a szeretetről. Bűneinket letenni csak Jézus lábához lehet. Ha ezt nem tudjuk megtenni, könnyen neurotikussá, önpusztítóvá tehet a bűn. Lehet, hogy a többiek, a világ elfelejti bűneinket, és az idő eltakarja azt, de önmagunknak nem tudunk megbocsátani. Az el nem rendezett bűn a lelkiismeretünkön keresztül károsít bennünket. A kereszténység ereje abban van, hogy Jézustól megtanulhatjuk a legnagyobb titkot. Hogyan lehet a bűneinket az ő vállára tenni? Nem mi feledjük el a bűnt, hanem Jézus veti azt a feledést tengerébe, és a vádolás, a lelkiismeret furdalás kínja helyett csak Krisztus megbocsátó szeretetének emléke marad.

Mit tegyünk hát? A kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat, úton járás. Igazi ereje abban van, hogy segít megtalálni a bűn által megsebzett lelkünk gyógyírját, az irgalmas megbocsátást. Ez a bűn egyetlen hatásos ellenszere. Ezért több, mint vallásos kérdés. Lelki életünk higiénéje függ tőle. Így bíztat bennünket az ige. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részesévé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig, szilárdan megtartjuk. A szívünkre csak úgy lehet vigyázni, ha Isten irgalmas, megbocsájtó kegyelmével naponta élünk. A bűn mindig közösséget rontó hatalom. Ezért közös felelősségünk a megbocsátás és annak gyakorlása. Isten szeretetét elfogadva kell egymást segítenünk. Ha ebben meglanyhulunk, megkeményedik a szívünk, ami azt jelenti, hogy Isten megbocsátó szeretetének fogadására és tovább adására képtelenek leszünk. Ha a kereszténység feladja az állandó fáradozást egymás hitéért és szeretetéért, akkor céltalan, üres szertartásokat gyakorló kulturális kövületté válik.

tegyünk hát. Megbocsátani azt tud, aki megtanul felfelé, Istenre nézve, a fele barátjára tekinteni. Ez úgy kezdődik, hogy rádöbbenünk a bűnünkre, aminek az a legbiztosabb jele, hogy eltűnik belőlünk a szeretet. Mivel szeretet nélkül élni nem tudunk, szembefordulunk ezzel az állapottal. Lehet, hogy nem tudjuk azonnal néven nevezni a bűnt, de ha Jézuson tájékozódunk önmagunk felől, akkor felismerjük hiányainkat, lelepleződnek bűneink. A megoldás: a bűn tér feléről át kell menni Jézus tér felére. A kapu: Isten megbocsátása, amit nem lehet kiérdemelni, csak elfogadni. A kegyelem nem teljesítményeink alapján lesz a miénk, hanem Isten kegyelméből, hitáltal. Ennek elfogadását nem a szép szavaink vallomása bizonyítja, hanem az, hogy megváltozik értékrendszerünk. Ennek következtében még azokkal is más lesz a viszonyunk, akik ellenünk vétettek, vagy akik ellen mi vétettünk. A kibékülés és a megbocsátás nem ugyanaz. A megbocsátás nem függ a másiktól. Feltétlen, mert nem a mi lelki produktumunk, hanem Istentől kapjuk Jézus szeretetén keresztül. A megbocsátás vezet el a kibéküléshez, ami kétirányú folyamat. Jézustól kell szeretetet kérni, és csak akkor működik, ha mind a ketten akarják, és megpróbálják újra felépíteni az őszinte bizalmat. Ez a gondolkodásmódunk és érzéseink harmóniájának megtalálása. A megbocsátás útjának 7 fontos állomása van, amelyeket végig kell járnunk. Az egymással szembefordító bűn kiűzi a szeretetet szívünkből.

Tehát a 7 fontos állomás. Az első. Ha elindul valaki a megbocsátás útján, felhagy a másikat bántó viselkedésével. A megbocsátás nem az érzelmeink, hanem a magatartás módunk változásával kezdődik. Ez nagyon sokszor egyirányú fegyverletétel. A megbocsátás mindig két fél között zajlik. Nem az vezet el hozzá, hogy a vitatott dologban eldöntjük, ki a hibás, hanem az, hogy ki fogadja el előbb Krisztus meg nem érdemelt szeretetét. A második. A megbocsátás elfogadása őszinte bocsánatkérésre indít. Ez soha nem lehet formális, körülményektől vagy megszokott vallási szertartásoktól kikényszerített. A bűn elrendezésénél ne várj arra, hogy majd az ellened vétkező eljön hozzád. Jézus arra intett, hogy ha valaki vétkezett, te eredj el. Természetesen, ekkor nem az a dolgod, hogy te kérj bocsánatot az ő bűnéért, hanem az, hogy a jóvátétel útját közösen megtaláljátok. A harmadik. Megbocsátani csak azt tud, aki felelősnek érzi magát tetteiért. Nem csak akkor, ha ő követte el a bűnt, hanem akkor is megvizsgálja önmagát, ha ellene követték el a bűnt, hiszen az ellenünk elkövetett bűn bennünket is tanít. Talán a másik szenvedte az én bűnömet, míg én az övét. Bűnt bűnnel nem lehet jóvá tenni. A vérbosszú logikája kizárja életemből Jézus szeretetét. A negyedik. A megbocsátás nem ér véget a bocsánatkéréssel, hanem odafigyeléssel, a másik megértésének keresésével folytatódik. A bűn sebez. A sebekben nem vájkálni kell, hanem azokat be kell kötözni. A sebesültről gondoskodni kell. Az ötödik. A megbocsátáshoz az is hozzátartozik, hogy igyekeznünk kell a sértett felet kárpótolni. Az egymás ellen elkövetett bűneink esetében nagyon sokszor ez a kárpótlás akkor igazságos, ha kölcsönös. Az igazi megbocsátás nem csupán érzelmi változás, hanem a belőle eredő gyakorlati cselekedet is a másikért. Megbocsátani csak felelősségtudattal lehet.

0: A hatodik, az igazi megbocsátás arra indít, hogy keressük azokat az utakat, amelyek segítenek megelőzni az egymás ellen elkövetett bűneinket. A bűnök makacsul visszatérnek. Akit egyszer bántottam, azt újra bántani fogom. Ha egy rossz tulajdonságomat nem próbálom legyőzni, uralkodni fog rajtam. Ha a megbocsátás útját járom, a másik szövetséges társam lehet abban, hogy megváltozzak, mássá legyek. Az egymás ellen elkövetett és egymásnak őszintén megbocsátott bűneink így segíthetnek a győzelembe. És végül a hetedik lépés. A megbocsátás célja nem a biztonságos fegyverszünet, hanem az őszinte bizalomra épülő barátság kialakítása. Az ellenségből ember, az emberből Krisztus által szeretett testvér, a testvérből olyan jó barát lesz, akivel együtt dobog a szívünk, akivel együtt tudunk gondolkodni. Megszűnik körülöttünk a titkolózás, mert felépül bennünk a szeretet bizalma. Isten mindenkit kész szeretetének közösségébe fogadni, de a megbocsátás csak azé lesz, aki maga is akarja. A megbocsátás nem Istent változtatja meg, hanem engem. A bűn minden emberi közösséget lerombol. A megbocsátásra nem kényszerít Isten, csak kegyelmesen adja. El kell csupán fogadnom, hogy megtaláljam sebzett lelkem gyógyírját.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves fiatal asszonnyal fogok beszélgetni, Katrinnal, aki itt él már jó ideje Magyarországon, de azért nem itt született. Egy misszióban tevékenykedik, itt szolgálnak férjével együtt, de egész máshol és máshogy indult az élete. Hát hogyan is indult az életed? Hol születtél? Egy picit mesélj magadról.
3: Ja, én Németországban születtem, még jobban NDK-ban, annak az idején, Dresdában, egy nagyon szép városban, egy hívő családban, és 4 testvérek voltunk. Én vagyok a második, van egy nővérem, egy húgom, és egy öcsém.
2: Igen, és ebből már kiderült, hogy Katrin nem magyar származású, és itt a mikrofon előtt is gratulálok neked, hogy nagyon szépen megtanultad, úgyhogy ne érezd magad zavarban, hogy van egy kis akcentusod, de gyönyörűen, érthetően beszélsz. Egy picit meséljél, légy szíves, a gyerekkorodról, mert hogy mondtad, hogy volt 4 testvéred, meg hogy hívő családban. Hogy éltétek meg a hiteteket akkor ott NDK-ban, Dresdában?
3: Ez volt a jó, hogy nekünk szabad volt, tudtunk gyülekezetbe járni, volt gyerekóra, szóval sok minden szabad volt. Viszont az iskolában ott tapasztaltunk az, hogy voltak hátrányaik, hogy hívők voltunk. Mi nem voltunk kisztagok, nem voltunk, nálunk ez más név volt, de nem tartozkodtunk a kommunisztikus gyerekszervezethez. És például a nővéremnek nem volt szabad érettségizni emiatt. Nekem viszont már szabad volt érettségizni, de nem tovább tanulhattam ott, ahol szerettem volna. De én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ők mindig erősítettek minket, nagyon jó példák mutattak. Az apukám például NDK-ban, amikor kiküldtek Oroszországba, akkor mindig bibliákat csempészte oda. Ezt mi csak később tudtunk, de én utólag nagyon tisztelem az anyukámat, hogy mi minden ment esetleg keresztül, vagy aggódott érte.

0: hogy hát azért bizonyos dolgokban éreztették, hogy na, akkor neked más jut, vagy nem szabad már bizonyos dolgokat csinálni az iskolában azért, mert te hívő vagy.
1: Apukám mindig azt mondja, hogy Istennek van jó útja számunkra, és jó terve, és akkor is, ha ez nem az, amit én választottam volna, akkor is lehet ebből valami nagyon jó. És ez az én életemben pont úgy is lett. Én szeretem volna gyógyszerészt tanulni, és volt is minden eredmény, a érettségisten tiszta egyessel, ami Németországban.
0: Ami kitűnő bizonyítványt jelent, igen.
1: Igen, és mégse engedték, mert hiányoztak ezek a társadalmi tevékenységek, vagy nem tartoztam a szervezetekhez. És akkor ez volt az érdekes, normális esetben visszautasítottak, és aztán vége, akkor már nem tanultam tovább egyetemen. Nekem viszont azt ajánlottak, hogy én lehetek orosz-latin tanna, vagy semmi. És akkor először ezt vissza akartam utasítani, mert tanna NDK időben ez egy ilyen feladat volt, hogy kellett legyőzni a gyerekeket, hogy...
0: Meggyőzni arról, hogy rossz, tehát hogy a kommunizmus a jó hit, és a kereszténység a rossz hit, igen.
1: Igen, nem csak a tantárgyakról szólt, hanem ez egy ilyen feladat volt, és akkor gondolom, hát ez nem lehet. És akkor apukám volt az, aki azt mondta, hogy sokat imádkoztunk, hogy hol fogsz tovább tanulni. Most talán ez mégse véletlenül, hogy ez ilyen ajánlatot kaptál. Próbálj meg! És akkor felhívtam még az egyetemet, mondtam nekik, hogy én hívő vagyok. Azt mondom, nem baj, mégis áll az ajánlatot. Nem is tanultam addig elég görögöt és latint. Ez se volt nekem ez a feltétel, mégis akartak, hogy ezt csináljak. Nagyon csodálkoztam. Azt se tudtam elképzelni, hogy tanár leszek, mert én még soha nem voltam a beszédnek az embere, soha nem szeretem sok ember előtt állni, vagy ezt se tudtam elképzelni magamnak. De kezdtem, és ez 89-ben volt, szeptemberben kezdtem, és akkor októberben jött a rendszerváltás. És ez nekem már egy óriási wow, hát most már sok minden változik. És addig mi az egyetemen tanultunk többet marxizmus-leninizmus, mint orosz és latin és görög, amit a fő tantárgyak voltak. És utána ez már változott, és ja, minden változott igazából. És még ebben az évben jöttek Nyugat-Németországból hozzánk keresztények, a mi gyülekezetünkbe, és azt mondtak, hogy ti oroszul tanultatok, ez egy óriási kincs, és a Wycliffe társaság, aki Bibliát fordítanak ilyen népeknek, akiknek még nincs Bibliájuk, sokszor még az írásbeli...
0: Még nincs leírott nyelv sem, igen. Írott nyelv, igen, se szótár, se egyáltalán még írásjelek is nagyon sok helyen hiányoznak, igen.
1: Igen. És nektek van az orosz tudásuk, és a volt Szovjetunióban, ahol most is a rendszerváltás sokkal nagyobb volt a nyitottság, ott még nagyon sok nép van, akinek nincs Bibliájuk. És akkor pont rám jöttek, vagy hozzám jöttek, mert nem csak latin és görögül tanultam, és oroszul, hanem pedagógiát is, mert ott az emberek kell tanítani, és majd olvasni, írni, hogy tudjanak olvasni a Bibliát. Szóval, amit én tanultam, ami nekem először nagyon furcsa volt, hogy most mit akarom majd később azzal kezdeni, ez hirtelen egy ideális kombináció volt, hogy azzal majd az Úrnak tudjak esetleg szolgálni. És ez készítette elő engemet a későbbi misszióra, mert én magamról soha nem gondoltam voltam, hogy misszionárius leszek, ez mindig a szuper hívők voltak.
0: Igen, a kiválasztott valaki.
1: Én nem, de azzal, hogy nekem volt valamilyen tudás, vagy akkor már esetleg elképzelhető volt.
0: Ez nagyon érdekes, és ide vissza fogunk térni, de egy picit hadd kérdezzek még arra vissza, hogy gondolom, akkor ilyen 18-19 éves emberke lehettél. Hát amit te eredetileg szerettél volna, a gyógyszerészet, az egy abszolút természettudományos, ott kémia, biológia, stb. A nyelv az pedig egy abszolút humán terület, tehát két teljesen külön ág. Hogy élted meg azt, mondod, hogy először nem akartad, de hogy élted meg azt, hogy egy hát azért másfajta gondolkodás egy nyelvészet, vagy nem érezted azt, hogy tulajdonképpen egy olyan területre kerültél, vagy csöppentél, amit azért annyira nem érzel a sajátodnak?
1: Először igen, apuka mindig azt mondja, hogy mindent meg lehet szeretni, szóval nem szabad úgy egy irányú sok beszükülni.
0: Nyitottnak kell lenni.
1: És ez

0: Tényleg úgy volt, és én főleg, én mindig szeretem volna emberekkel dolgozni, és ez, hogy majd tanár leszek, vagy lettem, és gyerekekkel lehet dolgozni, ezt nagyon szeretem, és a nyelveket nagyon megszerettem, és később is, hogy Wycliffe akartam lenni, én nagyon megszeretem a különböző nyelveket beásni magamat, teljesen más a szerkezet, vagy én ezt nagyon megszerettem. Bár a latin és a görög, ez halad nyelvek, már nem beszélünk, szóval ez megint más, de ez is nagyon érdekes, mert hozzatartozod a kultúra, az irodalom, a történelmet, ezt mind kellett tanulnunk, és nagyon megszerettem. És nem gondoltam volna, hogy később, hogy annyira nehézre mégis esik magyarul tanulni, mert gondoltam, hát jó vagyok előkészülve, hogy már egy néhány nyelvet igen, de a magyar teljesen más, és nagyon.
1: Igen, hát vannak ilyen viccek, hogy majd mi lesz a mennyben a nyelv, állítólag többek között a magyar, mert hogy egy örökké valóság kell a megtanulásához.
0: Ezt aláírom.
1: De aláírod, hát mi nem tapasztaljuk nálunk, ugye a kisgyerekek is jó szinten beszélik, de hát az anyanyelv, és tudjuk, hogy elég különleges és különálló szerkezetű nyelvünk van. Hát mi ezt kaptuk a jó Istentől. De azért köszönjük, hogy megtanultad.

0: Térjünk oda-vissza, hogy orosz, latin, és akkor kaptál egy olyan látásszerűséget, hogy lehet, hogy akkor itt Wycliffe, és lehet, hogy Biblia fordítás. Hát hogy folytatódott az egyetemi évek? Először egy picit arról beszéljél, mert azért ott az egyetemen is nagy váltások történtek. Ugye volt egy nagyon merev, kommunista, stb. Marxista ideológia, és azért hirtelen akkor nagy változások lettek. Igen. Hogy éltétek ezt meg, mint fiatalok, mint egyetemisták? Lehetett biblia órát tartani, vagy bármi? Tehát egy picit az egyetemről tudsz mesélni?
1: Igen, én egy ilyen egyetemista voltam, hogy nem volt sok szabad időm. A többiek nagyon élvezték. Én hátranól indultam, mert még kellett pótolnom a görögöt és a latinot. Én rengeteget tanultam, és nekem nagyon fontos volt a Trestai gyülekezetem. Szóval én Halleban, ez 150 kilométer arrébb, vagy 200, ott jártam egyetemre, de hétvégén mindig hazamentem az én gyülekezetembe, és ott éltem a hitemet, vagy a közösséget. És ebben az időben akkor nagyon sok ajtók nyíltak, hogy lehetett szolgálni, szóval lehetett az utcára menni, evangelizálni, könyvasztalt csinálni, volt egy kórus, amiben énekeltem, és akkor úgy mentünk evangelizálni, fiatalok, szép zene, és akkor bizonyságot adtunk, ilyeneket. De akkor ma ez is kezdődött, hogy Oroszországba vagy Ukrajnába lehetett menni
0: segélyszállítmányokat vinni, igen.
1: És egy ideig ezt csináltam, és mivel orosz tanultam, tudtam ott fordítani, és akkor nagy teherautókkal mentünk Ukrajnába, és oda vittünk egy misszióba, vagy egy keresztény egyetemre segélyszállítmány ruhákat, bibliákat, élelmiszereket. És ez szerintem nagyon meghatározó volt, mert voltak élményeink, ahogy Isten megőrizte minket, vagy a határnál, hogy átengedték, vagy mégis voltak problémák, vagy aki ezt szervezett, őt nagyon szeretem, mint biblia tanítót, és akkor az úton nagyon jó beszélgetések voltak. Ő nyitotta nekem úgy az Ószövetséget, hogy mennyire élő, vagy mennyire a mi hétköznapunkkal is bele beszél az Ószövetség.
0: Hogy nem egy halott könyv, igen. Hanem ma is van üzenete, igen.
1: És ez nagyon jó élmények voltak, és tényleg a szabadság. Ja.
0: Azért gondolom, akkor is, meg most is, akár Németországból, még ha az NDK is, akár Magyarországról, például Ukrajnába elmenni, hát azért azon túl, hogy meghatározó élmény, hogy Isten megőrzött minket, azért van egy kis sokkolás is. Mert nem tudom, hogy te hogy élted meg azért vannak ott nagyon-nagyon elmaradott területek. Hogy élted ezt meg, mint fiatal, hogy emberek milyen körülmények között élnek, vagy mennyit szenvedtek a hitükért?
1: Hát én nem csak mentem ilyen utakon, hogy vittünk segélyt, hanem hozzatartozott az egyetemhez az is, hogy egy fél évet ott kellett lennem, hogy egy fél évet Odesszában, Ukrajnában voltam egyetemen, és ott még jobb bepillantást kaptam az otthoni életben, mert akkor is keresem magamnak egy gyülekezet, egy baptista gyülekezetet, és barátkoztam több emberrel, és akkor a faluba is mentem, és láttam, hogy élnek ott az emberek, vagy városban, vagy fiatalokkal, és tényleg nagy szegénységgel is találkoztunk, de mindig jó volt látni, főleg ilyen nehéz helyzetekben a hitet az emberekben, és ez hogy segített át, és ez nekem óriási példán volt. Mert Ukrajnában sokkal nehézebb volt, és hogy üldöztök őket, még sokkal jobban, mint minket az NDK-ban. És ahogy beszámoltak, szóval ez nagyon mély hatást gyakorolta rám, ezt úgy látni, hallani, és példakép volt előttem, szóval ezt nagyon örülök, hogy része lehettem ott.
0: Tehát nem elrémített, hanem megerősített inkább, igen, a hitben.
1: Igen.
0: Hogy folytatódott az életed egyetem után?
1: Hát ahhoz ez tartozik, hogy ugyanúgy egy ilyen missziói úton, ez nyáron volt, és mentünk egy hetet Ukrajnába, vittünk megint segélyt, de készültünk is evangelizációs programokkal. Ez egy német bibliaiskola hirdette, és én, mivel tudtam oroszul, én úgy jelentkeztem, és a férjem, akkor ő még nem volt férjem, és jelentkezett, mert ő három éve tanult teológiát Németországban, és ez volt neki, mint nyári gyakorlat. Ezt kell hozzáfűzni, hogy ő nem német, hanem ő Erdélyből magyar származású. És voltunk ezen a missziói úton, és ott megismerkedtünk, beleszerettünk egymásba, és ami még nagyon érdekes volt a mostani férjemnek, volt egy nagyon jó barát Erdélyben, aki által ő jut hitre, és amikor hazajöttünk ettől az útról, egymásnak írták, és a férjem azt mondta, nekem van barátnőm, és akkor a barátja írta, jaj, nekem is, ők voltak ugyanúgy egy missziói úton, de Németországban, ugyanezen a héten. És akkor kiderült, hogy a két barátnő, hogy ez testvérek, szóval a elnőnek a legjobb barátja, a nővéremet megismerkedte ugyanebben a héten, mint mi, csak teljesen máshol.
0: Értem, tehát gyakorlatilag a nővéred és te két baráttal,
1: igen,
0: akik korábban nagyon barátok voltak, hozta Isten össze az útjaitokat. Azért egy picit várjál még, mert ezt olyan szépen elmondtad, és gyönyörű is volt, de egy erdélyi magyar hogy kerül Németországba bibliaiskolába? Mert azért ez se annyira természetes. Tudom, hogy ezt inkább az Ernőtől kéne megkérdezni, de ő nincs itt, úgyhogy tőle tudom megkérdezni.
1: Ja, igazából ezen a barátján által Ernő került, járt egy magyar baptista gyülekezetbe ott Erdélyben, és akkor a barátja által, a Robert által még egy német gyülekezetbe. És ő egy nagyon inkább nehéz hátteri, családi hátterből jön, de ott nagyon sok támogatást kapott, és bátorítást, és a barátja is nagyon erősített, és segített a hitben, és először ő ment ki Wiedenestbe, és akkor Ernő maradt az ifjúságén, vezető misszióban, csak mindenben, és bátorította ez a barát, hogy tényleg te is ki Németországba, mert ez is a rendszerváltás után nem sokára volt, és kaptak ilyen ösztöndít, hogy Kelet-Európából hívtak diákokat.
0: Diákokat.
1: Hogy, igen, és úgy került ő is ki Wiedenestbe Németországba.
0: Igen, hát Isten útjai néha egészen különlegesek. Itt már elég sok mindenben láttuk azt, hogy habár voltak emberi tervek, de Isten egész máshogy gondolkodott, akár a pályaválasztásodról, a továbbtanulásodról, de akár arról, hogy Isten hogy készít társat valakinek. Hát az, hogy megismerkedtek, azért az még nem házasság.
1: Nem, abszolút nem. És nekem, hogy előző szerelmes voltam én is, de aztán mindjárt jöttek nekem nagyon nagy kételkedeim.
0: Kételjek voltak,
1: igen,
0: benne.
1: Mert én már tudtam, vagy én úgy éreztem, hogy Isten azt szeretne, hogy én megyek majd a Wycliffe fordítással, és volt is már hova, hogy volt a Szovjet Unióba.
0: Igen, mész Wycliffe-fel dolgozni, Bibliát fordítani.
1: Igen, köszönöm. A férjem viszont, vagy akkor csak még nem volt férjem.
0: A kedves, aki nagyon kedves lett, igen.
1: Igen, ő úgy ment ki Németországba, hogy biztos volt, hogy visszamegy majd a magyarokhoz Erdélybe, és ott köztük szeretne szolgálni. És akkor én gondoltam magamban, hát akkor ez nem illik össze, akkor ez nem megy. És ezt mondtam is neki, hát beszéltünk minden él, sokat beszélgettünk, és akkor gondoltam, hát biztos számára is világos, hogy akkor ebből nem lehet semmit. De ő azért
0: kitartóbb volt,
1: és azt mondta, hogy először nézzünk meg, hogy Isten minket együtt tudja látni, és utána majd biztos együtt fog is valamilyen területet adni, ahol tudunk együtt szolgálni. De ez nekem egy nagyon hosszú vívódás volt, és mindig kértem Istentől egy egyértelmű választ, de ezt úgy nem kaptam. És valamikor hát beszéltem emberekkel is, hogy sokat olvastam, próbáltam tényleg Isten akaratát megismerni, hogy néha Isten ad több lehetőséget is, vagy nem csak az egyik út csak, és ha attól eltérünk, akkor minden katasztrófa, hanem néha ad tényleg döntő lehetőséget.
0: Döntési lehetőséget.
1: Igen. És mivel akkor már nem is voltam szerelmes a sok gondolkodástól, gondoltam, akkor nem ez a rózsaszín szemüveg, hanem fogom tisztán látni. És azt is kaptam, hogy néha kell indulni, és akkor Isten, csak egy mozgó autót tud Isten vezetni, vagy lehetett vezetni. Szóval először egy lépést kell tennem, és akkor Isten fog mutatni, hogy igen, vagy nem. És akkor volt szabadságom, hogy előző a barátságra mondom, hogy igen, hogy tudunk barátkozni. És nagyon figyeltem, hogy most kapunk nemet, vagy igent, vagy hogy, de nem látom, hogy Isten köveket építette volna az útunkba, vagy nemet
0: mondta akadályokat volna. Rakott volna, igen.
1: Igen. És úgy végül én is szabad voltam arra, hogy összeházasodtunk, viszont utána nagyon izgalmas volt, most hogy tovább. Ezt nem tudtunk elképzelni, hogy én majd Közép-Ázsiába megyek, és elnő Ukrajnába, vagy...
0: Magyarországra, Erdélybe pontosabban, igen.
1: Igen, ez biztos nem, hanem most mi, amit együtt. És én akkor éppen befejeztem az egyetemet, és még két ilyen gyakorlati évet kellett egy iskolán, ez Lipcsében volt, az első két házassági évünk, és ott a férjem szolgált a gyülekezetben, mint gondnok. És közben ő volt már egyszer Dömösön, ahol most vagyunk, ez is egy ilyen nyári gyakorlat volt, mint bibliaiskola, oda ment, gyakorlatot végezte, szerintem egy hónapot, és hazament. De megismerkedtek őt, és akkor annan kaptunk mi egy meghívást, hogy tudnánk esetleg elképzelni, hogy ide jövünk, mert az, aki felépítette a Biblia centrumot Dömösön, ő akkor már elég idős volt, és szerette volna átadni. És akkor ez volt az első, ahogy együtt kaptunk egy ilyen meghívást.
0: Erről majd a következő részben fogunk hallani, hogy ez hogy történt pontosan meg. Hát azért ez is egy nagy váltás volt. Most egy kis zenét hallgatunk, de a zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést. Katrinnal beszélgetek, és már most kiderült, hogy a Dömösi Biblia Centrumból van, ahol férjével együtt szolgálnak. A zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Az Európai Unió születésnapja. Az Európa nap az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon a történelmi jelentőségű Schuman nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban új politikai és gazdasági együttműködést vázolt föl Európa számára, amely révén a kontinens országai közötti háború elképzelhetetlenné válna. Ezt a Schuman nyilatkozat néven ismert javaslatot tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezető első lépésnek. Szimbólumai az EU zászló, himnusz és az egységes valuta az euró, amely az Európai Unió politikai egységét jelképezi. A II. Világháború befejeződésének emléknapja Európában. Európában ezen a napon ért véget a II. Világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a II. Világháború véget ért, amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Május 9-én így a fasizmus fölött aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is. Ünnepi orgonaszó. Pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló Orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva, a Pannonhalmi Főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett föllépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, amelynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot, és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz a színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy akár több napos kulturális hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen alakítható színpaddá, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi rendezvény is helyet kaphat egy ilyen programon: kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok, és így tovább. A misszió előkészítése már folyamatban van. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Ma szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütés és helyenként eső is. Déli a szél, és 21-27 fokunk van. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Katrinnel beszélgetek. Katrinnal, bocsánat, ezt mindig angolosan semmi akarom ejteni, elnézést.
3: Sok név hallgatom, zavar, megszoktam.
2: Megszoktam már. Aki már az előző fél órában is sok mindent mesélt magáról, többek között azt, hogy ő a volt NDK területén, Drezdában született, és ott is nőtt föl, és egy picit kalandos volt a pályaválasztása is, mert hát Isten egész másfele nyitott ajtót, mint amire ő szeretett volna lépni, de aztán utána meglátta, hogy Isten útjai néha tényleg csak a lépésről lépésre történő vezetés által valósulnak meg, és hogy mégiscsak jó irányba nyitott Isten ajtót. Volt egy terv a bibliafordítás a volt Oroszország területén, de aztán Isten mégiscsak a házasságban is másfele vezette, és egy magyar származású, egy erdélyi fiúval szerették, és szerették meg egymást, és hát ott kötöttek házasságot, vele kötöttek házasságot Ernővel, és hát ott fejeztük be, hogy kaptak egy meghívást Dömösre a Biblia Centrumba. Hát, hogy is volt ez a meghívás, és hogy érezted azt, hogy akkor most nyílt egy szolgálat? Ismert volt ez a családban, hogy valaki misszióba készül, vagy ismeretlen? Egy picit mesélj erről a szolgálatba állásról.
3: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert NDK időben nem nagyon volt szokás, hogy akkor nem mehetünk misszióba. Viszont ha még egy kicsit visszamegyek, az apukám, ő a 60-as években, akkor ő volt egyetemista, és egyszer hallotta egy nagyon, amit nagyon mélyen indított őt, vagy érintette őt, egy riportot az indiai gyerek utcákról, aki...
2: Az utca gyerekekről.
3: Igen, igen, Indiában. És akkor ő úgy érezte, hogy Isten vezet őt a misszióba, és szeretne Indiába menni. És ebben az időben a határ még átjárható volt Berlinben is, és ő úgy határozta, hogy megy Nyugat-Németországba, és onnan majd tud tovább menni Indiába misszióba, és ott szolgálni Istennek. De mielőtt ezt meg tudta volna valósítani, hirtelen, hát lehet, tudjuk ezt, hogy az egyik éjszakán, egyik napról a másikra építettek Berlinben a falot, és azzal
2: lezárt
3: az út, és nem tudta kimenni. És először nem értette meg, és mégis próbálta, volt egy munkatárs, aki nem volt hívő, de ő is szerette volna menekülni NDK-ból, és ők együtt terveztek, hogy menekülnek, és pedig a Balti tengeren át akartak egy kis csónakkal Svédországba menni.
2: Hát ez egy elég meredek vállalkozás.
3: Igen, és minden is szereztek a kis csónakot, előkészítettek mindent, de ezt is kell hozzáfűzni, hogy ő akkor már ismerte a mostani anyukámat, ő megismerkedte egy esküvőn, és ez volt neki nagyon fájó pont, hogy ha oda megy, akkor nem...
2: Mi lesz?
3: Mi lesz? Akkor ebből nem lesz semmit. Nem is szólt anyukámnak, mert aki menekült, akkor a családok, akik hallgattak, és őket is megbüntettek, hogy ez kiderült. Szóval igen, anyukám semmi nem sejtette, se hogy ő szerette őt, vagy szerelmes volt belé, és a menekülés tervről semmit. És akkor indultak tényleg ezzel a csónakkal, viszont a lengyel határőrség...
2: Parti őrség.
3: Igen, ők... megtaláltak őket, visszaküldték, vagy átadtak a NDK hatóságnak, és börtönbe csuktak őt. Szóval apukám akkor másfél év volt börtönben, és nem lett semmi a misszióból. A börtönben az egyetlen volt, hogy azon gondolom, hát, ha még ez a lány, akit szeretem, hát, ha ő még mindig szabad, akkor is, ha kiszabadulok.
2: Ez volt az egyedüli reménység.
3: Igen, és ez úgy is volt, anyukám még szabad volt, és ja, ők aztán később összeházasodtak. Apukám akkor is nagyon aktív volt, ő volt később előjáró a gyülekezetben, lett a gyülekezeti vezető, de nem mint külmisszió. És most utólag én belegondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ő nem mehetett, de Isten ezt a vágyot mégis komolyan vette, és másképpen veszette. Beszéltem ma a nővéremről és az ő barátjáról, amikor ők egy évvel hamarabb házasodtak össze, mint mi, és amikor éppen megszületett az első gyerekük, akkor ők mentek Erdélybe a misszióba, ahol most is vannak egy ilyen missziói központban, bibliaiskola központban. És a szüleimnek ez nem volt egyszerű. Megszületett az első unoka, és eltűntek nagyon messzire, és el kellett engedni. De szerintem, mivel apukámnak is benne volt ez a missziói lelkület, könnyebb volt. És nálunk ugyanaz volt, amikor nekünk született meg az első gyerekünk, szóval megint unoká lettek volna, akkor mi költöztünk Magyarországra. De a szüleim soha nem próbáltak visszatartani minket, ők mindig támogattak, mai napig nagyon aktívan támogatnak minket, és ezt nagyon tisztelem, hogy nem a saját
2: érdekeiket
3: látok, igen, hanem támogattak ezt, és láttak, hogy igen.
2: Hát igen, ez valóban Isten útjai, nem a mi útjaink. Úgy gondolom, ezt most már egészen sok oldalról láttuk. De ez a váltás azért nem csak a szüleidnek volt nehéz, hogy Németországból Magyarországra, hanem gondolom azért ezt neked is meg kellett harcolni. Vagy ez magától értetődő volt? Hogy élted meg, hogy akkor most népet váltasz? Van egy olyan magyar mondás, nem tudom, hallottad-e már, hogy aki hazát cserél, az szívet is cseréljen.
3: Aha. Én mindig vágytam a kalandra, én mindig ilyen típus voltam, szóval mindig változás, vagy kaland, és amikor még régebben gondoltam misszióra, akkor én inkább a Himalja, igen, ez lett volna. És nekem Magyarország azt mondta, hát ez nem is annyira más. És első tekintetre nem is, tényleg nem is annyira más. Viszont én mindig nagyvárosban éltem, itt egy kis faluba csöppentem, ez is teljesen más volt, és főleg, hogy a nyelvet abszolút nem beszéltem, és az első időben mi akkor költöztünk, amikor 3 hónapos volt az első gyerekünk, szóval én sokat otthon voltam, és nem is tudtam
2: annyi. Nem találkoztál emberekkel, igen.
3: De nekem nem volt ez annyira nehéz. Én mindjárt kezdetén nagyon szeretem Magyarországot, mai napig nagyon jól érezem magamat, és ezt nagyon köszönöm Istennek is, hogy mindig jó szomszédok voltak. Nem csak a gyülekezet, ami persze támogattak, ahova kerültünk, hanem nagyon jó szomszédok a mai napig, akkor nagyon befogadóak voltak, és engemet tűrtek akkor is, amikor még nem beszéltem. Vagy... Szóval ez nem volt nehéz.
2: Nem éreztették veled, hogy úgymond idegen vagy.
3: Nem, pedig a faluban ez inkább tipikus. Szóval vannak nálunk a faluban emberek, akik oda költöztek Pestről, és visszamentek, mert nem fogadtak be, hogy gyanús, hogy miért költöznek, hogy ott inkább az ős
2: lakos.
3: Igen. De minket nagyon sok szeretettel fogadtak, és ez könnyítette a dolgot.
2: Milyen feladatotok volt? Tehát a bibliacentrumban jöttetek, ez természetes, de milyen munkák vártak rátok itt Magyarországon?
3: Hát az első időben főleg a férjem, ő átvette a vezetést a bibliacentrumban. A bibliacentrum, ez egy alapítvány, nekünk van egy házunk, több mint 60 vendégágyunkkal, és szervezünk különböző rendezvények. Vannak konferenciák, vannak táborok, és vannak ilyen tanulmányok, lehetőségek. És ezt kell szerveznünk, vannak rendezvények, amelyeket mi szervezünk, és vannak rendezvények, ahol hívunk mások, és ott tudnak lenni, mint gyülekezeti tábor, vagy ilyesmi. És az első időben inkább a férjemről szólt, hogy ő ott belásta magát, és átvette sok minden feladatot, mint előadó, és de mind, hogy szervezi a dolgokat.
2: Azért egy idő után te is bekapcsolódtál a munkába, miközben született egy másik gyermeketek is, ha jól tudom.
3: Igen, 3 év múlva még egy kislányunk született. Igen, és nekem fontos is volt, hogy otthon vagyok a gyerekekkel, hogy van időm. Nekem anyukám egy nagyon jó példa, nekem sokat számított, hogy ő otthon volt. Ha én iskolából hazajöttem, akkor ő várt engemet, és tudtam vele megosztani az örömeimmel, és a bánataimat, és a problémákat, és ő mindig támogatta, és tényleg feláldozta a saját életét valahogy, vagy nem építette karriert vagy semmit, hanem befektette magunkba.
2: A gyerekekbe, igen.
3: Igen, és én ezt úgy látom is Istentől, hogy első feladatként, hogy én hogy támogatom a férjemet, hogy ő a szolgálatban helyt tud állni, és van egy biztos háttere otthon, ahova szívesen jön haza, és nyugalom van, igen, biztos háttér, de hogy a gyerekeknek is ez legyen. Szóval az első évek én inkább otthon voltam a gyerekekkel, tanultam még a nyelvet a gyülekezetben. Aztán az első volt, hogy kezdtünk egy nőkört.
2: Egy pillanat, még egy kicsit, ha már a gyerekekről beszéltél, mert nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy édesanya ott legyen a gyerekei mögött támaszként, meg a férje mögött. A gyerekek hogy élték meg azt, hogy ők tulajdonképpen ilyen, hát egy kicsit német, egy kicsit magyar, hogy illeszkedtek be ebbe a kettős kultúrába, vagy kettős nyelvbe, hogy érezted?
3: Érdekes módon, hogy különböző is. Az első lányunk, az Anika, ő inkább kicsit németnek érezte magát, mert több időd is volt még Németországban, hát 3 hónapig még Németországban éltünk, ott született, aztán költöztünk. Többször voltam is még otthon a szüleimnél, és ő ezt a kettőséget érezte, és néha, na most ki vagyok tulajdonképpen, magyar vagy német, ő talán inkább német, a második lányunk, ő inkább magyarnak érezi magát, de ez a kettőség mégis maradt. Mindig egy kicsit idegenek, mindenhol egy kicsit idegenek érezték magukat, vagy hogy kilógnak a sorból. És én nagyon hálás vagyok, a nagyobbik lányom, ő most 19 éves, és most nyílt neki egy lehetőség, hogy ő most kint van Németországban, egy ilyen helyen, ahol mind ilyen fiatal emberek vannak, aki vagy a szülők
2: kétnyelvűek,
3: vagy felnőttek egy idegen országban, pedig németek.
2: Akár misszióban, akár.
3: Igen. És most mondta, hogy annyira jó, végre nem vagyok egy kívülálló, vagy egy
2: nem lógok ki a sorból,
3: és ezt nagyon élvezi. Ez. Az egyik oldalon ez egy óriási kincs szeretem, ha valaki két nyelvvel fölnő, és két kultúrából belepillanhat, vagy sok mindent tapasztalhat. A második oldalon ez néha egy teher is lehet.
2: Ti, mint szülők, tudtatok ebben segíteni nekik? Hogy gondolod? Vagy van felelősségetek, hogy támogatni őket, hogy megtalálják magukat, az identitásukat, a helyüket?
3: Igen, nekünk, mint család, fontos volt, hogy legyen egy közös nyelvünk, és az első időben, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor én még sokkal rosszabban beszéltem magyarul, vagy nem is úgy, és akkor azt mondok, hogy német, ez a családi nyelvünk, és szerintem ez segített, hogy ez egy közös nyelv, ez a családi nyelvünk, de akkor segítettünk, mert persze magyar óvodába mentek, magyar gyülekezet, minden más magyar volt, és ott nagyon támogattuk ezt. És érdekes, most már inkább az apukájukval magyarul beszélnek, és velem németül, de ebben az időben szerintem fontos volt, hogy egy közös nyelvünk volt.
2: A hitet hogy élték ők meg, hogy a szüleik tulajdonképpen misszióban vannak? Ez természetes volt szerinted nekik, vagy hát furcsálották?
3: Hát valamilyen szinten természet, mert úgy nőttek fel, hogy minden este olvastunk nekik a bibliai történeteket, énekeltünk, imádkoztunk együtt, a gyülekezet ez a élet része vált természetes módon, és amikor aztán az óvodában, iskolában észrevették inkább, hát ez nem is
2: annyira természetes.
3: Igen, és én ezt ismerem a saját életemből is, hogy attól, hogy valaki hívőnek a családja, vagy a szülők, abszolút nem természetes, hogy majd később ő is fog követni Jézust, mert ahhoz kell egy saját döntést hozni, és nem a szülőknek a hitet követni, hanem ez fontos, hogy a sajátja váljon.
2: Hogy személyessé váljon, igen.
3: Én még emlékszem, amikor egyszer vittem a gyerekeket iskolába, óvodába, és voltak még barátoktól a gyerekek is, szóval 4 gyerek volt az autóban, és vittem őket reggel, és akkor a jégen kicsúsztam, és egy fának csaptam.
2: Csapódtam.
3: Ez egy nagyon megrázó élmény volt mindenki számára, de Isten csodálatos módon megőrizte minket, hogy tényleg nagyon kevés, talán egy kék folt, vagy ilyesmi volt. De
2: magyarul nem, szinte semmi sérülés.
3: Igen, az autó totálka, de minket megőrizte Isten, és akkor a lányomnak ez ilyen sokkoló élmény volt, hiszen én azt gondolom, mi, mint Isten gyerekei, hát ilyen nem. Hát másoknak esetleg előfordulhat egy ilyen, de minket megőriz az Úr. És ez fontos volt, hogy látni, velünk is történhet ilyen. Igen, Isten megőrizte minket, de mi is kerülhetünk problémákba, mi is lehetünk betegek. Szóval ez ilyen, ahol neki kellett fejlődni, mert...
2: Egy tanulási lépcső volt, igen.
3: Igen, és ez... valaki hívő családban nő föl, ez nagyon fontos, hogy ilyen is van. Ja.
2: Igen, hát még a főpapi imádságban is úgy imádkozott az Úr Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd. Igen, az élet terheitől nem biztos, hogy megóv minket Isten, vagy akár egy balesettől, de nem hagy el. Azok között a körülmények között is velünk van.
3: Igen, és mi rengeteg emberrel találkozunk a Biblia Centrumban, és nagyon sok vendégünk van nálunk. Egész világból lehet ezt mondani, és nagyon különböző emberek. Vannak, sokszor nálunk kékkeresztes csapatok, vannak, aki ma a börtönben ültök.
2: A kékkeresztes csapat csak azért, hogy ha valaki nem tudja a hallgatók közül, ez az iszákos mentő misszió.
3: Igen.
2: Nyugodtan folytass, csak hogy tisztázzuk. A börtön, igen, hát az se egy könnyű hely.
3: Vagy volt, aki Angliában államtitka. Szóval nagyon különböző emberek, és szerintem ez is meghatározó volt a gyerekeink számára látni, és hallani ezeket az embereket, vagy épp a kékkeresztesek is, ahol nagyon láthatóan Isten belenyúlt az életükbe, megmentette őket, és teljesen átfordult, vagy megváltozott az életük. És szerintem ez is néha talán mi nem, hogy elhanyagoltunk a gyerekeket, hanem túlságosan a szolgálatra helyeztünk a hangsúlyt, és talán néha nekik sok volt a sok vendég. Ezt most utólag úgy látom, hogy lehet, hogy néha jobban kellett volna figyelnünk a gyerekeinkre, de a másik oldalon ez is egy óriási kincs volt számukra, hogy megismerni ezeket az embereket, és Isten kezét látni, mint ezekben.
2: Igen, hát az Úr nagyon sokféle módon munkálkodik, és vannak, akiket nagyon mélyről hív, lásd, kék kereszt, vagy börtön, és vannak, akiket úgymond rendezett körülmények között, vagy jó pozícióból, de mindnyájunknak szüksége van rá, és mindnyájunknak szüksége van a személyes megváltásra. Elkezdted már mondani, hogy utána azért te is bekapcsolódtál a szolgálatba, mennyire lehetett, és talán a női kört említetted először, hogy...
3: Igen. Azt gondolok, hogy jó lenne, ha nem csak Biblia óra Isten tisztelet, hanem egy női kör is működjön, és ez nálunk a Napaliban kezdődött, és ez nagyon jó dolog volt, hogy találkoztunk, tanulmányoztunk együtt a Bibliát, egy könyv alapján beszéltünk a aktuális problémáinkról, megosztottunk az életünket, imádkoztunk egymásért, és ez nekem is jó volt, hogy szerintem nyelvileg is, vagy hogy a lelki életemet is, mert az elején én nem, sokszor nem értettem a prédikációkat, és akkor még nem volt annyi internet, hogy előadásokat lehetett hallani mindenhonnan, most már ezt használom sokszor. Ez a női kör nekem is segített növekedni a hitben, és másokkal ezt megosztani, és egymást bátorítani, és ez most már szerintem 18 éve működik, és még mindig működik, tegnap éppen volt, ezt nagyon élvezik, egy jó dolog.
2: És kik ebből járnak erre a női körre?
3: Hát elsősorban a gyülekezetünkben a nők, de mindig vannak vendégeink, akik becsatlakoznak, mert a közösség ez szerintem, ami megfog őket, hogy lehet megbeszélni őszintén a dolgainkról, legyen ez gyereknevelés, és hogy éppen milyen problémáink vannak, vagy Istennel velő kapcsolatban, hogy arról is beszélünk. És mindig szervezünk karácsonykor, vagy különböző ilyen napokban egy különleges női estét, és akkor sokkal többen szoktak jönni. Szóval gyülekezetben vagyunk én 6 nő, és akkor jönnek 20-an talán, szóval akkor még többen csatlakoznak a faluból, és ez egy jó lehetőség.
2: És ez a különleges este mit akar? Kreatív foglalkozást, vagy valami gyertyafényes vacsorát, nem tudom, tehát most mondtam
3: ötletet. Mind a kettő, amit mondtál, igen. Kezdtünk egy gyertyafényes vacsorával, és akkor utána egy rövid üzenet, beszélgetések az asztalak körül, és akkor még kreativitás, valamit alkotunk együtt, és úgy szokott ezt lezajlani, és ezt nagyon szeretnék, és jönnek. Ja.
2: Van-e olyan, aki mondjuk ezen keresztül kapcsolódott a gyülekezetbe, tehát hogy nem csak mondjuk egy női körre jön el, hanem akár már egy alkalomra is. Van ilyen tapasztalatotok?
3: Igen, ez mindegy első lépcső a női kör, és akkor szervezünk most már néhány éve, hogy egyszer havonta egy családi vasárnapot, mert nagyon fontos, ha a nők már járnak, hogy a férfiak nem azt érezzék, hogy most ez a gyülekezet elrabolt tőlem a feleségemet, most már csak oda jár, vagy már nincs időm rám, hanem ilyen események vagy rendezvények kínálni, ahol az egész család jöhet, és akkor egyszer havonta rendezünk egy úgynevezett családi vasárnapot, és akkor nem csak egy érdekes istentisztelet, ahova hívunk egy jó előadót, hanem utána még együtt ebédelünk, és utána vagy játszunk, vagy egy filmet nézünk együtt, ami a témához szól, vagy együtt megyünk sétálni. És sok nők számára először volt ez a nőkör, ezen a családi vasárnap, és akkor már tovább fejlődtek, és nőttek a hitben, és becsatlakoztak a gyülekezethez. Ja.
2: Milyen egyéb programokat csináltok még?
3: Ez most szét kell választanom, gyülekezet és bibliacentrum.
2: Most beszéljünk a gyülekezetről, aztán majd utána beszélünk a bibliacentrumról. Ha már ezt a gyülekezetet kezdted elmondani, akkor folytassuk a gyülekezetet.
3: Igen. A gyülekezet most találkozik a bibliacentrumban, és ez egy nagy előny, mert tudunk használni a helységet, vagy előadakot, és aki éppen ott vannak, de mi külön is vagyunk, mint gyülekezet. Hát mi próbálunk például kirándulásokat is szervezni, ez is egy jó lehetőséget, hogy kapcsolatba kerülni emberekkel. Ha megyünk sétálni, akkor jól lehet beszélgetni ilyen témákról, ha mi most úgy szembe ülünk és egymás szemébe nézünk, talán nem annyira, de ott a szabadban sok minden.
2: Spontán, igen, amit igen. Nyugodt környezetben meg, igen.
3: És akkor egy nagyon jó lehetőség, ahol ugyanúgy segít nekünk a Bibliacentrum közelsége, hogy nyáron szervezünk egy angol tábort a helyi gyerekek számára. Az elején jöttek ilyen 15-20 gyerek, most ez ilyen rendezvény lett, hogy 70-80 gyerek jön a két faluból, szóval két kis falu, és akkor 80 gyerek jön, és ma az év elején felhívnak a szülők, mikor lesz, hogy betervezünk a szabadságunkat, nehogy akkor megyünk nyaralni. És ez nekem minden évben egy óriási csoda, hogy ezek a 80 gyerek, hogy 5-től 18-ig, szóval minden korosztály ott van, és ismerem őket az iskolából, én tartottam ott például a német klubot, vagy a gyerekeim oda mentek iskolába, részben ez a gyerekeinknek az osztálytársak, akik jönnek, és tudom, milyen problémák vannak, hogy milyen páromkodnak, veszekednek, és ott ebben az egy hétben annyira jó hangulat, semmilyen veszekedés, ilyen jó légkör. Van egy csoport Angliából, vagy Walesből, aki támogatnak ebben minket. Szóval anyanyelvi tanárok vannak. És akkor mi, mint gyülekezet, mint munkatársak. És nagyon jó, ott érezünk, hogy tényleg Isten jelen van, és a gyerekek tanulnak ének alapján, vagy színdarab alapján, vagy rövid üzenetek alapján, vagy ott is kreatív dolgokat csinálunk. Hallanak Istenről, és tanulnak, hogy mennyire szeret őket Isten.
2: Nyitottak a mai gyerekek? Hogy érzed?
3: Igen, nagyon nyitottak. És a végén, nem a végén, hanem együtt énekelünk és dicsődünk Isten angolul. Néha ez könnyebb egy másik nyelvben először, mint a saját nyelvben. Ez is érdekes. Én is ezt tapasztaltam.
2: Igen, említetted a német klubot is. Arról is mesélj már egy picit, hogy most csak egy ilyen fél mondatba hangzott, hogy hát német klubot is csináltam az iskolába.
3: Igen, mert németül tanulnak ott, de azt vettem észre, hogy nem nagyon szeretik
2: a kötelező nyelvtanmagolás, igen.
3: Igen, talán a tanár se a legügyesebb, sok minden szerintem függ a tanártól is, és gondolom ez az, hát miben tudok én itt segíteni, mivel tudok szolgálni, hát a német ezt, amit én kaptam, ezt tudom, és ezt hogyan tudom beadni, hogy ebből valami, Isten tud valami használni ezt. És akkor ez volt az ötlet, és az iskola, az igazgató nagyon nyitott. Ma ismernek minket, és nagyon nyitott volt arra, hogy ez mindegy
2: szakkör.
3: Igen, a szakkör. Ja, és először nagyjából a második lányomnak az osztálytársai jártak, és ott is ilyen játékos módon játszottunk, énekeltünk, csináltunk dolgokat, kreatív dolgokat, és akkor mindig egy kis üzenetet beleépítettem az ő szintjén, hogy Istenről egy történet, vagy egy üzenet, hogy a múltkor egy fél éven át kaptunk egy pólót Németországból, nem is erre a célra, de arra használtunk rá, vagy írva, mennyire szeret engem Isten. És akkor ez volt egész fél év alatt a téma, és akkor mindenki kapott más pólót a hátul, mindig más üzenet. Én tudom, hogy szeret, mert beszél velem, vagy mind ilyen más üzenetek voltak, és akkor minden héten beszéltünk egy ilyen, hogy mennyire szeret Isten tényleg, hogy
2: igen,
3: mutatkozik
2: hogy beszél,
3: be.
2: hogy látom, hogy mennyire szeret
3: igen.
2: Isten.
3: És akkor hazavitték ezt a pólókat, és remélem, hogy majd emlékeznek rá, hogy tényleg mennyire szeret Isten.
2: Itt most megint megállunk egy picit, maradjanak velünk, Katrinnal beszélgetek Dömösről, a Bibliacentrumból. A következő fél órában egy picit a Bibliacentrum munkájával is megismerkedhetnek, de most zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Kulcsár Anikó vagyok, és Katrinnal beszélgetek, aki az NDK-ban született, és hát egy kis kitérő után a volt Oroszországba készült misszió munkára, de Magyarországon kötött ki, mert Isten ide hívta el végül is, és Dömösön a Biblia Centrumba szolgálnak, immár, hát nem is tudom, 18-20 éve, mindjárt megtudjuk pontosan. Úgyhogy egy picit mesélj erről a szolgálatról.
1: Igen, ez

0: hallgatunk, hogy szerintem egy ilyenre több nőkre lenne szükség. Szóval más nők is biztos ilyenre vágynak, és nem csak egy este a héten, hanem egy ilyen hétvégére, ahol otthon hagyhatnak minden egyszer család, munka, gyerekek, és egyszer csak magukkal foglalkoznak, feltöltekezni Isten jelenlétében. És ez volt úgy az álmunk, ami mi kicsiben átéltünk hétfő este, hogy ez egy kicsit nagyobb és több nők számára lehetővé tenni. A legnagyobb kihívásunk az volt, hogy előadót találni arra. A Biblia Centrum testvérgyülekezeti hátterű, és nem nagyon ismertünk a nőket, aki vállaltak volna, hogy előadnak. Szóval, ahogy én is mondom, nem vagyok a beszélő embere.
1: Egy kicsit az önbizalmadat azért lehet növelni.
0: Ja, én inkább írok ezt. És akkor nekem, én nem is tudom, hogy kerültünk kapcsolat veled, Anikó, de nekem ez egy óriási ima meghallgatás volt, egy csoda, amikor téged kérdezünk, talán most te tudsz többet mondani.
1: Hát én azt tudom megmondani, hogy engem ki kérdezett meg, engem itt a rádión az alapítványunk alelnöke a Harmata János testvért keresett meg.
0: Aha.
1: Mert hogy ő meg a Biblia Centrumban is.
0: Igen, a
1: kuratóriumban benne van. Szerintem ő volt a kapcsolat.
0: Aha, igen. Ja, és szóval az első nőkonferenciát ősszel, ezt veled szerveztünk. Te még emlékszel a témára?
1: Húha. Hát az elsőre nem is tudom. Tudom, hogy egyszer volt a hálaadás.
0: Igen.
1: Aztán volt ilyen női szerepek. Hát nem biztos, hogy el tudom mondani, hogy melyik volt az első.
0: Én a legjobban emlékszem arra, a 7. Dömösi nőkonferencia, őrhelyemre állok, és megállok a Bástyán. Emlékszem?
1: Igen, arra is emlékszem, igen. Nagyon kellemes emlékeim vannak, nagyon szép emlékeim vannak nekem is, mert utána visszadom a szót, nagyon kedves és nagyon figyelmes hallgatók voltak mindig, akik tényleg az igére akartak, és Istenre akartak figyelni.
0: Igen. És ez jó, hogy egy egész hétvége van, szóval kezdtünk péntek este, ott ma megismerkedjünk a kis csoportokban, aztán van egy első üzenet, aztán adjuk idő, hogy kipihenjenek magukat, és hogy alvás. Már ez néha egy...
1: Igen, aki mondjuk éppen családanya nagyon-nagyon sok gyerekkel, vagy nagyon sok feladattal, időnként egy kiadós alvást nagyon sok mindent helyre rak.
0: Igen. És akkor szombat délelőtt folytatjuk, akkor is van két üzenet, megyünk csoportokba, átbeszélünk azt, amit hallottunk, próbáljunk ma gyakorlatba ültetni, és akkor szombat délután mindig sok szabad idő van, akkor lehet lemenni a Dunára, lehet sétálni, kirándulni, ott is ajánlunk, hogy valamit kreatív módon lehet készíteni, hazavinni a gyerekeknek, vagy valami más. Jót lehet beszélgetni egymással egy csészetea, vagy kávé mellett. Ja, és vasárnap befejezünk ugyanúgy egy üzenettel, és ami nekem mindig a végén a legjobban megható, amikor körbe ülünk, és már nem az előadó elő van, és mi hallgatjuk, és ő mondja, hanem mindenki, most az ettegetés úgy hívjuk ezt, hogy mindenki meg azt a, hogy mit kapott, mit visz haza, hogy jött, és hogy megy haza. És ekkora nyitottság én nem gondoltam volna, hogy nagyon nyitott ez a kör, és mindenki beszámol, és ez számunkra, mint szervezők, és nagyon bátorító, hogy jó volt, és szükség van rá, és csináljunk tovább, akkor is, ha néha nagyon fárasztó.
1: Igen, hát kettő női konferenciáról szóltál.
0: Igen, van egy tavaszi, ez addig úgy volt, hogy ez anyukáknak szólt, és egy őszi, ami nők általánosságban, de mindig tapasztaltunk, hogy össze, persze anyukák amúgy is jönnek, de az anyukákra is jöttek nem anyukák, vagy egyedülállók is, szóval mi ezt már nem annyira szétválasztjuk, hanem van egy tavaszi és egy őszi női konferencia kétszer évente. Most éppen készülünk, április végén lesz megint egy női konferencia, és akkor ez lesz a téma, hogy kegyelemre szomjazva, meríts az evangélium gazdaságából. És szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy tulajdonképpen mindenki a kegyelemre szomjaz, vagy igen.
1: Rá van utalva, és arra van igazán szükségünk.
0: Igen. Szóval ezt már nagyon várunk, és készülünk most erre.
1: Beszéljünk egy kicsit a többi programról. Említetted a nyári táborokat. Erről mesélj egy picit. Kiket céloztok meg a táborokban?
0: Próbálunk, hogy mindenki

0: találja magát valamilyen program, vagy legalább egy program. Ahogy ma mondtam, hogy gyerektáborok, ezek nagyon jó vannak, az egész országból jönnek, és most már csatlakoznak is a faluból, és most már annyira szeretnek ezt, hogy ma a faluból is jönnek gyerekek, akiknek abszolút nincs keresztény hátterük. Aztán van zenetábor, és amit nagyon szeretem, hogy ők nem csak szeretnek zenélni és énekelni, mert ez jó nekik, hanem ők begyakorolnak valamit, és akkor mennek a börtönbe, és ott előadják, vagy mennek az örök otthonába, ami nincs messze tőlünk, vagy mennek a kékkereszt házba, ami Dömösen ugyanúgy van, egy ilyen szolgálat, és oda adnak ez elő. És ez nagyon jó dolog, hogy begyakorolnak, és aztán tudnak ezt is Isten dicsőségre másoknak továbbadni. Ami nekem mindig a legizgalmasabb és legjobb hetem a nyáron, vagy két hét, ez a nemzetközi angoltábor. Ott is segítenek angol testvérek Walesből, akik jönnek és tartanak előadást, és jönnek egész Európából fiatalok, vagy fiatal családok, fiatal egyetemisták, vagy tulajdonképpen minden korosztály. És nagyon építő az előadások, amit hallgatjuk, de este mindig mindenki beszámol a saját országból, milyen szolgálatban áll, mit csinálnak.
1: Tehát egy kicsit a látókört is tágítja.
0: Igen.
1: Meg lehet ismerni a különböző embereket, missziókat.
0: Igen, és ott is délután vannak szabadsági programok, sport, kirándulás, Budapesten megnézni, és akkor este megismerni a különböző szolgálatok.
1: Milyen országokból jönnek? Mert azért általában vannak olyanok, hogy főleg, mit tudom én, Erdélyből, Romániából, vagy főleg, vagy pedig nincsenek ilyenek, hanem úgy teljesen változó.
0: Különbözik, a legtöbben talán Erdélyből jönnek, de jönnek Lengyelországból, Szlovákiából, Németországból, Ukrajnából, Amerikából is jöttek már. Szóval tényleg egy nemzetközi, ez nyitott, bárki jelentkezhet.
1: Ezekre a programokra főleg keresztényeket vártok, vagy nyitottak vagytok? Tehát nem kértek felekezeti hovatartozást, de még az sem, hogy mondjuk gyülekezetbe járó emberek legyenek, vagy szeretitek, hogyha van mondjuk keresztény háttér?
0: Nyitott mindenki számára, és szerintem a mi programjak is ilyenek, hogy mindenki számára ez jó. Hát szerintem 80% jönnek hívő emberek, vagy keresztény családok, de minél jobban ezt tapasztaljuk, hogy jönnek mások, és aki éhesek vagy szomjasak egy ilyen közösségre, vagy jobban akarnak megismerni Istent, és ezt kapják. Szóval ez nem egy magas szintű teológiai. Vannak ilyen bibliaiskola, oda talán nem, ezt nem javaslom első lépésként, de a többi rendezvények ilyenek, hogy bárki jöhet, és talán egy lépés közelebb kerül Istenhez, vagy valamit megérti, vagy ja.
1: Említetted a bibliaiskolát. Erről is mesélnél egy picit?
0: Ja, ide kicsit átépítkezésben vagyunk, most itt
1: Anisok. Átszervezésben.
0: Átszervezésben, igen. Vannak nagyon jó tanárok Németországból, Magyarországról, Angliából, aki jönnek, és inkább ilyen hétvégi kurzusok vannak, ahol lehet jelentkezni, aztán házi feladatot is kell csinálni, de nem egy állandó bibliaiskola, hogy ott laknak a tanulók, és ott vannak egy évig, hanem ilyen rendezvények vannak, ilyen hétvégek.
1: Milyen témákban? Lehet róla tudni valamit?
0: Most márciusban például jön az egyik kedvenc tanárom Németországból, aki abszolút szakértő az ószövetségről, de nem ez se ilyen magas szintén, hogy én alig tudom követni, hanem ilyen nagyon élő, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen elbeszélő, és én azóta sokkal jobban értem az ószövetséget, a kultúrát, és ahogy akkor éltek a zsidők, és sokkal jobban tudok utána ezt átültetni az én kultúrámba, az én életembe. Szóval most például ez lesz a téma, az evangélium az ószövetségben, mert mi az evangéliumot az új szövetséghez kötünk, és ő fog arról beszélni, hol találunk az evangéliumot már nagyon-nagyon régen az Ószövetségben.
1: Említettél itt ilyen, inkább csak utalásban, hogy kékkereszt, meg börtönmisszió, ezekkel milyen kapcsolatotok van, vagy milyen felelősségetek? Tehát, hogy más missziókkal hogy dolgoztok együtt, mert feltételezem, hogy itt azért valami kis együttmunkálkodás van a háttérben.
0: Igen, nagyon sok szervezettel dolgozunk együtt. minden évben jön például egy csoport Németországból, aki Németországban egy ilyen munkában vannak, hogy veszélyeztetekkel fogadnak őket lakóközösségbe, aki börtönből jönnek, vagy drogfüggőségben éltek, vagy alkoholisták, és családokban foglalkoznak velük, és ők egyszer évente jönnek ide, jelentkezhetnek mások is, és akkor a férjem velük megy börtönökbe. Mi a börtönmisszióval is jó kapcsolatban vagyunk itt Magyarországon, és akkor 10 napon belül látogatnak 15 börtönöt itt Magyarországon, és énekelnek, biztonságot adnak, pantomimot előadnak, és úgy visznek az evangéliumot a börtönökbe.
1: Jól értettem, hogy itt olyan családok állnak a háttérben Németországban, akik úgymond kinyitják a saját otthonukat, és a saját otthonukban próbálják rehabilitálni és visszaépíteni a társadalomba ezeket az embereket, akik hát annyira a társadalom perifériájára kerültek, tehát börtönből szabadultak, drogosok, stb.
0: Igen. Igen, a saját családjukban ők nyitnak ilyen emberek felé, és akkor ilyen lakóközösségben, de a saját gyerekekkel együtt. Igen.
1: Hát ez nem egy könnyű misszió, és hogy is az ember a saját otthon, az én házam, az én váram egy picit, meg hát azt mondják, hogy hát rossz hatással lehetnek a saját gyerekeikre. Nem tapasztalnak ilyet ezek a testvérek?
0: De ez nem sok kihívással jár ez, és amit én még nehézebb látom, sok csalódással is, mert te nyitod a családot, áldozod az idődet, az energiádat, a saját lakásodat nyitod.
1: A szeretetedet.
0: Szeretetet, és akkor ilyen is előfordul, hogy lopnak, eltűnnek az egyik pillanatról a másikról. Szerintem ez egy különleges misszió szolgálat, és szerintem Isten mindenkire más bízott. Rám nem ezt bízott, és én örülök, szerintem ismer engemet, hogy ahogy te mondod, az én házam, az én várom. Én ezt most tanulom még jobban nyitni a házamot mások, és nem csak magamra használni. De szerintem mindenkinek más adomány van Istentől, és mindenkitől mást várja. És én nagyon le a kalappal ezek a testvérek elől, aki ezt csinálják.
1: És gondolom azért vannak pozitív tapasztalataik is Isten áldását, hogy megáldja ezt a munkát.
0: Igen, mert szerintem ilyen emberek, aki ilyen függőségbe kerültek, sokszor éppen mert nem volt családjuk, aki támogatta őket, és hogy ezt akkor még egyszer kapják, egy ilyen család, aki befogadja őket, ahol tanulhatnak dolgok, ami attól nem, ahol fogadják őket ilyen szeretettel, amit nem kapták. Én amúgy is ez nekem egy óriási kincs, hogy Isten gyermekként, hogy kaptunk egy új családot. Én egy nagyon jó családból származom, de nem mindenki. De azzal, ha valaki Isten gyermeké válik, egy teljesen új családba születik be, és ott pótolhat mind azt, vagy ott kaphat ezt, amit a saját családban talán nem kapott, és ezt a biztonságot is szeretett, ez nem Isten nagyon jó kitalálta, hogy nem egyedül, mint hívők élünk ebben a világban, hanem családban.
1: Igen, és hát amit említettél is, hogy sokszor egészen alapvető dolgokat kell pótolni, tehát alapvető életvezetési dolgokat, hogy tudunk élni, meg mit jelent az, hogy háztartás, meg mosakodás, már bocsánat, tehát nagyon sokszor tényleg alap dolgokat kell pótolni ezeknél, az emberkéknél.
0: Én emlékszek egy emberre, fiatal emberre, aki jött hozzánk, mert például a kékkeresztes csoport Németországból, az egyik Lipcséből, ők minden évben tartanak nálunk ilyen csendes hetet. És akkor is ismerkedünk sok emberrel. Volt például egy fiatal anyuka, aki drogfüggő volt, és elment, és otthon hagyta a babát több napokra, és hazament, és ma meghalt, szóval börtönbe került. Ilyen emberrel találkozunk. Vagy volt egy fiatal ember, aki nem tudom hány éven és hányszor mindig visszakerült a börtönbe, mert összeverekedett az utcán. Amikor ide került, akkor ma megtért. De mégis látunk még a régi reflexek, vagy még sok minden kellett tanulni, és annyira jó volt látni, és ez az, amit a mi gyerekeink is láttak. Először, amikor jött, akkor mindig, hol van a legszebb szoba, itt ezt lefoglalom mindjárt, és úgy is csinált. És az utóbbi években, akkor ő gondoskodott a csoport, ő ma munkatárs volt, és látta, hogy a többiek, hogy nekik jól legyen, és ő háttérbe vitte magad és a saját igényeit. És nagyon jól látni, hogy Isten munkálkodik bennük. talán sokkal látványosabban, mint az én életemben.
1: Hát igen, nem mindegy, hogy valaki honnan indul,
0: igen.
1: De erre is igaz, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Azt mondja Isten igéje, hogy mindnyájunknak teremnünk kell a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és aki nagyon mélyről jön, annál talán látványosabb, hogy most már vannak jó gyümölcsök, de a mi életünkben is ott kellene lennie a lélek gyümölcsének, a szeretetnek, az örömnek, és sorolhatnám. Még a Kék Keresztről mondtad, hogy velük is dolgozol, de itt már igazából egy picit említetted is, hogy jönnek konferenciára, vagy van még egyéb terület is, ahol együtt dolgoztok?
0: Érdekes, hogy épp ez a csoport, ez a Kék Keresztes csoport, és az ő vezető, látok itt, hogy élnek az emberek általunk keresztül, és megkötek meg néhány családot, és nagyon szívesen segítették volna. És most 2 éve ők gyűjtenek karácsonyi csomagot Németországban, és idehoznak. És először csak gyerekeknek továbbadtunk, ahogy tudtunk, hogy tényleg szükség van rá, és az idén először azt csináltunk, hogy kérdeztünk a kikeresztnél, kinek van tényleg szükség talán a felnőttektől, hogy kapjon egy ajándékot, hogy bátorítson ő ezt, vagy általa lásson Isten szeretetét, hogy nincs felejtve. Felírtak egy listát, és engemet is nagyon megtöbbente, hogy sokan, aki még az utcán laknak, már voltak náluk, és már nem isznak, de mégis az utcán laknak, és nagyon nehéz körülmények között. És nekik most csomagoltak össze csomagokat, és ilyen visszajelzéseket kaptak, hogy ez nagyon, nagyon jó volt, és nagyon örültünk neki, hogy úgy is tudtunk segíteni.
1: Egy picit, ha megengeded, mivel azért a műsoridőnk fogy, még van egy kis időnk, de már nem olyan sok, egy furcsa kérdést fogok föltenni. Te készültél valahova a volt orosz területre, Ázsiába, nem tudom én hova, a Wycliffe-vel. Mi lett az álmokkal? Tanultál oroszul. Sokat befektettél ebbe a területbe. Persze, tudom, Ukrajnába mentetek missziózni, de hát most olyan messze vagy ettől.
0: Mégis azt érezem, hogy ezen a helyen vagyok, ahol Isten látni akarja, és ahol használ. Azzal, amilyen én vagyok. És azért nagyon hálás vagyok. És mégis igaza volt az apukámnak, ha nyitott vagyok, ahogy Isten veszett, akkor bárhova ott tudom kibontakozni, vagy hogy ott tudom szolgálni Istennek. És szerintem én az egyetem abszolút nem úgy látom, hogy akkor ez veszített idő volt. Én sok mindent tanultam, ami most is tudom használni. Vagy például az is, hogy tanár lettem, hogy amikor a gyerekklubot vagy a német klubot csináltam az iskolában, máskülönben biztos nem csináltam volna, ha nem tanultam ott ma foglalkozni gyerekekkel. Szóval, de azt kell mondanom, az eddig szívem csücske még mindig Oroszország, és most, hogy nagyobbak a gyerekek, egy, hogy megismerkedtem a férjemet is Ukrajnában, én nagyon szeretném még egyszer oda menni, és ki tudja, hogy milyen tervei vannak Istennek. Mert ahogy apukámnak, ő szerintem nem felejti ezt, ami álmaink, vagy ő használja ezt, és sokszor ő az, aki ad ilyen álmokat a szívünkbe.
1: Hát akkor már egy picit oda kanyarodtunk, amit még akartam kérdezni, hogy milyen tervek, milyen vágyak, célok vannak.
0: Én gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi a feladat ebben a világban, vagy mi az, ami Isten rám bízott. És talán arról még nem annyira beszéltünk rendezvényekről, amit szervezem, sok minden.
1: Akkor beszéljünk, nyugodtan beszéljünk.
0: Ami az én szívemben van, tegnap éppen volt női óra nálunk, és akkor ezt a történetet olvastunk, ahol 4 barát visz a béna ember Jézus elé, és kibontanak a tetőt, hogy odaférjen, és nagy hitel odavisznek Jézusnak ezt az embert, és meggyógyul. És én egy ilyen ember szeretnék lenni, aki más embereket visz Jézus jelenlétébe. Néha ilyen embereket, aki maguktól nem tudnak oda jönni. Még nem is tudják talán, hogy Jézusra van szükség. És ahogy ők is talán oda vitték, mert azt akartak, hogy meggyógyul, Jézus előző azt mondta, hogy a tesz bűneid meg vannak bocsájtva. Szóval Jézus sokkal mélyebbre lát, és én ebben is szeretném segíteni, hogy az vagy én szeretném látni a mélyebb szükségek, ami vannak az embereknek. Mi most kezdtünk egy ilyent Dömösön, hogy ez is külföldi kapcsolaton keresztül, hogy kétszer évente szervezünk egy nagyon nagy ruhabőrzét, hogy a férjem kimegy teautóval Németországba, kapunk sok használt ruhát, bútort, mindenfélet, és akkor 3 napon keresztül eladjuk, nem lehet eladni, eladást nevezni, mert 100 forintért eladjuk.
1: Valamennyit kell adni érte, igen.
0: Igen, és nem gondoltuk volna, hogy óriási igény van, hogy tényleg nagyon hálásak az emberek, mindig kérdeznek, és mikor újra, nagyon nagy energia, munka, idő, minden, de érdemes oda befektetni. De a még nagyobb álmom ez, hogy nem csak egy ilyen hauruk akció kétszer évente, hanem szeretnék felépíteni egy kávézót, ahol ruhát is lehet kapni, kávét is lehet kapni, esetleg könyveket is, ahol jönnek az emberek, talán először csak mert ruha vagy anyagikra van szükség, hogy ilyen szükségben élnek, de aztán lehet beszélgetni velük, és esetleg látni, mi a melyebb szükségük, vagy mire vágynak igazán. Régebben, amikor mondtak, hogy tulajdonképpen csak a Bibliára van szükség, minden válasz ebben benne van, ez egy kicsit idegesít engemet. Most már én úgy látom, hogy tényleg a Bibliában, Isten igében mindenre a válasz benne van, és ezt kívánom, és sok ember küzdködik, és nem is tudja, hogy miért, és sokszor ez, hogy messze van Istentől, és elzakadt tőle, és ettől a közösségtől. És én az én szolgálatom úgy látom, hogy szeretném embereket Isten közelébe vinni és segíteni, tovább lépni. A férjem, ő most már tanult lelkigondozás 2 évet az egyetemen, és kezdtünk egy ilyen szolgálatot is, és én ezen a területen is szeretném még tovább képezni és magamat, és azért hálás is vagyok, hogy nincs nekem fix munkahelyem, önkéntes vagyok, és van időm foglalkozni emberekkel, ahol szükség látom.
1: Ha az ember misszióban van, hazudnánk, azt mondanánk, hogy nincs nehézségek. Ha rátok gondolnak, akár rádióhallgatók, miért imádkozzanak, milyen nehézségek vannak, amit Isten elé szeretnétek vinni, és várjátok tőle a megoldást?
0: Amit én az utóbbi időben jobban szeretném tanulni, hogy azt, amit csinálunk, hogy ezt Isten, úgy csinálunk, hogy Istentől függünk, hogy én vagyok az ember, nekem nagyon sok ötletem van, és néha túltehelem azzal a környezetemet, vagy a munkatársakat, állandó új ötleteim vannak, de azt látni, hogy mi az tényleg Istentől, mert ha Istentől van, akkor ő fog adni az erőt is ahhoz, és akkor ez jó lesz. De szerintem mindig ebben a veszélyben állunk, hogy ha ma jól működik, akkor a saját erőnkből csinálunk, és én nagyon örülök, ha vannak emberek, akik például imádkozunk, hogy mi magunk maradjunk közel Istenhez, és az ő erőből csinálunk azt, amit csinálunk, mert akkor lesz gyümölcse.
1: Hát szívből kívánom, hogy legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy annak ellenére is vállalkoztál a beszélgetésre, hogy először azt mondtad, hogy hát te nem tudsz szépen magyarul beszélni. Isten megáldott, és köszönjük szépen, hogy őszinte voltál, sok áldást a munkára, a személyes életetekre, a családi életre, és kívánom, hogy lássátok meg a következő lépést, hogyha Isten vezetni akar benneteket tovább az úton, hiszen ő tudja azt, hogy mi számunkra is, meg a környezetünk számára is a legjobb. Katrinnal beszélgettem a Dömösi Bibliacentrumból. Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét is, és további áldott rádiózást kívánunk. Kulcsár Anikót hallották.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Isten iránt való hűség jutalmas. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 46 perckor volt. Az ünnep kimenetele ma, szombaton este 21 óra 1 perc. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Bőhár és a Bőhukotáj heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése a hegyen, mármint Színáj hegyén, és a törvényeimet, Mózes 3. könyve 25.1-től 27.34-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mezőfája is megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Mózes 3. könyve 26:3-5. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Jövevények és lakosok, életünk bérlete. Elgondolkodtál már azon, milyen hirtelen tűnik a váltás a két heti szakaszunk a Bőhár és a Bőhukotáj között? Kérdezi Ferenc Kuna Valéria a két heti szakasz kapcsán. Az egyik pillanatban még nagyon konkrét, földhöz kötött törvényekről olvasunk, a föld pihentetéséről, az adóságok elengedéséről és a jubilévről. A következő pedig a Tóra egy monumentális, kozmikus költeménybe vált át, hatalmas áldásokba, az engedelmességért, és félelmetes átokokba, az engedetlenségért. Mi köze van a szombatévi törvényeknek ahhoz, hogy a föld terem egy gyümölcsöt, vagy hogy kard üldöze bennünket? Elsőre távolinak tűnhet az összefüggés. Mégis van egyetlen erőteljes vers a Bőhárból, amely föltárja az egész kapcsolat lényegét. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártír istentiszteleteket. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik. Nézzük a májusiak helyszíneit. 10. vasárnap Érd a temetőben, 12. kedden Poroszló zsinagógájának falán emléktábla avatás, majd a temetőben. 17. vasárnap Pásztó temető, 19. kedden Szikszó temető, volt zsinagógai emléktábla avatás. 26. kedd Szent István temető, városháza emléktábla avatás. 28. csütörtök Nemesvéd temető. 31. vasárnap Nagykanizsa zsinagóga, Baja, Ady Endre könyvtár és Szentendre kis zsinagóga. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, de most is lehetnek esők. A déli szél adja a 24-29 fokot is.
0: Híreinket hallották.

a szív hangjai, örökzöld himnuszok, melyek elődeink életük meghatározó pillanatairól, szolgálatuk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent. Legyen így velünk az éneklés öröme minden nap.

Ó Jézus mély szeretete! Ki tudja felfogni Jézus szeretetét? Ez egy olyan szerelem, amely az ég dicsőségéből lehozta őt a föld nyomorúságába, majd könyörületes és útbaigazító, példaadó földi élete végén felvitte a keresztfára. Ha megváltónk áldozatvállalására tekintünk, egyikünk sem tudja igazán felfogni szeretetének teljes mértékét. Egyszerűen megsemmisít bennünket, de ez ugyanakkor élet és áldás számunkra, amelyeket soha nem érdemeltünk meg. Samuel Trevor Francis, az Ó Jézus mély szeretete című híres himnusz szerzője. Egy londoni kereskedő és művész fia volt. 1834-ben született Chestnutban, egy Londontól északra fekvő faluban. Gyermekként Samuel élvezte a költészetet, és még egy kézzel írt kötetet is összeállított saját művéből. A zene iránti szeretete is hamar megmutatkozott, és 9 évesen csatlakozott egy egyházi kórushoz. Élete korai szakaszában azonban addig szépen fejlődő hite megingott, és tinédzser korában válságos és felkavart lelki állapotba került. Ennek a himnusznak a megértéséhez és átéléséhez jó, ha ismerjük a vers keletkezésének háttértörténetét, amely betekintést enged a szerző életébe, gondolataiba. Így van ezzel a gyönyörű énekkel is, mely csodálatos képet fest Isten mélysége szeretetéről gyermekei iránt.

Samuel különösen megindító módon fedezte fel ezt a szeretetet egy rideg téli éjszakán. Londonban járunk az 1800-as évek közepén. Hideg, esős éjszaka van. Nehéz szívvel lépdelt hazafelé a Temze partján, majd a Hungerford hídon folytatta útját. Ahogy átsétált a hídon, magányán és szomorúságán háborogva, egy kísértő hangot hallott, amely suttogva arra biztatta, hogy most itt az idő és a lehetőség, hogy vessen véget szenvedésének, és ugorjon be az alatta kavargó mélységbe. Egy pillanatra megállt a hídon, a korláthoz lépett, áthajolt felette, és a Temze sötét vizébe nézett. Ekkor azonnal egy hang megszólította. Kopogtak a szavak a fejében, hevesen dobogtak a szívében, és ezt mondták sürgetően: vess véget ennek a nyomorúságnak! Samuel azonban nem figyelt tovább a sötét és kísértő biztatásra, mert nyomban egy másik hangot is hallott. Isten megnyugtató szavai szóltak az éjszakában. Hiszel az Úr Jézus Krisztusban? És ő szívében így válaszolt: igen, teljes szívemből hiszek. Ebben a válságos órában ott a hídon találkozott az Úrral, aki megerősítette hitét, és teljes bizalmát a megváltóba vetette. Nem számít, hol vagyunk. Isten szeretete mindig a legnagyobb ajándékkal tölt el bennünket, az új élettel. Ez az igazi története Samuel Trevor Francis nagyszerű himnuszának, mely csak az esemény után évekkel később, 1875-ben íródott meg.

A Jézus mély szeretete című vers a tapasztalat éneke, Isten szeretetének himnusza. Amikor Isten távolinak tűnik, amikor kétségbe esetten keresünk valamilyen fogódzót, vagy akár egy kis megkönnyebbülést az élet terheitől, akkor Urunk megmutatja magát. Amikor életünk legsötétebb próbájával állunk szemben, Isten vigasztalása és biztatása vesz körül bennünket.

Mindennek forrása Jézus mélységes szeretete. Milyen mély Isten szeretete? Ki tudja teljesen felfogni Isten irántunk való mérhetetlen szeretetének dimenzióit? Ennek az átalakító tapasztalatnak a visszhangjai zengnek Samuel himnuszában is a rómabeliekhez írt levél igazsága szerint. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Ebben a himnuszban Samuel összehasonlítja az óceán és az Isten szeretetének mélységeit, mely mindenhol körülvesz minket. Még a dallam hangja is a hatalmas óceán gyengéd hullámaira emlékeztetnek. Ó Jézus mély, mély szeretete, hatalmas, mérhetetlen, határtalan, szabad. Hatalmas óceánként teljességében körülvesz felettem, alattam, körülöttem, a szerelmed áramlata vezet előre, hazavezet, fel a dicsőséges megpihenésre.

0: Jézus szeretete tehát mindenhol jelen van velünk. Bennünk van, és előttünk van, meg mögöttünk van. Pál azt írta az efezusiaknak, hogy van egy Isten, egy mindenki atya, aki mindenkin és mindenen felül van. Ó Jézus mély, mély szeretete, dicséretét hinti szét parttól partra. Ahol szeret, mindig szeret, ő soha nem változik, soha többé. Hogyan figyeli szeretteit, és meghalt, hogy őket övéinek szólítsa, hogy értük közben járjon, és figyelje őket a trónjáról. Ahogy Jézus szeret, örökké szeret, és soha nem változik. Amit mindig tesz, és amit soha nem tesz, ez összekapcsolódik. Az ő hűsége változatlan, mély, hatalmas és szabad szeretet. Ó Jézus mély, mély szeretete, minden szeretet közül a legjobb. Az áldásokkal teli óceán és a megpihenést nyújtó kikötő. Ó Jézus mély, mély szeretete, számomra a mennyek országa, mely a dicsőségre emel, mert
1: a szív hangjai, örökzöld himnuszok című műsorunkat hallották, szerkesztette Halász Edit, közreműködött Gránic Tibor.

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, első rész.
1: Mérgező világban élünk. Ártalmas anyagok lehetnek a vízben, amit iszunk, az ételben, amit eszünk, a levegőben, amit belélegzünk. De sajnos ugyanígy beszennyeződhetnek kapcsolataink, családjaink és közösségeink is. Mi által? A harag és a neheztelés által. Elveszi az örömöt, megoltja a szeretetet, a békesség helyébe gyanakvás és hidegháború lép, az eredményes összefogást pedig felváltja az ellenségeskedés és a versengés. Kinek jó ez? Egyedül lelkünk ellenségének, a sátánnak, aki jót nevet rajtunk, amikor ilyen módon rászedhet, megvezethet minket, és jó erős kötelékkel megkötözhet. Igen, mert a kezelhetetlen harag megöli mindazt, amit Isten a szeretettel teljes kapcsolatok által akar adni, és indulataink rabszolgájává tesz. Egyedül az, aki megtervezett minket, az élő Isten tud segíteni nekünk abban, hogy ne legyőzöttek, hanem győztesek legyünk ezen a területen, és jövünket ne a romlás, hanem az egyetértés és a növekedés jellemezze.
2: Az óriás, amellyel ma küzdesz, nem nagyobb, mint Isten, aki benned él. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. János első levele, 4. fejezet, 4. vers. Nem a kudarc tesz vesztessé, hanem az, ha feladod, ha nem látsz túl rajta, ha nem tanulsz belőle, ha nem erősödsz általa. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk a hithűseiről, gyengeségükből felerősödtek. Pál zsidókhoz írt levele, 11. fejezet, 34. vers. Isten ezt akarja tenni veled is. Nem vagy kirívó eset, és nem is vagy egyedül. Mindannyian küzdünk valamivel. A sátán 3-szor kísértette meg Jézust a pusztában. Miért? Hogy megakadályozza az atya akaratának teljesülését a földön. Ne gondold tehát, hogy téged majd békén hagy. Ám Jézus legyőzte a sátánt az imádság fegyverével és Isten igéjével. Te is megteheted. Rajta tanulj meg Isten erejével felállni és legyőzni az előtte tornyosuló óriást.

Titkos harag. Példabeszédek könyve 16. fejezet 32. verse azt mondja, többet ér a türelmes ember a hűsnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az eltitkolt harag veszélyes, mert felemész belülről, és a jó indulat helyét gyűlölettel tölti be. Megpróbálod elhallgattatni vagy kordában tartani, de menthetetlenül kirobban, meglepve és néha elpusztítva azokat, akik azt hiszik, jól ismernek. Felszínre juthat titkos cselszövés, alattomos mesterkedés vagy nyílt csalás formájában. Legrosszabb esetben bántalmazáshoz, nemi erőszakhoz, sőt gyilkossághoz is vezethet. Az igazság az, hogy a titkolt harag leginkább annak fáj, aki hordozza, mert szürkévé teszi a világot, és keserűvé tesz mindennel szemben, ami körülvesz. Ahogy átjár belülről, egyre kevesebb örömöt érzel, és minden eseményt a neheztelés, nem pedig a hála szűrőjén keresztül szemlélsz. Elrejtűzhet mosoly és nevetés mögé, mégis ott forr benned, és kihat arra, akivel együtt élsz. Lehet, hogy egy 20 éve történt eseményből fakad, helyrehozhatatlan ellentétek címszó alatt van elraktározva, és egyszer csak váló ok lesz. Mi a megoldás? Kérdezed. Két dolog. Elsőként kommunikáció. A tékozló fiú bátyja éveken át haragudott, de ez nem került felszínre, míg öccse haza nem tért. Az apa így válaszolt idősebb fia haragjára. Bár csak elmondtad volna, mit érzel, és mire van szükséged, hisz mindig itt vagyok számodra. Másodszor, megbocsátás. Hallgass csak!

bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Pál kolosszébeliekhez írott levele, 3. fejezet 13. vers. A megbocsátás nem csak a másikat szabadítja fel, hanem téged is, hogy újra örömödet leld az életben. Imádkozz így. Atyám, segíts megfékezni a bennem lévő harag szörnyetegét. Segíts megtalálnom a módot csalódottságom kifejezésére, hogy ne ez határozza meg a napomat. Taníts meg bánni az érzéseimmel, hogy meg tudjak szabadulni a bosszúságaimtól, mielőtt azok dükitörésé válnának. Jézus nevében. Amen.

A harag kezelése. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 26. verse azt mondja: ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. A harag önmagában nem bűn. Akkor válik azzá, ha rosszul kezeljük. Ne feledd, ha haragszol valakire, az azt jelenti, hogy törődsz vele. Nem engednéd, hogy megtudja, hogyan érzel, ha nem így volna. Csupán meg kell tanulnod oly módon kifejezni az érzéseidet, hogy jobb eredményt hozzon. Ahelyett, hogy ráförmednél gyermekeidre, mert nem csinálták meg a házi feladatot, magyarázd el nekik, hogy a tanulás segítheti őket álmaik elérésében, aztán segíts nekik ott, ahol küszködnek. Ne prédikálj folyton, amíg meg nem tért szeretteidnek. Vonzó példával nyerd meg őket, ne ítélkezéssel. Figyelj! Helyet se adjatok az ördögnek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 27. vers. Az első számú terület, amelyet az ellenség el akar foglalni, az otthonod, mert ez az erőd székhelye. Ne engedd neki. De jogosan haragszom, mondod. József is elmondhatta ezt. Mégis ellátta élelemmel azokat, akik bebörtönözték, és megáldotta azokat, akik elárulták őt. Ő így szabadult meg haragjától. Később, mikor két fia született, az elsőt Manasszénak nevezte, melynek jelentése: elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet. Mózes első könyve, 41. fejezet 51. vers. Vajon akkor is naggyá lett volna József, ha visszatérve bosszút áll? Nem. Azért tudta betölteni rendeltetését és elnyerni Isten tetszését, mert uralkodott indulatain. A második fiát Efraimnak nevezte, ami azt jelenti: megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. Mózes első könyve, 41. fejezet 52. vers. Haragod csillapodni fog, ha látni kezded, hogy mindannak ellenére, amiken átmentél, Isten továbbra is áld téged.

Nemet mondani a haragtartásra. Prédikátor könyve 7. fejezet 9. verse azt mondja, a harag a bolondok kebelében nyugszik. Egy nap egy sas lecsapott egy menyítre és elragadta. A nagymadár tovább repült, ám hirtelen elernyett a szárnya és lezuhant a földre akár egy kődarab. Az apró kis menyít egyetlen csapást mért a sas szívére, és az holtan esett le. Ugyanezt teszi veled a keserűség. Időnként mindannyian haragra gerjedünk, de Salamon szerint csak egy bolond engedi meg, hogy a harag beköltözzön a szívébe, és befészkelje magát. Max Lucado így ír. A gyűlölet úgy kezdődik, mint a repedés a szélvédőmön. Egy kavicsos úton száguldó teherautónak köszönhetően megkarcolódott az ablakom. Idővel a karcolásból repedés lett, a repedésből szerte ágazó hasadás. Most már nem tudok úgy vezetni, hogy közben eszembe ne jutna az az idióta, aki túl gyorsan hajtott. Bár sosem láttam őt, mégis tudnám jellemezni. Egy agyonhajszolt ember, aki valószínűleg csalja a feleségét, jó pár doboz sörrel az ülésén vezet, és olyan hangerővel nézi a tévéjét, hogy a szomszédok nem tudnak tőle aludni. A vakdűh rányomja bélyegét a külsődre. Beleroppan a hátad, a lelkedről nem is szólva. Meggörnyedsz a súlya alatt. Az előtted álló hegy épp elég meredek enélkül a teher nélkül is. Dobd le hát! Soha nem kell nagyobb kegyelmet gyakorolnod, mint amennyit már kaptál Istentől. Akarsz ma megszabadulni? Imádkozz te is. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács evangéliuma 23. fejezet 34. vers. Akarsz Istennek tetszeni? Figyelj! Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, 2. fejezet 20. vers.

A bosszúnak nagy ára van. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 19. verse azt mondja, ne álljatok bosszút önmagatokért. Chuck Swindoll elmeséli egy hölgy történetét, akinek az orvosa bejelentette, ön megkapta a veszettséget. A nő azonnal tollat papírt ragadott, s írni kezdett. Azt gondolván, hogy a hölgy a végrendeletét írja, az orvos sietett megnyugtatni. Nem, ez nem azt jelenti, hogy meg fog halni. Ez a betegség gyógyítható. Tudom, mondta a nő. Csak listát készítek azokról, akiket meg fogok harapni. A bosszú olyan, mint a veszettség. Néha elpusztítja azt, akit megsebez, de mindig megsemmisíti azt, aki okozza a sérülést. Alattomos, mert A. meggyőz a jogosságáról. B. arra kényszerít, hogy keserűségbe és önsajnálatba süllyedj. C. arra késztet, hogy beleköpj abba a forrásba, amely egy napon talán a te szomjadat csillapítaná. D. mellékvágányra terel, vagy E. rávesz, hogy az alantas utat választ. Figyelj! Ne ragaszkodj a bosszúálláshoz! Az nem a te dolgod! Enyém a bosszúállás, mondja Isten, én megfizetek! Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 19. vers. Te nem vagy alkalmas az ítélettételre, mert A. nem tudod igazán, mi lakik a másik ember szívében, ami meghatározza a tetteit. B. ha ítélkezel, felállítasz egy mércét, amely alapján majd te magad fogsz megítéltetni. Hallgass csak! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Máté evangéliuma 7. fejezet 2. vers. Együtt tudnál élni ezzel? Ha megbántottak, bocsáss meg, a többit pedig saját érdekedben tedd Isten kezébe. Ő az egyetlen, aki alkalmas rá, hogy ezt az ügyet kezelje, és ő meg is teszi, ha hagyod. Imádkozz így. Uram, segíts észrevenni, ha a bosszúállás munkálkodik az életemben. Arra kérlek, hogy jobban megismerhessem a kegyelmet, és kegyelmesen járjak el, valahányszor a bosszú akar előtörni belőlem. Segíts megbocsátani, mikor a bosszú szomi azt mondja, támadj! Hadd váljak a te országod polgárává, aki mindig a legjobbat feltételezi az emberekről, nem a legrosszabbat. Jézus nevében. Ámen.

A megbocsátás ereje. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 26. verse azt mondja, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Jól vigyázz, egy kis forgács a válladon nehezebb lehet, mint gondolnád. Hogy a harag öl, az minden nappal egyre nyilvánvalóbb. Dr. Redford Williams rámutat arra, hogy a kortizon nevű stresszhormon, amely a haragot táplálja, szó szerint szétfeszíti az ereket, károsodást okozva az artériákban. A folyamatos harag meggátolja a gyógyulási folyamatokat, így ha a károsodás már fennáll, egyetlen dükkitörés végzetes szívrohamot idézhet elő. Jézus azt mondta, egy pillanatig se késlekedj, tedd meg az első lépést, hozd rendbe a dolgokat. Tedd meg most, különben egy elkerülhetetlen folyamat kezd el munkálkodni, amely nem áll le, míg meg nem fizettél az utolsó fillérig fájdalom és gyötrelem árán. Máté evangéliuma 5. fejezet 25-től a 26. versig. Tedd le, mielőtt elveszítenéd a játszmát. Bocsáss meg, még akkor is, ha az a személy, aki megbántott, soha nem ismeri be, vagy nem tűnik úgy, hogy szenvedne amiatt, amit elkövetett. A megbocsátás felszabadít téged, és képessé tesz a tovább lépésre, és ez az, ami igazán számít. Sose becsüld le a megbocsátás erejét. Ez az egyetlen hatalom, amivel mindig rendelkezel a téged megbántó személy fölött. Abraham Lincoln mondta, az ellenség megsemmisítésére a legjobb módszer, ha baráttá teszed őt. A megbocsátás ruganyossá teszi lépteidet lelki értelemben, és új lendületet ad az élet versenyéhez. Rajta hát, bocsáss meg, és lásd meg, mi történik.

Kaloda és megvetés. Egy tavaszi délutánon ódon hangulatot árasztó farucskában sétálgattam, és egy festői szépségű vidéki templomhoz értem. Mesébe illő kép tárult elém, egyetlen részlettől eltekintve. A kaputól az ajtóig vezető ösvény bal oldalán egy sor kaloda állt, a régi korban ezeket használták a vétkesek büntetésére. Először az elítélt, majd a nézelődő szerepébe képzeltem magam. Azon tűnődtem, mit érezhetett a bűnei miatt kipellengérezett személy a hívek iránt, akik a legszebb vasárnapi ruhájukba öltözötten, gúnyos mosollyal haladtak el mellette. Csak reménykedhetünk, hogy kevésbé megvető tekintetek is akadtak közöttük. Egy vacsorán szóba elegyedtem a mellettem ülő hölgyel. Megtudtam, hogy 20 évvel ezelőtt egy pünkösdi gyülekezetbe járt. Elmesélt egy szomorú kimenetelű történetet, melyben saját szavaival élve óriási hibát követett el. Könny szökött a szemébe, amint arról beszélt, hogy a családja 15 éven át nem szólt hozzá, s alig akarták megismerni, mikor véletlenül összefutottak. Bizonyára másik oldala is van a történetnek, egy másik megvilágítás, amit sosem fogok látni, s amelynek ismeretében pontosabban meg tudnám ítélni a helyzetet. Rövid időre szembe találtam magam egy olyan valaki fájdalmával, akit 21. századi kalodába zártak. Nem fából készült és nincsenek rajta vaszárak, de a büntetés minden ízében ugyanolyan kegyetlennek tűnt. Nyilvánvaló volt, hogy a megbocsátás az egyetlen kulcs, és hogy szabadulása elsősorban mások kezében van. C.S. Lewis írta. Keresztjénnek lenni azt jelenti, megbocsátani a megbocsáthatatlant, mert Isten is megbocsátotta a bennünk lévő megbocsáthatatlant. Van, aki azt mondja, úgy érzi, nem tud megbocsátani. Ám a megbocsátás nem egy érzés, hanem döntés. A megbocsátás szüntetheti meg azt a szokást, hogy a kalodák a templomi bútorzatunk részei legyenek. John Glass.

Tedd meg, amit tudsz! Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 16. verse azt mondja, az egész test épül és erősödik szeretetben, miközben minden egyes testrész végzi a saját feladatát. Boris Kornfeld, zsidó sebész, Szibériában volt fogoly, ő kezelte mind a börtön személyzetét, mind a foglyokat. Ott találkozott egy keresztjén emberrel, aki minden nap elmondta a mi atyánkot, s ez nagy hatással volt rá. Egy nap, mikor az egyik börtönőr sérült ütőerét varta össze, komolyan eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha úgy varná össze, hogy az őr lassú belső vérzés következtében meghalljon. Annyira megdöbbentette őt a benne rejlő harag, hogy azon kapta magát, hogy így imádkozik, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezt követően megtagadott minden embertelen vagy erkölcstelen tábori szabálynak való engedelmességet, bár ezzel az életét kockáztatta. Egyik délután egy műtéten átesett betegét vizsgálta, akinek olyan mélységes lelki gyötrelem sugárzott a szeméből, hogy Kornfeld elmondta neki egész történetét, azt a titkát is, hogy Krisztusban hisz. Azon az éjszakán Boris Kornfeldet álmában meggyilkolták. Ám bizonyságtétele nem volt hiába való, a beteg, aki hallotta, megtért. Ez a beteg Alekszandr Szolzsenyicin volt, az a Nobel-díjas író, aki írásaival leleplezte a világ előtt a szovjet büntetőtáborok borzalmait, és ezzel végül sokak életét mentette meg. Nagy hiba azért tétlenkedni, mert csak apróságokat tudnál tenni. A nagy dolgok ritkán tűnnek nagyszerűnek abban a pillanatban. Gyakran csak annyit jelent, hogy valaki megragadja a lehetőséget, és a lehető legjobbat hozza ki abból, amit Isten neki adott. Mit adott ma neked, amivel munkálkodhatsz? Kezd el használni, és figyeld, mi történik. Imádkozz így. Segíts, Uram, hogy meg tudjam tenni a második mérföldet is azokért, akik gyötrelmet okoztak, ellenem beszéltek, vagy egyszerűen csak feldühítettek. Hadd szeressem őket a te szereteteddel, hadd legyen ez az életstílusom. Segíts olyan emberré lennem, akinek arcán mosoly van. Kérlek, hogy a feszültség, ami az imént még leterhelt, tűnjön el Jézus nevében. Ámen.

0: Temesd el a neheztelést. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. verse azt mondja, soha többé nem fogjátok látni őket. Nem elég elmenekülni a múltad elől, meg kell törni a hatalmát feletted, különben életed végéig üldözni fog. Ha egy állandóan visszatérő dologgal próbálsz szakítani, fontos, hogy valóban le tud győzni, különben nem fogsz tudni tovább lépni. Jézus azt mondta, íme hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Egyenes egy hát fel ma az ő nevében is mondd, megtagadom az újabb visszaesést, rémálmot, bánatot, alacsony önértékelést, zavarodottságot és nyugtalanságot, mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Rémisztő az, mikor valamiről már azt hisszük vége, s aztán kiderül, hogy mégsem. De ne feledd, Isten engedte meg a fáraónak, hogy üldözze Izraelt, mikor elhagyták Egyiptomot. Miért? Hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és a fiad fiának, jeleimet, amelyeket rajtuk tettem. Mózes második könyve, 10. fejezet, 1-2. versig. Isten tudatni akar veled két dolgot. Elsőként, a múltnak többé nincs hatalma fölötted. Figyeld, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. vers. Másodszor, gyermekeidnek nem kell megismételniük a te hibáidat. Az átok elmúlt, ők Isten áldása alatt nőhetnek fel. Isten másképp is megoldhatná a problémát, de inkább átvíz bennünket a Vörös-tengeren, hogy a túloldalról visszanézve láthassuk az ellenséget holtan a tengerpartján. Mózes második könyve, 14. fejezet 30. vers. És hogy tudjuk, a csatának valóban vége.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv első részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a bizalom örömet ad. A mai ige 33. Zsoltár 21. vers. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. Gondolatok az ígéről. A hit gyökeréből nő ki a szívbéli öröm virága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz. A zsoltáros itt kifejezett meggyőződése tulajdonképpen egy ígéret, amelyet a bizalommal kinyújtott kezünkbe tesz az Úr. Bárcsak megbecsülnénk. Ha e pillanatban nem is örvendezünk, hamarosan örvendezni fogunk. Ez olyan bizonyos, mint ahogy Dávid istene a mi istenünk is. Gondolkodjunk csak el az Úr szent nevét, hogy még jobban tudjunk bízni benne, és bizonyosabb legyen az örömünk. Az Úr szent, igaz, kegyelmes, hűséges és megváltozhatatlan. Bízhatunk az ilyen Istenben. Ő bölcs, mindenható és mindenütt jelen való, támaszkodjunk rá örömmel. Tegyük ezt azonnal és fenntartás nélkül. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület ma, május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a déli egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Találkozó veled, az északi egyházkerület missziói napja. Az Evangélikus Egyház északi egyházkerülete az idén, ma, május 9-én szombaton a Hajdú-Szabolcsi egyházmegyében Nyíregyházán rendezi a Találkozó veled elnevezésű egyházkerületi napját. A házigazda egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális események, a személyes találkozások is hangsúlyt kapnak. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség temploma és gyülekezeti terei, valamint az evangélikus intézmények által körülvett Luther Márton tér ideális helyszíne lesz az eseménynek. A szervezők igei hívószava ez alkalommal a 98. Zsoltár egy sora, mert csodákat tett. Plenáris és szekcióbeszélgetések boncolgatják majd a nap mottójának témáját. A nap úrvacsorai istentisztelettel zárul, amelyen Keckó Pál, az egyházkerület püspöke végzi az ige hirdetés szolgálatát. Magyarországi Metodista Egyház, Methodist Church in Hungary. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Karad László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktató istentisztelete holnap, május 10-én lesz a Kiscelli utca 73 szám alatti budapesti metodista egyházközpontban. megkezdődött Hamburgban az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hamburgban megkezdődött az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hazánkat Durkó István missziói alelnök és Téglási Lajos külmissziós szaktitkár képviseli. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, amelynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot, és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz a színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy akár több napos kulturális hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen alakítható színpaddá, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi rendezvény is helyet kaphat egy ilyen programon. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok, és így tovább. A misszió előkészítése már folyamatban van. Ennek egyik fontos része a kamion beszerzése, amire az egyház az idei pünkösdi célgyűjtést is meghirdette. Új főtitkár a protestáns egyházak európai közössége élén. A bécsi Luther evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten iktatták be a protestáns egyházak európai közössége új főtitkárát, Susan Schenket április 27-én egyúttal búcsút véve elődjétől, Mario Fischertől. Az alkalmon több mint 100 egyházi vezető volt jelen Európa különböző részeiből.
0: Kulturális programajánló.
1: Kelenföldi barokk esték. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő rendezvény ma, május 9-én volt, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamara hangversenye volt hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor. Ekkor Alföldi Borús Eszter Fuvola művész hangversenye lesz hallható. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai Kis Templomban. Vasárnap pedig az Egyesített Énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Ünnepi orgona szó. Pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló Orgonák Éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a Pannonhalmi Főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett föllépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. e program sikere kapcsán merült föl a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Mártéristen tiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártéristen tiszteleteket. Az időpontjaik és helyszíneik összeállítását folyamatosan frissítik. Nézzük a májusiak helyszíneit. 10-e vasárnap, Érd a temetőben. 12-én kedden Poroszló zsinagógájának falán emléktábla avatás, majd a temetőben. 17-én vasárnap Pásztó temető. 19-én kedden Szikszó temető, volt zsinagógai emléktábla avatás. 26-a kedd, Szent István temető, városháza emléktábla avatás. 28-a csütörtök, Nemesvéd temető. 31-e vasárnap Nagykanizsa zsinagóga, Baja, Ady Endre könyvtár és Szentendre kis zsinagóga. A II. Világháború befejeződésének emléknapja Európában. Európában ezen a napon ért véget a II. Világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a II. Világháború véget ért, amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Május 9-én így a fasizmus fölött aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is. Van-e szívhang? Országos Pünkösdi Konferencia. Május 25-én 10 órától ismét Országos Pünkösdi Konferenciát rendeznek a Lurdi Rendezvényközpontban. Idei témájuk: Van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az ígét pedig Földessy Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdeti. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az Országos Gyermekmisszió. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvény Központ, Budapesten a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Koranyárias idő némi változékonysággal fűszerezve. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet. Hétfőn, a felhők mellett sok napsütés várható, de most is lehetnek esők. A déli szél adja a 24-29 fokot is. A jövő hét elején egy ciklon közelítheti meg térségünket, a frontjai által pedig már több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Hátsó szándék. Akik rosszat mondanak rólad, azoknak a szándékaik rosszak. Akkor is, ha ez nem tudatosult bennük, és azt hiszik magukról, hogy őszinték. Nem azok. Müller Péter. Néhány ember megpróbál rávilágítani a gyöngeségeidre, de csak azért, mert az erősségeiddel nem tudnak mit kezdeni. Popper Péter.

0: A Lelkiposta műsorát közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! A Gyümölcskosár mai műsorában egy olyan édesanyát szólaltatok meg, aki 6 gyermeket nevelt és nevel méghozzá egyedül, mert férjét, aki lelkipásztorként élt és szolgált, fiatalon hazahívta az Úr. Otthonában beszélgettem Viktor Jánosnéval, akit a legtöbben csak Momóként ismernek.
2: Én annyira komolyan tudok venni dolgokat, egy barátom azt mondta, hogy olyan vagyok, mint egy pitbull, ha én ráharapok valamire, akkor azt én nem engedem, de ezt Isten jóra tudja használni az életembe, tehát kitartó vagyok a jó dolgokban, és igen, én azt láttam, hogy vannak misszionáriusok, vannak lelkészek, vannak olyan emberek, akiknek erről szól az életük, tényleg nem csak beszélnek róla, vagy elmennek vasárnap templomba, hanem tényleg komolyan gondolják, és mivel én egy egészen másik világból jöttem, nekem ez csak úgy működött, hogy vagy teljesen komolyan veszem, vagy pedig akkor nincs értelme. És én azért imádkoztam, amikor megtértem gimnazista koromba, hogy Uram, az én életem gyertyáját mind a két végén égesd érted a szolgálatban, és aztán mindig adódtak olyan lehetőségek, akár csak egy öreg néni meglátogatása, aztán később idősebb koromba másmilyen dolgok, amikre olyan szívesen mondtam igen. Tehát igazából Isten vitt bele bizonyos helyzetekbe, én meg nem mondtam nemet, hanem szívesen mondtam, hogy igen. Aztán végülis teológiára jelentkeztem, később Isten segítségével eljutottunk Belfastba egy bibliaiskolába, és akkor már közösen a férjemmel, és hát nyilván az is nagyon sokat segített ebben a missziói látásban, ami így azt gondolom, hogy kíséri az életemet.
1: Említetted, hogy férjeddel kerültetek bibliaiskolába, Belfastba, akkor valahogy lett egy férj is.
2: Igen, menet közben lett egy férjem is. Végül is ő ott lakott a faluban, a lelkés családnak az egyik gyermeke. A szüleit hamarabb ismertem, tehát volt egy alapkapcsolatunk, meg a családját is, és őt pedig később, tehát nekem ez egy lelki biztonság, hogy a szülei már akkor hozzám tartoztak, én pedig ő hozzájuk, amikor még a férjemmel nem volt semmilyen kapcsolatom. Hát ez egy ilyen nagyon szép és nagyon áldott történet számomra, ahogy kaptuk egymást Istentől, ő 7,5 évvel volt idősebb tőlem. Nekem nem volt kérdés az elejétől kezdve, hogy ő az, aki a férjem kellene legyen, de hát nyilván nem megy oda egy lány, és nem mondja így egy tőle azért ennyivel idősebb fiú szemébe, hogy én ezt gondolom. De aztán ő is észrevette, hogy ennek van valami alapja, és aztán nagyon szép volt úgy, hogy az édesanyja is tudott erről, és imádkozott értünk, és aztán később, amikor már úgy gondoltuk, hogy a helyzet is megengedi, akkor ez így nyilvánvaló vált mások számára, és tehát elmondtuk, hogy miről van szó.
1: Hány éves voltál ekkor?
2: Hát amikor én már tudtam, akkor 15, de csak később házasodtunk össze nyilván. Viszonylag fiatalon egyébként, de nekünk annyira evidens volt, hogy most igazából mire várjunk, és így utólag meg mindig azt mondom, hogy minden percet sajnálnék, amit így nem tölthettünk volna együtt.
1: Tehát akkor férj és asszonyként tanultál. Ez nem biztos, hogy mindig nagyon egyszerű feladat.
2: Hát nem, igen, ez így van. Igazság szerint én mind a három diplomámat anyaként is, és lelkészfeleségként szereztem, ami vidéki parókián azért nem egy egyszerű dolog, mert ott mindig jönnek-mennek. De Isten megsegített, és hál' Istennek mindegyiket nagyon jó eredménnyel meg tudtam csinálni.
1: Ha már említetted a három diplomát, akkor áruljuk el, hogy mi az.
2: Végülis az első az a belfasti missziós diploma, a második a lelkészi diploma, és van egy pásztorálpszichológiai diplomám is lelkigondozóként.
1: Már szóba került az anyaság is. Picit beszéljünk erről.
2: Hát ez is egy érdekes téma az életemben. Én azt látom, hogy ha valami emberileg nézve nagyon lehetetlennek tűnik, vagy az emberek, vagy akár én magam is úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nem, akkor az Istennek nagyon tetsző dolog lehet, és ő meg igenis nagyon akarja, mert hogy én egy olyan kislány voltam, aki, mint mondtam, gyerekkoromban nagyon csendes voltam, ha letettek egy sarokba, szerintem ott is maradtam, jó tanuló, jó sportoló, és mint utólag kiderült, az unokatestvéreim meg az általános iskolás osztálytársaim meg voltak győződve, hogy én vagy egy könyvtárba fogok múmiává válni, vagy egy futópályán fogok összeesni, mert hogy ez a két dolog így kitöltötte az életemet, meg nem nagyon érdekeltek annyira a lányos dolgok, tehát nekem kis Skoda modellem volt, azzal játszottam. Úgyhogy Igen, ez volt a belső oldala, tehát a mentális oldala, amiért furcsa, hogy én nekem ennyi gyerekem van, tehát 6 gyerekem. A másik oldala pedig, amikor összeházasodtunk, valamilyen vizsgálatokra kellett bemennem egy kórházba, és egymástól függetlenül 2 orvos is, akik tudták, hogy éppen akkor házasodtunk össze, közölték, hogy hát ekkora méretű csípővel örüljek, ha egy vagy 2 gyereket, és azt is fekve fogok tudni kihordani. De hát mindegyik szülés, hála Istennek, nagyon könnyű, nagyon jó volt, meg a terhességi időszakok is nagyon-nagyon áldottak voltak, semmi bajom nem volt, erős voltam, jöttem-mentem, még általában előtte egy-egy tábort is lehúztunk, úgyhogy tényleg nem úgy alakult, ahogy emberileg ez így úgymond megjósolható lett volna, vagy akár jó szándékkal is, ahogy az orvosok mondták, hanem egészen másképp.
1: Hogyan élted meg belülről az anyaságot? Ilyen előzményekkel, meg bocsánat, ilyen negatív jövőképpel, amit azért egy gyerek megjegyez?
2: Nem is tudom, valahogy tudtam hinni mindig is úgy dolgokba, hogy nem érdekelt, hogy bárki más mást mond. Ha én úgy gondoltam, hogy én ezen a futóversenyen minimum második leszek, akkor addig futottam, míg tényleg második lettem. És mivel a férjemmel mi úgy gondoltuk, hogy majd Isten megajándékoz minket gyermekekkel, így persze ezt mondták az orvosok, és a mai napig tisztelem a tudásukat, de azért számos olyan eset volt már a magam meg mások életébe, hogy ezt Isten jócskán fölülírta, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy majd meglátjuk, hogy mit kapunk, meg hogy kapjuk, és mégis így lett 6 gyerekünk.
1: Érzelmileg hogy dolgoztad föl azt, hogy jönnek egymás után a gyerekek? Vagy nem volt időt gondolkodni?
2: Hát, tehát ez problémát semmiképp nem okozott, meg nem érzem úgy, hogy túl sűrűn lennének, átlag 2 évente születtek. Voltak, akik mondták, hogy hú, milyen ideális, és stb., hogy milyen jól kitaláltuk, hát nem mi találtuk ki. Megmondom őszintén, hogy mi mindig, már amikor az egyik gyerekünk megszületett, azért imádkoztunk, hogy akkor legyen a következő, amikor Isten a körülményeinket, engem testileg, lelkileg, meg minden mást, amire szükség van, megkészít. És innentől kezdve tényleg akkor jöttek, amikor Isten megengedte, hogy jöjjenek, mert azért, tehát sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ha az embernek úgymond sok gyereke van, tehát 6 gyereke van például, akkor azok csak úgy potyogtak. Azért ez nem egészen így van, mert mi is veszítettünk el 3 babát, de azért ez a 6 gyerekkel való megáldott állapot azért ez nagyon sokat számít így az ember életében, nagyon. Az nem jó kifejezés, hogy szép dolog, mert attól sokkal több tényleg egy áldás.
1: Ezt örülök, hogy említetted, mert azért ebben megoszlanak a vélemények, hogy finoman fogalmazzak, mert eléggé én központú, önző kis világot élünk, ahol majdhogy nem úgy van beállítva bizonyos körökben a gyerek, mint a saját kiteljesedésemnek a gátja, akik megakadályoznak abban, hogy én az legyek, aki. Neked volt ilyen tapasztalatod, hogy kaptál ilyen megjegyzéseket vagy véleményeket?
2: Igen, volt, és meglehetősen rosszul is esett, akár még keresztény körökben is, hogy idióta vagyok, hogy feladom úgymond a teológiát a gyerekekért, mert hogy minden gyerek születésekor kihagytam 1 évet a teológián, és aztán jóval később fejeztem be. Lenéztek jóformán, hogy jaj, milyen buta, hogy gyereke van ahelyett, hogy diplomája lenne. Az egy jó dolog, hogy olyan férj állt mellettem, aki támogatott, és akár abban, hogy közbe tanulhattam, tehát gyerekek mellett is, azért csak be tudtam fejezni, meg szereztem 1-2 dolgot, de úgy vagyok vele, hogy nyilván akkor jöttek, amikor a helye volt az életünkben, és hogy tényleg nagy áldás, hogy vannak, és hogy akkor is ott jöttek, amikor.
1: Ezt a gyerekektől kéne megkérdeznem, de azért valamit biztos te is tudsz róla. Ők hogy élik meg azt, hogy nem úgymond egy átlagos családban élnek?
2: Ez érdekes, mert hogy hát nyilván ők ehhez szoktak, hogy van egy rakás testvérük, ahogy mondani szokták mások, de hogy úgy érzem igazából, hogy mivel ők ehhez szoktak, meg ezt mindig örömként éltük eléjük, meg sosem sajnáltattuk magunkat, mint szülők, hogy jaj, nekünk mennyi van, tehát ilyet tőlünk nem is hallottak soha, meg nem is kellene másoktól se. És azt gondolom, hogy ők ezt valahol élvezik meg, minél nagyobbak, annál jobban látom, hogy mennyire számítanak egymásra, mennyire odafigyelnek egymásra, hogy mi van a másikkal, vagy rákérdeznek anélkül, hogy én tudnék róla, hogy sikerült a vizsgád, milyen volt a meccsed, el ne felejts időbe szólni anyának, tehát így egymásra néznek jó értelembe véve, és hát persze a csibészségbe is, főleg kisebb korúba együtt voltak, de hogy azt látom, hogy ők ezt így szeretik, vagy ez a természetes nyilván nekik, de hogy olyan jó értelembe véve, nekünk ez a normális, meg ha beszélünk arról, hogy elutazunk valahova, akkor mindig azt szokták kérdezni, hogy mi a kis család, vagy a nagyobb családi kör. És mi a kis család, ez azt jelenti, hogy mi heten vagyunk.
1: Egy picit még, ha megengeded ezt a gyerekkérdést, forszírozom. Van, akik azzal érvelnek, hogy azért nem szabad sok gyereket vállalni, mert hát anyagilag nem lehet azt bírni.
2: Igen, meg azt látom, hogy nagyon sok olyan osztálytársa, iskolatársa van a gyerekeimnek is, ahol arra várnak, vagy vártak, hogy legyen ház, legyen autó, legyen jó munkahely, és hát nekünk igazság szerint saját házunk sosem volt, csak mióta itt lakunk 6 éve, meg hát a pénzünk az, igen, az úgy nem volt jellemző, hogy van, mindig annyi volt, amennyi éppen kellett, és én annyira azt látom, hogy Isten megáldja a hitet, megáldja a ráhagyatkozást, és lehet, hogy ez mások szemébe butaságnak vagy őrültségnek tűnik, de persze azért van ebben egy egyensúly, tehát sosem kockáztattuk a gyerekeink életét, hogy ne tudtak volna enni, vagy ruházkodni, vagy ilyesmi, de hogyha Istentől kérünk és kapunk valamit, akkor amikor nehézségünk van, is mondhatjuk azt, hogy Uram, most te következel, mert cipő kell a gyerekemnek, és akkor vagy lesz egy kinőtt cipő a családból, vagy rávaló lesz. Úgyhogy tényleg ez az Istenre hagyatkozás, ez úgy megoldja a dolgokat.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Van egy zsoltár a Bibliában, amelyik már önmagában is néha elrémíti a hívőket a hosszával. 22x8 versszak. Ez azért 22x8, mert a héber ABC betűivel kezdődik egy-egy szúra, mármint hogy egy-egy 8 versszaknyi szakasz, és bizony ez 176, akárhogy is osztjuk, szorozzuk. De a 119. zsoltárnak nem ez a leglényegesebb része. Ez a zsoltár végig vallomás Istenről, az ő igéjéről, és vallomás a vajúdó emberi lélekről. Én most csak egy néhány sort fogok belőle kivenni az utolsó három versszakból, illetve hát szakaszból, ilyen 8-as szakaszból, de gondolom, hogy akik vajúdnak lelkükben, tudnak majd azonosulni ezekkel az ige szakaszokkal. Tessék csak hallgatni! Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet. Perelt peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet. Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. Nagy a te irgalmad, Uram! Döntéseiddel éltess engem. Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeittől mégsem fordultam el. A közepéig jutottunk ennek a különleges szakasznak, ami a 153. verssel kezdődik, és úgy tűnik, hogy ez egy teljesen kiszolgáltatott élethelyzetben levő ember. Igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember ilyen kiszolgáltatottnak érzi magát. És lehet, hogy azt mondja valaki erre, hogy na de kérem szépen, ez az Ószövetség. Az Új Szövetségben már nincsenek ilyenek, itt csak öröm van, boldogság van, hiszen az Úr Jézus Krisztusnak a váltságműve mindent elhárított, mindent félretett. De tessék mondani, ezt meg Bibliából tetszett olvasni. Pál apostol tele van vajúdással, tele van harcokkal. Ha a római levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha a kolossai levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha Timóteushoz írt második levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. És újra az apostolok cselekedeteiben Lukács is beszámol nekünk arról, hogy Pál nagyon mély és komoly imaharcban állt a gyülekezetekért. A korintusi levélből, a második levélből különösen kitűnik ez. Rossz keresztény lett volna? Nem gondolom. Tessék csak arra gondolni, hogy az Úr Jézus mennyit vajúdott és mennyit vívódott. Volt olyan, amikor éppen a megdicsőlés hegyéről jött lefele, ahol Mózessel és Illéssel arról beszélt, hogyan fogja majd a váltságmunkát elvégezni, és miközben tanítványai beleszédültek abba a csodába, hogy ott van Mózes, Illés és Jézus, de amikor lejön a hegyről Jézus, és éppen vitatkozva találja a tanítványait azokkal, akik számon kérik rajtuk, hogy miért is nem sikerül azt a bizonyos megszállott fiút meggyógyítani, akkor azt kérdezi az Úr Jézus, ó, meddig kell még tűrnöm titeket, meddig kell még veletek lennem. A Gecsemáné kertben az Úr Jézus sír.

miközben körülvettek az ellenségeim, miközben rengetegen vannak, nem felejtettem el igédet. De nem hagyja itt, abba tessék csak hallgatni. Láttam a hűtleneket, és megundorodtam. Nincs is ilyen a Bibliában, ugye? Ilyet nem mondhat egy hívő ember. Miért nem mondhatná? Amikor kifordulnak emberek önmagukból, megtagadják a hitüket, vagy annak az értékeit, az alapértékeit, akkor ezt nem kell megünnepelni. Találkoztam már jó párszor azzal a magyarázattal, hogy de a szeretet himnusza nem erről szól, nem. Nincs benne véletlenül. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mert amikor együtt tud örülni a hamissággal is, akkor nincs igazság utána, csak gazság. Láttam a hűtleneket, megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet. Lásd, mennyire szeretem utasításaidat. Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen. Igéd tartalma maradandó, és minden döntésed örökre szól. Legyen ez üzenet azoknak is, akik arról beszélnek sokszor, hogy a mai időben a Szentírás tanítása, a Szentírás szavai, Istennek az igéje már vagy nem úgy értendő, vagy túlhaladott álláspont. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak ígéd rettentheti meg. Elképesztő ez a mondat. 3000 év távlatából szól, és nem tudom, hogy megrezegteti-e a dobhártyán túl a szívünket is. Mert hogy ez a mondat egybeesik azzal, amit az Úr Jézus így mondott, ne azoktól féljetek, akik megölhetik a testet, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gyehenna tüzében. Olyan pedig csak egyetlen egy van, mert ilyen ítélet csak az élő Isten kezében van. Mit jelent az, hogy megrettent engem a te igéd, Uram? Hát, hogy szembesülök vele, és látom azt, hogy ha más irányba megyek, mint amit a te igéd tanít, akkor az végzetes lesz. Tetszik tudni? Van egy szép magyar kifejezés, a visszahőköl. Már alig használjuk, alig van, aki egyáltalán ismeri a kifejezést, pedig, amikor az ember a szakadék szélére ér, visszahőköl, mert látja maga előtt a mélységet, és majdnem beleestem. Na ez a bizonyos szívemet csak igéd rettentheti meg, ez ennek az élménye. Amikor az ember visszakapja a fejét, és azt mondja, hogy majdnem beleléptem, majdnem oda mentem, ahova csak az életem veszélyeztetésével mehetek. Úgy ürülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Tessék mondani, mikor tetszett utoljára végigolvasni a 119. Zsoltát? Jó hosszú, ugye? De ha javasolhatok valamit, ha másképp nem. 22 napra való áhítatanyag. 8 versenként. És talán érdemes nem csak beleolvasgatni, hanem azt a bizonyos 8 verset olyan különös, szinte havi áhítatként újra és újra végig gondolni. Gyűlölöm-e a hazugságot? Szeretem-e Isten igéjét? Ha valaki erre azt válaszolja, hogy ó, mind a kettőt, ezt én össze tudom egyeztetni, akkor valami nagy baj van. A Szentírás azt mondja, hogy egy forrásból nem folyhat édes és keserű. De vajon megrettente már, meghőkölte már annyira az életünk, hogy ne csak vissza

0: tántorodjunk a bűn szakadéka előtt, hanem oda rodjunk a kereszt alá, és azt mondjuk, nekem szükségem van az Isten kegyelmére. Tudják, amikor a tékozó fiú elindult otthonról, ő volt a király. Vagy legalábbis annak érezte magát. Pénz van, szabadság van, kontroll nincs, teszem, amit akarok, úgy, ahogy akarom, akkor, amikor akarom. És a Biblia nem köti az orrunkra, hogy mennyi idő telt el, amikor egyszer csak pénz elfogyott, barátok eltűntek, maradt a disznyónyáj, meg az üres korgógyomor. És akkor jutott el arra az állapotra, hogy azt mondja, az én atyám házában van kenyér. És lehet, hogy én onnan elkívánkoztam. De ha már nem akartam ott fiú lenni, milyen jó lenne most ott béresnek lenni. Ez a visszatántorodás, a visszahőkölés. Ha megtéréshez vezet. Mert ha nem, akkor dühöt romboláshoz, tagadáshoz. Mondjuk ki, ateizmushoz vezet. Hadd hívják most mindenkit imádkozni. Bár csak elmondhatnánk néhány sorát, amolyan hitvallásként együtt. Örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talált, a hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és mivel sokan májusban szokták intézni adóbevallásuk elkészítését, szeretettel emlékeztetünk minden kedves hallgatót, hogy munkánkat segítheti az 1%-a felajánlásával is.
0: Adószámunk 18 00 74 11 1 42. Újraolvasom. 18 00 74 11 1 42.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, e-mail címünk radio@mera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4. Mára elbúcsúzunk. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 9-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Zakariás könyvének 8. fejezetében, a 13. versben találjuk. Én megsegítelek benneteket, úgy, hogy áldássá lesztek. Az Újszövetségi igét Pál apostol Korintusiokhoz írt 2. levelének 1. fejezetében, a 4. versben találhatjuk. Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Segítség és áldás. Ízlelgettem e szavakat. Mint a örökre elválaszthatatlanul összefonódtak volna az idők kezdetén. Bátorít, bíztat, vigasztal, hozzám szól. A mindenható tesz ígéretet nekem, a teremtménynek, az embernek, megsegítelek. Hűségéről biztosít engem, aki oly sokszor vagyok hűtlen. Gondoskodását nyújtja felém, amikor kihívások és próbák ideje alatt elakadok. Felemel, ha elestem. Hányszor átéltem már, hogy nélküle elveszett vagyok. Pedig szüntelenül érezhetem, itt van velem, hogy segítse lépteimet, fogja a kezemet, belenyúljon az életembe, amikor szükséges. Erőt ad a megszólaláshoz, vagy éppen a hallgatáshoz. Olykor belekiáltanék a világba, érezzétek, emberek, itt van, de kellek én is hozzá. Kell a nyitott szív, hogy be tudjam fogadni a közeledését, hogy megértsem, azért van itt, hogy a bizalmat áldásra váltsa. Így támogat. Így jutok túl a nehézségeken. Így járhatom az általa kijelölt utat. Hála tölt el, mert tudom, hogy soha nem vagyok egyedül. De a feladatom, hogy áldás legyek, és hogy a sok jót ne magamnak tartsa meg, hanem továbbadjam. Ez erőt és bölcsességet kell kérnem. Mert a jót megtartani jó és könnyű, meglátni, hogy áldásból élni és az áldást továbbadni, még több áldás jelent ugyan, de ez nehéz. Elengedni görcsös ragaszkodásomat csak Isten ölelésében lehetséges. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, és segítségeddel életemben áldás fakadhat. Kérlek add, hogy a szívem bizalma irántad soha meg ne inogjon, de ha ez mégis megtörténne, akkor hadd találjak vissza hozzád. Hadd érezzem minden pillanatban ígéreted erejét, a meg nem szégyenítő reményt, átölelő, végtelen szeretetedet. Amen. Az áhítatot Vladika Zsófia írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Én megsegítelek benneteket, úgy, hogy áldássá lesztek. Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tanulj meg életed bennem lévő igazi középpontjából élni. Én ott lakozom lényed legmélyén, örökkévaló egységben, a lelkeddel. Ezen a mély szinten van az, ahol az én békességem szüntelenül uralkodik. A világban, a körülményekben, az emberi kapcsolatokban nem fogsz tartós békességet találni. A külső világ folyton változik. A halál és romlás átka alatt veszteg el. De mélyen, benned, ott van a békesség egy arany bányája, amely csak arra vár, hogy kiaknázzák. Szánj időt rá, hogy a mélyére hatolj a benned lakozó jelenlétem gazdagságának. Azt akarom, hogy egyre inkább életed valódi középpontjából élj, ahol az én szeretetem örökre megragadott. Én vagyok a benned lakozó Krisztus, a dicsőség reménysége.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossé 3.15 és Kolossé 1.27.

0: Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések 3:20.
1: Gyakran nem is látjuk, hogy milyen közel van szívünk ajtajához Krisztusunk. Válaszfal van a lelkünk és Urunk között. A meg nem vallott bűn távol tart tőle mindaddig, míg alázatossá nem válunk. Jézus mindig is ott áll, nem hagy el minket. Ismételten bekopog hozzánk az ige által, csak hogy mi sokáig nem veszünk róla tudomást. Nem élünk az igével. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos ezért, és térj meg. Mondja a Jelenések könyvének 3. fejezetében a 19. versben. Aztán talán már súlyos sorscsapások szavaival szól hozzánk, és esetleg még ekkor sem ismerjük föl az események, történések értelmét és célját. Ilyenkor keresnünk kell a csöndet, mert a világ zajában nem hallhatjuk meg a Jézusi szót. Ezzel magunknak kell kitárnunk ő előtte az ajtót, mert a megváltó soha nem nyitja azt meg erőszakkal, hiszen nem ő az, aki nehezen nyerhető meg, hanem mindig csak mi. Ha ezt a csodálatos, türelmes vendéget odaadóan behívjuk, Jézus megszületett bennünk először, vagy újra és újra, és mindig helyreállhat vele a közösségünk. Ha mi vele vacsorálunk, felüdít, ő táplálja lelkünket élettel a megelégedésig. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek, mindnyájatoknak, akik várjátok az Urat. 31. Zsoltár, 25. vers.
0: Türelmes és áldott Jézusom, köszönöm, hogy te nem csak vigasztaló, hanem bátorító is vagy. De legfőképpen köszönöm a te ígédet, amely élő és ható. Ma is te is a félénk, töredékes emberi beszéden keresztül mégiscsak megszólalsz, és elvégzed bennem azt, amit te jónak látsz. Kérlek, hogy soha ne akadálya legyek ennek, hanem előkészítője. Így segíts nekem a szívem ajtaját is kinyitnom. Hadd legyen ott a készség a lelkemben, hogy elfogadjam és befogadjam a te ígédet. Megvallom neked őszinte bűnbánattal, hogy oly sokszor kirekesztelek az életemből. Tudom én, hogy te zörgetsz, de inkább úgy teszek, mintha nem hallanám. Vagy kinyitom az ajtót, de nem engedlek beljebb, félve, hogy szóvá teszed, ami bennem tisztátalanság, ami nem szerinted való. Pedig mindenkor mégis, Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem. 63. Zsoltár. Kérlek hát, világosítsd meg orcád a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból, Uram, ne szégyenüljek meg, mivel hogy hívlak téged. mély bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon, az emberek fiai előtt. 31. Zsoltár. Töredelmesen kérlek, add, hogy ne álljak ellene a te szavaidnak. Köszönöm, ha adsz erőt kinyitni az ajtót, és köszönöm, hogy azért jöttél, hogy levedd rólam bűneim terhét, eltöröld az álnokságaimat. Köszönöm, Krisztusom, hogy kegyelmes ajándékodul a te békességed van a szívemben, ami számomra bátorítás és biztatás.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Találkozó veled. Az Északi Egyházkerület missziói napja. Az Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete az idén, ma, május 9-én szombaton a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyében Nyíregyházán rendezi a Találkozó veled elnevezésű egyházkerületi napját. A házigazda egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális események, a személyes találkozások is hangsúlyt kapnak. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség temploma és gyülekezeti terei, valamint az evangélikus intézmények által körülvett Luther Márton tér ideális helyszíne lesz az eseménynek. A szervezők igei hívószava ez alkalommal a 98. Zsoltár egy sora, mert csodákat tett. Plenáris és szekció beszélgetések boncolgatják majd a nap mottójának témáját. A nap úrvacsorai istentisztelettel zárul, amelyen Keckó Pál, az egyházkerület püspöke végzi az ige hirdetés szolgálatát. Magyarországi Metodista Egyház, Methodist Church in Hungary. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Karad László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepihes beiktató istentisztelete holnap, május 10-én lesz a Kiscelli utca 73 szám alatti budapesti metodista egyházközpontban. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai Kis Templomban. Vasárnap pedig az Egyesített Énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Megjelent az őszi lelkész képesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatályban tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-17-én tartják. Erre azok jelentkezését várják, akik lelkészképző intézményben oklevelet szereztek, de a vizsgát még nem tették le. A számonkérés feltétele annak, hogy valaki a Magyarországi Református Egyházban önálló lelkészként szolgálhasson. Majd október 7-én tartják a különbözeti és honosítási vizsgát, valamint azokat az elbeszélgetéseket is, amelyek a lelkészi képesítés hatályban tartásához vagy visszaállításához kapcsolódnak. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, de most is lehetnek esők. A déli szél adja a 24-29 fokot is.
0: Híreinket hallották.

0: senki meg ne vesse a te ifjúságodat, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban.
1: Kávé.
2: Humor.
0: Életkérdések.
1: Biblia.
2: The Crew. Ifjúsági műsor a Szóla Rádióban.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatóságot, én Blaskó Krisztián vagyok, ez itt pedig a The Crew, a Szóla Rádió ifjúsági műsora. Mai vendégem Tóth Zoltán, üdvözöllek!
3: Üdvözöllek én is titeket, és köszönöm Krisztiánnak a lehetőséget erre a beszélgetésre.
0: Az első kérésem az lenne hozzád, hogy mondj egy pár szót arról, hogy milyen gyülekezetnek vagy te a lelki pásztora, illetve hogy ki vagy te a hétköznapjaidban.
3: Egy kis konzervatív gyülekezet, református konzervatív gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora, amely hát 20 éve alakult ez a gyülekezet, egy reformációs törekvés végül is azzal ért véget, hogy néhány presbiter család alakított egy ilyen gyülekezetet, és Helvét irányzatú a gyülekezetünk, tehát a Helvét irányzat az, hogy minden református gyülekezet önmaga is egy teljes egyház, aminek a egyházilag a legfelsőbb csúcsa az a helyi presbitérium. De zsinattal is összekapcsolódnak a gyülekezetek, a közös tanítás, meg a közös munka érdekében, tehát ez a Helvét irányzat. És ilyen szempontból mi az Ukrán Evangélium Református Egyházhoz tartozunk, és a gyülekezetileg pedig azt jelenti, hogy Beregújfúrban van egy gyülekezetünk, és Beresszázban van egy roma missziós egyház közösségünk. Itt van 40 főnk, amiből durván egy olyan 10-15 kín van Magyarországon, és a roma közösségben pedig 10 család van, ami körülbelül 60 embert jelent.
0: Elhangzott az, hogy Beregújfaluban vagyunk, ez ugye Kárpátalja egyik falva, és ez kint van Ukrajnában, ami azt jelenti, hogy itt a háborút, azt az emberek a bőrükön érzik, azt, hogy egyáltalán létezik ilyen még a 21. században, itt Európában, hogy háború van. Mennyire tapasztaljátok azt a fajta háborús nyomást, ami azért átszűrődik Magyarországra, hogy Ukrajnát azt támadják?
3: Tehát 14-ben tört ki igazából a háború, 22-ben csak kiteljesedett országos szintűre, úgyhogy azóta van itt a nyomás, tehát 14-ben, mikor kitört a háború, akkor voltak már ilyen katonák összegyűjtése, szaladtak az emberek az erdőbe aludni, meg hasonlók, meg a mezőn, és akkor utána elcsendesedett. 14-ben kimentek a fiatalok, és akkor látták, hogy nem... Tehát ez a katona begyűjtés, meg a háború nem annyira vészes, hogy most itt állandóan ez van. Visszaszállingoztak a fiatalok egy néhány hét, illetve néhány hónap után. És akkor ugye el lehetett lenni, 22-ben gyökeres változás lett, ami egyre súlyosabb nyomásként nehezedik rá az emberekre, főleg azokon, akik ott otthon bujkálnak. A nagyon nagy a nyomást, azt értjük, hogy vannak, akik otthon a kertben meglelik a kis munkájukat, és el vannak a családuk, és nyilván a feleségek családeltartók. Ez a kisebb, a nagyobb része, a derekas része a férfiaknak az, aki hozzányúl az alkoholhoz, feszültséget old, hogy egyszerűen nem csak a bujkálás, hanem az, hogy férfiként nem tudsz keresni, nem tudod a családodat eltartani, nem tudsz kimozdulni. Reszketve mentsz egy temetésre, hogy elhúzódnak, nem tudsz elmenni egy istentiszteletet. Tehát ez egy óriási nagy nyomás, és bizonyos sokan nyúltak az alkoholhoz, és tudunk olyan konkrét esetekről, akár a szomszédos Nagyberegről, vagy egy másik faluból, Beregrákosról munkás mellől, ahol öngyilkosságig ment a dolog. Tehát férfiak, nem fiatal emberek nem tudták elviselni a nyomást, és öngyilkosság lett. És egy olyan konkrét esetről is tudunk, ahol az édesanyja nem tudta elviselni, hogy a fiát bármikor elvihetik, és öngyilkossába menekült.

0: прийде Україні кінець.
1: Hogyan reagálnak egyébként az emberek arra, ugye vannak olyan emberek, akiknek az a feladata, hogy elfogják azokat, akik bujkálnak, akár az utcán, akár a mezőn. Az emberek ez ellen hogyan próbálnak, vagy tudnak védekezni, hogyha nem akarnak menni?
2: Hát, van egyfajta, hát úgymond passzív ellenállás. Ennek a dolognak lehetne ezt nevezni, mert tehát a kárpátai magyar emberre nem jellemző ez a forradalom, meg neki megyek például, hogy Odesszába vagy Rovnóba neki mennek itt vasdorongok az emberek, meg ahogy esetleg a roma közösségben mondjuk Ungváron, hogy botokkal várták, aztán jó helybe hagyták a begyűjtő legényeket. Tehát ez a kárpátai magyarra nem jellemző, tehát mi nem vagyunk ilyen lázadó, forradalmi emberek. Nyilván az életvédelme úgymond benne van, és megvannak a maga módszerei, hogy próbálják az emberek elkerülni, úgymond a biztos halált így. Ezekkel, hogy a mezőn járnak, a kertek alatt járnak, mert félnek az úton járni, vagy azzal, hogy internetes csoportok, közösségi médiában csoportok, ahol folyamatosan tájékoztatják egymást, hogy most bejöttek a begyűjtők, vagy most kimentek a faluból, tehát van egy ilyen zárt ajtók mögött lakunk, ami Kárpátaljára soha nem volt jellemző. Tehát a kárpátai ember az volt, akinek mindig nyitva volt az ajtaja, a ház előtt kis lauca van, pad van, ahová kiülnek az emberek esténként beszélgetni, ezek így eltűntek, most már még zárt ajtók mögött.
1: Amikor volt a koronavírus, akkor jellemzően az emberek csak online vettek részt az istentiszteleteken. Most hogy néz ki általánosságban egy istentisztelet, úgyhogy ez a helyzet adott?
2: Van egy rész, aki becsatlakozik online ezek közül, akkor ezekhez nyilván becsatlakoznak azok, akik bujkálnak. Aztán van a gyülekezet, aki ténylegesen jár, ott van jelenlétben, és vannak olyanok, akik a kettő között kockáztatnak. Értve az alatt, hogy tudja, hogy hadköteles, és tudja, hogy bármikor megfoghatják, de mégis úgymond az élete kockáztatásával is jön istentisztelet, régen is volt.
1: Ebben tud nekik a gyülekezet segíteni, vagy hogy jutnak el ilyenkor a gyülekezetbe?
2: Hát úgy jutnak el a gyülekezetbe, hogy mondjuk aki közel lakik, az eljöhet a kertem. Koronavírus alatt is volt azért már ilyen, hogy kertem ment. Nyilván kis létszámban, meg óvatosan, de voltak majdnem minden felekezetben voltak alkalmak, így bujkálva a kerten járva. Tehát most is van egy ilyen része. A másik része, hogy tehát jönnek velünk, például lelkész szolgálati kocsiába jön, missziós autóba, lelkész autóját nem állítják, nagyon ritkán állítják le. Nagyon óvatosan. De volt olyan, hogy vittem valakit alkalomra, igei alkalomra, és akkor jelzett az autószem, hogy előttünk állnak a poszton katonák, és akkor kiugrott az autóba, és elszaladt a mezőre. Ilyen is volt.
1: Igen, ugye a hadkötelesség az 60 éves korig tart. Aki már elmúlt 60 éves, ugye teljesen nyugodtan tud járni egy gyülekezetbe, és teljesen nyugodtan tud járni az utcán, maximum igazoltatják, és akkor igazolja, hogy ő már védett korban van. De egyébként a gyülekezetben magában, a gyülekezeti életre milyen hatással van az, hogy hát azért extrém módon lecsökkent a férfiak száma?
2: Tehát olyan hatással van a gyülekezetre, hogy például azok, akik mozgunk, vagy tudunk járni, azok túl vagyunk terhelve a szolgálatokkal. Tehát minden gyülekezetet megtépázott a háború, tehát sokan elmentek egyrészt, bujkálnak is, jóval kevesebben lettünk, ez az egyik. A másik az, hogy egymásra szorulunk, tehát vannak pozitív oldala is, hogy a szeretett közösség, az egymásra való figyelés, ez így jobb lett. A másik, amit más lelkipásztoroktól, meg ifjúsági munkásoktól visszajött, hozott egyfajta felélelést, egyfajta megújulást. Tehát a legelején volt egy lezsibbadás, egyszerűen félt mindenki, nem tudtuk, hogy mit csináljuk, és az Isten is szépen a szívünkre helyezte, hogy ebbe a helyzetbe is meg kell élnünk a hitünket, sőt, mi most jobban meg kell élni, mert nagyobb szükség van rá,
1: Tehát mondhatjuk, hogy kvázi annak ellenére, hogy a háború mennyi szörnyűséggel jár, ez egy ébredést is hozott Kárpátaljára.
2: Igen, mondhatjuk ezt, igen, mindenképpen hozott.
1: A gyülekezetben mi a helyzet a gyerekekkel? Hogyan próbáltok meg velük foglalkozni, akik így apa nélkül maradtak? Akár úgy, hogy még harcol az apukájuk, akár úgy, hogy már tudják, hogy hadi árvák.
2: Vannak nálunk is, ahol testvért meg apukát visznek el, hogy az iskola ifjúsági munkában vannak, és egyre többen vannak. Tehát eljön a gyermek iskolába, és mondja, hogy apukát megfogták, elvitték, anyuk otthon maradt. Hogy hogyan tudjuk ezt reagálni? Tehát azt látjuk, hogy lelkileg megterhel a gyereket mindenképpen. És jobban oda kell figyelni rájuk, és a gyerekek is jobban igénylik. A holland testvérekkel, vagy a holland partnerszervezetekkel vakációra visszük őket, nyári vakációra, és ennek a munkának van egy ilyen oldala is, hogy tehát sok beszélgetés, sok családlátogatást igényel, akár Hollandiában, akár Kárpátalján. Meg hát van ilyen oldala is, hogyha a helyzet úgymond romlik, tehát a közelebb jön a háború, vagy a menekült vonatok többet fognak behozni, akkor erre készen kell, hogy legyünk, hogy akár hadi árváknak árvaházat is nyitni, vagy átalakítani az ifjúsági házainkat annak, mert erre szükség van az árvaházak, akár az egyházi, akár az állami árvaházak, új szárnyak épülnek, és színig van, nem győznek. Az egyik árvaház hívott minket lelkész családnak, hogy foglalkozom, hiszen nem boldogulnak,

0: többször említettél hollandokat. És az lenne a kérdés, hogy honnan jön ez a holland kapcsolat, a kapcsolódás, illetve hogy miben, hogyan segítenek nektek a hollandok?
1: A szójvai evangéliumi református, ukrán evangéliumi református, akivel szoktunk együtt ukrán missziót csinálni, meg itt helyileg is, meg segítenek az ifjúsági munkába. Ők már régebben dolgoznak, például Zvolei hollandokkal hattam alapítványa. És aztán az lett, hogy 3 csapat is jött az iskolába, 7 ember foglalkozott az ifjúsági munkával, a gyerekekkel, a nagyobb fiatalokkal egy hétig, olyan 6-7 ember foglalkozott a játszótér összeállításával, és egy ilyen 4-5 ember foglalkozott az ifjúsági teremnek a felújításával, és nagyon áldott hetünk volt, be tudtuk hozni a közös alkalomra a tanárinkat, a diákjainkat, ciklet róla utána a helyi újságokba. És hát így indult el a mi kapcsolatunk ezekkel a hollandokkal, és azóta is van, mert tervezzük a következő szolgálatokat. Isten rendelte nekünk őket így.
0: Kijelenthetjük, hogy igazából nincsenek ifik a gyülekezetben, tehát hogy hiányoznak a fiatalok.
1: Igen, kijelenthetjük. Tehát nagyon aktív gyermekmunka van Kárpátalján, tényleg példás a gyermekmunka, minden felekezetben lehet ezt mondani. Az ifjúság nem, nincsenek így, vagy elvétve nagyon.
0: Milyenek a hétköznapok, amiket megéltek? Tehát, hogy akár az iskolába járásra gondolok a gyerekeknek, hogy mennyire borult fel az a ritmus, vagy hogyan módosult az a ritmus, ami addig jellemző volt, hogy bementek, vagy akár ugyanez a munkába járásban. Egyelőre beszéljünk erről a kettőről, aztán még lesz kérdésem a hétköznapokkal kapcsolatban.
1: Hát sok mindenben változott így, mert ugye az iskolákat befolyásolja a háború, sok gyermek elment, a lakosság elfogy. És az iskolák és a gyülekezetek is megsínlik.
0: Gondolom kevesebb is így a tanári állás, igen, meg amit én hallottam, és ezt erősítsd vagy cáfold meg, hogy mivel az ukrán állampénze nagy részt elmegy ugye a háborúra, ezért nyilván akik állami szférában dolgoznak, ők rendkívül alul fizetettek, bár még mindig jobban járnak, mint azok, akiknek nincs munkájuk, mert legalább az a kicsi van. Igen. És hogy sokkal előnyösebb az, aki mondjuk egy külföldi cégnél dolgozik, mert akár 3-4-szer annyit kereshet.
1: Hát igen, a tanároknál is hiány van, nyilván a tanárok is elmentek. Tehát ahogy a háború kitört, a férfiak átmentek külföldre, aki úgy gondolta, nem mindenki gondoltuk úgy, de aki úgy gondolt átment, és kialakult ilyenfajta nagyon különös családi élet, hogyha lehet ezt ennek nevezni. Mondok egy tipikus tanárcsaládot. Anyuka tanít, itthon vannak a gyerekek, és amikor eljön a hétvége, akkor péntek délután anyuka meg a gyerekek mennek apukához. Kibérelnek egy házat hétvégére, élnek 2 napot család életet, és hazajönnek. És ez így ment egy évig, így ment 2 évig, amikor látta a család, hogy nem akarják befejezni, nem is tudják, de nem is akarják befejezni ezt a háborút, akkor látják, hogy ez így nem mehet tovább. És ez hozott egyfajta második hullámot kivándorlás terén, hogy mennek az anyukák apukához, a családoknak egyesülnek. Egyébként ez a biblikus. Nem túl jó ránk nézve, meg kevesebben vagyunk, de ez a biblikus. Tehát ilyenfajta család élet, meg házas élet, ez az ige előtt, ez ismeretlen. Tehát hozott egy ilyen változást. Akik pedig itthon vagyunk, akár tanárok, vagy lelkészek, vagy bárhol, ahol igyekszünk szolgálni a népünk között, az Isten helyezett, ifjúsági munkások, stb., mi meg túl vagyunk terhelve. Egyrészt munkaterén is túl vagyunk terhelve, mert például a mi gyülekezetünkben is kim van külföldön, jó néhány család be is integrálódott más felekezetbe. Ugye kisebb konzervatív gyülekezetnél 10 van, az vissza az egyháznak a fenntartását, anyagilag az ömét, és nyilván, hogyha egy másik gyülekezetbe tartozik, oda fizeti a 10-et, akkor ide már nem fizeti. Most például volt egy ilyen, hogy az elmúlt 20 éve, 20 éve vagyok lelkész ennek a gyülekezetnek, most volt legelső alkalom, hogy elsőre nem tudták a fizetést kiadni. Most volt legelőször, mert egyszerűen emiatt a helyzetek miatt. Ugye az emberek is kevesebbet kapnak, kevesebben is, hogy 20 év alatt most fordult először így. Így, hát úgy mond, hogy szoktuk mondani, itt tudunk fennmaradni a vizen.
0: Na, jól tudom, az is vonzó egy tanári szakmában, hogy ahogyan a lelkészek, úgy a tanárok is élveznek egyfajta védettséget, mentességet a hatkötelezettség alól. Kik azok még, akik ebben mentességet kapnak?
1: Hát így ugyan a tanárok kapnak. Érdekes módon a lelkészeknek, a pékeknek, farmereknek egy évig volt, és utána bevonták. Mint hogyha nem kellene ennivalót termelni, vagy nem kellene temetni, vagy gyülekezet életet vezetni. Bevonták, és a farmerek meg a lelkészek rettegtek. Otthon ültek, és nem tudtak mozdulni. Voltak lelkészek, akiket el is vittek, és volt olyan korombeli lelkész kollega, aki a romnói kiképzőtáborba meghalt a télen. 47 éves volt, egy éve fiatal, mint én. De az elmúlt nyártól kezdve adtak felmentést újra a lelkészeknek, és kiegészítették azoknak a hivatásoknak a számát, ami szükséges, mert például a postásoknak nem volt, most már van az is, a villanyszerelőknek volt, és akkor kiegészítettek. Pékek még mindig nem kaptak, a lelkészek kaptak, úgyhogy egészülnek ki azok, akiknek felmentésük van. Igazából ez a felmentés, ez nem felmentés, hanem ez halasztás. Például nekem, mint tanársegédnek nem felmentésem van, hanem halasztásom van. Az azt jelenti, hogy én önként, úgymond önként lejelentkeztem katonának, minden orvosi papíron, tehát teljesen kész vagyok, bármikor vihetnek, csak halasztást kértem, mert olyan a hivatalom. Például, hogyha megszűnne most a hivatalom, úgy lenne, én lejelentkeztem, engemet vihetnének azonnal katonának. Hogy kellenek a tisztek is, nem csak a közkatonák, áttérünk online tanításra, és megkérjük a férfi tanárokat, hogy legyenek szívesek bevonulni, mert a hazának szüksége van rá. Tehát így vagyunk vele, hogy bármikor ez változhat.
0: Önként jelentkeztél, vagy nem volt más választásod?
1: Itt nem volt más választásom. Ez biztosít a szabad mozgást, és így lelkészként is tudok segíteni, akár betegeket elvinni, alkalmak megtartása, stb. Ifjúsági munka. Ez így nagyon jó, úgyhogy így van.
0: Következő kérdésem még így a hétköznapokkal kapcsolatban, hogy mit tapasztaltok, mennyire megbízható, mennyire működik jól a közmű, tehát így a közmű szolgáltatások, mint víz, villany, stb., illetve milyen az élelmiszer ellátás, és a fizetésetekből a pénzromlás következtében mennyire érzitek azt, hogy tudtok egy elfogadható szintet biztosítani magatoknak abba, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben táplálkozzatok?
1: Tehát ezek a feltételek, tehát a villany az olyan, hogy attól függ, hogy mikor mennyi támadás éri az országot. Amikor elég sok az áramszünet, valamikor egész elviselhető, például most az ünnepekre, meg előtte most egész elviselhető, ritkán szinte soha nem kapcsolják ki most az elmúlt hetekbe, meg most az üzemanyag áremelés az szerintem be fogja tenni az ajtót a mezőgazdaságnak rendesen, itt a családoknak is, mert szerintem a jóformán arra keresünk, hogy tankoljam az autót, meg tudjuk venni az ennivalót. De hogyha nem lenne például a magyar tanári támogatásom, mint tanárnak, akkor nem tudnánk missziós autót fenntartani. A gyülekezet az most.
0: Táplálkozás tekintetében, tehát jól tudtok lakni mennyiségileg, minőségileg?
1: Én azt mondom, hogy igen, de tudunk sok családról, ahol ez probléma. Például a feleségem elsős tanító, és akkor jön a gyermek, nem mondom a nevét, kérdez a kisfiút, hogy hát miért nincsen uzsonnád? Hát nincs otthon kenyér. És akkor három napból kettő nincs otthon kenyér. És az egyetlen és stabil étkezés az az iskola. Mert apukát elvitték katonának, anyuka meg otthon van, és nem tud csinálni semmit. Mikor, mi miatt nem tud, de hogyha nem tud, akkor így van vele, hogy az iskola stabil étkezés, az egyetlen egy napi stabil étkezés, amire biztosan számított. úgyhogy gazdálkodunk. Hát én is úgy voltam már most itt a tavaly, hogy jószágot tartom a földet, de mivel a földet, úgyhogy lett újra krumpliföld, mint régen. Kecskét vettem, mondom is néha viccesen, hogy na lassan már kecskepásztor is vagyok, nem csak lelkipásztor. Szóval másik kollega mondta Erdélyből, akinek valaszol, na én meg disznópásztor vagyok, az még egy fokkal lejjebb disznókat vettek. Tehát van ilyen is, de igyekszünk, hogy legyen sajátunk is, mert romlik a helyzet. Tehát a pénzvásárló érték az romlosan romlik így. Meg érdekes módon megfigyeltem, hogy amikor elfoglaltak egy területet a szomszédok, akkor mindig romlott a pénz. Nagyon sokat dolgoznak a helyiek. Ami jó, az, hogy még a nyugati gyárak működnek, és az ad egy kis stabilitást így.
0: Akkor ezek szerint így a felekezetközésségre is jó hatással lett. Nem csak ez, hogy ébredés van, hanem összefogás is.
1: Igen, lehet azt mondani, igen.
0: Rengeteg dolog van, ami ugye, nehézség, ami probléma, ami megpróbáltatás, de kérdésem az, hogy tudtok-e hálát adni, és miért tudtok hálát adni ebben az időszakban?
1: Igen, az ember ilyenkor megtanulja értékelni a dolgokat jobban. Ugye, ahogy Szikszai György írja, hogy a nyomorúságok azért tanítanak, és közel visznek az Istenhez, és olyan közel visznek, és olyan módon tudja az ember megtapasztalni az Isten kegyelmét, meg az Istennek a közelségét a nyomorúságban, mint egyébként nem tudná. Nyilván a hálaadás más jelent. Más jelent az a kifejezés, hogy az Isten kegyelméből van minden napunk. Ezek a fogalmak új értelmet nyertek. És a gyülekezetekben is, hogyha van egy ima közösség, vagy Isten tisztelet után szoktunk beszélgetni. Egyébként ez is így jellemző lett Kárpátalján, hogy igen, ott maradunk, beszélgetünk, és jó együtt lenni ilyen szempontból is. És megbeszéljük, hogy igen, van egy beteg, átment az a beteg a betegségen, megműtötték, vagy hogy lett kiigazodott, és imádkoztunk ennek a családnak, hogy legyen munka, és milyen jó, végre már van munkahelye. Igen, ezek a fogalmak új értelmet nyertek, és megtanultunk ezért még inkább hálásnak lenni. Ebből élünk, szó szerint ebből élünk az Isten kegyelmében, napról napra.
0: Gyakori az, amikor egy ember haragszik mondjuk a szomszédjára, és azt tanítja az ige, hogy szeresd ellenségedet, akkor is, hogyha neked így keresztbe tett, hogy áld azokat, akik átkoznak titeket, hogy imádkozzatok azokért, akik üldöznek benneteket. Nektek most mit jelent az, hogy szeretni az ellenséget és megbocsájtani?
1: Ja, nyilván ez a kérdés, hogy szeretni az ellenséget, ez egy kicsit összetettebb kérdés, és minden esetre azt látni kell, hogy az Isten tanít arra, hogy még inkább kegyelembe éljünk, tanít erre is, hogy megbocsátani az ellenségnek, meg átértékelni bajokat, problémákat, vagy sérelmeket, amiket minket értek, mert itt volt egy egyet nem értés, legyen a szomszéd, vagy vallási kérés, vagy valami más, az egy probléma, igen, probléma. De amikor azt látni, hogy egyik napról a másikra családok maradnak apa nélkül, megélhetés nélkül, és lelövik temetés, meg stb. Mikor ilyeneket látunk problémának, az amellett eltörpül a miénk, és tanít az Isten elengedni. Tanít erre.

De most ukrán, magyar, orosz, elég vegyesen vagyunk itt Kárpátalján. Volt ilyen, hogy a háború előtt történelem is azt mutatja, a példa is azt mutatja, mindig a nacionalizmus felerősödik. Háború előtt, meg a háború elején, tehát a nacionalizmus felerősödik, és az olyan borzasztó jót még nem hozott semmilyen társadalomban, nyilván ez igaz itt is. Én legalábbis nekem ez a meglátásom, tehát ez a nemzeti különbözőségek, vagy konkrét helyi problémák, vagy valakivel személyes problémát, ilyen ellenségeskedés, hogy tanuljunk megbocsátani. Mert hogyha hagyjuk, hogy az ott megmaradjon, az ellenségeskedésből gyűlölet lesz, a gyűlölet, aki gyűlöl, az őr is, hogy mutatja a szóvégződése. Hogy ebben vigyáznunk kell, mert az Isten minket nem erre tanított, hanem arra, hogy abban a konkrét adott helyzetben az ellenséget szeressünk, és ne csak, hogy szeressünk, próbáljuk menteni a lelkét.

0: mondtad, hogy itt Kárpátalján vegyesen vannak a magyarok, az ukránok és az oroszok is. És hát ugye tudjuk, hogy az
1: Oroszország... Nem szabad így mondani, de ez a tény, mert a donbászi menekültek azok ugyanúgy kisebbség, mint mi. Mondjuk az egy 11 milliós egytömbbe egy kisebbség, az kicsit relatív az a szó, de ilyen társadalmi politikai értelemben mondjuk az, hogy kisebbség. Azok, akik ide jönnek, azok mind oroszul beszélnek. És elég sokan jönnek, tehát a faluba vásárolják a házakat, tehát havi 2-3 ház, ami alapban megvan, hogy megvásárolnak, úgyhogy lassan így nem csak kiüresedés van így, hanem ilyen feltöltekezés is van. És elhozzák az óvodába a gyermeket, azok mind oroszul beszélnek az óvodába, és a kisgyermekek is az iskolába is.
0: És emiatt nincs hátrányos megkülönböztetés, meg nincs bennetek harag, hogy hát ők orosz kisebbség, vagy ők oroszul beszélnek.
1: Oroszul beszélő ukránok. Ez a hivatalos.
0: Tehát akkor nincs bennetek emiatt neheztelés rájuk, mert bennetek valószínűleg, mint hívő emberekben nincs, de hogy nem is tapasztalható ez, hogy emiatt őket kiutálják itt Kárpátalján, mondjuk az iskolából.
1: Nem utálják ki őket. Én azt látom, hogy sorstársakat látjuk benne olyan értelemben, hogy akinek a rosszabbik fele jutott a dolgoknak. Nem utálják ki őket, egyáltalán nem, eleve az iskoláink töltődnek felfele. Van az újságunkban egy írónő, és hát nyilván az írónők némileg jobban értenek a szavakhoz, meg a megfogalmazásokhoz, mint mások, és akkor mondja, hát inkább a szomszéd porta lakatos legyen, mint lakatlan. Úgyhogy így vagyunk vele, hogy inkább lakatos legyen, mint lakatlan. Nyilván azért, mert sok roma család is megvesszegeti a házakat, táborból kijönnek. Nyilván ők is ki akarnak mászni, úgymond a sárból. De én azt mondom, hogy ha mondjuk van itt a faluban 100 üres ház, és megvesz 30-at a roma család, és 70-et megvesz a donbászi oroszul beszélő ukrán család, próbálok jól fogalmazni, én ebben nem a negatívumot látom. Mert nem kiüresedik a falu, nem kiüresedik az iskola. Nem feltétlenül azt kell látni bennünket, hogy na most népességcsere van, és akkor kitelepítnek, ide telepítnek, oda telepítnek. Nem hiszem, hogy az lenne, bár voltak, akik felvetették ezeket, de nem hiszem, hogy az lenne, hanem egyszerűen nyomorult emberek jönnek a nyomorúságból, minél messzebb, ahová csak tudnak, az egyik. A másik meg az, hogy jönnek, nyilván nem veti fel őket a pénz, mikor most bombázták szél a házukat, hanem keresnek egy olyan házat vagy lakást, amit meg tudnak venni, és ezek is falusi házak. Jönnek a nyomorúságból, beszélgetünk velük, fogadjuk őket, ukrán estéket szerveztünk, ami nagyon furcsa volt sok embernek. Például meghívtam a falunk egyik vezetőjét, akit egyébként nagyon tisztelek, egy nagyon okos ember, és azt mondja, figyelj, ide Zoltán tiszteletes, hát én nem vagyok ukrán, hogy ukrán evangelizációra menjek, nem mondom, csinálunk azért egy kis fordítást is, mert mi is magyar gyülekezet vagyunk, egy összefoglaló fordítást, egyébként jók, de nem jött el, mert ő magyar emberre, de volt, akik eljöttek. És azóta is próbálom minden éven egy néhány ukrán estét ukrán énekekkel, ma persze magyar fordítás is végzünk, azért mi magyarok is szeretnénk az igébe épülni, de próbálunk például így felük odafigyelni. Vagy az iskolában tartok gitárkört, meg természetjárókört a gyermekeknek, hát fordítom, tehát magamat fordítom ukránba. És akkor a gyerekek kijavítják a végződést, mert ugye az ukrán nyelv az ragozott nyelv, angolul beszélek, nekem furcsa, így a ragok. És akkor a gyerekek kijavítják a végződést, de azért megértik. Mert például tartottunk magyarul alkalmat, és akkor mondja a kis ukrán menekül kisfő, jár, ruzumujú, nyitsa annyi ruzumujú, nem értek én semmit. De apuka magyar iskolába adta, mert abban látja a perspektívát, hogy ő magyar iskolába tanuljon, Beresszászban magyar egyetemen, és Magyarországon képzeli a gyermekei életét, megyedül nevel négy fiút. És a kisfiú csak mondja, nyeruzumi, nem értek semmit. És akkor fordítom magamat, meg van egy vasárnapiskolánk is, ahol ukrán képes Bibliából olvasunk, és akkor fordítjuk az ukrán magyarra, és így tud belőle épülni az ukrán, és tud belőle épülni a magyar gyermek is. Ugye én nem azt látom azokban, akik ide jönnek, hogy na, jönnek ezek itt kicserélni a lakosságot, meg idáig, mint majdnem szín magyar falu volt, nem teljesen, de majdnem, és akkor jönnek. Nem, emberek jönnek a nyomorúságból, és úgy is kell őket fogadni, és az igével, és menteni, meg segíteni ott, mert emberek vagyunk, mert háború van, és ez a biblikus, ez az igei.
0: Igen, és ez nem azt jelenti, hogy akkor ti feladjátok a magyar identitásotokat.
1: Nem, mert például a második világháborúban volt hasonló, akkor jöttek le a hegyekből, nem ukránok, ruszinok. A ruszin az valóan nem Szlovákia, te környékéről jöttek, és betelepítették az Árpád-házi királyok őket határőrök, meg kevés volt a katona. Onnan jöttek a ruszinok, ők nem ukránok, most egyesek szerint igen, de nem. És ugye mi jöttek azok, oroszul beszélő ruszinok, le a faluba egy kis tömböt képeztek, egy kis templomokat, hozták a kis fatemplomokat a hegyekből, és voltak, és mi úgy hittük őket, hogy az oroszok. De az oroszok úgy voltak valahogy, mind megtanult magyarul, utána nyilván most is lesznek, akik megtanulnak magyarul. Van, aki direkt nem tanul, van, aki megtanul, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy jönnek ezek az emberek a nyomorúságba, elvileg mi vagyunk itt a befogadók, és segíteni kell, meg az igét kell feléjük hirdetni, meg amit tudunk, nyilván nem tudunk mindent, de amit tudunk, meg kell tenni. És hogyha ez a tendencia így fog menni tovább, akkor még többen fognak jönni. Kárpátaljának a lakossága megduplázódott pár év alatt emiatt, főleg a városokban.

0: Cseri Kálmánnak volt egy ilyen gondolata egyszer, hogy a hívő embernek, ha nyugalma nincs is, békessége van. És az a kérdésem, hogy neked, illetve nektek így a gyülekezetben van békességetek?
1: Én úgy gondolom, hogy van békességünk, és így, hogy megfogalmaztad, hogy nektek így a gyülekezetben van békesség, ez, igen, ez így van, hogyha nem lenne gyülekezet, nem lenne igai közösség, akkor elég még nyomorultabb lenne a helyzet, és ez nagyon, nagyon sokat segít a megmaradásba, egymás építésébe, egymás erősítésébe, a másik pedig az, hogy más keresztényekkel, hogy közösen szolgálunk, akár ugye a holland református atyafiakkal, most egy kicsit az ifjúság misszió terén a helyi baptista munkatársak is, ugye a nyáron tervezik. Ugye ez, hogyha megélem, amit az Isten rám bízott, és a gyülekezetben egymás hit erősítésére vagyunk meg, mikor közösen szolgálunk a nyomorúság idejébe, az mind segít, hogy, hát, hogy a viharok idején meglegyen a békességünk, meglegyen az a közösségünk az Úrra, és másképpen éljük meg a vihart. Tehát viharba is lehet úgy, hogy sodródni egy hajónak, mint Pál apostol az Adrián, meg lehet a viharba úgy, hogy igen, vihar van, de célnak tartunk, és összefogva lassan azért igazodik a rév felé a hajó.
0: És még egy utolsó kérdésem lenne feléd. Azoknak, akik ott vannak Magyarországon, és talán ilyen-olyan szűrőkön keresztül hallanak valamit abból, hogy mi az, ami itt kint Ukrajnában van, vagy benne élnek akár a kárpátaljai magyar testvéreik is, mi az, amit úgy üzennél azoknak, akik most Magyarországon hallgatják ezt az adást?
1: Azt üzenném mindenképpen, hát hogyha így kéne megfogalmazni, hogy Isten nem ad semmit véletlenül. Tehát a református hit az vallja, erre Belgi KT-ben is benne, hogy gondviselés nem történetesen történnek, akár a jó vagy a rossz dolgok, minden az Isten atyai kezéből jön, hogy ezek a dolgok nem véletlenek, és nem csak a negatívumot kell meglátni dolgokba. Mi magyarok hajlamosok vagyunk csak a negatívumot meglátni. De persze hajlamosok vagyunk nagy ébredésekre is, mert az Isten azért használja magyarságot itt Európába, különleges szerepet adott nekünk, én ebben biztos vagyok. De hajlamosok vagyunk a nagy lufi leeresztésekre is. Nem annak van az ideje, hogy most a nagy lufi leeresztések legyenek, hanem annak van az ideje, hogy meglássuk, hogy Isten ezt a nyomorúságokat azért adta, mert lelkileg felrázzon minket, hogy tanítson összefogásra, tanítson hálára. Lehet hálát adni az Istennek azért, hogy például Magyarországon nincs háború. És a háború szót imádságban használ olyan kontextusban, hogy az Istennek hálát adok, hogy nálunk nincsen háború. És lehet, meg ez nem csak lehet, hanem gyakorlatban is azt látom, hogy az anyaország jobban odafigyel Kárpátaljára, mióta van ez a nyomorúság. És azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar kultúra és a hagyományozás, a magyarságnak a megőrzése egyfajta olyan dolog, ami egyértelmű reneszánszát éri Kárpátalján. Tehát ami most van ilyen szinten, ilyen volt Erdélyben, de Kárpátaljára ez nem volt jellemző. Mi inkább ilyen gyakorlatilag vagyunk, meg a Szovjetunióban tanultunk egymást, hogy mi a helyzet a kisebbségnek, hol a helye, úgymond, ha túl akar élni. És ez nem volt jellemző, tehát így a magyarságnak az őrzése, mint például Erdélyben, hogy volt. És most ennek van egy egyértelmű reneszánsz, akár zenei téren, látom bereszánszi zeneiskolát. Lehet mondani, hogy barátom az ottani igazgató, szoktunk lelki beszélgetéseket is folytatni, és látom, hogy milyen jó munkát végez, meg végeznek az ottani pedagógusok, ismerem őket. Vagy látom az itteni pedagógusokat, akár a helyi középiskolákban, vagy az egyháziskolákban, tehát egyértelműen megújulást hozott ezek a dolgok, és nyilván ez nem lehetne úgy, hogyha Magyarország nem segítene. És ez jó, ezért mi hálások vagyunk, és én azt szeretném, hogyha ha onnan így gondolnának ránk, és hogy mi is így gondolhassunk rátok innen, hogy akik a bajba, ott vagytok mellénk imádságban, meg amúgy is. És igen, az Isten a nyomorúságokat sem véletlenül adja, hanem azért adja, hogy az ember ilyenkor közelebb húzódjon az Istenhez, hogy jobban érezze, hogy rászorul az Isten kegyelmére, az Isten megtartatására, hogy jobban belekapaszkodjunk hittel az Istenbe. És igen, ez hozhat, meg hozott is lelki megújulást, és én úgy gondolom, hogy hozhat Magyarországon is azáltal is, hogy ide figyeltek ránk, és az Isten ezen keresztül munkálkodik, én úgy hiszem a ti szívetekbe is. És úgy gondolom, hogy ez az ige útja, és ez az igéből kifolyólag jó gyakorlati hozzáállás. Ezekhez a kérdésekhez.
0: Isten áldja meg azt a munkát, amit itt végeztek ebben a, hát már hosszú ideje kritikus helyzetben, és remélem, hogy azok, akik itt maradtak, és akiknek van füle a hallásra, azok meghallják az evangéliumot, és hogy Isten fog küldeni munkásokat az aratásba, hiszen az aratni való sok, de a munkás az kevés, és úgy tűnik, hogy egyre kevesebb, de hiszem, hogy az Istennek megvan a hatalma arra, hogy az ő népét azt megtartsa.
1: Mi is úgy hisszük, igen. És köszönjük a jó kívánságot, és mi is áldott szolgálatokat kívánunk, és azokat a fiatalokat, akiket várnánk, hogy készülnének ide nyáron, hogy szolgáljanak azokat pedig szeretettel várjuk, és missziójunkára.
0: Még egyszer a hallgatóságnak, hogy tervezünk egy olyan tábort, ahova jönnek magyar hívő fiatalok szolgálni ide Beregújfaluba, és ez az, ami reméljük, hogy talán elindít egy újabb löketet abba, hogy az emberek, a fiatalok főleg megtalálják a helyüket, és megtalálják Istent. Tóth Zoltánnak, a Beregújfalui református, evangéliumi református gyülekezetnek köszönöm szépen az interjút.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: The Crew, ifjúsági műsora Szóla Rádióban.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: a bizalom örömet ad. A mai ige 33. Zsoltár 21. vers. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. Gondolatok az ígéről. A hit gyökeréből nő ki a szívbéli örömvirága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz. A zsoltáros itt kifejezett meggyőződése tulajdonképpen egy ígéret, amelyet a bizalommal kinyújtott kezünkbe tesz az Úr. Bárcsak megbecsülnénk, ha e pillanatban nem is örvendezünk, hamarosan örvendezni fogunk. Ez olyan bizonyos, mint ahogy Dávid istene a mi istenünk is. Gondolkodjunk csak el az Úr szent nevét, hogy még jobban tudjunk bízni benne, és bizonyosabb legyen az örömünk. Az Úr szent, igaz, kegyelmes, hűséges és megváltozhatatlan. Bízhatunk az ilyen Istenben. Ő bölcs, mindenható és mindenütt jelen való, támaszkodjunk rá örömmel. Tegyük ezt azonnal és fenntartás nélkül. Kelenföldi barokk esték. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő rendezvény ma, május 9-én volt, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamara hangversenye volt hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor. Ekkor Alföldi Borús Eszter Fuvola művész hangversenye lesz hallható. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület ma, május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Megkezdődött Hamburgban az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hamburgban megkezdődött az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hazánkat Durkó István missziói alelnök és Téglási Lajos külmissziós szaktitkár képviseli. Új főtitkár a protestáns egyházak európai közössége élén. A bécsi Luther evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten iktatták be a protestáns egyházak európai közössége új főtitkárát, Susan Schenket április 27-én egyúttal búcsút véve elődjétől, Mario Fischertől. Az alkalmon több mint 100 egyházi vezető volt jelen Európa különböző részeiből. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, de most is lehetnek esők. A déli szél adja a 24-29 fokot is.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szombat délelőtti Isten tiszteletünk kezdetéül énekeljük a 253-as énekünk első, második, harmadik versét, amely így kezdődik, velünk Immanuel, ég és föld Ura.

Imádkozzunk. Jó Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás a mi szívünk, hogy ismét eljöhettünk a te szent házadba. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is felénk voltál, megőriztél, megtartottál bennünket, és ismét itt lehetünk. Arra kérünk, hogy áld meg az igét, amit küldesz a mai napon számunkra, és áld meg az igének szólóját. Segíts minket abban, hogy igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk, hogy az emberek megláthassák rajtunk, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Jó Istenünk, köszönjük az imádkozás lehetőségét. Imádkozunk azon testvéreinkért, akik most nem lehetnek közöttünk. Szombatnapi áldásoddal te keresd meg őket. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk egységeért, azért, hogy egyre szorosabban zárkozva, egymás kezét megfogva végighaladhassunk azon a keskeny és nehéz úton, amely tele van problémákkal, nehézségekkel, örömökkel is, amelyeket nem veszünk észre, de egy biztos, hogy ez az út az, ami hozzád vezet. Ezért imádkozunk gyülekezetünk minden egyes tagjáért, fiatal és idős testvérünkért egyaránt. Te légy velünk, te őrizzél meg bennünket ezen az úton. Imádkozunk betegeinkért, akiket szombatnapi áldásoddal te keresd meg, de imádkozunk azon testvéreinkért, akik lelkileg megfáradtak. Jó Istenünk, arra kérünk, hogy te segíts bennünket arra, hogy sok szeretettel, türelemmel és megértéssel körülvéve őket, ismét együtt dicsérjük a te szent nevedet, és végezhessük azt a munkát, amelyik ránk bíztál. Most, mikor leülünk lábaidhoz, arra kérünk, hogy nyisd meg szívünket igéd befogadására, légy velünk, és jöjj közénk a te szent lelked által, ezt kérjük tőled, most és mindörökké. Amen.

Először csendben jött, mint gyermek, egy szép, csillagfényes éjszakán, s távoli öreg fejedelmek mendegéltek a csillag nyomán. Jött, mert Isten megígérte. Várta őt egy kicsiny árva nép, tengernyi sóhaj szállott érte, s jöttét jelezte a csillagkép. De az adventvárók nem tudták, s ez a keserű tragédia, hogy fényűzés helyett az utcák vándora lesz az Isten fia. Eljött a békességes éjben, a béke illatát szórta szét, kard villant Heródes kezében, mikor hallotta érkezését. Övéihez jött, s nem fogadták. Egyszerű volt, nem volt otthona, vérpatak szántotta az arcát, s fején fény lett, tövis korona. Kik nem várták őt Betlehemben, mikor az ős ige testé lett, gúnyolták, űzték, s kékre verten adták rá a véres keresztet. Ez volt az első advent. Mielőtt égbe szállt a Mester, új, dicsőbb ígéretet hagyott, hogy eljön glóriás sereggel, de órát nem mondott, sem napot. Egy új advent küszöbén állunk, hirdetik a föld s a csillagok. Jön Jézus Krisztus, akit várunk, kinek fején dicsőség ragyog. Övéi itt, mint hajdan Izrael, csillagok járását nem látják. Új gyilkosok tűnnek ma is fel, új Golgoták, új kálváriák. A békesség égi hírnöke süket botorfülekre talál, pedig szól a nyomor özöne, sír a fájdalom, búg a halál. A pásztor lelkek száma kevés, kik hittel kémlelik a mennyet, s kiket nem csüggeszt szenvedés, hanem új advent felé mennek. Ó, eljön Urunk, akit várunk, hirdeti a nap, a föld, az ég. Angyali karral jön utánunk, s lesz boldogság, örök békesség.

0: Alapigénket Lukács evangéliuma 18. fejezetéből olvasom. Jézus ezeket hallva mondané ki, még egy fogyatkozás van benned. Add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban. És jár, kövess engem.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Jézus egy majdnem tökéletes vezetővel találkozik. Hiszen ez a gazdag ifjú, ha végigolvasjuk az egész történetet, nem is volt már olyan ifjú. Vezető ember volt. Fő ember, hiszen így kezdődik a 18. versben. És megkérdi őt egy fő ember mondván. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem. És akkor Jézus elmondja, hogy ismered a parancsolatokat. Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Ez a főember azt mondta, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Tudjátok, amikor olvastam a Bibliát, külön kérdés, hogy miért ebben a sorrendben mondja a parancsolatokat? Az általunk ismert parancsolatok sorrendje eltér a Jézus által idézett sorrendtől. Nem azért, mintha alapvető baj lenne ebből kifolyólag, és nem is sorolja föl a 10 parancsolatot, hanem csak a 10 parancsolatból néhány fontosnak látszót kiemel. Az is lehet, hogy a felsorolással kapcsolatosan jelentett ez problémát akkor és ott Izrael társadalmában. Lehet, hogy a legfontosabb kérdés, ahol a legnagyobb disszonancia volt, azaz a ne paráználkodj parancsa körül volt. És akkor ezután Jézus azt mondja, ezt ne tedd. És ez a főember azt mondja, ifjúságomtól fogva tiszteltem a parancsolatokat. Akkor add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között. Még egy fogyatkozásod van. Jézus nem azt mondja, hogy tökéletes vagy, még egy. A még egy, az pedig feltételezi az alapvető hiányt. Vagyonához erősebben kötődött, mint az Istenhez. Vannak ma is majdnem hívő emberek. Vannak ma is majdnem adventista fiatalok. Vannak ma is majdnem adventista vezetők. Vannak ma is, akik kívülről tökéletesnek látszanak. És az emberek azt mondják, hogy na ilyennek szeretnénk lenni, mint ezek. Betartják a parancsolatokat. A ne paráználkodj, a ne ölj, a hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Csak nem veszik észre a fogyatkozást. Jézus pedig azonnal megérezte ebben az emberben a vonzódást és a hezitálást. Azonnal megérezte a tétovázást. Ennek a történetnek van egy paralel története, nem arra utalok, hogy ez Máté evangéliumában és Márk evangéliumában is megtalálható ez a történet, hanem arra gondoltam, hogy Pál apostol életében is van egy hasonló helyzet és szituáció. Amikor a harmadik misszió útja alkalmából, ezt befejezve visszatér Jeruzsálembe. És a jeruzsálemi zsidók fellázadnak ellene, és meg akarják lincselni. Még szerencse, hogy egy arra járó római katonai osztag kimenti Pált a lincselők kezéből. Pál börtönbe kerül. A római helytartó ekkor Festus. Festusnak pedig egy nagyon különleges vendége volt ebben az időben, amikor Pál pere napirendre került. Agrippa, a zsidók negyedes fejedelme, vagy ahogy másképpen mondják, alkirálya. Látogatóban volt Festusnál. És nagyon jól ismerjük a római jog azon vonatkozását, hogy mielőtt ítéletet tartanak, ítéletet hoznak, a vádlott, a terhelt egy védőbeszédet tarthatott. És ebben a védőbeszédben a védelem felhozhatta mind azokat a fontos szempontokat, ami tisztázhatta őt, ami a vád alól felmenthette. És Pál is nagyon készült erre a védőbeszédre. Sőt, meghallja azt, hogy nem csupán Festus és néhány bíra lesz a kihallgató teremben, hanem ott lesz a zsidók alkirálya, Agrippa király is. És Pál apostol elkezdi a maga beszédét, és nagyon érdekes, hogy nem a rómaiaknak célozza, nem a rómaiaknak irányítja a beszédének a súlyát és lényegét, hanem a zsidók királyának, Agrippának. És azt mondja, ismered a prófétákat, tudom, hogy ismered őket, és hiszel nekik, hiszel bennük. Én is zsidó vagyok, te is zsidó vagy. És megtartja csodálatos védőbeszédét. Túl jóra sikerült. És a végén feláll Agrippa, és azt mondja, majdnem ráveszel arra, hogy keresztény legyek. Majdnem ráveszel arra, hogy elfogadjam Jézust Messiásnak. Olyan jó volt a beszédet felépítve. Annyira tökéletesen ecsetelted a zsidó-júdai gondolkodás szerint a te megtérésedet, a te hitedet, Jézus prófétai, messiási voltát, hogy elkezdtem bizonytalankodni, és majdnem keresztényé váltam. Pál pedig azt mondta, én kívánom, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is. És ne csak te, Agrippa király, hanem mindazok, akik hallották ezt a beszédet. Néha találkozunk olyan emberekkel, akik majdnem keresztényé válnak, akik nem vitatkoznak, akik nem argumentálnak, akik nem hoznak fel érveket a kereszténység ellen, akik úgy néz ki, hogy mindent elfogadnak, akik azonosulnak az üzenettel, és valami történik. Szépen végigmennek egy úton, és az utolsó pillanatban a célegyenes előtt vagy megbotlanak, vagy megállnak. Majdnem tanítványokká válnak. Agrippa király és ez a főember majdnem keresztényé válik. Majdnem elfogadták a názáreti Jézust Messiásnak. Vajon hol vétették el? Az egyik mindenféleképpen valamit tartogatott a szívében. Egy kis bálványt, teráfimot, ami fontosabb volt számára minden másnál, a vagyon. A másik pedig a hatalmat. Sátánnak két nagy csalása van az életünkben. A vagyon szeretete és a hatalom akarása, a hatalom utáni vágy. És ha megnézzük, hogy emberek mi mindent megtesznek azért, hogy a hatalmat birtokolják vagy birtokolhassák, elszomorodunk. Ennél a két embernél is valami nagyon elkezdődött, és mégsem vált teljessé, és mégsem vált egészé. Izraeliták voltak ők, zsidók voltak a zsidóbbaknál is. Persze Izraelben ebben az időben nem volt divatos megtérni. Igen, emlékeztek még keresztelő Jánosra, különösen Jézus idejében. Bár amikor Pál beszél, a harmadik misszió útja végén ez évtizedekkel, három évtizeddel Jézus kereszt halála után van. Eddigre már nem divatos megtérni. És testvéreim, mi hogy állunk adventisták? Mi szeretjük a megtérést? Én negyedik generációs adventista vagyok. És ha erre gondolok, egyrészt büszkeséggel tölt el, másrészt óriási felelősséggel. vajon nem megszokásból járunk-e ide? Nem megszokásból jövünk-e szombaton? Nem megszokásból hallgatjuk-e az Isten igéjét? Vajon nem állunk-e melyik mi is nagyon sokszor félúton, az igazság félútján? Ez a főember, akit nevezzünk gazdag ifjúnak, nagyon sokat hallott a názáreti Jézusról, ezért azt mondja, hogy jó mester. Az eredetiben ez így hangzik, hogy jó rabbi. A mester az a rabbi az új szövetségben. Te jó vagy rabbi. Abban a pillanatban ki is kéri Jézus. És azt mondja, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy az Isten. Megadja az alapvető tanítást. De mégis ő egy érdeklődő, egy barátkozó főember, akire talán mi adventisták azonnal rávetettük volna magunkat. Éltünk volna a lehetőséggel. Egy befolyásos főember, aki az adventista képet tovább tudja hordozni a világban. Ja, hogy nem hiszel mindent, nem baj. Csak legyen barátkozó. Csak tolja a zsidóság szekerét. Csak tolja az adventisták szekerét. És figyeljük meg, milyen radikálisan Jézus eljut a legkényesebb pontig. Nem kerüli ki. Nem tartja, hogy évekig járjon utána. Most dönts. Vagy igen, vagy nem. És Jézus azt mondja számára két dolgot. Egy. Szabadulj meg a vagyonodtól. Szó szerint azt mondta, add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek. És ezután is lesz vagyonod. Mennyei vagyonod. Másodiknak pedig azt mondta, jár, kövess engem. Azt is el kell mondjuk, hogy Jézus nem minden utcasarkon mondta azt az embereknek, hogy kövess engem. Ahhoz, hogy Jézus valakinek azt mondja, hogy kövess engem, oda már egy minőség kellett. Oda már az emberi tökéletesség egyfajta fokára el kellett, hogy jusson. Ott nagyon sok őszintességet kellett, hogy Jézus lásson. Nagyon sok becsületességet, tisztességet. Ő lett volna a 12. tanítvány. Hiszen a 12-ből 11-et Jézus maga hívott el szó szerint, valóságban. Egyet nem hívott el, Iskáriótes Júdást. Őt a környezete tuszkolta be. És Jézus azt mondta, hogy tessék, lássék, hát ha annyira akarjátok, hát jöjjön. Úgy is rá lehet nézni erre a főemberre, mint a potenciális 12. tanítványra. Végigolvashatjátok az evangéliumot. Megszámolhatjátok, hogy Jézus hány embernek mondta azt, hogy gyere és kövess. Hányan akarták követni? Emlékszeltek a gadarénus vidékén megszállt emberre, aki azt mondta, hogy követlek. És Jézus azt mondta, nem, menj haza, és mondd el, hogy mit tett veled Isten. Ne kövess engem. Ennek az embernek pedig azt mondta, ha ettől a fogyatkozástól meg tudsz szabadulni, akkor gyer, kövess engem. Nem fordítva mondta, fordítva mennyire észszerűbb lenne, mennyi sok kompromisszum lenne. Ha azt mondta volna, kövess engem, és majd add el a vagyonodat. Ebbe lehet, hogy bele is ment volna ez a főember. Szétosztott volna mindenét, de csak később. Jézus pedig azt mondta, előbb. A főember pedig azt mondta, később. Jézus azt mondta előbb, ő azt mondta később. Hogy állunk mi Krisztus követésével? Mit mond Jézus? Mit mondunk mi? Hol van a hangsúly? Hol van a lényeg? Van-e kompromisszum ilyenkor?

lesz a mennyeknek országában. A majdnem maradékhoz tartozó adventista olyan, mint ez a főember. A majdnem maradékhoz tartozó adventista olyan, mint Agrippa. Azt kell kérdezzem. Hitte a gazdag ifjú? Jézus különleges voltában is messiásnak tartotta-e őt? Igen. Különben nem ment volna hozzá. Különben nem azt mondta volna, jó mester. Különben csapdát állított volna, ahogy a farizeusok és írástudók oly sokszor csapdát állítottak neki. Tudott ez a főember szépen imádkozni? Tudott. Adakozó volt ez a főembere. Adott-e a vagyonából? Igen, de csak annyit, amennyi elő volt írva. Pontosan eljárt-e a zsinagógába ez a főember? Igen. Érdekelte-e ezt a főembert az igazság? Igen. A válaszunk igen, igen, igen. De most jön a legnehezebb kérdés. Megtérte ez a főember? Nem. Ott lesz-e az Isten országában ez a főember? Legalábbis eddig a képig. És nem tudjuk, hogy életének utolsó időszakában mi következett, vagy következhetett. De eddig a képig, amikor azt olvastuk róla, hogy szomorúan elment, akkor azt mondhatjuk, hogy nem. Igen, igen, igen, igen, és nem. És tudod, nem az számít, hogy az életedben hány igent kapsz. Tudod, mi a legfontosabb? Hogy a legutolsó kérdésre mi lesz a válasz? A legutolsó és legfontosabb kérdésre vajon igen lesz-e a válasz? Ez itt a kérdés. A majdnem megtért tanítványnak a gondolataiban ott van Jézus, a megtért tanítványnak pedig Jézus ott van a szívében. Hadd kérdezzem, hol van Jézus? Az eszünkben, az eszedben, vagy a szívedben? Krisztus ismeretünk van. Krisztus élményünk már egyre kevesebb. Figyeljük meg a másik nagy bizonyságtevőt, Pált. Szinte provokálja a környezetet. Annyira tud beszélni Jézusról, a feltámadásról. Annyira tud beszélni a damaszkuszi útjáról, a megtéréséről. Ja, hogy halálra ítélnek. Na és? Szinte az apostol barátai és tanítványai fogják vissza. Pál, egy picit finomabban, szükségünk van még, ne menj most Jeruzsálembe. Hát ha meg kell halnom, akkor megyek. Vajon hol van Jézus a mi életünkben? Az eszünkben, vagy a szívünkben? Agrippa a védőbeszéd hatása alá került, és amikor Festus visszavonul ítélethozatalra a bírákkal együtt, Agrippát is magukkal viszik, és megkérdezik, mint királyt, hogy mi a véleménye Paulusról, erről a zsidó emberről, az alattvalójáról. Bűnösnek tartja, vagy nem? És azt mondja a zsidó királya Agrippa, semmi halálra való dolgot nem tapasztaltam nála. Semmi olyat nem tett, ami méltóvá tenni őt a halálra. Ennyi, semmi több. Csupán, kizárólag ennyi. A gazdag ifjú, a főember csodálja Jézust, és azt mondja, milyen jó lenne, ha én is a követői közé tartoznék. Milyen jó lenne félretenni a napi gondokat, és csak az Isten országával foglalkozni. De a csodálkozáson kívül az utolsó lépést nem tudta megtenni. Hallgatta Jézus üzenetét, de nem tudta követni.

0: Tudjátok, nagyon sokszor azon gondolkodom, hogy a legmegrázóbb prédikáció is csak az ajtóig tart. Aztán az ajtón kívül, ott a járdán, olyan hamar elfeledkezünk. És most nem a prédikátor panaszát kell, hogy meghalljátok. Nem a lelkész panaszkodik most. A Szentlélek nagyon sokszor érzem, hogy a szívünkben van a prédikáció alatt. Nagy elhatározások születnek. És amikor az ajtót becsukjuk magunk mögött, akkor abban a pillanatban minden véget ér. Úgy élünk, úgy megyünk, mintha Jézus csupán az eszünkbe akarna ott lenni. Pedig, testvéreim, ma is vannak Agrippák. És ezeknek az Agrippáknak, ha Pál nem fogja elmondani az ő üzenetét, vajon kiktől fogják meghallani? Festustól? Festustól soha nem fogják meghallani az üzenetet. És néha azért kerülünk kellemetlen helyzetbe, hogy elmondjuk Agrippának, hogy mit üzen számára az Isten. És ez az Agrippa oda megy Pálhoz, megveregeti a vállát, és azt mondja, jól csináltad, okos zsidó ember vagy, bölcs vagy, te nagyon jól megmondtad a rómaiaknak. Hát gratulálok, tényleg nagyon jól megmondtad. Ne félj, Paulus, ne félj, megmentelek a haláltól. Csak önmagamat nem tudom megmenteni. Agrippa megmentette Pált. Persze Pálnak volt egy esetlen mondása. Talán rosszul fogalmaztam, helyesbitek. Jogász nyelven nem egy helyén való bölcs indoklása. Ugyanis Pál a császárra appellált az ő beszédének a végén. Ha nem appellált volna a császárra, ott is akkor azonnal el lehetett volna bocsátani. És biztos vagyok benne, hogy el is bocsátották volna. Ezután Pált hajóra rakják, Rómába küldik, a hajó egy hatalmas viharba kerül, a katonák mindent ledobálnak a hajóról, hogy mentsék a hajót, az emberek életét. Több mint 200 fogoly van, akiket a római arénákba és cirkuszi játékokhoz fogják felhasználni, akiknek az életük annyit nem jelent, mintha kimész a parkba és egy fűszált leszakítasz. És közöttük van Pál, és Pál az utolsó estén, az utolsó éjszakán, amikor több mint 10 napig azt sem tudják, hogy merre van észak és dél, merre van lent és fönt, hiszen a hajó imbolyog, recseg, ropog. És akkor azt mondja Pál, ne féljetek, egy ember sem fog meghalni. Végül is zátonynak ütköznek. A katonák el akarnak menekülni a hajóról, Pál észreveszi. A római századosnak azt mondja is a kapitánynak, ha ezek az emberek elmennek, mi mindannyian meghalunk, ne engedjétek őket a mentőcsónakon, álca, be akarnak csapni. Málta szigetére jutnak el. A máltaiak kihúzzák a fulladozó embereket a tengerből. Késő ősz van, egy hatalmas nagy tüzet tesznek. És amikor a legjobban ég a tűz, és mindenki melegszik, akkor a venyigék alól és a gallyak elől egy vipera bújt elő, egy mérges kígyó. Megharapja Pált, és ahogy kapja a kezét, lehet látni a viperát, amint marja, és beleereszti a mérgét. És az emberek azt mondják, na, ennek az embernek már annyi, Pál elmegy egy ilyen szedett-vetett sátorba, amit a menekülteknek állítottak fel, lefekszik, másnap reggel felkel, semmi baja. Hiába marta meg a vipera. És az emberek azt mondták, tegnap este ez az ember nagyon bűnös. Másnap pedig csodálkoztak, hogy az Isten megmentette. Rómába kerül. 2 évig börtönben van. 2 évig az ügye nem megy előrébb. És 2 év után Néró, miután fölgyújtatja Rómát, halálra ítéli Pál apostolt. Ez itt a vég. De Pál halála előtt a császár házában levőknek is elmondja az üzenetét. Hétről hétre hangzik az üzenet, ezen a szószéken is. Teszünk-e valamit Istenért, Jézusért? Teszünk-e valamit azért, hogy a maradékhoz tartozzunk? Teszünk-e azért valamit, hogy majd elhangozzon azon a napon, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Nekünk fog-e szólni majd azon a napon, jól vagyon jó és hű szolgám. Majdnem feladjuk-e bálványainkat, majdnem a választott néphez tartozunk, majdnem a maradékhoz tartozunk, majdnem az üdvösséget elnyerjük, vagy nem? Hadd kérdezzem, mi a különbség a között az ember között, aki csak 20 másodperccel kési le az induló vonatot, és a között az ember között, aki 1 órát késik a vonat indulásához képest? Semmi különbség. Tudjátok, ilyenkor az angolok azt szokták megjegyezni egy kicsit furcsán, amikor látják, hogy az emberek futnak a vonathoz, és a vonat szép lassan elindul, és az emberek lihegve megálltak, akkor azt mondják, hogy uram vagy hölgyem, ön időben érkezett a következő vonat indulásához. De van egy rossz hírem. Még egy vonat nem fog indulni. Csak egyetlen egy vonat fog indulni az Isten országába. Ha ezt lekéssük, tökéletesen mindegy, mennyit késünk. Tökéletesen mindegy, milyen messze vagyunk az Isten országától. Lesznek, akik eljutnak egészen a küszöbig. Akik dörömbölni fognak majd az Isten országának kapujain, és azt mondják, uram, uram, hát nem a te nevedben hirdettük a hármas angyali üzenetet? Hát nem a te nevedben evangélizáltunk? Hát uram, nem a te nevedben prédikáltunk? És azt mondja majd, az a názáreti Jézus, aki ennek a főembernek azt mondta, hogy még egy fogyatkozásod van. Azt mondja majd ezeknek a késő jövő embereknek, nem ismerlek benneteket. Így pazaroljuk el a mi lehetőségünket hétről hétre, ha nem változunk meg. Szombatról szombatra, és mindegyikünknek fel kell tegyük a kérdést, a pontos kérdést. Mit tettem azért, hogy az üdvösséget megkapjam? Mert ha semmit nem teszünk, ha éveken keresztül a semmit tesszük, akkor a jutalom is a semmi lesz. Én arra szeretnélek ma kérni benneteket, testvéreim. Tegyél valamit Isten országáért. Nem kell nagy dolgokat. Ha most a Szentlélek a te gondolatodban valamit kért tőled, csak pici dolgot, akkor ezt a kis dolgot tedd meg az Úrért. Úgy érzem, hogy sokszor nem úgy szolgáljuk az Urat, ahogy a tehetségünk által szolgálnunk kellene. A gazdag ifjú sem úgy szolgálta az Urat, ahogy az ő tehetsége adta volna. Agrippa király is többre hivatott. Lehet, hogy a budapesti terézvárosi gyülekezetben vannak gazdag ifjak, és vannak Agrippák. Milyen félelmetesen hangzik. Majdnem bejutni az Isten országába, majdnem üdvözülni, majdnem a Szentlélek vezetése alá kerülni, majdnem követni Jézust, majdnem elfogadni az ő tanítását. Kívánom, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is az ő kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, szóltál hozzánk igédből. Figyelmeztettél bennünket, hogy lehetünk tanítványaid, és lehetünk majdnem tanítványaid. Lehetünk olyanok, akiket kiválasztottál, és azt mondtad, kövessetek engem. És lehetünk olyanokká is, akiknek majd ez hangzik a nagy ítéletkor. Nem ismerlek benneteket. Urunk, érezzünk, hogy a szívünkbe a Szent Lelked által megszólítottál. Nem szeretnénk nagy, hatalmas fogadalmakat tenni, de hisszük, hogy Isten országába a folyamatos menetelés, a folyamatos hozzád való közelítés, a megtérés nélkülözhetetlen érzése előfeltétel. Urunk, köszönjük, hogy te a szívünket kéred. Mi nagyon sokszor csak az eszünket adjuk helyette. Most éreztük, hogy ismét a szívünket kéred. És most hadd mondjuk így közösen, fogadd el szívünket. Alakítsd át gondolkodásunkat. Tegyél bennünket igazi tanítványaiddá. Kegyelmedből. Amen.
1: A 320-as ének mind a négy versét énekeljük, amely így kezdődik. Hadd lássuk Jézust!

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Európai Unió születésnapja. Az Európa nap, az európai béke és egység ünnepe. Ezen a napon a történelmi jelentőségű Schuman nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban új politikai és gazdasági együttműködést vázolt föl Európa számára, amely révén a kontinens országai közötti háború elképzelhetetlenné válna. Ezt a Schuman nyilatkozat néven ismert javaslatot tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezető első lépésnek. Szimbólumai az EU zászló, himnusz és az egységes valuta az euró, amely az Európai Unió politikai egységét jelképezi. A II. Világháború befejeződésének emléknapja Európában. Európában ezen a napon ért véget a II. Világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a II. Világháború véget ért, amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Május 9-én így a fasizmus fölött aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is. Ünnepi orgonaszó. Pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva, a Pannonhalmi Főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett föllépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, amelynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot, és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz a színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy akár több napos kulturális hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen alakítható színpaddá, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi rendezvény is helyet kaphat egy ilyen programon. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok, és így tovább. A misszió előkészítése már folyamatban van. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, de most is lehetnek esők. A déli szél adja a 24-29 fokot is.
0: Híreinket hallották. Kedves hallgatóink, Csendesedjünk most el néhány percre. Közös esti áhítatban.

0: Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések 3:20.
1: Gyakran nem is látjuk, hogy milyen közel van szívünk ajtajához Krisztusunk. Válaszfal van a lelkünk és Urunk között. A meg nem vallott bűn távol tart tőle mindaddig, míg alázatossá nem válunk. Jézus mindig is ott áll, nem hagy el minket. Ismételten bekopog hozzánk az íge által, csak hogy mi sokáig nem veszünk róla tudomást. Nem élünk az ígével. Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgóságos ezért, és térj meg, mondja a Jelenések könyvének 3. fejezetében a 19. versben. Aztán talán már súlyos sorscsapások szavaival szól hozzánk, és esetleg még ekkor sem ismerjük föl az események, történések értelmét és célját. Ilyenkor keresnünk kell a csöndet, mert a világ zajában nem hallhatjuk meg a Jézusi szót. Ezzel magunknak kell kitárnunk ő előtte az ajtót, mert a megváltó soha nem nyitja azt meg erőszak. Hiszen nem ő az, aki nehezen nyerhető meg, hanem mindig csak mi. Ha ezt a csodálatos, türelmes vendéget odaadóan behívjuk, Jézus megszületett bennünk először, vagy újra és újra, és mindig helyreállhat vele a közösségünk. Ha mi vele vacsorálunk, felüdít, ő táplálja a lelkünket élettel a megelégedésig. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek, mindnyájatoknak, akik várjátok az Urat. 31. Zsoltár, 25. vers.
0: Türelmes és áldott Jézusom, köszönöm, hogy te nem csak vigasztaló, hanem bátorító is vagy. De legfőképpen köszönöm a te ígédet, amely élő és ható. Ma is te is a félénk, töredékes emberi beszéden keresztül mégiscsak megszólalsz, és elvégzett bennem azt, amit te jónak látsz. Kérlek, hogy soha ne akadálya legyek ennek, hanem előkészítője. Így segíts nekem a szívem ajtaját is kinyitnom. Hadd legyen ott a készség a lelkemben, hogy elfogadjam és befogadjam a te ígédet. Megvallom neked őszinte bűnbánattal, hogy oly sokszor kirekesztelek az életemből. Tudom én, hogy te zörgetsz, de inkább úgy teszek, mintha nem hallanám. Vagy kinyitom az ajtót, de nem engedlek beljebb, félve, hogy szóvá teszed, ami bennem tisztátalanság, ami nem szerinted való. Pedig mindenkor mégis, Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem. 63. Zsoltár. Kérlek hát, világosítsd meg orcád a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból, Uram, ne szégyenüljek meg, mivel hogy hívlak téged. mély bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon, az emberek fiai előtt. 31. Zsoltár. Töredelmesen kérlek, add, hogy ne álljak ellene a te szavaidnak. Köszönöm, ha adsz erőt kinyitni az ajtót, és köszönöm, hogy azért jöttél, hogy levedd rólam bűneim terhét, eltöröld az álnokságaimat. Köszönöm, Krisztusom, hogy kegyelmes ajándékodul a te békességed van a szívemben, ami számomra bátorítás és biztatás. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila.
1: A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
2: A Biblia jelentős része versben íródott. Ennek egészen egyszerű oka az, hogy a Biblia még a Gutenberg galaxis előtt született, amikor ugye nem volt természetes, hogy bemegyek a könyvesboltba és vásárolok egy Bibliát, hanem csak hallomásból, csak a fülem által hallhattam meg az Isten igéjét. A jelenések könyvében is vannak versek. Na nem úgy, hogy első fejezet, első, második, harmadik vers, ez a versbeosztás egészen késői, valamikor a középkor végén alakult ki, hanem úgy, hogy kötött beszédek, héber értelembe vett versek. Ezeket nem a rím teszi versé, nem is a hosszú és a rövid szótagok szabályos váltakozása, mint az időmértékes verset, hanem a gondolatoknak egy jellegzetes rendje, ami a héber költészetben kialakult, és ez nem más, mint a párhuzamos, egymásnak ellentétes, vagy egymást kiegészítő gondolatok szabályos rendje. A jelenések könyve egy istentisztelet leírása tulajdonképpen. Egy olyan istentiszteleté, ami a mennybe zajlik, és ami átfogja az egész világtörténelmet, és ez az istentisztelet elkezdődik a jelenések könyvében onnan, hogy a hét gyertyatartó között, mint ahogyan a reggel, amikor kinyitották a jeruzsálemi templomot, még épp volt, a szolgálattevő pap elsősorban a lámpákat, a gyertyatartókat, pontosabban a lámpatartókat, hiszen ezek mécsesek voltak, ezeket szedte rendbe, és egészen tart a bárány mennyegzőjéig. Ennek a bárány mennyegzőjének is van előképe, hiszen egy-egy nagy ünnep után, a hálaáldozat után, a család együtt létének, összetartozandóságának a jele volt az a nagy vacsora, ami az áldozat után a templom udvarában költötte el a család, és itt történt meg. Ebben a nagy istentiszteletben tulajdonképpen felsorakozik az ószövetségi sátorszolgálatnak, templomi szolgálatnak minden értékes és érdekes eleme. A könyv megértésének az egyik kulcsa pontosan az, hogy erről a mennyei istentiszteletről legyen tudomásunk, hiszen az istentisztelet mindig kezdettől fogva egy szimbolikus cselekedet volt. Az áldozat is az volt. Az áldozatban nem én adok az Istennek, Istentől kapok valamit, ő adja értem a bárányt, helyettem a bárányt az Ószövetség idején. Minden ünnepnek megvolt a maga szimbolikus jelentősége, és minden ünnep arra emlékeztetett, hogy van a materiális létünk felett valami több. Valami olyan, ahol én a Teremtővel, mindenek urával beszélgethetek, kommunikációs kapcsolatba lépek. Az az érdekes, hogy a jelenések könyvének minden látomási egysége egy ilyen mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik, egyetlen egy kivétel van, majd erről rögtön fogok beszélni, és minden látomási egység ott ér véget, hogy meglátjuk az Isten trónját, és az Isten trónja körül dicséretet zengő, mennyei lényeket, vagy akár az egész teremtettséget. Az egy kivétel, az a hét csapásról szóló látomás, hiszen ebben pontosan arról van szó, hogy Isten visszavonja a kegyelmét a földről, mert minden Isten tiszteletnek az a lényege, hogy Isten kegyelmesen lehajlik az emberhez. Ezért ebben az egy látomási egységben nincs ott ez a mennyei Isten tiszteleti jelenet.

Minden ilyen istentiszteleti jelenet együtt jár himnuszokkal. A himnuszok dicsőítő énekek. Ezek a himnuszok mindig a mennyben hangzanak el, és ehhez a mennyei himnuszhoz végül csatlakozik minden teremtett lény. Ezek a mennyei himnuszok mondják el azt, hogy a megváltás a célba érkezik, és a nagy küzdelemnek tulajdonképpen nem az a tétje, hogy ki fog győzni. Ez a világ megalapítása óta biztos. A nagy küzdelemnek a nagy tétje az, hogy én, te, mi emberek hol leszünk. És éppen ezért a Jelenések könyvének az a nagy óhaja, hogy azok között, az emberek között legyünk, akik ezeket a himnuszokat együtt éneklik a mennyei lényekkel. A himnusz felé haladunk. Ha végignézzük a Jelenések könyvét, akkor 7 ilyen himnuszt találunk a Jelenések könyvében. Ezek a mennyben elhangzó himnuszok, ezek szorosan kapcsolódnak a látomások tartalmához, de a látomások végső lényegét ezekből lehet igazán megérteni. És ezt azért kell hangsúlyozni, mert nagyon sokszor mi a látomások képeibe szoktunk beleakadni, és azt gondoljuk, hogy ezeknek a képeknek az ilyen-olyan értelmezése az, ami a Jelenések könyve igazi tartalma, és éppen ezért ezeknek a himnuszoknak a lényegét, a fő mondani valóját, ahova egy látomás eljut, ahol egy látomás kezdődik, ami közre fogja a látomásokat, ezeket nem érzékeljük, és éppen ezért valahol hiányos lesz a mi ismeretünk a Jelenések könyvéről. Ezért gondoltam azt, hogy 2 alkalommal a Jelenések könyvének ezt a 7 himnuszát tekintjük át, és megnézzük, hogy a Jelenések könyvének szerkezetében és a Jelenések könyvének mondani valójában mi a helye ezeknek a himnuszoknak. Ezek a himnuszok a fő mondani valót mondják el a Jelenések könyvéből, és éppen ezért fontos mind a 7 himnusznak a pontos áttekintése. Mi ez a 7 himnusz? Hol van ez a 7 himnusz? Az első 3 himnusznak a tartalmát úgy lehetne összefoglalni, hogy ezek mondják el a megváltás előfeltételét. Van egy kulcsszavuk ezeknek a himnuszoknak, ez a kulcsszó pedig az, hogy méltó. Görögül úgy van ez, hogy axios. Az axios szót akkor szokták a görögök használni, amikor az olimpiai játékok után a győztesnek a fejére tették a babérkoszorút, amikor megkapta az aranyérmet, mi így mondanánk, és akkor mondták ki ezt a nagy szót, hogy axios, méltó arra, hogy megkapja a fődíjat, az olimpiász fő-fő díját, az olimpiai aranyérmet mondanánk ma. Ki ez az axios? Ki ez a méltó? Erről szól az első 3 himnusz. Az első ezek közül a 4. fejezet 8-tól 11. versig terjedő szakasz, erről majd részletesen beszélünk. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy nagyon érdekes, mint ahogy minden himnusz ilyen, párbeszédes rész. Méghozzá ezt úgy hívják, a zenében is van ez a kifejezés, hogy ez egy ilyen párbeszédes, egymással párbeszédet folytató részeknek az összeállítása, antifónának hívják ezeket, antifónikus szerkezetű himnuszok ezek. Először az első himnuszban megszólal az Isten trónjánál lévő 4 lelkes lény. És elmondja azt az ószövetségi igét, ami Ézsaiás proféta könyvének 6. fejezetében található, hogy szent, ezt a triszágiont így is szokták mondani, most már több idegen kifejezést nem mondok, elmondják, és majd meglátjuk, hogy mi mindennel több ez, mint az ószövetségi párhuzama.

És erre a himnuszra felel most már egy szélesebb kórus, a 24 vén kórusa, és ebben a kórusban találjuk az első és alapvető hitvallást, ami a Jelenések könyvének az alapját képezi. Tudnélik, itt vallják meg ezek a lények a 24 vén, hogy Isten a világ teremtője. És ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Jelenések könyvének az egyik fő mondanivalója pontosan abban van, hogy Istent úgy mutatja be, mint a világ teremtőjét. A teremtés az az alaptémája a Jelenések könyvének. Nem véletlen, hogy a csúcson, ugye a hármas angyali üzenet a csúcsa a Jelenések könyve szerkezetének, itt csúcsosodik ki minden mondanivaló, amit a Jelenések könyvében találunk. A hármas angyali üzenet, első angyali üzenete pontosan erre a Teremtő Isten imádatára hívja fel a figyelmet, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, stb. A második himnusz, az is még ebben a jelenetben van, ez az ötödik fejezetben található, az ötödik fejezet 9-től 10. verséig, ez a megváltó Istennek a dicsérete, aki méltó arra, hogy a történelmet irányítsa. Ez felel az első himnuszra. A teremtés és a megváltás a két alapvető tartalma az egész Bibliának. A Biblia első lapjától kezdve, a teremtés történettől kezdve, a Teremtő Isten úgy mutatkozik be, mint megváltó Isten a bűn után. Gondoljunk az ősevangéliumra, Mózes első könyve, 3. fejezet, 16. versére, ahol a kígyónak azt mondja az Úr, hogy ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, és ott az ígéret, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Innentől kezdve a megváltás üzenete a Teremtő Istennek a fő mondani valója az ember számára. A harmadik himnusz kapcsolódik ehhez az elsőhöz, és az angyalok és az összes teremtmények éneke arról, hogy a hatalom öröktől fogva mindörökké a megöletett bárányé. A teremtés, a megváltás után a hatalom kérdése kerül elő, ami megint a Jelenések könyvének az egyik fő mondani valója. A Jelenések könyvének az egyik fő alapszava, ami körül minden forog, hogy ki a hatalom. Ezért folyik a nagy küzdelem. Sátánnak az a kísértése, hogy megkérdőjelezze, hogy Istenné minden hatalom menjen és földön. És a Jelenések könyve azért mondja el a nagy küzdelmet, hogy bebizonyosodjon mindenki előtt menjen és földön, hogy övé a hatalom, övé az erő, övé a nagyság, övé minden, ami ezen a földön van, sőt, most egy nagyon furcsát fogok mondani, a Sátán is csak az ő engedélyével lehet Sátán, mert egyetlen szavával meg tudná semmisíteni a Sátánt, de viszont nyilvánvalóvá kell legyen az, hogy az egyik hatalom, az Isten hatalma, és a vele szemben lázadó hatalom, az hogy viszonylik egymáshoz. És itt rögtön az elején a Jelenések könyvének azt találjuk, hogy azok tartoznak Isten táborába, akik elismerik, hogy minden hatalom menjen és földön az Istené. Ez a kulcskérdés. Teremtés, megváltás, hatalom. Erről szól az első himnusz. Azt is elárulom, hogy ez a hét himnusz piramis szerkezetű. Ez is olyan, mint a Jelenések könyve, örökli ezt a szerkezeti formát, ami a héber versnek, héber gondolkodási módnak nagyon megfelelt. Kiasztikus szerkezetnek szoktuk mondani, úgy is lehetne mondani, hogy piramis szerkezet, hogy középen, a középső résznél van a lényeg. És most jön ez a középső rész, a hétnek a közepe, ez a negyedik himnusz.

Ez a negyedik himnusz úgy lehetne mondani, hogy ez az Ámen himnusz. Tudnélik, ezt a himnuszt, a negyediket, az üdvözültek sokasága énekli. Az üdvözültek nagy sokaságának az éneke, amelyikben először arról vallanak, hogy az üdvösség az nem az övéké, hanem a trónon ülő bárányé, és ez a trónon ülő bárány ajándékozta nekik az üdvösséget. Ez egy nagyon fontos dolog, mert kizár minden teljesítmény alapú üdvösség szemléletet. Nem arról van szó, hogy ez a nagy sokaság olyan erős volt, olyan nagyszerű volt, persze még hozzá lehet tenni Isten segítségével, hogy elérte az üdvösséget, hanem arról van szó, hogy az üdvösség maradéktalanul az Istené, és ez a megöletett bárány azért lett megöletett bárány, hogy megossza ezt a kincset, az üdvösséget, az új élet reménységét, az új élet lehetőségét az emberekkel. És a két ámen között, ami itt található, ez a 7. fejezet 9-től 12. versében található, felsorolja Istennek azt a 7 tulajdonságát, ami ezekben a himnuszokban újra és újra előjön. Melyek ezek? Azért magasztalja a nagy sokaság, az üdvözültek nagy sokasága az Istent, mert övé az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom és az erő. Ezzel majd külön fogunk foglalkozni, ezzel a 7 tulajdonsággal. Ez az Istenség teljessége. És Isten hatalma ezen a 7 tulajdonságon nyugszik, mint 7 pillére. Az utolsó 3 himnusz, az nem a megváltás előkészítésével foglalkozik, hiszen ugye a teremtő az a kezdet, a megváltás, ugye a Biblia azt tanítja, hogy a világ megalapítása óta megöletett ez a bárány, a megváltás lehetősége az ember teremtése előtt megvolt. És a harmadik himnusz, ugye, az angyalok és összteremtményeknek a nagy vallomása a hatalomról, Istené volt a hatalom kezdettől fogva, ez az alap. Most az utolsó 3 himnusz erre felel, ennek a párhuzamosa. Az 5. himnusz, Jelenések könyve 11. fejezetének a 17. 18. versében található. Ez az 5. himnusz az első 3 szerkezeti egység, ami a Jelenések könyvében van, annak az összefoglalója. És az utána következő 3 szerkezeti egység előkészítője. Ez a himnusz összefoglalja mindazt, amit a 7 gyülekezetről szóló, a 7 pecsétről, a 7 trombita szóló látomás mond, és előlegezi mindazt, amit a következő 3-as egység, a 7 csapásról, az ítélet 7 jelenetéről, és az egy gyülekezetről, a mennyei Jeruzsálemről mond a Jelenések könyve. És ez a himnusz vezeti be a Jelenések könyvének azt a kupoláját, vagy csúcspontját, ahol a Jelenések könyve igazi mondani valója van, ami a 11. fejezet utolsó versével egy mennyei jelenettel kezdődik, amikor ugye megnyílik a menny, és megláttatik benne a szövetség ládája, és a törvényre terelődik a figyelem. És ezután következik az, hogy látjuk egyrészt a hamis hármasságot, és az igazi Szent Háromság népét, és a két tábor bemutatásának a központjában pedig ott van a hármas angyal üzenet. Ez a himnusz közvetlenül ezelőtt van. Azt lehet mondani, ezt a kupolát erre a tartószlopra építi rá a Jelenések könyve. Nagyon érdekes, hogy a 6. himnusz, az pedig ennek a végén található. A 6. himnusz az a 15. fejezet 4. 5. versében található. Ez az, amelyik azt lehet mondani, hogy a nagy küzdelem jelenetnek, ami ennek a kupolának a tartalma, a záradéka. Ezt mondja úgy az Isten igéje, hogy Mózes és a bárány éneke.

Ezt már csak egy hetedik himnusz követi. A hetedik himnusz a Babilonnak, a nagy paráznának a elítélése felett elhangzó ének, a 19. fejezet első 8 versében található, amelyik összegzi szinte az egész mondani valóját a könyvnek. Ebben a himnuszban az újjáteremtésre kerül a lényeg. Figyeljünk, az első himnusz az a teremtésről szólt. Ez az újjáteremtés himnusza. A második himnusz az a megváltásról szólt. Mózes és a bárány éneke, az a megváltás diadaléneke tulajdonképpen. A harmadik himnusz, ez Istennek az örökkévaló dicsőségéről szólt. Az ötödik himnusz ugyanebben párhuzamos. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a hét himnusz összefoglalja a jelenések könyvének egész tartalmát, és ezért mondtam a bevezetőben azt, hogy ennek a hét himnusznak a pontos megismerése az a jelenések könyve mondani valójának a jobb megértéséhez segít. Tudnilik, a jelenések könyvénél állandóan ezt el kell mondani. Újra és újra, mivel mi nem képiesen gondolkodunk, hanem logikai gondolkodás lett az európai gondolkodási mód, a képekkel nem igen tudunk mit kezdeni. Viszont ugyanakkor azt kell látni, hogy a mondani való felől a jelenések könyve nagyon sok aktuálisat, a mai ember számára fontosat mond.

Hármas szövetség, ami megfelel a hamis hármasság szövetségének. A Jelenések könyve tehát a diadalénekekkel mondja el azt, hogy nem valami sötét ítéletről, vagy sötét apokaliptikus látomásról van itt szó, hanem az evangélium diadaláról. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvének a tetején az az angyal repül, akinél az örökkévaló evangélium van, hogy elhirdesse minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, az egész világegyetemnek, Jézus Krisztus jó hírét. Ezért van az, hogy a Jelenések könyvének első verse szerint ez a könyv Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ezt a könyvet csak úgy lehet megérteni, mint evangéliumot, és ennek az evangéliumi szellemnek a megerősítése ez a hét himnusz. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy a Jelenések könyvének összefoglalójaként ezt a hét himnuszt megnézzük egy kicsit közelebbről. Ma este csak az első hármat, a következő négyet pedig a következő alkalommal. Nézzük akkor az első himnuszt ezek közül. Az első himnusz, mint ahogy említettem, az a negyedik fejezetben található a tizediktől egészen a 12. versig. Ez is antifónikus, tehát párbeszédes. Úgy kezdődik az egész, hogy János, ugye a 17. fejezet első, a 4. fejezet első verse mondja el, János látja, hogy egy nyitott ajtó van a mennybe, és egy angyal felhívja oda, és látja az Isten trónját, leírja jelképekkel az Isten trónját, leírja azt, hogy négy élőlény alkotja ezt a trónt, ennek a négy élőlénynek a párhuzamosa megtalálható Ezékiel könyvében, és ez egy hatalmas, nagy költői kép, de még nem itt kezdődik a vers, hanem megszólal ez a négy lény, ez a négy élőlény. És elkezdi mondani, hogy az előbb idéztem, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Mit mond Istenről ez a vers? Az, hogy szent, háromszoros szent, ez egy kicsit furcsa, Ézsaiás könyvében is háromszoros szentségről olvasunk. A zsidó irodalomban általában csak kétszer szokták ismételni a szavakat, ami egy fokozás volt, a héber nyelvben a fokozás az ismétléssel történt. Tehát például énekek éneke, ez azt jelenti, hogy a legszebb ének. Ezt így lehetne fordítani magyar. Énekek éneke. Uraknak ura, a legnagyobb úr. Istennel kapcsolatban mégis háromszoros szentséget mond. Ézsaiás is, és a Jelenések könyve is. De vajon a Jelenések könyve miért? Mi ennek az oka? Megmondja, szent, szent, szent az Úr, és itt egy pillanatra felkapta a korabeli ember a fejét, hiszen János éppen azért van Pátmos szigetén, mert Domitianus császár azt rendelte el, hogy őt is úrnak, Istennek, mindenek urának kell kikiáltani, és most János itt hitet tesz arról, illetve a mennyei lények, mennyei trónról elhangzó ének mondja el azt, hogy egy úr létezik csak ezen a földön, és ez az a szent, szent, szent, a seregek ura, ahogy Ézsaiás proféta mondta, nincs más úr. És ez egy nagyon fontos alap. Ez az alaphangja a Jelenések könyvének. A Jelenések könyvében nem két egyenrangú hatalomnak a harca folyik, hanem arról van szó, hogy Isten mindenek felett úr. És ezerrel az uralom ellen lehet lázadni. De Isten nem kegyetlen Isten. Isten kivár, mert a bűn magába hordozza a büntetést. És a Jelenések könyve azért hangzik el, hogy én, mint szabad akaratú lény, szabadon tudjak dönteni, ismerve a következményeket. Hogy mi történik akkor, hogyha ezzel az egyedüli úrral,

nem pedig az önmagukat kiskirályként kikiáltó Domicianusokkal tartok, hanem ebben az egyedüli úrral tartok úgy, hogy ő az úr az én életemben. Ezen kívül még egy nagyon fontosat elmond az angyalok éneke. Ez pedig az, hogy aki volt, aki van, és aki eljövendő. Az akkori ember így fejezte ki azt, hogy ez az Isten az idő ura. És ez az idő kérdés egy nagyon fontos kérdés az egész Bibliában. Többször elmondtam már, és most hadd ismételjem meg, hogy a Biblia teremtés történetének az a különlegessége, hogy az ókor egyetlen egy teremtés történetében nem olvashatjuk azt, hogy az időt az Isten teremtette. Ez egy rendkívül modern gondolat. Hogy az idő teremtmény egy olyan dologi valóság, ami itt a Földön, a földi élethez tartozik, és nem pedig egy egyetemes valami, ez csak a relativitás elmélete óta, a 20. század eleje Einstein óta tudjuk. Isten nem csak ura az időnek, hanem Isten ezt az időt megosztotta mi velünk emberekkel. Azért teremtett 6 nap alatt, és mondja el a 6 napos teremtés, hogy lőn este, lőn reggel, hogy tudjuk azt, hogy ez az idő is teremtmény, épp úgy, ahogy, mint a csillagok, mint ahogy a fű, a fa, a virág, úgy az idő is Isten teremtménye. De ez az Isten ebben a teremtett világban, ami téri idői világ, anyagtól meghatározott téri idői világ, újra úgy jelenik meg, mint örökkévaló, aki van, aki volt és aki eljövendő. Aki jelen, múlt és jövő egyszerre. A 21. századi ember Isten képének pontosan az a nagy baja, hogy ez a fajta Isten, aki nem csak múlt, az a fajta Jézus, aki nem csak volt, és nem csak eljövendő, az a fajta Jézus ma is, most is jelen van. Az a van. Nem véletlen, hogy Istennek az a neve, hogy Jahve, amit rossz olvasással Jehovának szoktak olvasni középkor óta. Jahve az a lenni igének egy megfelelő formája, a levő, a létező. Vagy a G.T.A. Robinson, ez egy híres anglikán teológus fogalmazott, ő a lét mélye. Aki van, aki volt, és aki eljövendő, aki az alfa és az omega, kezdet és a vég. Az van most. Ennek a 4 lelkes lénynek az éneke, a lényege az egész jelenések könyvének. Most erre felelet következik, és azt mondja, és amikor az élő lények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak a trónuson ülőnek, az örökkön örökké élőnek, leborult a 24-vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. És jön a himnusz további folytatása. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert, és itt jön a teremtés, te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Itt 2 lényeges dolog van. A teremtés, amiről az előbb beszéltem, de a teremtés mögött ott van az akarat, az Isten akarata. Isten nem csak megteremtette ezt a világot, és elengedte úgy passzívan, mint ahogy egy felhúzott órát elengedünk, és jár, ameddig jár, hanem a teremtő Isten akarata, minden esemény mögött, ami ezen a világon van, ott van. Az, hogy én elismerem a Teremtő Istent, az azt jelenti, hogy az én életem elején ő áll, és az én élettáján végén ő áll meg utoljára a porom felett. Ezt Pál úgy mondja az Areopágoszi beszédben, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez az első himnusz. Nézzük a másodikat. A második himnusz egy nagyon érdekes összefüggésben érthető meg. Folytatódik ez a gondolat, hogy ezután a himnusz után egy probléma adódik a mennyben. Probléma a mennyben. Egy konfliktus. Úgy lehet ezt a konfliktust mondani, hogy a bepecsételt könyv konfliktusa.
Nagyon szépen felépített az egész fejezet, művészien konstruált, 7 szakaszból áll ez a konfliktus. Először is a könyvet látjuk meg, láttam a trónus ülő jobb kezében egy könyvet, belül-kívül tele volt írva, 7 pecséttel lepecsételve. Utána a könyv fölött egy kérdés hangzik el, amit egy angyal tesz fel, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki a méltó arra, és elhangzik ez a döntő kérdés, ami az egész fejezetnek, sőt az egész Jelenések könyvének az egyik kulcskérdése, hogy ki a méltó arra, hogy felnyitsa ezt a 7 pecséttel pecsételt könyvet.

És erre a harmadik elem, hogy erre senki se felel. Néma a menny. Szinte érezhető a feszültség. Nincs felelet. Ki az, aki a történelem könyvét, hét pecséttel bepecsételt könyvét felbontja? Senki. És ekkor János elkezd sírni. Azt mondja, de ha sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem betekenteni abba, és nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. És ebben a feszültségben János sír, megszólal egy angyal. És az angyal azt mondja, ne sírj, imé győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a hét pecsétet. Elindul a megoldás. Egy angyal kimondja a nagy igazságot. Sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt, sehol nincs ember, aki méltó lenne. De Júda oroszlánja, Jézus győzött. És akkor egészen váratlanul valami más jelenik meg. Nem az oroszlán jelenik meg, hanem azt látjuk, és láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott állt a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt, hét szeme, az Isten hét lelke az, akit elküldött az egész földre. És jön a megoldás, megint a könyvre terelődik a figyelem, a bárány odament, átvette a könyvet a trónuson ülő kezéből, és mikor átvette a könyvet a négy élőlény előtt, mindenkinél hárfa volt, arancsésze tele füstölőszerekkel, szentek imádságai ezek, és új éneket kezdtek énekelni ekképpen. És jön a második himnusz. Ezután a nagyon drámai, nagyon pontosan szerkesztett, hét egységből szerkesztett drámai elem után, jön a himnusz. Hogy szól ez a himnusz? Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, feltört annak pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ez a megváltás reménysége. A második himnusz a megváltás himnusza. Arról van szó, hogy mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket. Megvan a történelem megoldása. A történelemnek nem az a nagy kérdés, hogy mi lesz ezután. A történelemnek az a nagy kérdés, hogy mi lesz velünk, mi lesz vele. Nem az a nagy kérdés, hogy milyen események lesznek. A Jelenések könyve nem eseményekről beszél. Jelenések könyve, ami sorsunkról beszél. Mi lesz mi velünk? Mit jelent Jézus Krisztus, mint megöletett bárány nekem? És erről szól ez a himnusz. Ez az új ének. Nagyon érdekes ez az új ének, már az Ószövetségben sokszor a zsoltároknál megvan, új éneket énekelni. Mindig arról van szó az új énekben, hogy a megváltással valamiféleképpen ez az új ének összefügg. Most lesz nyilvánvaló, hogy mi is ez az új ének. Hogy nem nekem kell valahogyan felmenni a mennybe, hanem a menny fogad el engem. A menny emel magához engem. És ezért a menny, azt mondja, királysággá és papokká tetted őket. Isten megoszta velem a teremtettség felett a hatalmát, ez a királyság. És az, hogy papokká, ez azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolatom ismét helyreáll a mennyel. A zsidó népnek is a törvényadás előtt ez a papok és királyok és papok dolog, a törvényadás előtt Mózes 2. könyve 19. fejezetében előfordul. Istennek az a szándéka a néppel, hogy egyrészt a menny és a föld közötti kapcsolatot, másrészt pedig a föld teremtettsége feletti uralmat, kapcsolatot, állítsa helyre az emberrel, hogy az ember ismét Istennel, emberrel, világgal és önmagával kapcsolatba kerüljön.
Ennek a nagy felfedezése ez a himnusz. A harmadik himnusz ezt a gondolatot folytatja. Úgy folytatja tovább, és láttam, és sok angyal hangját hallottam, a trónus, az élőlények, a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000, vagyis megszámlálhatatlanul sok, és így szóltak hatalmas hangot. Most ezt a himnuszt átveszi az egész teremtettség, és rádöbben arra, hogy a megváltás az azt jelenti, hogy nem csak én jutok a mennybe, hanem mivel én ismét ember leszek, úgy, ahogy Isten megteremtett. Helyreáll a kapcsolatom az Istennel. Ezért helyreáll a hatalmi rend ezen a világon. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvének a kulcsszava a hatalom. Ez a hatalmi rend áll helyre a világon, és ezért szól így a himnusz. Méltó a megöletett bárány, figyeljünk, megváltásra utalás, hogy övé legyen az erő, és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás, ugye megint 7 tulajdonság, és a középső a hatalom, megint a lényeges, ugye, mert párhuzamos ugye az erő és az áldás, a gazdaság és a dicsőség, és itt tovább a hatalom van középen, és ezt az éneket, és hallottam, hogy minden teremtett lény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben is minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői és a bárányi, az áldás, a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. És erre a 4 élőlény megszólal, és rámondja, hogy ámen. Ez a negyedik, ez a harmadik himnusz, és ez lesz majd a negyedik himnusznak a tárgya továbbra. De előtte ugye a 4 pecsét feltörése, a Isten történelmi ítéleteinek a sora, ami bekövetkezik, ennek kell bekövetkezni, hogy maradjon az a földi sokaság, ahova én és te tartozol, akinek meg kell tanulni ezt az éneket, a bárány énekét, amit később majd a 15. fejezet mond. Meg kell tanulni azt az éneket, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogyha most végignézzünk a mai kereszténységünkön. A mai kereszténységnek a legnagyobb problémája az, hogy az Isten hatalmába, gondviselő erejébe vetett hitünk gyengült meg. Hiszük, hogy van Isten, hiszük azt is, hogy ő hatalmas, csak azt nem hiszük, hogy mi közünk van ehhez az Istenhez. Úgy szoktam mondani, hogy Istenről azt gondoljuk, hogy egy mennyei bankigazgató, akinek mindenre van pénze. Csak annyi dolga van, hogy nem ér ránk figyelni. Az Istennel való személyes kapcsolatunknak van baja, rövid zárlata. És a Jelenések könyvét csak az fogja megérteni, csak az érti meg, hogy az evangélium örökkévaló evangélium. Aki megérti azt, hogy ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega az én életemben is. Ő az, aki szent, szent, szent, mert aki van, volt és eljövendő az én életemben is. Hogy Jézus Krisztus nem csak világtörténelmi távlatokban jön el az ég felhőjében, hanem ennek az eljövetelnek az az igazi tartalma az én számomra, hogy értem jöjjön ez a Jézus. Csak az fogja ezt megérteni, aki tudja azt, hogy méltó a győztes, megöletett bárány. Aki felém nem úgy jön, mint Júda oroszlánja, hanem úgy jön, mint megöletett bárány, aki értem adta életét. És ebből az első 3 himnuszból ezt megértjük, akkor megértettük a megváltás titkát, ami a Biblia igazi üzenete. Segítsen Isten ehhez bennünket az ő kegyelméből. Amen.

Sík Sándor, a bűneimmel egyedül. A bűneimmel egyedül vagyok. A szó lebotlik ajkamról, mint elesett, fölvérzett kisgyermek. Kiáltana, de csak szepegni tud, és poros arcán, két sáros barázdán nagy, tehetetlen könnyek cseperegnek. Ó, hogy ismertem jót és rosszat egykor! Néven neveztem a bűnt és erényt, mint Ádám a paradicsomban a rámosolygó teremtményeket. De most egy néma rengeteget látok, egy ismeretlen, névtelen világot, az önmagát sem értő szó megett. Oly kétségbe esetten egyszerű a szó, a név, a számozott szabály. A tett is olyan, megtapinthatod. A mások tette olyan egyszerű, de az én tettem. Ki értheti azt, mikor magam sem értem, amikor már az anyamében hét fátyollal fogantatott? Ki mondja meg, mi vagyok benne én? Mi az apám és mi a nagyapám? Mi ház, föld, víz, nap, amely érlelé? Meddig Plutárkosz, meddig Mózes, meddig Jókai, meddig Szent Ferenc, meddig a kenyér és meddig a perc, és mekkora része az Istené? Én azt sem tudom, tettem-e, nem-e. Én cselekedtem, vagy csak úgy esett? Vagy az egész csak képzelet? Ó, vaksebészet gyóntatónak lenni, de gyónni, patakot tenyérbe merni, kottába venni a forgószelet. Jaj, így vagyok a bűneimmel. Megvert, fölvérzett, maszatos gyerek, még sírni is csak szepegve merek. De egy valaki hozzám térdel, ölébe vesz, semmit sem kérdez, csak megcsókolja vérző homlokom. És én meleg mellére bújva, szabadító sírásba fúlva az egyetlen szót dadogom. Atyám!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Találkozás a vőlegénnyel. Máté evangéliuma 25. fejezet az 1-től a 13. versig. Krisztus az olajfák hegyén ült tanítványaival. A nap lebukott a hegyek mögött, és az eget befátyolozták az est árnyai. A hegyről jó kilátás nyílt egy fényesen kivilágított lakóházra, amely valamilyen ünnepség színhelye lehetett. A nyílásokon kiáradó fény és a ház körül várakozó csapat jelezte, hogy nem sokára megjelenik az esküvői menet. Több keleti országban a mennyegzői ünnepséget este tartják. A vőlegény elmegy a menyasszony elé és házába viszi. A násznép fáklya fénynél vonul a menyasszony atyának házából a vőlegény házába, ahol megvendégelik a meghívottakat. A Krisztus elé táruló képben volt egy csapat, amely a násznépre várt, hogy közé vegyüljön. A menyasszony házának közelében 10 fehér ruhás fiatal nő ácsorgott. Mindegyiknél égő lámpa és kis olajos kancsó volt. Izgatottan várták a vőlegényt. De a vőlegény késett. Egyik óra múlt a másik után. A virrasztók elfáradtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott. Imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe! Az alvók felriadtak és talpra ugrottak. Meglátták a fáklya fényes, boldogan zenélő menetet. Hallották a vőlegény és a menyasszony hangját. A 10 szűzleány megragadta lámpáját. Sietve éleszteni kezdték tüzét, hogy elindulhassanak. De 5 elmulasztották kancsójukat olajjal megtölteni. Nem számítottak ilyen nagy késésre, és nem készültek fel erre az eshetőségre. Szorongva kérték okosabb társaikat. Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. De azok, akik frissen töltött lámpát tartottak kezükben, már kiürítették kancsójukat. Nem volt fölösleges olajuk, és így válaszoltak. Ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mialatt az árusoknál jártak, a menet elhaladt, és ők lemaradtak. A másik 5 leány égő lámpájával csatlakozott a tömeghez, és a nászkísérettel beléptek a házba. Az ajtó pedig bezárult. Amikor a bolond szüzek az ünnepség helyére értek, megdöbbenésükre elutasították őket. A házigazda így szólt, nem ismerlek titeket. És a balga szüzek kint maradtak a kihalt utcán, a sötét éjszakában. Amint Krisztus ott ült a vőlegényre váró csapatot figyelve, elmondta tanítványainak a 10 szűz történetét, a látottakkal illusztrálva azt, amit egyháza át fog élni közvetlen második eljövetele előtt.

A várakozó két csoportja azt a két csoportot ábrázolja, amely vallja, hogy várja urát. Krisztus azért nevezi őket szüzeknek, mert tiszta hitet vallanak. A lámpák Isten igéjét jelképezik. A zsoltáros ezt mondja: az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Zsoltárok 119-105. Az olaj a Szentlélek szimbóluma. Ugyanaz, mint Zakariás proféciájában. Visszatér-e az angyal, aki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel, és mondá nékem: mit látsz te? És mondám: láték ímé egy merő aranygyertyatartót, tetején az olajtartója. Rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak, és mellette két olajfa. Egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, mondván: mik ezek, uram? És felele, és szóla nékem, mondván: az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek ura. És másodszor is felelék, és mondám néki: micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két aranycső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat. És mondá nékem: ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld ura mellett állnak. Zakariás 4:1-14. A két olajfából az aranyolaj aranycsöveken át ömlött a gyertyatartó olajtartójába, és onnan pedig a szentélyt megvilágító aranylámpákba. Így közvetítik az Isten közelében levő szent angyalok is a szent lelket azoknak, akik életüket Istennek szentelik.

a két felkent feladata, hogy továbbítsa a menny kegyelmét. Mert csak Isten kegyelméből lehet az ige lábunk szövétneke és ösvényünk világossága. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Zakariás 4:6. A példázatban mind a 10 szűz kiment a vőlegény elé. Mindegyiknek volt lámpája és olajos edénye. Egy ideig nem látszott, hogy különbség van köztük. Így van ez a közvetlen Krisztus második eljövetele előtt élő egyházban is. Tagjai ismerik a Szentírást. Mindnyájan hallották, hogy Krisztus hamar eljön, és hisznek eljövetelében. De mint ahogy a példázatban történt, úgy van ma is. Várniuk kell, és ez próbára teszi hitüket. Az imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe kiáltás, sok várakozót készületlenül ér. Nincs tartalék olajuk. Hiányzik életükből a Szentlélek. Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság, ha nem kíséri a Szentlélek, nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni szívét. Ha Isten lelke nem vési szívünkbe az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át. A lélek világossága nélkül az ember nem tudja megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései nyomán. A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot. Szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a sziklára, Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza. Akár csak a köves talajjal ábrázolt hallgatók. Szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Az ige hatása nem tartós. A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja új lénnyé, ha az ember vágyik erre, és hagyja, hogy a lélek alakítsa. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele. Ezért nem tudnak bízni Istenben és hinni igéjében. Isten szolgálatuk formasággá süllyedt. Eljönnek hozzád, ahogy a nép összeszokott jönni, s odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. Ezékiel 33:31. Pál apostol hangsúlyozza, hogy elsősorban ez a lelkület fogja jellemezni a Krisztus második eljövetele előtt élőket. Ezt mondja. Az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. 2 Timóteus 3:1-5. Ezek azok, akik a veszély idején ezt kiáltják, békesség és biztonság. Azzal áltatják magukat, hogy minden rendben van, és nem is álmodnak veszélyről. Amikor a kábulatból magukhoz térnek, meglátják ínségüket, és másokat kérlelnek, hogy pótolják a hiányt. De nincs olyan ember, aki a másik lelki hiányosságát pótolni tudná.

Isten mindenkinek ingyen felkínálja kegyelmét. Az evangélium üzenete hangzik. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jelenések 22:17. A jellem azonban nem ruházható át. Egy ember sem hihet a másik helyett. Egy ember sem adhatja át a másiknak azt a jellemet, amely a lélek munkájának gyümölcse. Ha Noé, Dániel és Jób benne volna az országban, élek én, az Úristen mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt. Ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg. Ezékiel 14:20. A jellem a válságban mutatkozik meg. Amikor az ünnepélyes hang éjfélkor ezt kiáltotta, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe, az alvó szüzek felriadtak, és akkor derült ki, hogy ki készült fel erre az eseményre. Mindkét csoportot meglepetésszerűen érte ez a fordulat, de az egyiket felkészülten találta, a másikat pedig nem. Így van ez ma is. Egy hirtelen és nem várt katasztrófa, amely az embert szemtől szembe állítja a halállal, megmutatja, hogy igazán hisz-e Isten ígéreteiben, és belekapaszkodik-e kegyelmébe. A végső nagy próba a kegyelmi idő végén jön, amikor késő lesz a lélek hiányait pótolni. A 10 szűz most a föld történelmének estéjén virraszt. Mindnyájan kereszténynek mondják magukat. Mindnek van hivatása, neve, lámpája. Mind azt vallják, hogy Istent szolgálják. Látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését. De öten készületlenek. Ez az öt döbbenten és rémülten a mennyegzős házon kívül marad. Az utolsó napon sokan kérnek ilyen szavakkal bebocsátást Krisztus országába. Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? De a válasz ez lesz. Mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Távozzatok el én tőlem. Lukács 13:26, Máté 7:22, Lukács 13:27. Ebben az életben nem léptek közösségre Krisztussal, ezért nem ismerik a menny nyelvét, sem örömeit. Kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. 1 Korintus 2:11. Soha ember nem hallott e súlyos szavaknál fájóbbat, nem ismerlek titeket. Csak a lélekkel való közösség útján juthattatok volna a mennyegzői vacsorán örvendező sokaság közé. De ezt a közösséget nem ápoltátok, nem vehettek részt ebben a cselekményben. Fényével szemben vakok lennétek, zenéje süket fülekre találna nálatok. Az ott szétáradó szeretet és boldogság nem tudja örömre hangolni a világ által megdermesztett szíveket. Nem léphettek be a mennybe, mert nem vagytok alkalmasak lakói társaságára. Nem leszünk készen Urunk fogadására, ha csak az imhol jő a vőlegény kiáltásra próbáljuk üres lámpásainkat megtölteni. Ha itt a földön Krisztus nélkül élünk, nem tudnánk élvezni társaságát a mennyben sem.

példázatbeli okos szüzek lámpájukhoz tartalékolajat is hoztak. Lámpájuk lángja fényben égett a várakozás egész ideje alatt, és növelte a vőlegény tiszteletére gyújtott világosságot. A fény szétáradt a sötétben, és fokozta a világosságot, amely a vőlegény házához, a mennyegzői ünnepséghez vezető útra hullott. Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A Szentlélek Isten igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének, Krisztus jellemének vissza kell tükröződnie követőiben. Így dicsőítik meg Istent, és megvilágítják a vőlegény házához, Isten városához, a bárány mennyegzői vacsorájához vezető utat. A vőlegény éjfélkor, a legsötétebb órában jött. Krisztus is a föld történelmének legsötétebb szakában jön el. A Szentírás Noé és Lót korával szemlélteti azokat az állapotokat, amelyek Isten fia eljövetele előtt a világban uralkodnak. A Szentírás megjövendöli, hogy abban az időben Sátán minden hatalmával és a gonoszságnak minden csalárdságával fog dolgozni. 2 Tesszalonika 2.9-10 Munkájáról félreérthetetlenül árulkodik a rohamosan fokozódó sötétség. Az utolsó napok sokféle tévejgése, eretnegsége és csalása. Sátán nem csak a világot ejti fogságba, de megtéveszti azokat az egyházakat is, amelyek Jézus Krisztus egyházának vallják magukat. A nagy hitehagyás olyan mélységessé fajul, mint az éjfél sötétsége, áthatolhatatlanná, mint a szőrzsák. Isten népe számára ez a próbák éjszakája, a könyhullatás éjszakája, az igazságért való üldözés éjszakája lesz. De a sötét éjszakában felragyog Isten világossága. Isten a sötétségből világosságot sugároztat. 2 Korintus 4.6 Amikor a föld kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. 1 Mózes 1, 2-3 A lelki sötétség éjszakájában ugyanígy szól Isten, legyen világosság. Népének ezt mondja, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ézsaiás 60.1 Ímé sötétség borítja a földet, mondja a Szentírás, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Ézsaiás 60.2 Isten félreismerése sötétségbe borítja a földet. Az ember elfelejti, hogy milyen Isten jelleme. Félreérti és félremagyarázza. Olyan üzenetet kell hirdetnünk, amelynek fénye megvilágosít és ereje megment. Isten jellemét be kell mutatnunk. A világ sötétségében szét kell sugároznunk Isten dicsőségének fényét, jóságának, irgalmának világosságát. Ezt a munkát így körvonalazza Ézsaiás próféta. Emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem. Emeld föl, ne félj! Mondjad Júda városainak, ímhol istenetek. Ímé az Úristen jő hatalommal, és karja uralkodik. Ímé jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. Ézsaiás 40.9-10 A vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek, imhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár
a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei, mutassák meg Uruk dicsőségét. A saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük.

az igazság napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben, az igazságot hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben. Krisztus, az Atya dicsőségének visszatükröződése, eljött a világra e dicsőség fényeként, hogy képviselje Istent az emberek előtt. A Szentírás szava szerint felkente őt az Isten szent lélekkel és hatalommal, és széllyel járt jót tévén. Apostolok cselekedetei 10.38. Krisztus a názáreti zsinagógában ezt mondta: az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Lukács 4.18-19. Ezzel a munkával bízta meg tanítványait is. Ti vagytok a világ világossága, mondta. Úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5.14-16. Erről a munkáról beszél Ézsaiás próféta, amikor így szól: nem azé a böjt, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár. Az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58.7.8. A lelki sötétség éjszakájában tehát Isten dicsősége egyházán átsugárzik, amikor tagjai felemelik a meggörnyedtet, és vigasztalják a gyászolót. Körülöttünk mindenütt hallatszik a világ jajveszékelése. Mindenhol vannak szűkölködők és szomorkodók. A mi feladatunk, hogy könnyítsünk az élet terhein, és enyhítsünk nyomorán. Gyakorlati segítséggel sokkal többet tehetünk, mint puszta prédikálással. Adjunk ételt az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, és otthont a hajléktalannak. Sőt, még többet kell tennünk. A lélek éhségét csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Ha Krisztus bennünk lakik, akkor szívünk tele van mennyei együttérzéssel.

Sügget ember van, bátorítsuk őket, imádkozzunk értük. Vannak, akik kívánják az élet kenyerét, olvassunk nekik Isten igéjéből. Sokan lelkileg annyira betegek, hogy földi gyógyír nem segít rajtuk. Orvos nem tudja meggyógyítani őket. Imádkozzunk ezekért a lelkekért. Vigyük őket Jézus elé. Mondjuk nekik, hogy van balzsam Gileádban, és orvos is.

a fény áldás, egyetemes áldás, amely árasztja kincseit a hálátlan, gonosz, erkölcstelen világra. Így van ez az igazság napjával is. Az egész földet, bármennyire burkolja is a bűn, a bánat és a fájdalom sötétsége, meg kell világítani az isteni szeretet ismeretének fényével. Semmilyen hitfelekezettől, semmilyen rendű és rangú embertől, vagy társadalmi osztálytól sem szabad elzárni a mennyei tróntól sugárzó fényt. A reménység és kegyelem üzenetét el kell vinni a föld végső határáig. Kinyújthatja kezét mindenki, aki akarja, és megragadhatja Isten erejét. Békét köthet vele, és békessége lesz. Nem borítja többé éjféli sötétség a pogányokat. A homály eloszlik az igazság napjának ragyogó fénysugarai előtt. Krisztus legyőzte a pokol hatalmát. De nincs ember, aki tudna olyat adni, ami neki sincs.

Isten művében nem lehet semmi ember kezdeményezte dolog. Senki nem lehet a saját erőfeszítéséből Isten fényhordozója. Az aranyolaj, amelyet a mennyei követek öntöttek az aranycsövekbe, tovább folyt a templom lámpáiba, és lehetővé tette, hogy állandóan nagy fénnyel égjenek. Az ember is az állandóan reá áradó isteni szeretet nyomán tud fényt árasztani. Mindazok szívébe, akik hitben Istennel egyesültek, a szeretet aranyolaja bőven ömlik, hogy jó cselekedetekkel és az Isten iránti igazi, őszinte szolgálattal továbbítsák a fényt. A Szentlélek magasztos és felmérhetetlen ajándékai a menny minden kincsét magukban foglalják. Nem Istenen múlik, hogy kegyelmének gazdagsága nem árad a föld lakóira. Ha mindenki meg akarná kapni ezeket az ajándékokat, mindenki beteljesedne Szentlélekkel. Minden léleknek kiváltsága, hogy élő csatornaként továbbítsa a világnak Isten kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Krisztus mindennél jobban vágyik olyan eszközökre, akik megismertetik a világgal lelkét és jellemét. A világnak pedig mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy emberek bemutassák a megváltó szeretetét. Az egész menny olyan eszközökre vár, akik által az emberek örömét és áldását szolgáló szent olajat áraszthatja. Krisztus mindent megtett azért, hogy egyháza, a világ világosságától fénylő, Immánuel dicsőségét hordozó, átalakult közösség legyen. Azt akarja, hogy minden keresztényt lelki légkör, világosságot és békességet árasztó légkör vegyen körül. Vágyik arra, hogy életünkkel bizonyságot tegyünk a menny öröméről. A menny szeretetének közvetítésével mutatjuk meg, hogy Isten lelke bennünk lakik. A menny gazdagsága odaszentelt emberi eszközök által eljut másokhoz. Az igazság napjának szárnyai alatt gyógyulás van. Malakiás 4:2. Minden igaz tanítvány továbbítja a fényt, amely éltet, bátorít, segít és gyógyít. Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. Krisztus vallása mennyei világosságot jelent és örvendezést Istenben. Énünktől megüresített szívet jelent, és Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Akinek szívében Krisztus az Úr, ott tisztaság van. Ott nincs bűn, ott az evangélium programja a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósult. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és jó illata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát megváltóként a világnak.

Krisztus nem azt mondja követőinek, hogy igyekezzenek világítani, hanem így szól: fényljék a ti világosságtok. Máté 5.16. Ha Isten kegyelmében részesültetek, fénye bennetek van. Távolítsátok el az akadályokat, és az Úr dicsősége megmutatkozik. Akkor árad a fény, hogy áttörje és eloszlassa a sötétséget. Önkéntelenül is világítok magatok körül. Amikor Krisztus kinyilatkoztatja dicsőségét az ember lénye által, olyan közel hozza a mennyet az emberekhez, hogy a szentek szentjének szépsége láthatóvá lesz mindazokban, akikben Krisztus lakik. A bennük lakozó Krisztus dicsősége fogjul ejt másokat is. E kitárulkozás nyomán pedig megtért lelkek magasztaló és hálaadó énekükkel megdicsőítik Istent, aki minden jó ajándék forrása. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ézsaiás 60.1. A vőlegény fogadására készülőknek szól ez az üzenet. Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel. A maga dicsőségével és az Atya dicsőségével. Vele jönnek a szent angyalok. Miközben az egész világot sötétség borítja, Krisztus szentjeinek lakhelyén világosság lesz, és felfogják második eljövetelének első fénysugarát. A makulátlan tiszta fény az ő tündöklő lényéből sugárzik, és imádják mindazok, akik szolgálták. Míg a gonoszok menekülnek közeléből, követői örvendeznek. Jób pátriárka átfogva tekintetével az időt Krisztus második adventjéig így szólt: akit magam látok meg magamnak, az én szemeim látják meg, nem más. Jób 19.27. Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követőinek, akik Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Rajtuk támad fel az Úr dicsősége. Visszatükrözik Isten dicsőségének fényét, amelyet Jézusban látnak. És amikor a király eljön a maga fenségében, örvendeznek dicsőségének és ragyogásának fényes sugaraiban. Alkalmasak a mennyei lények társaságára, mert a menny szívükben él. Felemelt fejjel, az igazság napjának rájuk hulló fényes sugaraiban, megváltásuk elérkeztén örvendezve, e szavakkal fogadják a vőlegényt: ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. Ézsaiás 25.9. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége felkészítette magát, és monda nékem: írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ő uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, hivatalosak és választottak és hívek. Jelenések 19.6-9-ig, 17.14.

0: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.
1: Ír összeállításunk következik.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe A bizalom örömet ad. A mai ége 33. Zsoltár 21. vers. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. Gondolatok az ígéről. A hit gyökeréből nő ki a szívbéli örömvirága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz. A zsoltáros itt kifejezett meggyőződése tulajdonképpen egy ígéret, amelyet a bizalommal kinyújtott kezünkbe tesz az Úr. Bárcsak megbecsülnénk, ha e pillanatban nem is örvendezünk, hamarosan örvendezni fogunk. Ez olyan bizonyos, mint ahogy Dávid istene a mi istenünk is. Gondolkodjunk csak el az Úr szent nevét, hogy még jobban tudjunk bízni benne, és bizonyosabb legyen az örömünk. Az Úr szent, igaz, kegyelmes, hűséges és megváltozhatatlan. Bízhatunk az ilyen Istenben. Ő bölcs, mindenható és mindenütt jelen való, támaszkodjunk rá örömmel. Tegyük ezt azonnal és fenntartás nélkül. Kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő rendezvény ma, május 9-én volt, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamara hangversenye volt hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény majd június 13-án lesz, szombaton 17 órakor. Ekkor Alföldi Borús Eszter Fuvola művész hangversenye lesz hallható. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület ma, május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület a jövő szombaton, május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Megkezdődött Hamburgban az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hamburgban megkezdődött az Európai Baptisták külmissziós szervezetének éves találkozója. Hazánkat Durkó István missziói alelnök és Téglási Lajos külmissziós szaktitkár képviseli. Új főtitkár a protestáns egyházak európai közössége élén. A bécsi Luther evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten iktatták be a protestáns egyházak európai közössége új főtitkárát, Susan Schenket április 27-én egyúttal búcsút véve elődjétől, Mario Fischertől. Az alkalmon több mint 100 egyházi vezető volt jelen Európa különböző részeiből. Az időjárásról. Meleg idő némi esővel. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de azért felhőkkel és esővel. A déli szél mellett már 24-28 fok lehet. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, de most is lehetnek esők. A déli szél adja a 24-29 fokot is.
1: híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme, oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. A Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában gondolatainkat keretbe foglaló cím így szól: az autonómiát erősítő dialógus jellemzői. Szeretnék visszautalni ezúttal nem az elmúlt hétre, hanem az összefoglaló nagy témánkra, amellyel itt a Párbeszéd műhely műsor folyamában immár több mint egy fél éve foglalkozunk. Ez az összefoglaló nagy téma az érzelmi intelligencia fejlesztése. És az érzelmi intelligencia alatt nem valamiféle részletesebb és még sokoldalúbb fogalmaknak a megismerését értjük, vagyis olyanokét, amelyek jobban le tudják írni az érzelmek sajátosságait, tulajdonságait. Nem azt értjük, hogy jobban be tudjuk azonosítani, hogy melyik érzelem tulajdonképpen mit is takar. Ha ez lenne az érzelmi intelligencia lényege, akkor azt kellene mondanunk, hogy ez tulajdonképpen semmi más, mint egy meghatározó, majdnem azt mondhatnánk, hogy szótárszerű ismeret, úgynevezett lexikális ismeret elsajátítása. Az érzelmi intelligencia nem erről szól. Az érzelmi intelligencia, ahogy ezt újból és újból megfogalmazzuk, valójában abba az irányba mutat, ahol egyre erőteljesebben és egyre tudatosabban tudjuk használni azokat az energiákat, amelyek érzelmeinkben jelen vannak. Olyan tudás ez, mint amikor az ember egyre inkább megérti és egyre inkább kihasználja azoknak az energiaforrásoknak a lehetőségét, amelyek eddig számára elzártan, vagy akár azt is lehet mondani, hogy ismeretlenül voltak jelen. Hiszen gondoljunk csak például azokra a fűtési rendszerekre, amelyek a Föld természetes hőjét használják, és ezeket az energiaforrásokat csatornázzák be egy háznak a fűtésébe. Vagy akár a napkollektorok is. Ugyanígy, ugyanebben az összefüggésben tudnak energiát szolgáltatni. Olyan felfedezésekről, olyan utakról van szó, amelyeket csak az utóbbi évtizedekben fedeztünk fel, és amelyeknek a hatékonyságát folyamatosan növelik a különböző tudományos felfedezések, fejlesztések. Nos, valahogy így vagyunk az érzelmi intelligenciával, és az érzelmi intelligenciánk abba az irányba akar bennünket elmozdítani, hogy egyre jobban felfedezzük az érzelmeinkben munkálkodó erőket, és ezeket az energiákat személyiségünk fejlesztésének szekere elé tudjuk befogni. Mert hogy valójában ez a tét, hogy az érzelmeink nem valamiféle pusztító áradatként törjenek ránk, zabolátlan, fékezhetetlen, félelmetes áradatként, hanem hogy úgy tudjanak bennünket megerősíteni, úgy tudjanak bennünket kiteljesíteni, hogy mi magunk is egyre jobban tudjunk az érzelmeink ben rejlő erőtartalékokkal gazdálkodni. Mielőtt ennek a gondolatkörnek a mai témára alkalmazott útmutatását alaposabban szemügyre vennénk, még egy dolgot szeretnék itt újból az egész sorozatunknak az összefüggő, pontosabban összefoglaló gondolataként megemlíteni. Az érzelmeinkben rejlő energia az mind-mind egy irányba hat, mégpedig abba az irányba, hogy egyre inkább önazonosak legyünk, vagyis egy olyan személyiségnek lehessünk a megjelenítői, ahol a szétszakító, a személyiségünket belső feszültségektől terhelő, és ezek által a belső feszültségek által cselekvőképtelenségbe sodró erőknek ellent tudunk állni, ahol egyre inkább önazonosak vagyunk, vagyis egyre koncentráltabbak, egyre hatékonyabban azokra a feladatokra figyelők, amelyek az életünket meghatározzák, amelyek most éppen időszerűek, és úgy tudjunk a jelenben megjelenni, úgy tudjunk az itt és mostban működni, hogy ott a személyiségünknek minden érzelmi energiáját, minden kapacitását a feladat jó végzésére tudjuk fordítani. Én tudom, hogy ez most egy kicsit furcsán hangzik, talán kicsit misztikusan is, vagy valamiféle jóga vagy meditációs gyakorlat nyelvét idézi, de nem erről beszélek. Egyszerűen arról beszélek, amit a Biblia így fejez ki, hogy nincsen más dolgunk, Pál apostol így fogalmazza ezt, mint hogy az előre megkészített jó cselekedetekben járjunk. És ez más szóval nem jelent más, mint azt, hogy mindegyikünk életének van egy életprogramja, van egy lábnyom, amelyik előttünk, életünk ösvényén látható, és nekünk semmi más nem kell tennünk, mint ezekbe a lábnyomokba belelépni. Ezek a lábnyomok az előre elkészített jó cselekedetek. Ezekbe a lábnyomokba lépve kiteljesedik az életünk, vagyis a mostani szóhasználattal élve egyre koncentráltabban, egyre összefogottabban tudunk megjelenni az életünkben. És ennek ellentéte az, amikor mindenfelé elbóklászunk, amikor az életünk hivatását, feladatát nem vesszük észre, vagy elhessegetjük magunktól, mondván, hogy az nekünk unalmas, az nekünk esetleg ellenszenves, és éppen ezért az érzelmi energiáink szétfolynak mindenféle vágyak és sóvárgások közepette, és ebben a szétaprózódásban elveszítjük a célt. A cél ugyanis nem valamiféle nagy látványos siker, nem az, hogy ötösöm legyen a lottón, vagy én legyek a világ legdeltásabb, nem tudom micsodája, vagy legsikeresebb ilyen-olyan-amolyan üzletembere, hanem a cél az az, hogy a személyiségedben rejlő potenciál, mindaz, ami benned van, amit a Biblia másszóval talentumnak nevez, különleges isteni adománynak, hogy ez ki tudjon bontakozni, ez ne szunnyadjon bennünk, az ne legyen olyan, mint a parlagon heverő föld, amely elgazosodik, és nem vetnek bele semmit már évek óta, hanem az legyen egy olyan élet, amely gazdagon hoz gyümölcsöt, amelyik sokszorosát termi a belefektetett energiának. Nos, ez mind-mind az érzelmi intelligencia célja, az érzelmi intelligencia kibontakozásának a belső üzenete, és ezen az üzeneten elindulva kezdtük el sorozatunkat, és most értünk el odáig, hogy azt mondjuk, ez az érzelmi intelligencia az autonómiát erősítő dialógusokban lesz kézzelfogható. Az autonómia idegen szóval az, amiről eddig beszéltünk, vagyis az önazonosság, a személyiség egységét, belső összerendezettségét, belső erőteljes cselekvő képességét fogalmazza meg és fejezi ki. És mi most egy olyan nagy témát kezdünk el, amikor is azt vizsgáljuk, hogy az érzelmi intelligencia, vagyis az érzelmeinkkel való bánás, pozitív lehetőségei, az érzelmeinkben rejlő erők felhasználása hogyan nyilvánul meg a párbeszédeinkben. Ha ugyanis használjuk ezt az erőforrást, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy képesek leszünk másokkal kooperálni. Mit értünk ez alatt? Képesek leszünk az ellenállás, a szembefordulás, a különbözőségek hangsúlyozása és felnagyítása helyett arra összpontosítani, ami összeköt. De ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy ki akarunk békülni egymással, nem azt jelenti, hogy mint a fogaskerekek egymásba kapcsolódóan valamit mozgatunk, valamit elindítunk. Ugye ennek a legszemléletesebb példája a sebességváltó mechanizmus a gépjárműben, ahol a fogaskerekeknek harmonikusan, szinkronban kell működnie, hogy meg tudják lendíteni az autót, és mindig a sebesség tartományhoz illő módon tudják a motor teljesítményét is szabályozni ezek a fogaskerekek. Valahogy így működik a mi életünkben is a kooperáció. Van egy nagy közös sodrása az életünknek, amiben nem egyedül vagyunk jelen, hanem egy fogaskerékként veszünk benne részt, és egy fogaskerékként, ha érezzük ezt a belső késztetést, az autonómiának, az önazonosságnak ezt a belső késztetését, akkor engedünk annak a fajta üzenetnek, ami arra bátorít, hogy keresd a kooperációt a környezeteddel. Keresd azokat az embereket, akik a környezetedben talán eddig téged teljesen hidegen hagytak, vagy ők teljesen számodra kiismerhetetlen, vagy akár ellenszenves személyek voltak, kooperálj velük, keresd meg az összhang lehetőségét. És a második jellemvonása ennek a fajta autonómiát erősítő dialógusnak az együttműködésből következő egymásba épülés. Idegen szóval az integráció. Ezt a szót nagyon sokszor használják különböző felzárkóztató szakmai iratokban, amikor is a kisebbségi társadalom és a többségi társadalom egymáshoz fűződő viszonyát próbálják valahogy egy pozitív irányú fejlődés felé terelgetni, és ebben nagyon sokszor előjön az integráció, integráció stratégia kifejezés például, csak hogy itt nem a többségnek és a kisebbségnek az egymásba épüléséről van szó, itt van mindig ezeknek a megfogalmazásoknak a belső feszültsége, hanem az integrációt megelőzi a kooperáció. Ahhoz, hogy egymásba tudjunk épülni, hogy egymást ki tudjuk egészíteni, hogy egy közös, nagy egészé váljunk, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe, ahhoz először meg kell tanulnunk együttműködni. Csak a kooperáció talaján, csak az együttműködés talaján tud létrejönni az egymásba épülés. Ugye itt szeretnék megint egy időszerű mostani esemény sorra utalni, az egész világ szörnyűködik az afganisztáni események miatt, az ott összedőlt úgynevezett demokrácia export miatt, amikor mindenféle eszközökkel, rengeteg pénzzel, katonai erővel igyekeztek Afganisztánban egy új társadalmi rendet létrehozni, egy egyenlőségen és nyitottságon alapuló társadalmi berendezkedést. Integrációról beszéltek ezek a szakemberek. Csak hogy ennek az integrációnak nem volt meg az előzménye, nem volt meg a kooperáció, az együttműködés. Imit amót megjelentek ezek a jelzések, de igazán egy egymásba épülő, egymást kiegészítő együttműködés nem jött létre, és éppen ezért az integráció is csak egy nagy hazugság volt. Ha azonban itt tovább lépünk, akkor egy harmadik, nagyon fontos jellemvonás áll előttünk ennek az autonómiát erősítő dialógusnak, úgy lehet mondani, zárókövekként. És ez a zárókő, ez a szilárd énkép. Ez a szilárd énkép, ez nem tévesztendő össze a merev énképpel, vagyis amikor önmagamról és környezetemről kiállítok egy bizonyítványt, és ennek alapján beskatujázom a különböző szereplőket, mindenkiről úgymond jól megmondva a magamét. A szilárd énkép sokkal inkább ahhoz hasonlít, amit Jézus Krisztus az ő példázatában így fogalmaz meg, hogy a bölcs ember az ő élete házát sziklára építi, és amikor jönnek a szelek, és jön az árvíz, és jön a vihar, és beleütköznek abba a házba, akkor az a ház megmarad, nem dől össze, mert sziklára épült. Most valami ilyesmi az a szilárd énkép. A szilárd énkép arról szól, hogy az életünk tragédiái, az életünk alapvető felfogását, világnézetét, addigi életvitelének körülményeit alapjaiban módosító hatások a belső szilárdságunkat nem kezdik ki. Nem teszik cselekvőképtelenné a személyiségünket, hanem abban erősítenek, hogy megtanuljunk alkalmazkodni az új kihívásokhoz, és a legszomorúbb és legtragikusabb eseménysorozatból is tapasztalatokkal meggazdagodva kerüljünk ki. A szilárd énkép, ez tulajdonképpen más szóval az ellenálló képes énkép, amelyik újból és újból képes alkalmazkodni, képes az új körülmények közepette a kitörési lehetőségeket megtalálni. Nos, hogyha ezeket a tulajdonságokat és ezeket az egymásba épülő sajátosságokat így most magunk előtt látjuk, akkor nincs más hátra, mint hogy ezeket egy történetben, ahogy szoktuk, egy bibliai őstörténetben próbáljuk magunk elé rajzolni. És ennek a bibliai őstörténetnek kapcsán most éppen ezt szeretném bemutatni. Ez a bibliai őstörténet egy olyan emberről szól, aki nem volt kooperatív, aki nem akart beleépülni másoknak a világában, aki teljesen szétesett énképpel rendelkezett. Ez az ember egy olyan ember volt, aki teljesen elvadultan élt. A többieket, akik korábban valamilyen módon megpróbáltak vele kooperálni, megtámadta agresszív módon, fenyegetést jelentve számukra, és ők ezt valahogy úgy próbálták lereagálni, hogy egyfajta zárt osztályra száműzték, leláncolták, hogy ne okozzon kárt magában vagy másokban, de ő széttépte ezeket a láncokat, és öröngve kivonult a társadalomból, azt olvassuk, hogy sírboltokban lakott. Nos, ez az ember egyszer csak hallja, hogy az ő környezetében megjelenik egy eddig ismeretlen szereplő. egy vándortanító, akiről eddig ő nem hallott semmit, de azt érzi, hogy van egy belső vonzása ehhez az emberhez, és amikor megjelenik ott az ő vidékén, akkor odafut hozzá, és leborul előtte. Ez a hódolat és tisztelet jele azonban szöges ellentétben van az ő mondani valójával, mert azt mondja, vagy mondja a belőle áradó belső zűrzavar, hogy miért gyötörsz engem, tudom, hogy ki vagy, te vagy az Istennek szentje. És ez a valaki, akit így megszólít, akit a Biblia Jézus Krisztusként azonosít be, őt pedig a gadarai ördöngösként, ez a valaki, akit megszólít, ez megszabadítja őt. Megszabadítja őt attól a belső zűrzavartól, amelyben addig élt. Megszabadítja ezt az őt teljesen szétszedő, mindenektől elzáró, mindenkire veszélyes, és a halál birodalmába költöző belső késztetéstől. És ahogy ez az ember megszabadul, lenyugszik, letisztul, kap egy megbízatást, és ez a megbízatás arról szól, hogy menjen el a környékre, és beszéljen az embereknek erről a lehetőségről. És ahogyan megkapja ezt a megbízatást, egyébként ő az egyetlen, aki a gyógyultak között, a Jézus Krisztus mellett szabadultak életükben alapvető változásokat, csodákat átélők között ezt a megbízást megkapja. Szóval ahogyan ezt a megbízást megkapja, és elindul, és hirdeti a környezetben, úgy olvassuk, hogy 10 nagy várost keres fel, és a környezetében lévő falvakat, mindenki csodálkozik, mert tudja, hogy micsoda nagy változáson ment át ez az ember. Most már nem egy belső szét szakadozottság, nem egy belső sötétség. A Biblia nyelvén nem egy démoni világ az, ami belőle kisugárzik, hanem egy belső összeszedettség világa, amelyet a kooperatív, integráló erők jellemeznek. Azok az érzelmi energiák, amelyek egy szilárd énképet alakítottak ki benne. És ezt a történetet azért mondom el, hogy nyilvánvalóvá váljon. Itt nem arról beszélek most, hogy szedjük össze magunkat, és rakjuk össze magunkat végre, és összpontosítsunk, és meditáljunk, vagy meditüljünk, és akkor onnantól kezdve minden jó lesz. Hanem arról beszélek, hogy van egy erő a szeretetnek, az józanságnak, az energiának a valódi ereje, a Biblia Szentléleknek nevezi ezt az erőforrást, aki a szabadító Isten szeretete által meg akar bennünket szólítani, meg akar bennünket érinteni, a kis zűrzavarunkat, a kis sötétségünket, a kis szétesettségünket, akik mi magunk is talán már sírboltokban lakunk, még ha gyönyörű palotáink is vannak, és bennünket akar megszólítani, és bennünket akar felszabadítani, és végre képessé tenni arra, hogy belülről felszabaduljunk az együttműködésre, az egymásba épülésre, a szilárd énkép megjelenítésére. És most már csak annyi a kérdés felénk, hogy engedünk-e ennek a késztetésnek. Akármennyire zűrzavarosak vagyunk mi magunk is, akármennyire ellentétes erők feszülnek bennünk, mint ahogy ebben a gadarai ördöngösben is, aki egyszerre leborul Jézus Krisztus előtt, másszor pedig ugyanakkor azt mondja, hogy menjél tőlem, mit gyötörsz engem. Ugye ez két teljesen szöges ellentétben lévő megnyilvánulás, de ez Jézus Krisztus nem zavarja, mert ő ismeri a szívünknek belső vágyát, ismeri azt, hogy szeretnénk végre önazonosként, szeretnénk végre egy belső egységben önmagunkkal élni. Éppen ezért kérdezi most tőlünk is, hogy annak a késztetésnek, annak a hívásnak, amelyet a szívünk mélyén hallunk, látunk, annak akarunk-e engedni. Én kívánom, hogy erre a kérdésre határozott igennel tudjunk felelni, hogy valóban átélhessük az autonómiát erősítő dialógus csodáját. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecker Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Jutalom. Máté evangéliuma 19. fejezet a 16-tól a 30. versig. 20. fejezet az 1-től a 16. versig. Márk evangéliuma 10. fejezet a 17-től a 30. versig. És Lukács evangéliuma 18. fejezet a 18-tól a 30. versig. Az Isten ingyen kegyelmét hirdető igazságot a zsidók majdnem szem elől tévesztették. A rabbik azt tanították, hogy Isten pártfogását ki kell érdemelni, és azt remélték, hogy saját cselekedeteikkel megszerezhetik az igazak jutalmát. Isten tiszteletük mögött nyerészkedő, haszonleső lelkület húzódott. Ettől a lelkülettől még Krisztus tanítványai sem voltak teljesen mentesek, és a megváltó minden alkalmat kihasznált arra, hogy ráébressze őket tévedésükre. Mielőtt példázatot mondott a munkásokról, olyan eset történt, amellyel alkalma nyílt a helyes elvek bemutatására. Amint Jézus az úton ment, egy fiatal főember szaladt hozzá, leborult előtte és tisztelettel köszöntötte. Jó mester, mondta, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. E főember úgy szólította meg Krisztust, mintha csupán köztiszteletben álló rabbi lett volna. Nem ismerte fel benne az Isten fiát. A megváltó így szólt, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Milyen alapon nevezel engem jónak? Csak Isten jó. Ha elismered, hogy jó vagyok, azt is el kell ismerned, hogy Isten küldöttje, Isten fia vagyok. Ha pedig be akarsz menni az életre, tette hozzá, tartsd meg a parancsolatokat. Isten jelleme törvényében fejeződik ki, és ha összhangban akarsz lenni Istennel, kövesd minden cselekedetedben Isten törvényét. Krisztus nem csökkentette a törvény követelményeit, hanem félreérthetetlenül kijelentette, hogy megtartása az örök élet feltétele. Isten ezt a feltételt szabta meg Ádámnak a bukás előtt is. Az Úr most sem kíván kevesebbet, mint amit az Édenben elvárt az embertől, tökéletes engedelmességet, fedhetetlen igaz életet. A kegyelem kínálta szövetség,

Jézus azonban a sínai hegyen adott törvényről beszélt. Megemlített néhány rendelkezést a 10 parancsolat második táblájáról, és ebben az egy parancsolatban foglalta össze őket. Szerest fele barátodat, mint te magadat. Az ifjú tétovázás nélkül válaszolt. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Az ifjúnak a törvényről alkotott fogalmai felszínesek voltak. Emberi normák szerint jellemét fedhetetlenül megőrizte. Élete kívülről nézve szinte bűntelen volt. Igazán azt gondolta, hogy engedelmességében nem lehet semmi hibát találni. Titokban mégis attól félt, hogy nincs minden rendben, közte és Isten között. Ezért kérdezte, mi fogyatkozás van még bennem? Ha tökéletes akarsz lenni, mondta Krisztus, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár és köves engem. Az ifjú pedig e beszédet halván, elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Az önimádó ember törvényszegő. Ezt akarta Jézus az ifjúval megértetni, és azért próbálta meg, hogy leleplezze szívének önzését. Rátapintott jellemének gyenge pontjára. Az ifjú nem igényelt további felvilágosítást. Bálványt dédelgetett lelkében. A világ volt az istene. Állította, hogy megtartotta a parancsolatokat, de nem ismerte azt az elvet, amely az egész törvény lényege. Nem szerette Istent igazán sem embertársait. Ezzel a fogyatkozásával egyszer s mind hiányzott belőle mindaz, ami Isten országára alkalmassá tehette volna. Az énnek és a világ kincseinek szeretete nincs összhangban a menny elveivel. Amikor ez az ifjú főember Jézushoz fordult, nyíltságával és komolyságával megnyerte a megváltó szívét. Rátekintvén megkedvelé őt. Jézus ebben az ifjúban olyan valakit látott, aki az igazság hirdetője lehetne. E tehetséges, előkelő ifjút épp oly szívesen magához fogadta volna, mint szegény halász követőit. Ha ez az ifjú a lélekmentésre szentelte volna képességeit, Krisztus igyekvő és eredményes munkása lehetett volna. Először azonban el kellett volna fogadnia a tanítványság feltételeit. Teljesen Istennek kellett volna szentelnie életét.

A megváltó hívó szavára Máté mindeneket elhagyván felkele és követi őt. Lukács 5.28. Ezt tették János, Péter és társaik is. Krisztus ugyanilyen odaszentelődést kívánt az ifjú főembertől is. És ezzel nem várt el nagyobb áldozatot, mint amilyet ő hozott. Gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2 Korintus 8.9. Az ifjúnak csak mennie kellett volna arra, amerre Krisztus vezeti. Krisztus rátekintett az ifjúra, és szerette volna, ha átadja magát neki. Szerette volna követeként mások áldására felhasználni. Ahelyett, amit Krisztusért fel kellett volna áldoznia, felkínálta neki a maga társaságát. Kövess engem, mondta. Ezt a kiváltságot Péter, Jakab és János boldogan fogadta. Ez az ifjú is csodálta Krisztust. Vonzódott a megváltóhoz, de nem volt hajlandó elfogadni a megváltó önfeláldozásra szólító elvét. Inkább a gazdagságot választotta, mint Jézust. Kívánta az örök életet, de nem adott helyet szívében annak az önzetlen szeretetnek, amelyből élet fakad, és szomorú szívvel elfordult Krisztustól. Az ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok elcsodálkoztak e szavak hallatára. Úgy tanulták, hogy a gazdagokat a menny kegyeltjeinek kell tartani. Ők maguk is remélték, hogy világi hatalmat és gazdagságot kapnak a Messiás országában. Ha a gazdagok nem jutnak Isten országába, mit remélhet a többi ember? Jézus ismét felelvén mondanékik. Gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala. A tanítványok most értették meg, hogy nekik is szól a komoly figyelmeztetés. Krisztus szavainak fényénél a saját titkos hatalom és gazdagságvágyuk is lelepleződött. Nyugtalankodva kiáltották, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. A gazdagnak nem nyitja meg vagyona a menny kapuját. Gazdagsága nem jogcím a szentek örökségére. Csak Krisztus meg nem érdemelt kegyelméből léphet az ember Isten városába. A gazdagoknak épp úgy szólnak a Szentlélek szavai, mint a szegényeknek. Nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. 1 Korintus 6.19-20. Ha az ember hisz ebben, akkor vagyonát kölcsönként kezeli, amelyet Isten útmutatása szerint kell használnia. Az elveszettek megmentésére, a szenvedők és szegények vigasztalására. Az ember erre képtelen, mert ragaszkodik földi kincseihez. Az az ember, aki elkötelezte magát a mammon szolgálatára, nem hallja meg az emberek segélykiáltását. De Istennél minden lehetséges. Krisztus utolérhetetlen szeretetét szemlélve, az önző szív szelíden engedelmeskedik. A gazdagok is elmondhatják azt, amit a farizeus Saul mondott. Amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Filippi 3.7-8. És akkor nem vallanak semmit sajátjuknak. Örülnek, hogy Krisztus sokféle ajándékával sáfárkodhatnak, és az ő nevében szolgálhatnak az emberiségnek.

Péter ocsúdott fel először, a megváltó szavai nyomán támadt titkos gondolatokból. Eszébe jutott, hogy ő és testvérei mi mindenről lemondtak Krisztusért, és elégedett volt. Ímé mi elhagytunk mindent, mondta, és követtünk téged. Emlékezve az ifjú főembernek tett kincsed lesz mennyben, feltételes ígéretre, kérte az ő és társai áldozatáért járó jutalmat. A megváltó válasza megremegtette e galileai halászok szívét. Olyan kiváltságokat helyezett kilátásba, amelyek legszebb álmaikat váltják valóra. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Majd hozzátette, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben. Házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. Péter, mink lesz hát minékünk kérdése azonban béres lelkületről árulkodott. Ez a lelkület, ha ki nem gyógyulnak belőle, alkalmatlanná teszi a tanítványokat Krisztus szolgálatára. A tanítványokat vonzotta Krisztus szeretete, de nem voltak teljesen mentesek a farizeizmustól. Még mindig azt hitték, hogy munkájuk arányában jogosultak a jutalomra. Az önfelmagasztalás és önelégültség szellemét ápolták magukban, és összehasonlították magukat egymással. Amikor valamelyikük bármiben hibázott, a többiek azt képzelték, hogy ők jobbak nála. Nehogy a tanítványok szem elől tévesszék az evangéliumi elveket, Krisztus elmondott egy példázatot arról, hogy Isten miként bánik szolgáival, és milyen lelkületet vár el azoktól, akik érte munkálkodnak. Hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, mondta, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Az volt a szokás, hogy az emberek a piactéren vártak munkaalkalomra, és a munkáltatók ott kerestek munkavállalókat. A példázatbeli ember a történet szerint több alkalommal kiment a piactérre, hogy munkásokat fogadjon. Azokkal, akiket legkorábban fogadott fel, meghatározott összegben egyezett meg. Akik pedig később léptek szolgálatba, bérük megállapítását a gazdára bízták. Mikor pedig beest veledék, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És kijövén a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak. De ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. A gazdának a szőlőskert munkásaival való bánásmódja azt példázza, hogy miként bánik Isten az emberekkel. Egészen másként, mint ahogy az emberek szoktak. Földi ügyletekben a munkások az elvégzett munka arányában kapják bérüket. A munkás csak annyit vár el, amennyit megkeresett. Krisztus azonban e példázatban országának elveit szemlélteti, és ez az ország nem ebből a világból való. Krisztust semmilyen emberi szabály nem befolyásolja. Az Úr ezt mondja. Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Ézsaiás 55:8-9.
A példázat szerint a legkorábban felfogadott munkások meghatározott összegért vállalták a munkát, és megkapták a megszabott összeget. Semmivel sem többet. A később felfogadott munkások bíztak a gazda ígéretében, amely így szólt: ami igazságos, megkapjátok. Azzal mutatták meg bizalmukat, hogy nem érdeklődtek bérük felől. Bíztak a gazda igazságos és méltányos voltában, és nem teljesítményük szerint kapták a jutalmat, hanem a gazda bőkezűsége szerint. Isten azt szeretné, ha mi is a bűnöst megigazító Istent látnánk benne. Jutalmát nem érdemeink szerint adja, hanem eleve elvégzése szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. Efézus 3.11, Titus 3.5. És azokért, akik bíznak benne, véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekszik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk. Efézus 3.20. Nem az elvégzett munka mennyisége, sem pedig a látható eredmény teszi a munkát értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. Azok, akik a 11. órában jöttek a szőlőbe, hálásak voltak azért, hogy dolgozhattak. Szívük tele volt hálával munkaadójuk iránt, és nagyon meglepődtek, amikor a nap végeztével a gazda egész napi bért adott nekik. Tudták, hogy nem érdemeltek annyit, és a jó indulat, amit munkaadójuk arcán láttak, örömmel töltötte el őket. Soha nem felejtették el a gazda jóságát és bőkezűségét, mint az a bűnös sem, aki a 11. órában lép a mester szolgálatába, de aki tudja, hogy nincs semmi érdeme. Munkában eltöltött ideje olyan rövidnek tűnik, hogy méltatlannak érzi magát a jutalomra, de tele van örömmel, amiért Isten felfogadta. Alázatos, bízó lélekkel dolgozik, és hálás azért a kiváltságért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Isten örül ennek a lelkületnek, és megdicséri. Isten szeretné, ha bíznánk benne, és nem kérdeznénk, mi lesz a jutalmunk. Ha Krisztus szívünkben lakik, nem a jutalom áll gondolataink homlokterében. Nem a jutalomért szolgálunk. Igaz, hogy a jutalmat is meg kell becsülnünk, de ne az legyen az első. Isten azt akarja, hogy értékeljük megígért áldásait, de azt nem, hogy lessük a jutalmat, és azt érezzük, hogy minden szolgálatért jutalom jár. Ne annyira a jutalommal törődjünk, mint inkább azzal, hogy minden nyereségtől függetlenül helyesen cselekedjünk. Az Isten és embertársaink iránti szeretet legyen a hajtóerőnk.

A példázat nem mentegeti azokat, akik az Úr első hívására nem léptek a szőlőmunkások közé. Amikor a gazda a 11. órában is a piac térre kimenve dologtalan embereket talált, ezt mondta nekik: miért álltok itt egész napon át hivalkodván? A válasz így hangzott: mert senki sem fogadott meg minket. A későn hívottak közül senki nem volt ott reggel. Nem utasították vissza a hívást. Akik pedig visszautasítják, még jóvá tehetik, ha megbánják. De veszélyes dolog könnyen venni a kegyelem első hívását. Amikor a szőlőskert munkásai 10-10 pénzt vőnek fejenként, a korán kezdő munkások megharagudtak. Bizonygatták, hogy ők 12 órát dolgoztak. Úgy érezték, hogy nagyobb bérre volna joguk, mint azoknak, akik csak 1 órát dolgoztak, és azt is a nap hűvösebb szakában. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, mondták, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Barátom, válaszolt a gazda egyiküknek, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. E példázat munkásai azokat ábrázolják, akik szolgálatukért előnyre tartanak igényt másokkal szemben. Dicsekedve fognak munkához, de önmegtagadás és önfeláldozás nélkül dolgoznak. Lehet, hogy egész életükben Krisztus szolgáinak mondták magukat. Talán jól viselik a nehézséget, nélkülözést és megpróbáltatást. Ezért nagy jutalomra formálnak jogot. Többet gondolnak a jutalomra, mint arra a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetnek. Véleményük szerint munkálkodásuk és áldozataik miatt nagyobb elismerést érdemelnének, mint mások. S mivel ezt az igényüket nem veszik figyelembe, megsértődnek. Ha szerető, bízó szívvel dolgoznának, mindig elsők lehetnének, de siránkozó, panaszkodó természetük nélkülözi Krisztus lelkületét. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyók, nem bíznak Istenben, és irigyek testvéreikre. Az Úr jósága és nagy lelkűsége csak alkalom nekik az zúgolódásra. Ezzel azt bizonyítják, hogy nincsenek közösségben Istennel. Nem ismerik a Mesterrel való együttmunkálkodás örömét. Istent semmi sem sérti jobban, mint ez a kicsinyes, énközpontú lelkület. Nem tud együtt dolgozni ilyen önző emberekkel, mert érzéketlenek lelkének munkája iránt. Az Úr először a zsidókat hívta szőlőjébe. Ezért büszkék és önigazultak voltak. Azt gondolták, hogy hosszú éveken át tartó szolgálatuk miatt nagyobb jutalom illeti meg őket, mint másokat. Semmi nem okozott nekik nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak épp olyan joguk van az Isten dolgaihoz, mint nekik. Krisztus óva intette tanítványait, akiket elsőként hívott el, hogy óvakodjanak ettől a bűntől. Látta, hogy a gyülekezetre átokként nehezedik majd az önigazultság, és ez a szellem gyöngíteni fogja tagjait. Az emberek azt fogják gondolni, hogy tehetnek valamit a mennyei polgárság megszerzéséért. Azt képzelik, hogy az Úr akkor siet segítségükre, ha ők maguk már előre léptek. Ebből az következik, hogy saját maguknak nagy jelentőséget tulajdonítanak, Jézusnak pedig csak keveset. Sokan, akiknél némi előrelépés tapasztalható, felfuvalkodnak,
és azt gondolják, hogy különbek, mint mások. Elvárják, hogy hízelegjenek nekik, és irigykednek, ha nem tulajdonítanak nekik nagy fontosságot. Ettől a veszélytől akarja Krisztus megóvni tanítványait. Rosszul tesszük, ha saját érdemeinkkel büszkélkedünk. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Jeremiás 9:23-24. Nem cselekedeteinkért kapjuk a jutalmat, nehogy bárki is dicsekedjék. Minden jutalom kegyelemből van. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az őnéki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Róma 4:1-5. Ezért egyik embernek sincs oka arra, hogy értékesebbnek tartsa magát a másiknál, vagy hogy irigykedjék másokra. Egyik ember sem kiváltságosabb, mint a másik, és senki sem mondhatja, hogy joga van a jutalomhoz.

Az első és az utolsó is osztozik a dicső örökérvényű jutalomban, és az elsőknek örömmel kell fogadniuk az utolsókat. Aki irigyli a másoknak adott jutalmat, az elfeledkezik arról, hogy ő is kegyelemből kapja az üdvösséget. A munkásokról szóló példázat elítél minden féltékenységet és gyanakvást. A szeretet örül az igazságnak, és nem tesz irigy összehasonlításokat. Akinek szívében szeretet él, csak Krisztus szeretetre méltóságát hasonlítja össze saját fogyatékos jellemével. A példázat minden munkást arra int, bármilyen régen szolgál és bármilyen sokat teljesített, hogy testvéri szeretet és Isten előtti alázatosság nélkül semmit sem ér. Akinek öndicsőítés a célja, az nélkülözi azokat a jellemvonásokat, amelyek hatékony munkássá tehetik Krisztus szolgálatában. A gőg és elbizakodottság lerontja a munkát. Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi munkánkat kedvessé Isten előtt. Minden szolgálatunk énünk teljes átadását igényli. A legapróbb feladat, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, és mennyi cselekedeteinkben a krisztusi vonás. Isten többre értékeli a szeretetet és hűséget, amellyel munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Amikor nincs már önzés, és az elsőbségért folyó harc megszűnik, amikor hála tölti be szívünket, és a szeretet jó illata árad életünkből, csak akkor lakik Krisztus szívünkben, és csak így ismer el Isten minket munkatársainak.

A hűséges munkások nem tartják terhesnek munkájukat, bármilyen fárasztó is. Készek áldozni és áldozatként elégni. De ezt vidám szívvel teszik. Örömükkel Krisztus is azonosul. Az ő örömük ugyanaz, mint ami Krisztusnak is örömet szerzett, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. János 4.34. A dicsőség Urának munkatársai. Ez a gondolat megédesíti minden fáradozásukat, megacélozza akaratukat, bátorságot önt lelkükbe, történjék bármi. Krisztus munkatársai önzetlen szívvel dolgoznak, Krisztus szenvedéseiből részt vállalva megtisztulnak, munkájában és könyörületességében osztoznak. Mindezzel növelik Krisztus örömét, és megdicsőítik magasztos nevét. Ilyen lelkülettel lehet Istennek igazán szolgálni. Sokan, akik elsőknek tűnnek, utolsók lesznek, mert nincs meg bennük ez a lelkület. Azok pedig, akiket ez a lelkület ural, jól lehet az utolsók közé számítanak, mégis elsők lesznek. Krisztus sok odaadó gyermekének nincs alkalma nagy feladatokra, vagy nagy áldozatokra Isten szolgálatában. Vigasztalódjanak azzal, hogy Isten nem mindig a mártíromságot tartja a legkedvesebb áldozatnak. Nem biztos, hogy a naponta halálos veszedelmekkel találkozó misszionáriust méltatják első helyen a mennyben. A keresztény, aki magánéletében is keresztény, aki bizonyságot tesz kereszténységéről, naponkénti önmegtagadásával, szándékai őszinteségével, gondolatai tisztaságával, a bosszúságok közötti szelídségével, hitével és kegyességével, a kicsi dolgokban való megbízhatóságával, aki családi életében Krisztus jellemét képviseli, Isten szemében, még a világszerte ismert misszionáriusnál és mártírnál is becsesebb lehet. Isten egészen más normához méri a jellemet, mint az ember. Isten látja legyőzött kísértéseinket is, amelyekről a világ nem tud, sőt, még legközelebbi barátaink sem. Látja családi életünkben és a lelkünk mélyén támadt kísértéseket is. Látja, amikor az embert megalázza saját gyengeségének tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkek miatti őszinte bűnbánatát is. Látja, amikor teljes szívével szolgál neki. Tud énünkkel vívott keserves küzdelmeinkről, és tud győzelmeinkről is. Isten mindezekről tud, és tudnak az angyalok is. Egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Nem tudásunkban, társadalmi rangunkban, a munkások sokaságában, vagy a reánk bízott képességekben található sikerünk titka, nem is az emberi akaratban. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Azok, akik őszinte hittel és szeretettel szolgáltak Istennek, kegyelméből áldott jutalmat kapnak.

Bátorító üzenet magányosoknak. A Biblia első lapjain arról olvashatunk, hogy kezdetben Ádám az első ember zavartalan közösséget élvezhetett teremtőjével. Mégis az Isten úgy látta jónak, hogy társra van szüksége. Ezért így szólt. Nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. És megalkotta mellé Évát, hogy ne legyen magányos. A mindenható egymással való kapcsolatra teremtett bennünket. Bölcs Salamon is a Prédikátor könyve 4. fejezetében ezt írja. Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti, de jaj a magányosnak. Ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené. Századunkra különösen jellemző, hogy egyre több a magánytól szenvedő ember, akik számára ez kínzóan fájdalmas, mert az elutasítottság és az értéktelenség érzésével jár együtt. Teréz anya a következőképpen fogalmazta ezt meg. Napjainkban a legnagyobb betegség nem a lepra vagy a rák, hanem az elhagyatottság. Amikor valaki úgy érzi, nem törődnek vele, nem kívánatos, magára hagyták. A modern világ leprája a magányosság, és az emberek nem akarják, hogy mások megtudják róluk. Milyen igaz ez a megállapítás, és valóban így van. Mert még önmagunknak is szégyeljük bevallani, és mások előtt nehéz nyíltan felvállalni azt, hogy olykor nagyon magányosnak érezzük magunkat. A magányosságot sokan negatív állapotnak, kudarcnak tekintik, pedig valójában nem az, csak nehéz elfogadni. Mert lehetünk kétségbe esetten magányosak emberek között, és csendesen elégedettek egyedül is. A magány a kapcsolatok hiányáról szól, amikor azt érezzük, hogy nélkülözzük a mély, meghitt és őszinte kapcsolatokat az életünkből. Vannak olyan életszakaszok, amelyek akár hosszú hónapokig kifejezetten maguk után vonják ezt az érzést. Ilyen például egy közeli hozzátartozó halála, elköltözése, a válás, iskola vagy munkahelyváltás. Ezek mind olyan krízishelyzetek, amik maga alá temethetik az embert. A magány tehát gyakori és elkerülhetetlen, valamiért mégis tabunak számít, amiről nem szeretünk beszélni. Okai lehetnek a lelkünk mélyében lévő önértékelési problémák. Csalódások és olyan rossz tapasztalatok is meghúzódhatnak, amik azt üzenik, hogy kötődni valakihez veszélyes dolog. A gátlásokkal küzdő ember egy idő után azt kezdi érezni, hogy valami nincs rendben vele, és még zárkozottabbá válik. A legrosszabb az, hogy minél görcsösebben szeretne valaki az elszigeteltség börtönéből kitörni, annál jobban eluralkodik rajta az önbizalom hiánya, egyre inkább lebénul, és nem tud kapcsolatot teremteni másokkal.

Ahány ember, annyiféle élethelyzet. Vannak egyedülállók, magányosok, társtalanok, magának valók, és így sorolhatnánk tovább a különböző sorsokat. Egy dologban azonban közösek, hogy mindegyiknek lehetnek gondjaik, problémáik, és segítségre van szükségük. A Biblia jó híre az, hogy Istennek minden élethelyzetre van vigasztaló szava és bátorító üzenete. Feltehetjük azt a kérdést, vajon miért nehéz elviselni a társas és érzelmi elszigeteltséget, és miként birkózhatunk meg vele? Lehet-e pozitív hozadéka is az egyedül létnek, vagy mindenképpen szükségesek a kapcsolatok az elégedett és boldog élethez? Friss becslések szerint 3-ból 1 ember érzi magát gyakran magányosnak, ami egészen megdöbbentő adat. A közhiedelemmel ellentétben ez nem csak az idősebbek és az egyedülállók jellegzetes problémája, hanem ugyanúgy szenvedhetnek tőle azok is, akik párkapcsolatban élnek. Az időseken kívül pedig az összes korosztály, a gyermekeket is beleértve, átélheti a magánnyal járó reménytelenséget. Mert zárkózottnak, magának valónak, sőt egyenesen furcsának gondolják. Tényleg így lenne? A kutatások viszont ezzel szemben nem csak megcáfolták ezt a negatív elképzelést, de arra is felhívták a figyelmet, hogy a magányossággal küzdők legtöbbször kifejezetten jó szociális képességekkel rendelkeznek. Csak éppen az adott helyzetben szorongásuk, gátlásaik miatt nem tudják alkalmazni ezeket, hanem visszahúzódnak és elhatárolódnak. Előfordul, hogy azokat a viselkedési formákat, amelyekkel még jobban elszigetelik magukat, gyakran automatikusan és természetesen, szinte észrevétlenül teszik. Ilyen például az, ha elhívják őket valamilyen eseményre. Inkább keresnek kifogást és lemondják. De mit tegyünk és hogyan győzhetjük le a magányosságot? Ne várjuk azt, hogy mások érdeklődjenek felőlünk. Ha eszünkbe jut valaki, írjunk neki és hívjuk fel, csak úgy. Mi legyünk a kezdeményezők. Ismerjük fel, hogy a valódi kapcsolatok nem olyanok, mint a közösségi médiában megjelenő képek vagy a filmek romantikus világa. Értékeljük át az egyedül töltött időt is. Gondolhatunk áldásként is életünk magányos időszakára, amikor igazán kikapcsolódhatunk, olyan tevékenységeket végezhetünk, amelyek már régóta érdekelnek. Ilyenkor elcsendesedhetünk, pihenhetünk, a hobbinknak hódolhatunk, teret adhatunk gondolataink szárnyalásának, keressük azt, ami örömöt szerez nekünk. Egy jó könyv elolvasása, zenehallgatás, kellemes időben hosszú séta a közeli erdőben, virágos réten vagy a tóparton. Az emberi lét során 2 ellentétes erő szorításában kell az egyensúlyt megtalálnunk. Egyrészt kapcsolatot próbálunk teremteni másokkal, de másrészt szeretnénk önálló, független emberekké válni, mivel bizonyos időszakokban mindnyájan vágyunk az egyedül létre, amikor kicsit elrendezhetjük magunkban a külvilágból áradó ingereket. Ebből következik, hogy amikor egyedül vagyunk, nem feltétlenül érezzük a magányosságot. Személyiség függő, hogy ki mennyi időt szeret egyedül tölteni. Azok, akik úgy gondolják, hogy a saját magukkal töltött idő egy lehetőség és ajándék számukra, jobban szeretik az egyedül létet. A magányosságra viszont a megoldást abban találhatjuk meg, ha szenvedünk ettől, hogy kapcsolatokat keresünk másokkal. Felfedezzük és felismerjük a körülöttünk élők szükségleteit. Megnézzük, vajon mit tudunk tenni azokért, akik segítségre szorulnak. Pál apostol tanácsolja a Filippi-beli gyülekezetnek írott levelében. Senki se a maga hasznát nézze,
hanem mindenki a másokét is. Elsősorban ne azért keressünk másokkal kapcsolatot, hogy minket boldoggá tegyenek, hanem azért, hogy mi tudjunk örömöt, szeretetet vinni az életükbe, akik megértésre és meghallgatásra vágynak. Talán ünnepek idején érzi leginkább a magányosság fájdalmát, veszteségét az, aki egyedül van és szenved ettől. Ilyenkor nézzünk körül, nincs-e a környezetünkben olyan, akinek szüksége van vigasztalásra, és jó lesne neki, ha meglátogatnánk, elbeszélgetnénk vele. A Prédikátor könyve 17. fejezetében olvashatjuk. Az igaz barát mindig szeret téged, de akkor válik igazán a testvéreddé, ha bajba kerülsz. Mennyiben jobb lenne ez a világ, ha ezt gyakorolni tudná minden ember a másik felé, akkor nem lennének szomorú, reményüket vesztett magányosok. Van egy csodálatosan bátorító gondolat a Bibliában azok számára, akik nem találkoztak még ilyen baráttal, és szenvednek az elhagyatottság érzésével. Ez a szerető, igaz, hűséges barát pedig nem más, mint az Úr Jézus, aki mindnyájunknak felajánlja barátságát, csak el kell fogadnunk. Búcsú beszédében azt mondta tanítványainak, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Hozzá bármikor fordulhatunk, van ideje ránk és meghallgat, hiszen megígérte, hogy velünk marad minden napon a világ végezetéig. Ha naponta keressük az ő közelségét, akkor egyre jobban felfedezzük, hogy olyan barátra találtunk benne, aki soha nem csap be, nem hagy cserben, akivel mindent megbeszélhetünk, és akinek a társaságában nem vagyunk egyedül és magányosak.

hogy miért tud megérteni bennünket az Úr Jézus? Mert ezen a földön ő volt a legmagányosabb. Az evangéliumuk feljegyzik róla. Az övéik közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ahol életének nagy részét töltötte, Názáret népe kiűzte a városból, más helyen és más alkalommal meg akarták kövezni. Kemény, de igaz beszédjét követői nem értették meg, ezért sokan visszavonultak, és nem jártak többi ő vele. Júdás, az egyik tanítványa, elárulta. A zsidó vezetők, papok, írástudók, farizeusok, szadduceusok kereszthalálra ítélték. Amikor elfogták, a tanítványai elmenekültek. Péter megtagadta. A kereszten függve, testi-lelki kínjaitól szenvedve, úgy érezte, hogy mennyei atya sincs mellette. Ezért így kiáltott fel fájdalmában. Én Istenem, miért hagytál el engem? Üdvözítőnk ismeri azt az érzést, hogy mit jelent magányosnak lenni, és ezért tudja megvigasztalni azokat, akik szenvednek az egyedülléttől és az elhagyatottságtól. Vele az összes gondunkat, fájdalmunkat megoszthatjuk, és azt az űrt, ami talán eddig bennünk volt, senki sem képes igazán betölteni, csak is szerető megváltunk, aki életét adta érettünk. Magányosságunkra ő az egyedüli megoldás. Dávid is ezt írja a 142. Zsoltárában. Kiönthetjük előtte panaszunkat, elmondhatjuk neki nyomorúságunkat. Ha ezt tesszük, akkor ez gyógyulás lesz számunkra, és biztos segítség, oltalom a megpróbáltatások idején.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba mostani adásában. Nem csak égi szekér, de több mint tank. Ugye ez a múltkor kitalált mottónk a zsidó kultúra, zsidó civilizáció bemutatására, tabuk nélkül. A mai vendégem egy régi ismerősöm, Villány András fotoművész lesz, aki hát talán most úgy vezetném föl, hogy a magyar zsidó közelmúlt, az elmúlt 30-40 év krónikása. És most ezzel a műsorral, vagy lehet az azt követővel is szeretnék hát a krónikásnak a krónikáját elmondani, vagy elmondatni vele. Szeretettel köszönöm nálam a műsorba.
2: Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Vágjunk egyből a közepébe, a végzettséget tekintve mérnök vagy?
2: Műszaki diplomám van, több műszaki diplomám van. Járműmérnök az egyik, a második biztonságtechnikai szakmérnök. Ezen a területen dolgoztam.
1: És Győr-környékről származom?
2: Vagy Győri vagyok, régi győri család. Apám a most Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak egyik vezetője, helyettese volt, irodavezető helyette, vagy főnök helyettes, úgy van a névjegyén.
1: Akkor is Pesten vagy Győrben nőttél
2: Győrbe,
1: fel?
2: Győrbe.
1: Aha, szóval ő járt csak föl dolgozni Pestre.
2: Nem járt, akkor 48-ig volt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, ő 24 évig volt ott, és utána azt szerették volna, hogy alkalmazott legyen, tehát ne főnök, ezt nem fogadta el, és utána elment a győri szeszgyárba, 48-ba, 1948-ba főkönyvelőnek, mint párton kívüli, és 1972-ig ott dolgozott, mint főkönyvelő. És az identitásunkat, a zsidóságunkat, hát otthonról hoztunk, nem voltunk ortodoxok, de olyan zsidók voltunk, hogy minden ünnepet megtartottunk, a szédereket otthon, tehát nem közösségi széderek voltak, hanem otthon, és anyánk megtanított minket, hogy kell ezt csinálni, ezt mai napig is csináljuk a feleségemnek köszönhetően.
1: Csonka Magyarországon végül is ebből volt a több, akkor már 70%-a a zsidóknak, akik Magyarországon maradtak, azok ilyenek voltak a 30-as, 40-es, 50-es években, akik maradtak, megmaradtak, sőt, vagy még több. Azt mondaná nekem, hogy tudom, hiszen sokszor mesélted nekem, sokszor hallottam már mesét, amikor másoknak meséltél, hogy ugye Sejber Sándor hát ihletésére, tanácsára pártoltál át, vagy csúsztál át a krónikás fotózásba, a szakmában kitanultad a fotózást, hogy mellékesen, és otthon kezdtél el az ő tanácsára embereket.
2: 1973-ba kerültem Pestre, mint az akkori zsidó fiatalok társaságot kerestek.
1: Akkor helyes voltál 73-ban?
2: Mi hány éves? Uh-huh. Igen, hát 48-ban születtem. 48-ban,
1: jó, oké.
2: Tehát akkor ki lehet számolni, és ott találkoztam először a kulturális zsidósággal. Uh-huh. Tehát olyan zsidósággal, ami tehát nem a vallási, nem a ortodox, nem a bigott vallási zsidósággal, hanem egy olyan nyitott zsidósággal, amit Sejber tudott egyedül produkálni. Ez mit jelentette? Ez azt jelentette, hogy ott voltak, jöttek a ortodoxia, Kazinczy utcai zsidó családoknak a gyerekei, voltak ortodoxok, voltak nem zsidók, ők oda jöttek, mert jól érezték magukat.
1: Oda? Az a rabbi képzőben?
2: Rabbi képzőben, ugye? A rabbi képző kidusaira,

0: Volt, aki szombatokra oda jött, volt, mert a rabbi szemináriumnak a kollégiumja is ott volt, a lányok is oda jöttek, tehát ott egy olyan kultúrtársaság volt.
1: Sok házasság kötetett ott, úgy a legenda.
0: Igen, igen, igen. Hát a Scheiber mondta azt az anekdótát is, hogy amikor megszűnik a rabbi szeminárium, akkor úgy fogják fölírni a táblára, hogy rabbi szeminárium volt házasságkötő iroda vagy terem.
1: Ő meg ilyen házasságkötő.
0: Igen. Na most itt az volt az érdekes az egészben, hogy hát volt a liturgiai rész, olyan kántor volt, mint Feleki Rezső, aki énekművész volt, berlini, bécsi operákban énekelt, utána jött a Tóth Emil kántor, az egy tenor volt.
1: Igen.
0: A zsidó hagyományokat legjobban ő adta, mai napig ő adta vissza, és mellette ott voltak a kidusok, a péntekesték.
1: A kidusokon a boron és a kenyéren, a bárkászon kívül, amiket ugye mindenki fogyasztott, adtak még ennivalót? Szóval divat volt, hát, akkor kínálni az embereket, még vendégül
0: látni? Régen volt vacsora, tehát a 70-es években még volt.
1: 73-ban, ahol fölkövetően volt.
0: Akkor nem volt vacsora nem már, volt. Hanem maximum egy pohár kakaót adtak.
1: Kakaót?
0: Egy pohár kakaót adtak, meg egy bárhez volt. És ami nagy szám volt, hogy a központi nagy bárhezból a Scheiber mindenkinek adott, letört egyet, késsel lett.
1: Ez egy 3-4 kilós bárhez volt? Ilyen nagyon nagy volt?
0: Ne, ekkora. Akkor ilyen kilósak körülbelül, vagy fél kilósak több volt, és mindenki az odament, és vagy odadobta, vagy a kezébe adta, de a legnagyobb élmény az volt, amikor ő mindenkitől kérdezett valamit. Tehát ő olyan rabbi volt, hogy ő mindenkiről tudott mindent, mert ő lement az emberek közé. Tehát a mostani rabikat, ha lehet, hogy valaki megsértődik, a mostani rabik nem foglalkoznak a közösséggel. Tehát a Scheiber az a közösségért volt. A mostani rabik fönt vannak, elmondják, amit mondjuk a heti szakaszt, de az idős emberekhöz, akik betegek, vagy éppen agyilag nem olyan szinten vannak, nem mennek oda egy-egy szót mondani neki, vagy kérdezni, mert hát én munkapszichológiával is foglalkoztam, és tudom, hogyha egy egyedülálló emberhöz egy kedves szót szól az ember, az milyen pluszt ad az embernek.
1: Igen.
0: Tehát itt a tehát a gondolkodás módjában egy esetleg visszamaradott ember is jól érezte magát.
1: Tehát vegyesen voltak idősek, fiatalok mindenki.
0: Vegyesen voltak.
1: 60-80-100 ember csüngött ott bent ezen a
0: volt eseményeken?
1: De ez a díszterembe volt fent, vagy pedig a étkezőben?
0: A díszterembe volt fent. Amúgy erről pontos adatok vannak, mert a 3x3-as anyag...
1: Besugók is voltak.
0: Anyag egy része nekem megvan, és ott mindenkiről tudták, név szerint föl vannak sorolva, hogy kik voltak ott, és hol dolgoznak.
1: Nem csak a Scheiber sem tudott mindenkiről, hanem a besúgóki záropperával.
0: De ez így szép volt. Az érdekesség az, hogy ezt nem kell komolyan venni, mert nagyon sokan komolyan veszik, hogy 3x3-asok mit csináltak, meg hogy csináltak, mert hát mondtak valamit, de semmi olyan nem volt, amit ma ne vállalna az ember.
1: Persze.
0: Legalábbis én irányomban ez így van. És ami a fontos volt, hogy nem a templomi énekek, mert azok is jók voltak, mert a Scheiber hozott olyan dallamokat, amit megtanította Ádám kórusnak, megtanította Feleki Rezsőnek, ami több száz éves dallamokat szedett
1: elő. Ő tanított dallamot a Felekinek?
0: Igen. Hát az Ádám Mariról, és a nagyon érdekes, hogy a 13. században volt kántorok, vagy 15. században, és ezeket a dallamokat megtalálták, és ezek átlettek transzforálva a 18. században, modernizálva. És ezek fantasztikus, érdekesek voltak.
1: Mesélj.
0: És fönti kidusnál meg az volt a lényeg, hogy a Scheiber mindig készült. Mindig vagy egy könyvvel, vagy egy íróval.
1: Világi.
0: Tehát
1: irodalmár is volt, ő irodalomtudós is volt, és
0: igen,
1: akkor a
0: igen.
1: szakmájából is hozott dolgokat.
0: Megismertük annak a kornak a íróit, Gyertyán Ervin szemüvegaporba, Sázsdit, a hét koffertől kezdve Moldovának.
1: Milyen hosszan beszélt ilyenkor Sejber?
0: A Sejber beszélt, 10-15 percig beszélt, de ezen kívül van még egy, hogy ott találkoztam például Goda Gáborral, akkor az kommunista író volt, Barbara Streisandtal, ezekről fotó vannak, Ellen Ginsberg, a barátjával.
1: És látogatástatok mind a
0: kidosokon. Ott van, megvannak a fotók, kiállításon is szerepeltek ezek a fotók, tehát nagyon érdekes volt, Barbara Streisand itt volt Pesten, filmet, helyeket keresett, és fölhívta a Sejbert, vagy üzent neki, nem tudom pontosan, hogy menjen be a szállodájába beszélgetni. A Sejber azt mondta, hogy ő nem megy be a szállodába beszélgetni, mert ezeknek az embereknek, akik odajönnek péntek este, egy plusz töltetet ad, egy örömet, hogyha Barbara Streisand, ha 5 percre is csak eljön. És ő eljött. Hát a Ginsberg verset szabalt. Itt volt rabbi növendékek, akik a orvosprofesszorok lettek. Volt, aki a gyermeki agyrendellenességgel foglalkozott, egy bostoni professzor előadott. Tehát olyan világi ismereteket kaptunk a 70-es, 80-as évek közepéig, ami Sejber élt, amit sehol a világon, vagy Magyarországon egy rabbi nem tudott adni. Nem tudott adni. A régi rabik közül azért voltak, akiket én ismertem, például Geyer Artúr. Geyer Artúr az Győrbe is lejárt 56 után rabinak, még a mai napig emlékezem a Velencei Kalmár című előadására, egy vasárnapi előadáson, hogy irodalmilag úgy adta elő, hogy hát voltam 8 éves, vagy 10 éves, és a mai napig emlékszek egyes mondataira. Tehát a kultúrának ez volt a része. A Sejber, amikor előadást tartott, tehát ünnepi beszédeket tartott, igen, akkor is mindig beleszőtte Babicsot, Arany Jánost, igen, amúgy Arany János kutató volt, igen, de ha megnézzük a könyveket, amit itt, a zsidó évkönyvek, mert a zsidó évkönyveket 1895 vagy 96-tól írták, és a rabbi növendékek már 1900-as években már 14 rabbi növendék írta azokba a könyvekbe. Sajnos a mostani korban, mostani világban ezek eltűntek. Tehát nincsenek ilyen olvasmányok, amiből tanulni tudnánk. Tehát az átlag ember tanulni tudna. Mert mindenki, én könyveket antikváriumba jártam, zsidó bölcsészdoktori értekezéseket olvastam, vagy vannak, meg olvastam őket, vagy a hébe zsidó legendákról.
1: Tudnál mondani, ami megmaradt benned, annyira egzotikus, vagy annyira különleges volt így a doktorik közül, amit így évek során kezdetbe akadtak, hogy mi az, ami most így beugrana?
0: Például nagyon érdekes volt a vízözönről. Például a vízözönről írtak egy nagyon érdekes anyagot. Leírták azt, hogy a egyiptomiak, az asszírok, a perzsák, a kínaiak, a japánok, a keresztények, a koptok, a zsidók, tehát hogy állnak hozzá a vízözönhöz. Tehát ez egy fantasztikus, érdekes.
1: Ami összeköt minket, egy közösséget.
0: Ahogy összeköti a közösséget, mert a vallásnak ez a lényege, a közösséget összefogni, és a rabbiknak az lenne a feladatuk, és a munkájuk, hogy sokat tanuljanak, és az az egyenlőjoguk lehet a tudásuk, és azokat nekünk átadják, lefordítsák a mostani kor nyelvezetére, és akik nem voltak olyan környezetben, mint én, hogy egész életében zsidósággal foglalkoztak, hanem vissza akarnak térni a zsidóságukhoz, azoknak ezek támpontot adnának. De jelen pillanatban Én ezt nem látom. Ezt nem látom. Lehet, hogy kritizálok meg.
1: Nem, mondja csak, végülis most ugye azzal a célzattal hívtalak be téged, mert úgy éreztem a személyes beszélgetéseinknél az elmúlt mondjuk 2-3-4 évben, amikor összefutottunk így 8-10 havonta, hogy annyi minden van benned, amit nem mondtál, illetve ott állsz a lencse túlsó végén, és olyan sok mindent láttál, és a tapasztalat, illetve maga a megfigyeléseid azért szerintem mindenképpen nyomatékosabban hatnak.
0: Igen, csak egy példát mondok. Például van a sófárfúvás.
1: Igen.
0: Azt tudjuk, hogy a sófárfúvás, hogy a új év előtt fújják minden nap a sófárt, az új évkor fújják, és a Jom Kipurkor lefújják a sófárt. De a szöfárd világban ez nem így volt. A sófárd fúvást két részre is, kétféleképpen is hallották. Van, például Angliában Seiber, amikor 1938-ban kint volt Angliában, látta, hogy egy nagy rabbi meghalt, és akkor a koporsók, amikor vitték ki a temetőbe, a koporsók köré mentek ezt a sófárral, és fújták.
1: Ez a portugál szefár közösség volt?
0: Igen. Na most ott érdekes volt, hogy 60 centire lehetett a kopors minimum közele menni a koporsóhoz, és hétszer mentek körbe. Na most ez a hetes szám, ez nagyon érdekes, hogy ez mire az is. Mert ha esküvőknél, ha nézed, hétszer járja körbe, menj azt, hogy adja. Most ez honnan ered? Például ez is egy érdekes.
1: De zarándok ünnepeken ugyanúgy a bimát megkerüljük, ugye utolsó napon.
0: Igen.
1: Hosszan a rabbákor hétszer.
0: Igen. De hogy ez honnan jön?
1: Tehát, a szentélyből. Jerikót is hétszer kerülték meg, hogy az elomlott. Igen. Mekkában körülbelül hétszer menik, vagy a Kába körülbelül.
0: Na most, ez régi. Tehát ezeket magyarázta a Seiber. Ezeket magyarázta nekünk a Seiber. Tehát,
1: azt te tudtad-e, illetve a közösségben azt értékelték-e, főleg a háború után született, 48-asok, 50-es években születettek, akik akkor voltak fiatalok, hogy a Seiber szemben oly sok emberrel, aki esetleg beszélt nagyokat, és végül elmenekült, annak ellenére, hogy itt tartotta közösségét. Beszélek itt sok rabbiról Lengyelországban, stb. Más helyeken, haszid helyeken, hogy ő Cambridge-ből hazajött 42-ben, vagy szóval a háború évei alatt jött haza.
0: Igen. Ahogy én szoktam mondani, hogy majdnem elérte az Auschwitz-i gyorsot. Tehát gyakorlatilag...
1: Ezt tudtátok róla akkor?
0: Mi tudtuk.
1: Mindenki a társaságban?
0: Én nem tudom, hogy a mindenki tudta-e, de mi tudtuk, és a Seibernek egy dolog volt, amit nem tudott egész életében saját magának megbocsátani, és túllépni rajta. Amikor az üvegházba, Badász utcába, az édesanyját karácsonykor, vagy szilveszterkor, nem tudom, belőtek a nyilasok a pincébe, és a vére ráfröccsent a kezére. Ezt nem bírta feldolgozni egész haláláig. Tehát azt kell figyelembe venni, hogy a Seiber gondolkodásával minket megmagyarázott. Nekünk megmagyarázta azt, nem mondta, hogy ezt így vagy úgy, de megmagyarázta azt, hogy megértettük azt, hogy mit jelent az, hogy én nem tudtam kimondani nagymama, mert nem volt. Nem tudtam, nagypapáim azok előbb meghaltak. Tehát elérték Auschwitz-i gyorsot, Auschwitzba kerültek, megsemmisültek. Ezeket nem lehet megbocsátani. Tehát éppen én fönt lakom a Rózsadombon, és közel van a palesztin nagykövetség. És ott tüntettek egy mellettük, palesztin mellett, hogy Izraelben... Ez három éve, és itt volt véletlenül a nagybátyám Ausztráliában, 96-97 éves, és önáll is kiirtották a családot. És akkor mondta, hogy ezek milyenek, hogy gyilkolják az embereket. Ott egyik ilyen fekete ruhás, ilyen...
1: A magyar jobb oldal tűnt a palesztin.
0: Jobb oldal, ilyen, nem akarom idézni, hogy én hogy mondom őket. És akkor a nagybátyám szólt neki, hogy hát ezek gyilkosok, így meg. Azt mondja, hogy? Azt mondja, mert az én családomat is, akik ott tüntetnek, ezeknek az elei, én családomat is kivégezték, és megsemmisítették. És akkor ez a illető, aki fekete ruhában volt, ez megszólal, azt mondja, és kik voltak azok? És akkor megszólalok én, ne haragudjon, de hát amikor meghúzták a ravaszt, előtte nem mutatkozott be. Tehát ezek így voltak. Tehát így voltak. Tehát olyan gyűlölet volt az emberekben, meg a mostaniakban is, hogy azt én nem értem meg, hogy ebben milyen előnye származhat ezeknek az embereknek, illetve az országnak.
1: De ugye most ugye a 70-es évekről hirtelen átugrottunk, hogy bőven a Seiber utáni korszakra, akkor sokkal közelebb voltunk, 20 évvel voltunk a holokauszt után. Akkor elfojtva, nem beszélve élt ez parázslott a felszínet, ez a fájdalom, dű, vagy most, hogy idősebbek lettetek, és azért látva jobban átérez az egész történelem súlyát, ezért most ez jobban téva, vagy mi miatt jobban téma?
0: Most sincs fájdalom benne. Most sincs bennem fájdalom, mert nem ezzel foglalkozom. Mert ha ezzel foglalkoznánk, akkor szerintem...
1: Mert sokat többet foglalkoztunk, kezdtünk el foglalkozni 50 évvel később, mint 20 évvel később.
0: Igen. Na most a Scheiberhöz visszatérve, Kertész Péter írt a Scheiberről egy könyvet. Uh-huh. Annak a végén van a Scheibernek, amit 1983-ban írt.
1: Annak az elején a borítóján lévő fényképet az esetleg nem te csináltad?
0: Nem én csináltam.
1: Nem, a székében, ahogy ül a... Igen. De még a színes kép, te inkább fekete-fehéreket.
0: És ott írja a Scheiber, hogy ott leírja magának, hogy ő nem volt nagy tudós, csak egyedül maradt. Meg igen. Mindenki elhagyta, tehát mindenki elment külföldre, vagy meghalt.
1: Igen.
0: Tehát meghalt. Tehát nagyon érdekes, hogy ha bemegyünk a Rabbi Szeminárium könyvtárába, ott Golczi Hertől kezdve milyen tanulmányok vannak. Ha azt nézzük, milyen rabbi mit írt, például Kis Arnold a spanyol költészetről írta, Gabiról, meg a többi költészetről, vagy a Manolóról, a középkori Itáliában a lévő költőről, a Dante barátjáról írt. Ezek és a fordítások, amiket ezekről írtak, azok fantasztikus érdekesek, mert ezek nem a vallási szempontot mutatták be, hanem az akkori élet szépségeit, illetve tragédiáit. Mert akkor is gyilkoltak, akkor is voltak.
1: Persze.
0: Akkor is voltak a zsidóknál, hát az, beszélünk a bolygó zsidóról, meg minden. Hát akkor is a zsidók egyik helyről a másikra menekültek, mert ez abban a világban így volt. Talán érdemes lenne például Pilinszky János szavaitba élni, egyszer olvastam, hogy azzal fejezte be valamit, hogy lemosakodnak a legények, de ami történt, valahogy mégse tud véget érni. Körülbelül most is ez van. Most is ez. Tehát
1: a magyar emlékezet, ezt most mondod az általános magyarországi emlékezet politikára, ahogy kezdve van a téma?
0: Általánosítani nem lehet, de egyes emberekre lehet. És gyakorlatilag én azt tudom mondani, én 70-es években jöttem föl, mint előbb mondtam, 73-ba. 73-tól a 89-ig, amíg diszidálni lehetett. Addig körülbelül 350 olyan barátom hagyta itt az országot, akik diplomások voltak, orvosok, akik Amerikában orvosprofesszor lett, kémia professzor, a legjobbak. A legjobbak. Tényleg mi maradtunk kevesen. Tehát és nem a vallási, én nem vagyok ortodox, tehát, de a zsidó kultúra érdekel. Zsidó kultúra érdekel, mert ez az alapja az egész kultúránknak.
1: Ez a fajta vérvesztesség, amit nem csak a háború hozott, hanem utána a diszidálásoknak a tömege, ugye kezdve 56-tal, amikor is, vagy 50-ig mennyien mentek el a háború után, illetve 56-ban, ugye, vagy 40 ezer zsidó távozott, ugye akkor ürül ki a rabbi képző, akkor ürül ki a rabbi pályák, kántorok, állások szűnnek meg tucatjával, és ugye ez a világ szakad rá a Scheiberre, és ennek a világnak, amit ő próbál összetoldozgatni, foldozgatni a 60-as, 70-es években, ennek
0: igen, a választás kommunikásával. Igen, de az a társaság, amit össze tudott szedni, annak 90%-a is elhagyta az országot. És ez a legnagyobb problémánk.
1: Hát azt mondom, hogy az első szegmens a műsornak véget ért, úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetést Villany András fotoművésszel és krónikással, zsidó krónikással, és próbáljuk összetoldani, foldani azt a képet, hogy ami a 70-80-as években fogadta őt Pesten, illetve aminek később is maradt a krónikása a rendszerváltás után. Innen folytatjuk.